0: Han var bara kärnan på DJ som Batman. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best-of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor...

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sziasztok, Balogh Máté vagyok, zeneszerző, a Zeneakadémia tanára. Hallgassátok a Rádió Cafét.

0: Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
1: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
2: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.

Sziasztok, Rozsonics Ildikó vagyok, a Virtuózokból, a Rádió Cafét hallgatjátok.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén.

0: Sziasztok! Zságer Balázs vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Egy-kettő. Megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad Szolnokot, beéltem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyós ülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgy is elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
2: Rádió Café. Van barátod.

Jó napot kívánok, Görögi Bolya vagyok. Örülök, hogy itt vannak velem, én is örültem, hogy itt lehettem. Fehér Mariannal beszéltünk rengeteget a Rádió Caféban, és örültem, hogy itt voltam. Köszönöm a meghívást.

0: újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé. A Balaton hangja. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Visszakapják nyelvhasználati jogaikat a kárpátaljai magyarok. Hosszú távú békét, nem tűzszünetet akar Moszkva. Ma már országszerte napos időre készülhetünk, 17 fokot mérhetünk maximum délután. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály ma hatályba is lép, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Oroszország hosszú távú békemegállapodást akar Ukrajnával, és nem tartja megfelelő megoldásnak az ideiglenes tűzszünetet, közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője, Volodymyr Zelenszkij javaslatára reagálva. Az ukrán elnök 60 napos fegyvernyugvást kért, hogy ez alatt választásokat tarthassanak az országban. Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter szerint azonban a szünetet Európa arra használhatná, hogy újabb fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről tárgyaltak a varsói biztonságpolitikai konferencián. Az eseményre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. A honvédelmi miniszter szerint a biztonsághoz felkészült katonákra, korszerű képességekre, hatékony együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint a tervek a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanak majd. Emlékeztetett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervre is, amely a következő 10 évben 3550 milliárd forinttal támogatja a vasút megújítását. Magyar Péter nagyszabású vízmegtartási programokról is beszélt. A történelmi mértékű aszály miatt ugyanis halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő azzal indokolta döntését, hogy nem akarja tovább a statiszta szerepét játszani, és végleg visszavonul a politikától. Borkai 2006-ban a Fidesz-KDNP támogatásával lett Győr polgármestere, és 13 évig vezette a várost. A 2019-es választás előtt nyilvánosságra került, kompromittáló felvételek után lemondott, 2024-ben azonban kompenzációs listáról ismét bekerült a közgyűlésbe. Négy új többfunkciós teherautót állított szolgálatba a Magyar Közút. A Mercedes-Benz járművek hókotróként, sószóróként és darús teherautóként is használhatók. A gépeket a Babarci, a Pápai, a Kápolnásnyéki és a Hajdúszoboszlói telephelyen vetik be. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közel 12 millió eurót biztosít, összesen 24 új munkagép beszerzésére. A fennmaradó 10 járművet a tervek szerint még az idén átadják.
0: Időjárás a Rádiókafén.
3: Ma tovább csökken a felhőzet. Délelőtt, délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. Napközben 12-17 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Film.
3: Gárdos Péter Szamár köhögés című filmjének zárt körű vetítésével indul október 15-én az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 56-70 1956 filmre írva című fesztivál a Corvin moziban. Az 56 filmz és a Budapest film az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából háromnapos filmfesztivált rendez október 16-a és 18-a között a Corvin moziban, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban mások mellett olyan rendezők alkotásait láthatják a nézők, mint Simó Sándor, Ember Judit, Sándor Pál, Almási Tamás, Makk Károly, Schiffer Pál, Pignicki Réka vagy Szász Attila. A filmek után, amelyek közül többet is restaurált kópiáról vetítenek, alkotók, szereplők, történészek, szakemberek bevonásával közönség találkozókat tartanak a Memory projekt keretein belül, a Hazatérők című blokk után pedig 1956-os túlélőkkel is beszélgethetnek az érdeklődők. A nyitófilm Gárdos Péter 1987-es kultikus alkotása lesz, amely 8 fontos szakmai elismerést és díjat is nyert magyar és nemzetközi filmfesztiválokon. A megnyitó részt vesz a rendező Gárdos Péter, valamint a főszereplők közül néhányan, beszédet mond Jánosi Katalin Nagy Imre unokája, Karácsony Gergely főpolgármester, Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, valamint Caroline Savage, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Az est folyamán megnyílik az Egyesült Államok nagykövetsége által összeállított az Operation Safe Haven történetét bemutató fotókiállítás is, amely a fesztivál alatt megtekinthető lesz. Az Operation Safe Haven egy amerikai humanitárius program volt, amelyet Eisenhower amerikai elnök indított el az 1956-os magyar forradalom után a szovjet elnyomás elől menekülő magyarok megsegítésére és befogadására. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka dokumentumfilm rendező és producer, az 56 Films társ alapítója, akinek szülei az 1956-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét, alapítója annak a vizuális archívumnak is, amelynek célja a nyugatra emigrált magyarok élettörténeteinek megörökítése. A Memory Projectben legalább 150 külföldön élő magyar menekülttel készített interjút.
0: Színház.
2: Barta Boróka, a Figura Stúdió Színház művésze nyerte idén a Kaszás Attila díjat. A társulatról, a szeptember 17-i díjátadóról és Kaszás Attila örökségéről a Gyergyó Szent Miklósi színésznőt hallják.
4: Megmondom őszintén, hogy olyan gyorsan történtek az események aznap, hogy sok mindent fel sem fogtam, hanem megint ilyen ösztönösen pörögtek a dolgok. Azelőtt este előadást játszottam még itthon a Gyergyó Szent Miklóson 16-án, másnap mentem repülővel Budapestre, úgyhogy épp annyi időm volt, hogy leszálljak a repülőről, felüljek a buszra, bemenjek a belvárosba, átöltözzek, igyak egy kávét, és elérjek a díjátadóra. Úgyhogy nagyon jó érzés volt, nagyon jó esett. Persze izgultam, nem tudtam, hogy pontosan mire számítsak. Még a repülőn gondolkodtam, hogy úristen, ha én kapom ezt a díjat, akkor most mit kell mondani, vagy mit kell csinálni. És találtam egy pár mondatot, aztán, hogy felmentem a színpadra, amikor kimondták a nevem, az egészet elfelejtettem, és improvizáltam. Nagy élmény volt mindenképp. Tulajdonképpen a Figura Stúdió Színház az egyetlen olyan Erdélyben működő, de talán egész Romániában működő színház, aminek az alapító okiratában az van beírva, hogy kísérleti színház. Na most innen indult ki az egész, tehát a színháznak létezése, a működése, ugye amit még a 80-as években Bocsárdi László alapított, még vegyészmérnökként, aztán rendező lett belőle, és az itt élő fiatal értelmiség volt a tagja ennek az elején még amatőr színháznak. Aztán a 90-es évek elején profi társulattá alakult, és folyamatosan változott, megújult ez a társulat, ez a színház. Mindig újabb és újabb színészek érkeztek, és természetesen mai napig is nagyon fontos nekünk, hogy kísérletezzünk, de figyelembe kell vennünk azt, hogy kisvárosban élünk, és hogy a közönségnek az igényét is, hogy nekik mire van szükségük. Közel 10 éve kialakult egy olyan csapat, akik együtt vagyunk, és folyamatosan együtt dolgozunk, kevesen vagyunk. Annyira összekovácsolódtunk, annyira egy húron pendül az egész társulat. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne tiszteljük egymás munkáját, az egymás tehetségét. Arra vagyunk utalva, hogy folyamatosan figyeljünk egymásra, és valószínű, hogy ez a fajta mentalitás, ez a fajta létezés a társulatban hozta meg nekem ezt a Kaszás Attila díjat, aminek nagyon örülök és nagyon nagy megtiszteltetés.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Különleges állatok és megfigyelésük. Óriás moha állatok a Tiszatóban. Kevesen tudják, hogy a moha állatok 80-90 édesvízi fajai közül 8 hazánkban is megtalálható. Egyet, az óriás moha állatot először 2011-ben figyelték meg a Ráckevei Dunaág alsó szakaszán, de a közelmúltban a Tiszatóban is megtelepedett. A jövevényfajnak számító óriási moha állat nyáron a partmenti nálosokban egyre nagyobb számban jelenik meg, és jelenleg természetes ellensége nem ismert. A faj közel 40 cm átmérőjű, gömbölyű, szivacsos testével rendkívül bizarr látvány. Az óriás moha állatot 30-50 cm-rel a víz alatt a nádszálakba kapaszkodva találhatjuk meg. Minden egyed hímnős, így a telepek gyarapodása ivartalanul az egyedek bimbózásával történik. A szaporodás során a fiatal egyedek rendkívül gyorsan válnak az anyaállathoz hasonlóvá, amelyek évről évre rendkívül nagy számban képesek túlélő képleteket létrehozni, ezért irtásuk szinte lehetetlen. Díszes tarkalepkerajzás a Szatmár-Beregi Liget erdőben. Bár nem annyira látványos, mint például egy tiszavirágzás, ám Kömörő és Fülest környéki erdőkben kellemes élményt lehet megfigyelésük. Erdei tisztásokon, nyiladékokon repülnek, nagyméretűek, könnyen felismerhetőek. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság működési területén, a Szatmár-Beregi sík, keményfaliget erdeiben, kocsányos tölgyeseiben májusban van a rajzási időszak. Elsősorban keményfás ligeterdők és üde, napsütötte erdőszegélyek környékén figyelhetünk fel a lepkefaj élénk színezetére és impozáns megjelenésére.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
6: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98-on, ez pedig a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
7: Hevér Gáborral,
6: és mai vendégünkkel Kovács Dániel Rihárddal, aki rendező, producer és az RTL Magyarországnak a főrendezője. Szia!
7: Sziasztok!
6: Mind a három nevedet használod, vagy mind a kettőt használod? Vagy ez egy megkülönböztetés?
7: Hát én írásban szoktam mind a hármat, mert több Kovács Dániel létezik, hogy akkor meg tudjuk egymást különböztetni, de egyébként inkább a Dániel tudja.
6: Dánielt, igen, mert én is leírva mindig így láttam, hogy Kovács Dániel Rihárd, és akkor gondoltam, hogy biztos valami megkülönböztetés van ebben a történetben. Már előtte dumáltunk egy pár mondatot, és mondtad, hogy most jöttél az Azerbajdzsánból.
7: Így van.
6: Mi volt ott?
7: Azerbajdzsánba a feleségemet vittem el egy ilyen szülinapi meglepére, így van. Egyébként ez most majd lesz, vagy olyan hagyomány jellegű nálunk, mert ő az én születésnapomon meg Rómába vitte el, és ez ilyen tök jó volt, hogy kitaláltuk, hogy nem valami tárgyat ajándékozunk egymásnak, hanem valamilyen élményt, és nyilván megpróbáltam valahogy überelni ezt a Rómát, ami elég zavarbejtő volt, és rátaláltam Azerbajdzsánra, ami egy régóta vágyott desztináció, és észrevettem, hogy közvetlen járattal lehet oda menni, úgyhogy egy ilyen hosszú hétvégére elmentünk oda, ami azért volt baromi izgalmas, nem csak azért, mert szerintem baromi izgalmas az egész hely, hanem pont egy héttel a Forma 1-es verseny hétvége előtt sikerült oda menni, úgyhogy hát tudjátok...
6: Bakuban voltatok?
7: Bakuban voltunk, aha, így van. Rengeteg időt töltöttünk a dugóban az utcai pályán, mert ugye az egész várost lezárták, és minden fel.
6: Szereted a Forma 1-et egyébként?
7: Én nagyon szeretem, igen.
6: Ilyen technikai pasi vagy? Technikai sportot szerető?
7: Annyira nem igazából, de a Forma 1 az nagyon, nagyon vonz, és elképesztően drukkolok Alonsónak, aki kb. Az utolsó helyen van. a szegények az Aston Martinnal, de nagyon bízom benne, hogy nem hagyja el a Forma 1-et, és jövőre talán tudnak valamit virítani.
8: Ez most idén azért ez az elektromos hibrid történet, ez nem tette olyan érdekessé a dolgot.
7: Ja, hát az egész egy bődületes hülyeség igazából, ami történik a Forma 1-ben, de hát ezt a nyilván az élvonalbeli versenyzők is ugyanezt állítják, Verstappen is, meg Hamilton is, meg mindenki, hogy attól, hogy gyakorlatilag lefelezték az erőforrásokat, mert ugye a fele benzinmotor, a másik fele meg ilyen akkumulátoros erőforrással megy, és nyomják az egyenesbe, és elmegy az ereje az autónak, mert lemerül az aksi, hogy ez átment az egész egy ilyen bohózatba igazából.
6: Ezt nem is figyeltem, hogy külön-külön erőforrásokkal mennek, az egyikbe ez van, másikba az van?
7: Nem. Le van felezve az autó.
6: Le van felezve.
7: Így van. Tehát ilyen fél hibrid autók vannak, ilyen kis kávédaráló motorral, és igazából hát az Alonso nyilatkozta, hogy igazából nem nagyon tudnak versenyezni, mert azzal a tempóval, amit az autó bír, azzal a tempóval a csapatnak a séfje is el tud menni a kanyarban igazából. Tehát most már réges-rég nem arról szól, hogy tudod, hogy kimaxolják, hogy ki mit bír.
8: Igen. Csinálnál Forma 1-es sorozatot, vagy ilyen versenyautós filmet?
7: Ja, persze. Hogyne. Főleg, hogyha lenne rá pénz, de...
8: Na jó, hát ugye én sem úgy gondoltam, hogy...
6: Igen, ugye azt elfelejtettem mondani, hogy olyan alkotások fűződnek a nevethez, mint mondjuk a Tanár, a Birodalom, akkor a Király, Apa Tigris, tehát sok minden, most a fikciósakról beszélek, de korábban, ugye olvastam rólad, hogy gyerekkorodban is már megfertőzött ez a média világ, és 15 éves korodban már műsort vezettél, ugye Pécset?
7: Így van, én pécsi srác vagyok, és annak idején klasszikus zenésznek kellett tanulnom, tehát én nem olyan akartam, de édesapám zenetanár volt, édesanyám meg balettanárnő, és akkor kettő közül lehetett választani, így lett a klasszikus zene.
6: Mit tanultál?
7: Igen, én csellista voltam.
6: És pedig ez tök jó hangszer egyébként.
7: Igen, igen. Hát, de egy büntetés is egyben, szóval... hogyha valaki nem hithű csellista szeretne lenni, akkor az egyik legnagyobb szívás igazából.
8: Mert hát először is nagy cipelni kell, nagy, tehát nem ugyanaz, mint a hegedű.
6: Egy-kettő nem csak neked szívás, aki hallgatja, annak is még gyakorolsz.
7: Igen, és igazából évekbe telik, amíg egy igaz hangot meg tudsz rajta szólaltatni, tehát nem olyan, mint a zongora, hogy nem tudsz hamis hangot lefogni, maximum félre nyúlni, hanem mivel nincsenek bundok, tehát ezt meg kell tanulni, szóval tényleg szívás volt, és szerintem én nem is voltam annyira tehetséges ebben, hogy aztán én ebből akarjak megélni, és az általános iskola, ahová én jártam, az Apáciai Pécset, ott valahogy a pécsi Mecsek TV-vel, ilyen kezdetleges kábel televízióval ők leszövetkeztek, és csináltak egy ilyen közös műsort, amit a diákok szerkeszthettek. És ott volt egy ilyen műsorvezető válogatás, ahol kötelező volt elmenni, és én kb. Utolsó voltam a sorban, és már annyira untam, hogy ott kell lenni, hogy valószínűleg nagyon nem akartam megmutatni, hogy milyen ügyes vagyok, hanem ezzel az unott flegmasággal beültem a kamera el, és azt mondták, hogy ez kell nekünk. Úgyhogy én ott elkezdtem gyakorlatilag a gimi mellett műsort vezetni, de ebben nem is ez volt a lényeg, hanem igazából az minden, ami mögötte volt, az engem elkezdett nagyon érdekelni. Közben volt egy repzenekarunk, akkor annak csináltunk videóklippet, de még Jumatic Lowbandre, szóval elkötöttem apám ladáját, és akkor az volt a fártkocsi, és gyakorlatilag abban a korban, vagy abban a korszakban, ahol még egyáltalán nem volt semmilyen digitális technológia arra, hogy videót felvegyünk, és tényleg az MTV volt a nézhető, meg kezdetleges kábeltévék, ott ez baromi izgalmas volt, főleg Pécsett így vidéken, hogy akkor van egy ilyen mini TV-stúdió, ahol meg lehet tanulni ennek a csinyát-binyát, és akkor én kitaláltam, hogy én nem zenész leszek, hanem rendező.
6: De akkor már benne volt a fejedben, hogy te később is ezzel szeretnél foglalkozni, nem az van, hogy ez egy jó buli volt akkor éppen.
7: Így van, nem, mert ez ebből nekem komoly konfliktusom volt apámmal, mert én ott kijelentettem, hogy én nem hiszek a polihisztorokban, vagyis hiszek bennük, csak én biztos, hogy nem lennék rá képes, és azt gondoltam, hogy akkor én minden erőmmel, meg energiámmal azon szeretnék lenni, hogy ezt megtanuljam, de emellé már nem fér bele, hogy napi szinten klasszikus zenével foglalkozzak, és én gyakorlatilag letettem a hangszert 15 évesen, és ennek nekiálltam, de hát apám ennek nem igazán örült.
6: És az mi, azt mondtad, hogy meg fogom tanulni, de mire gondoltad, hogy hol fogod megtanulni? Bent ott az életben, a stúdióban?
7: Hát igen, a gyakorlatból. Tehát, hogy volt egy olyan műhely lehetőségünk, hogy igazából azt csináltunk, amit akarunk. És egyébként ezt a mai napig gondolom, hogy a rendezést alapvetően akkor tudod megtanulni, hogyha csinálod. És forgatsz, és kisfilmeket csinálsz, és tanulsz belőle, szóval nyilván rengeteg elméletet lehet tanulni erről, meg nagyon sok filmet lehet nézni, de igazán akkor derül ki minden, amikor próbára teszed saját magadat.
8: Aztán van egy kanyar, Miami. Az micsoda? Azon hogy kerültél? Mi az ott?
7: Hát Miami-nak az indítatása is a tanulás volt kifejezetten, szóval én viszonylag korán elkezdtem, majd 18 éves koromban fölkerültem Budapestre, és akkor indult a TV3, vagy akkor talán egy éve ment a TV3, még egy ilyen lokális televízióként.
6: Ez a Balóféle TV3?
7: Nem, még a Baló előtt.
6: Baló előtt.
7: A Baló megvette a TV3-at valakitől, azt hiszem Búzási Péter, vagy
8: igen.
7: Nem is tudom, hogy igen.
8: Tehát, Búzási Péter.
7: Búzási Péter vezette akkor a TV3-at, és fölköltöztem a bátyámékhoz, és akkor kapcsolgattam a tévét, és láttam, hogy van ilyen, hogy TV3, és oda így beadtam a kis önéletrajzomat, volt VHS-en sórílem, én akkor már a Városi TV-vel egy csomó helyen jártam, készítettem dokumentumfilmet az Egyesült Államokban, ami ilyen nagyon izgi volt, szóval volt anyagom saját magamról, és szépen besétáltam, és mondtam, hogy szeretnék ott dolgozni, és egy héten belül fölvettek, és akkor ott elkezdtem a TV3-ban, volt egy negyed óra című napi műsor, aminek a főszerkesztője Herman Pierre volt.
6: Hát és akkor innen is vannak azok a szálak,
7: van,
6: igen.
7: Így van, és akkor ott elkezdtünk csinálni egy saját...
6: De mi voltál? Műsorvezető voltál?
7: Szerkesztő volt, szerkesztőriporttal voltam az egyikben, a másikban megcsináltunk ilyen fiataloknak szóló magazin műsort, az volt a cím, hogy Ez van, illetve csináltunk egy toplista műsort, ahol kettesben Balázsi Pannával voltunk műsorvezetők. Hát ott aztán végképp kiderült, hogy én teljesen alkalmatlan vagyok műsorvezetőnek. Tehát, hogy olyan szinten éreztem szarul magamat a Panna mellett, aki viszont szuper tehetséges volt, és ilyen szuper természetes, hogy gyorsan rá kellett jönnöm, hogy a kamera előtti vonal az nem az én vonalam.
6: És akkor mondtam, kérted, hogy szeretnék átmenni a másik oldalra? Valamit
7: nem.
6: Csinálni?
7: Hú, ez nagyon izgalmas volt, mert amikor a TV3 mat átvette a Baló, akkor ott még egy darabig voltunk, de időközben az RTL meg a TV2 megszületett. És amikor ezek a csatornák megszülettek, és szerintem itt lesznek ilyen furcsa összefonódásaink az Ivánnal, de aztán lehet, hogy nem, akkor az RTL indulásánál volt egy Cheese című műsor.
6: Emlékszem, igen.
7: És ebbe a Cheese című műsorba műsorvezetőket kerestek. És én részt vettem egy castingon, és ennek a castingnak az lett a végeredménye, hogy engem választottak ki férfi műsorvezetőnek, és egy általam ismeretlen hölgyet, női műsorvezetőnek, akit Liptai Klaudiának hívtak. És én azt hittem, hogy megnyertem a lottóötöst, hogy mondom, itt vége a TV3-nak, de indul az RTL, én gyakorlatilag a kezdő műsorban leszek műsorvezető ezzel az ismeretlen hölgyel, és vártam a telefont, hogy akkor szerződjünk le, vagy induljon valami, de hát a telefon nem csörgött, és aztán rácsörögtem az akkori producerre, aki mondta, hogy ja, hát igazából elfelejtettünk szólni, de itt volt valami formátum tulajdonos, és így változtattak a koncepción, és nem férfi nőt szeretnénk, hanem ilyen Stan és Panos valamit, és így lett a Kálai Molnár Péter, és a Szacsvai páros először, és én gyakorlatilag hoppon maradtam munkanélkül, és
8: felmondtál közben a TV3-nál.
7: Közben a TV3-nál felmondtam, én teljesen munkanélkül maradtam, és akkor Mindezekkel párhuzamosan indult már el a Z Plus televízió, ahová szintén elmentem, de ott igazából műsorvezetőt nem igazán kerestek, viszont ilyen szerkesztőre, meg szerkesztő riporterre meg volt szükség, és ott elkezdtem dolgozni, és az egy ilyen nagyon izgalmas dolog volt.
8: És főleg igen, ez az első összefonódás, mert a Z Plus az a Top TV romjain jött létre, és én a Top TV-nek voltam a művészeti vezetője. Ugyanabban beköltöztetek, nem te, hanem a Galambóc utcába. A Top TV-nek kialakított gyártó, hát házba nevezzük inkább így, mert a bázisnak nem lehetett azért úgy nevezni, úgyhogy és mert ott a Top TV tulajdonosai azok tönkre mentek. És ennyi történt. Úgyhogy ott én maradtam munkanélkül, mármint akkor, mert hát ugye ott voltam művészeti vezető, ugyan tárgyaltam a folytatásról a oda csatlakozó csatornákkal, de az nem volt annyira vonzó.
7: Na, hát akkor megvan az összefonódási pont. De hát az a lényeg, hogy én ott a háttérben kezdtem el dolgozni, és azért volt egy nagyon izgalmas felismerés, mert ott egy szerintem a helyemre kerültem. Mert ott olyan teljesen 0 kilométeres műsorvezetők jöttek ehhez a csatornához, mint Sebestyén Balázs, vagy a Lilu. És én igazából a Balázzsal kezdtem el dolgozni az első másodperctől kezdve. Együtt csináltuk a Megálló című műsort, meg egy csomó minden mást még később, de konkrétan velem volt élet első forgatásán. És úgy, hogy életében nem volt kamera előtt, emlékszem, lementünk Tatabányára, a piacra Megállót forgatni. Ugye nyilván ez egy olyan műsor volt, amiben nem lehetett vágni, tehát hogy kamerába kellett ilyen in-outokba, ilyen belső montázzal megcsinálni egy pici beszélgetést, aminek a végén az volt, hogy valaki elküldte a kedvenc klipjét. És ott volt egy ilyen babárus néni, és mondom a Balázsnak, hogy menjen oda, kérdezzen tőle pár mondatot, és akkor utána küldje el a klipjét. Oké, megyünk, Balázs odament, jó napot, mik ezek, babok? És elkezdett saját magán röhögni, és igazából minden, amit csinált a Balázs, az annyira működött a kamera előtt, még úgy is, hogy nulla rutinja volt, hogy ott rá kellett ébrednem arra, hogy nekem soha többet az életben nem szabad kamera elé állnom, mert egész egyszerűen nincsen hozzá meg sem a tehetségem, sem az adottságom, sem a lazaságom, ami ehhez kell.
6: És akkor maradtál ezen a vonalon, hogy igen. Akkor gyerünk, de akkor ez még... Ez
8: akkor
6: még...
8: egy nagy lemondással igen, úgy döntöttél, igen. Hogy a másik
6: oké, oldalon. De egyrészt meg az Iván kérdezte, mert a Miami-ról még nem igen, beszéltél, szépen. Hogy az hogy jött ebből, de ez még ugye nem, a, ez még nem a fikciós rendezés történet, ez még messze van ettől.
7: Így van.
6: Ugye, de ha nem azt mondtad, hogy akkor figyelj, akkor tulajdonképpen műsorkészítő szeretnél lenni, és akkor ez tök jó, és a műsorkészítésnek a másik oldalára, tehát a kamera túloldaláról fogod ezt csinálni.
8: Ez valójában egyébként úgy van, hogy az ember nem akar ez lenni, hogy ezek jönnek, és akkor az ember elkezdi ezeket a munkákat csinálni, mert ez körülbelül az ő készültségi színvonalához ezek passzolnak, tudod? És akkor ebből alakul ki aztán szép lassan, hogyha ebből ki tud az ember evezni, hogy mi lesz a profilja.
6: Tehát igen, hogy... csak tudod, az van, hogy azt mondod, hogy most én televíziózni akarok, és igen, akkor csinálok azok műsorkészítések.
8: Operatőrként diplomáztam, játékfilmeket akartam csinálni, és az elején beszélgető műsorokat csináltam a Magyar Televízióban, ahol 3 ember ült egy asztalnál, és mi közvetítettük egy nappal látéve ezeket, és aztán kis sportmérkőzéseket csináltam, aztán meg tévésokat, és akkor ebből alakul ki szépen lassan az, hogy tehát egy dolog, amit te szeretnél csinálni, és mások azok a lehetőségek, amik adódnak. Szerintem ott van, szerintem a Dani is így volt ezzel, hogy abban meg kell mutatni a lehető legjobbat, amit tudsz.
7: Így van, meg ugye a vágy az továbbra is bennem volt, hogy én egyszer csak szeretnék filmet csinálni, vagy sorozatot csinálni. Ez mindig igen. Megvolt, a lehetőség nem volt meg rá, de a leginkább arra volt meg a vágyam, hogy ezt szeretném tanulni egy olyan iskolában, ahol kifejezetten a filmrendezéssel foglalkoznak, és nem a színházi rendezéssel.
6: Hát adott lenne, hogy akkor jelentkeztél a színművészeti főiskolára.
7: De nem.
6: Ezért?
7: De nem, mert ugye nekem előtte volt egy ilyen nagyon nagy vonzódásom Amerikához, én ugye előtte forgattam kint doksi filmet, meg minden, és abból adódóan, hogy többször voltam kint, nekem volt egy teljesen valid működő újságíró vízumom. És ugye 2002-ben úgy döntöttem, ott egy kicsit besokaltam attól, hogy tényleg ilyen 0 forintból kell mindig mindent csinálni. 2002-ben úgy döntöttem, hogy kimegyek Miami-ba, mert kiderült, hogyha ezzel az újságíró vízummal vagy kint, akkor legálisan kint tudsz tartózkodni, és akkor volt egy ilyen szabály a University of Miami-n, ahol volt rendező szak, hogy normál esetben a külföldieknek nem tudom, ilyen 20 ezer dollár, vagy 18 ezer dollár körül volt a szemeszterdíja, de hogyha egy évet megszakítás nélkül kint töltesz az Egyesült Államokban, akkor sokkal olcsóbban, tehát gyakorlatilag ilyen local price-on tudsz ott lenni, és én igazából ezt kitaláltam magamnak, hogy én Miami-ban fogok rendezést tanulni, és ezért kimentem, ott hagytam mindent, és 2002-ben elkezdtem Miami-ban élni, létezni, elvállalni mindenféle munkát, tehát ott voltam mosogatófiú, valéparkingos, elmentem tetőt fedni, meg minden, amit lehetett csináltam, de baromi izgi volt, és gyakorlatilag el is töltöttem ott majdnem egy évet.
8: Hol laktál?
7: Én Hollywoodban, de a Miami Hollywoodban, az nem ugyanaz, mint a Los Angeles-i Hollywood, szóval ez egy inkább egy peremkerület, de ott sikerült egy ilyen pici one bedroom-os házat bérelni, annak idején 500 dollárért, medencés házat. Szóval azt teljesen ki lehetett gazdálkodni ott, és még volt, hogy az egyik, a legjobb barátom is meglátogatott, és akkor a Radics Bazsi az kint élt velem fél évet, és vártam, hogy leteljen ez az idő, hogy tudjak jelentkezni az iskolába, és akkor volt egy ilyen tragikus fordulat az életemben, mert 2 héttel az egy év letelte előtt édesanyámmal történt egy ilyen eléggé tragikus dolog, ami miatt nekem haza kellett költöznöm. És az úgy eléggé megviselt, hogy 2 hét lett volna hátra, hogy ebbe belekezdjek, de muszáj volt hazajönnöm, és ez volt 2002 decemberében, hogy hazajöttem, ott hál' Istennek édesanyámmal rendeződött minden, de nem volt hozzá lelki erőm, hogy ennek még egyszer
9: neki szaladjak. Elvesztetted? Elvesztetted?
7: Elvesztettem. 11 és fél hónapot elvesztettem, és akkor csöppentem bele a magyar valóságba, mert akkor lett vége éppen a Való világ egynek, amiből én egy kockát sem láttam, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, akkor megpróbálok valahogy az RTL-nél valamilyen munkát találni, és bementem egy interjúra Vizinger Jánoshoz és Árpa Attilához, akik engem azonnal fölvettek a Való világ 2-höz line producernek. Akkor úgy döntöttem, hogy jó, semmi probléma, akkor kibérlek egy lakást, akkor most itt folytatom tovább, ez egy izgalmas feladat, meg egy éve nem tévéztem, szóval ez teljesen rendben volt minden, és ahogy elintéztem mindent, és kivettem a lakást, igazából kirúgták az Árpát is, meg a Vizingert is.
9: csupa sikertörténet az életet.
7: Igen, és így ott maradtam egyedül, hogy most akkor hogyan tovább tudod, ilyen travoltáztam egyet középen, hogy akkor most hogy van, s mint van. De ennek ellenére el tudtam kezdeni ott dolgozni, és baromira élveztem.
8: Szóval és hogy mi lesz a folytatás, arra vissza fogunk nem sokára térni.
9: Igen, most tartunk egy kis egészségügyi szünetet, úgyhogy nem sokára jövünk vissza a Megmondtuk Előre című műsorunkkal itt a Rádió Café 98-on, Kapitány Ivánnal,
8: Hevér Gáborral,
9: és mai vendégünkkel Kovács Danival, Kovács Dánielrel.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést! Elnézést!
2: Nem írsz be menni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja. Angolul egy szint.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul
0: a következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
4: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án, ez a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
5: Hevér Gáborral,
4: és mai vendégünkkel Kovács Dániel Rihárddal, az RTL Magyarország főrendezőjével. Hát ott hagytuk el, hogy elindult a reality gyártása, és abba kezdtél dolgozni, de többet is csináltál, ugye? Volt a Való Világ, volt...
5: Nem a Való Világ, a de Való Világot csináltam.
6: Hát figyelj, majdnem mindegyikbe belekóstoltam, és azok közül is mindegyikből kb. Az elsőbe. Tehát Való Világ 2 volt, aztán utána Mexikóban megcsináltuk a Kísértést, mert az RTL-en ment először, és még a Balázs volt a műsorvezető, aztán utána csináltam Survivor-t, aztán utána volt még Való Világ 3, Való Világ 4, 5, és de hát ezek mind-mind ilyen realitik voltak.
4: Igen.
6: És utána továbbra is nagyon érdekelt, hogy fikcióban mit lehet csinálni, de hát erre nem volt igazából nagyon lehetőség. És akkor csináltunk egy nagyon-nagyon fura kísérletet, Bajkeverők címmel volt egy 8 részes sorozat, amiben amatőr szereplőkkel, de egy létező forgatókönyvre megpróbáltunk felfűzni egy sztorit. És az lement, és az gyakorlatilag, mint egy ilyen orvosiló volt, vagy tanulmány a későbbi Győzike Show-nak, amit szintén én csináltam gyakorlatilag az összes évadot, és az egy ilyen olyan átütő siker lett, hogy azt hiszem a mai napig a legnézettebb műsorok közé tartozik Magyarországon, tehát hogy soha ilyen nem lesz már, tehát annak volt ilyen...
4: Nem, de Győzike.
6: A Győzikének, tehát az ilyen 3.600.000-en néztek be egy epizódot, tehát ilyen elképzelhetetlen számokat tudott produkálni, de hát az még mindig nem az a fikció volt.
4: Igen, de mondjuk ezekben a műsorokban te mint kreatív producer vettél részt, ugye?
6: Vagy rendező, igen.
4: Vagy rendező,
6: igen,
4: is.
6: Így van.
4: És akkor mi volt az első, amikor azt mondtad, hogy na akkor most, vagy hát nyilván lehetőség is, mert hiába mondott te azt, hogy most már szeretnék ezt csinálni, ugye nem is tudom, kinek színészünknek mondta az édesapja egyszer, hogy eljátszott egy film főszerepet, és hogy jó keresett vele, és azt mondta, akkor miért nem választ csak főszerepeket? miért nem csinálsz ilyeneket, igen, folyamatosan? Hát, hogyha ez jól fizet, és ott
5: igen, akkor ezt kell csinálni.
4: Apa, nem így van ez teljesen.
6: Tehát igen, hát ahhoz, hogy ide kanyarodjunk, ahhoz még van egy ilyen fura mellékszál, hogy én nem hevertem ki azt, hogy Miami-ban nem tudtam elkezdeni tanulni, rendezni. Viszont eléggé stabil pozícióm lett az RTL-ben, én nagyon szerettem, a mai napig szeretek ott dolgozni, és úgy éreztem, hogy van felém egy ilyen bizalom,

0: akkor az első feladat volt, ami mint már sorozatrendező megtalált, a Vállótársak című sorozat, amiből az első évadot megcsináltuk, és óriási nagy siker lett, sőt, aztán jön a második összefonódási pontunk, mert a második évadnak meg már az Iván volt a producere. De azzal kezdődött minden.
1: De ilyen fajta sorozat nem volt, tehát ilyen szitkomok voltak, meg ilyen valamilyen...
2: Hát dolog. Igen, volt, készültek szitkomok, meg készültek sorozatok is, általában 2-3 rész után megbuktak, levették őket, stb. Igen. Stb. Volt még egy olyan kezdeményezés előtte, ami már egy ilyen előtanulmány volt, bár nem ugyanaz az éjjel-nappal Budapest volt.
0: Azt is én csináltam.
2: Tudom, csak hogy azért mondtam, hogy az már egy ilyen előtanulmánya volt, van. Egy ilyen köztes átmenet a reality és a fikció között, és aztán született meg a Vállótársak, a második évattól meg hozzánk került Danistúl, Mindenestúl a dolog, és akkor utána indult el, tehát ahogy véget ért az első évad a Vállótársaknak, azután indult el a falu. Tehát ennek a, igen, ezek igen. Így építkezett föl a történet.
1: És ugye a Vállótársak az is egy átvett formátum, igen. Ugye az egy
0: holland
1: dolog volt, igen, de aztán a te munkásságodban egyre inkább teret kaptak azok a dolgok, amik már saját ötletek, legfőképpen mondjuk egyébként magyar vonatkozással is. Tehát a tanár is azt hiszem, hogy egy átvett formátum.
0: Ugye a tanár is átvett formátum, a tanár az nem, az egy német. Így van. Igen, én nagyon szerettem volna a saját fejlesztést csinálni, de hát mindig az volt, hogy én nagyon pusholtam mindig bizonyos dolgokat, ugye a fikció készítése, vagy a sorozat készítése is egy ilyen pusholás eredménye volt, csak ott ugye a Vállótársakban tényleg az volt a rizikó, amit az Iván is mondott, hogy voltak korábban sorozatok, de mindegyik megbukott, és ahhoz képest, hogy megbukott, ezek drága dolgok, szóval lapot kellett húznunk 19-re, és tudtam a Vállótársaknál is, hogy most vagy az van, hogyha megcsináljuk ezt a sorozatot és bejön, akkor az elkövetkező években nagy valószínűséggel lesznek ilyen minőségi sorozatok, de ha nem, akkor az elkövetkező 10 évben megint nem. Úgyhogy igen, nagyon szerettem volna saját fejlesztést csinálni, és akkor az ebből az első a mellékhatás volt, ami Gasztonyi Kálmán vezetőíróval
1: azt én nagyon szerettem azt a sorozatot, azt nem bírtam.
0: Igen, azt imádtuk mi is nagyon.
1: És aztán pedig áttértél az önéletrajzi, vagy hát pontosabban ilyen önéletrajzi ihletésű dolgokra, ugye ennek az első elég komoly példája volt a Király.
0: Így van.
2: Ami de persze az önéletrajz, az nem az ő önéletrajz.
1: Igen.
0: A Király is rólam szól.
2: Félrevezessük az embereket, tehát se a Király, se a Birodalom.
1: De a Király is, a Király először ugye stream ment. Jól tudom? Igen.
0: Igen.
1: A Király önmagában már oda is készült, hogy a stream...
0: Hát, sőt, azzal indult az RTL
1: így van,
0: stream.
1: Így van.
0: RTL plusz stream azzal indult.
1: Úgyhogy, de az már ugye, akkor már nem is a lineárisra készült, akkor mégiscsak azt mondta a belső vezetés is minden, hogy nézzük meg, hogy ez mennyire hozzá, de aztán utána lement a lineárison is.
2: Igen. Igen, mert az egyik legnagyobb nézettségű műsor az bármilyen hihetetlen az Ámbó Jimmy temetése volt annak idején, és ezért igen. Úgy gondolták, valószínűleg én csak hogy a Jimmy mint téma, főleg a halálával,
0: igen.
2: Az lesz olyan érdekes, főleg, hogyha úgy van feldolgozva, ami nem tud lemenni egyébként normálisan, akkor nyilván vonzani fogja az előfizetőket a streamre.
0: Igen, de hát a Király az nagyon nagyot ment, hál' Istennek, tehát szerintem az még jobban is, mint amit gondoltak róla, úgyhogy az hál' Istennek beindított egy csomó mindent.
1: Hát meglehetősen most éppen hallottam, hogy valami több mint 800 ezer előfizetője van az RTL Plusznak, ami elég komoly szám szerintem Magyarországon streamben.
2: Hát abszolút, és ráadásul ugye a Királynak az én szempontomból nem is annyira az az előnye, nyilván az az egyik előnye, hogy egy csomó előfizetőt vonzott, de az, hogy kinyitja minden egyes sikeres produkció, megnyitja több sikeres, vagy több lehetőséget nyit a többi produkció előtt. Tehát attól lehet gyártani több munkát mondjuk a streamre, mert a Király ott van példaként, hogy egy jól sikerült produkció hogy vonza a nézőket.
1: És aztán a legutóbbi, ami nem olyan régen ért véget, ugye, mármint ugye a vetítése, az meg a Birodalom, ez a Kovi Birodalom igen. Története. Az egy csuszamlós téma, ugye, ahogy elkezdtétek pontosabban.
2: Nem csuszamlós, te.
1: Hát, én szegedi vagyok, nálunk csisza. Hát,
2: persze ez a különbség a szex és a pornó között. Na, az látod, egyik sikamlós, a másik csuszamlós.
1: Igen, én már csúszkára gondoltam, hogy igen, a sikamlós, mindegy. Nem a téma, hanem igazából az, hogy Magyarországon, ugye, és ez nagyon fontos, például a színésznők esetében, hogy jelentős színésznők vállalták ezeket az akciókat, és ezeket a effektíven mesztelen

0: kérdéseket, ami a magyar filmezésben, sorozatban nem nagyon jellemző.
1: Most.
2: Hát igen, ez mondjuk egészen biztosan életem legnehezebb castingja volt ez a sorozathoz szereplőket találni, meg színésznőket, úgyhogy igen, de nagyon örülök neki, hogy ők elvállalták, és hogy látták mögötte a történetet, és nem az öncélúságot, mert azért nagyon arra törekedtünk, hogy itt az emberi sorsokra helyezzük a hangsúlyt, és nem az emberi testekre.
0: Hát igen, hogy a pornóiparról forgatsz egy filmet, akkor nem tud öncélú lenni, hogy valaki mesztelen, hiszen ez az,
2: pontosan,
0: ami.
2: Így van, igen.
1: Azok gondolkoztam egyébként, hogy ezek a címválasztásokban a király, a birodalom. Tehát, hogy hová fogod még ezt ezekkel nyomni, érted? Lassan elhasználod az összes ilyen címet.
2: Igen, bocsánat, de szerintem egyébként a cím baromi fontos. Főleg egy ilyen streamen, hogy legyen egy ilyen egyértelmű üzenete, amiben bele lehet kapaszkodni. Szóval igen, de szerintem tök fontos, hogy mi
1: hát a cím. És igen, néha visszaüt, mondjuk igen. Nem ebben, ha igen. Nem sikerül jól, akkor ugye nagyon vissza tud ütni.
2: Igen.
1: De igen, ez fontos, csak ez most jutott eszembe, hogy ilyen nagyszabásúak a címek.
0: Egyébként meg azt is látom, hogy te, ugye mert van egy ilyen önéletrajzi, vagy valakinek az önéletrajza, de hogy ez pontosan azért is érdekesek és jók ezek a sorozatok, mert bemutat egy egykor volt Magyarországot. Most már ugye a király is az, akkor a birodalom is az, hogy belepillantunk azokba a dolgokba. Egyébként ezt nyilvánvalóan a látványtervezőitek és a jelmeztervezőitek és a kellékesek nagyon jól hozzák, mert tényleg felbukkannak olyan tárgyak, olyan díszletelemek, akár még meglevő dolgok. Ugye ezt szokták mondani, hogy van rajta egy ink, hogy ez retro, és nem, ez még az.
1: ezt mindenki szereti a stábból. Tudod, kik nem szeretik a stábból ezt?
0: Kik?
1: A producerek. Mert ugyan őrületesen megdrágítja a... Mert sajnos ma már egy 10 évvel ezelőtt játszódó film is kosztümösnek számít.
2: Így van.
0: Tényleg valannal szerezni, van-e még valamelyik kellékesnek egy citromsága centrumos nájnozacskója például?
1: Persze, hogy van.
0: Abszolút. Valahol biztos van.
1: De figyelj, minden szempontból kosztümösnek számít egy régebbi film, ezt ugye tudjuk, mert egy telefon nem ugyanolyan ma, mint akár 5 éved, hogyne, vagy 10, persze. Vagy egy ruha, vagy egy hajviselet, vagy a kocsik. Tehát olyan tempóban változik, fura módon régen nem volt ekkora felgyorsulás. A 80-as években simán lehetett egy 60-as években játszódó filmet csinálni.
2: Ja, persze. Hát azóta sok változott.
0: Na és akkor belecsaptatok ebbe, és akkor ez is jól teljesített?
2: A birodalom? Én úgy tudom, hogy nagyon jól teljesített. Ráadásul a birodalommal kapcsolatban, meg engem azért nagyon elkezdett érdekelni egy másik vonal is a fikción kívül, ez meg a dokusorozat. És én azért a király után gyorsan csináltam a Kokóról egy 4 részes dokumentumsorozatot, mert én nagyon fogyasztója vagyok ezeknek, olyan jó minőségű tartalmak vannak a streameken, akár sportdokusorozatok, akár true crime, politikai, hogy szerintem ezt a vonalat tök jó lenne erősíteni.
0: És a Covid film utáni dokumentumsorozat, azt is ti csináltátok?
2: Igen, így van. Igen. És a gyakorlatilag a birodalomnál már a kutatás meg az előkészítés alatt is felmerült bennem, hogy ezt a témát valahogy egybe kellene kezelni, és akkor így született meg az ötlet, hogy nem csak a birodalmat csináljuk meg, hanem Mesztelen igazság címmel egy 4 részes dokusorozatot az eredeti szereplőkkel, ami viszont a rendszerváltástól napjainkig ezt az egész Magyarország vonatkozó témát boncolgatja kendőzetlenül, és próbál olyan
0: kendőzetlenül
2: szinten...
0: Kendőzetlenül, és azt kell mondanom, hogy fájdalmasan.
2: És rettenetesen fájdalmasan, igen, aha. Mert azért ez brutális volt. Tehát, hogy ahány szekrényt kinyitottunk, annyi csontváz esett ki belőle, és eléggé meghökkentő dolgokkal találkoztunk.
0: Igen, egyébként ez most is még fönn van ugye az RTL stream felületén, tehát igen, meg lehet nézni. Mind a kettő nagyon tanulságos. Ugye azt gondolom az ember, hogy na, nézzünk egy kis pornóiparral kapcsolat, és hát ez sokkal inkább szomorú dolgok vannak benne, nagyon jó, meg tényleg szívemarkoló történetek vannak, csak ugye az ember azt gondolja, hogy nem erre számítottam, ezt azt gondoltuk, hogy minden ilyen nagyon habos.
1: Ez egy kis vicces szex.
0: Igen, valami hasonlóság.
2: Igen, de tudod, valahogy a pornóra mindig az emberek így gondolnak, hogy kicsit elheherésznek ezen az egészen, meg valaki letagadja, meg valaki nem tagadja le, de igazából nagyon ritkán gondolunk bele abba, hogy ezek a filmek hogyan készülnek, és milyen körülmények között készülnek, és a benne szereplő embereknek milyen történetük van. És természetesen a birodalom irodalmat nem egy ilyen nagyon nyomasztó sorozatra csináltuk meg, nem ez a hangvétele, hogy végig nagyon negatív dolgokról szóljon. Nyilván a Monik története azért elég fájdalmas, de szinte a kutatást követően kötelességünknek éreztük, hogy a valóságról, az igazi valóságról is szóljon valami, mert az tényleg döbbenetes.
0: De ez milyen jó egyébként, tök jó párosítás. Megcsinálsz egy fikciót, amiben pont megengeded magadnak azt, hogy nem kell követned a realitást, ami annó volt, vagy inkább a történelmet.
2: Igen.
0: És ugyanakkor csinálsz mellé egy dokumentumsorozatot, amiben viszont maguk a szereplők, a valós szereplők mondják el, hogy mik történtek. Ez egy jó dolog. Na igen. És mi van? Mi van?
1: Mi az van? Mi a következő ígéret?
0: Aj, de gáz!
2: Igen. Hát erről túl sokat még nem mondhatok, de azért van pár olyan információ, ami már kijött.
0: Ugye? Mert hogy ez a címe a következő sorozatnak, amit csinálsz, hogy ez az ígéret.
2: Igen, ez most ez alkalommal egy napi sorozat, amit így nem is gondoltam magamról az elmúlt években, hogy napi sorozatot még valaha fogok csinálni, de ez rettenetesen megtetszett önmagában ez a téma, és szerintem baromi izgalmas dolgot lehet belőle csinálni. Ez egy olyan sorozat, ami a rendszerváltás előtti Magyarországon játszódik 1984-ben Pécsett. És azért ezt a világot megteremteni azért ma már tényleg kihívás. Főleg úgy, hogy vannak benne, nyilván túlnyomó többségében belső helyszínek vannak benne, de vannak benne külső helyszínek is. És annak idején, amikor nyáron elkezdtük előkészíteni az egészet, akkor egy ilyen fura ötlettől vezérelve elkezdtük bevonni a nézőket, hogy segítsenek a díszlet megépítésében, mert rengeteg embernek van otthon, akár hagyatékból, akár a szüleitől megörökölt egy csomó olyan tárgyuk, amik még mondjuk a 80-as évekből származnak, de nem használják semmire, és igazából ez a kezdeményezés annyira jól sikerült, hogy föl tudtunk építeni egy olyan díszletet, aminek a nagy része nézői adományokból lett összerakva.
0: De jó.
2: A szekrénysoroktól elkezdve a vázákon át mindenig, ami szerintem már eleve ki fog alakítani egy olyan kapcsolat a nézők és köztünk, hogy tudod, megtudod, amikor nézed a sorozatot, akkor azt látod, hogy hát ez anyámé volt ez a váza, és ott van a főszereplőnél, szóval ez egy baromi izgalmas dolog, ugyanez vonatkozik ruhákra, meg egy csomó mindenre, hát itt nyilván egy ilyen sok szereplős sorozatban elképesztő mennyiségű ilyen tárgyat kell beszerezni, és szerintem ez egy ilyen nagyon jó irányba indult el, mert nyilván az volt a cél, ugyanaz volt a cél, mint a királynál is például, hogy nem megporcukrozni, meg nem idealizálni szeretnénk a múltat, jelen esetben a 80-as éveket, hanem megpróbálni visszaadni azt a feelinget, ami tényleg akkor volt, a maga izzadság szagával együtt, és attól, hogy eredeti tárgyakat látunk benne, meg eredeti ruhákat látunk benne, ez így elkezd átjönni. Vagyis hát reményeim szerint elkezd majd átjönni.
0: Forog már, vagy még csak előkészület?
2: Forog, igen.
0: Már forog. Hát akkor hajrá hozzá, és azt már lehet tudni, vagy arra lehet mondani, hogy mikor kerülhet képernyőre?
2: Semmit az égvilágon.
0: Semmit az égvilágon. Hát akkor ezzel az értékes információval zárjuk ezt a beszélgetést. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm
0: a meghívást. Ez volt a Megmondtuk előre ma a Rádió Café 98.0-án Kapitány Ivánnal.
1: Hevér Gáborral.
0: És mai vendégünkkel Kovács Dániel Richárddal. Danival, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm.
1: Szia.
0: Hello. Sziasztok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Egy erős KKV-t kérnék.
5: Na és milyen legyen? Kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
5: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
4: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Visszakapják nyelvhasználati jogaikat a kárpátaljai magyarok. Hosszú távú békét, nem tűzszünetet akar Moszkva. Ma már országszerte napos időre készülhetünk, 17 fokot mérhetünk maximum délután. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály ma hatályba is lép, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabály módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Oroszország hosszú távú békemegállapodást akar Ukrajnával, és nem tartja megfelelő megoldásnak az ideiglenes tűzszünetet, közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvívője, Volodymyr Zelenszkij javaslatára reagálva. Az ukrán elnök 60 napos fegyvernyugvást kért, hogy ez alatt választásokat tarthassanak az országban. Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter szerint azonban a szünetet Európa arra használhatná, hogy újabb fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről tárgyaltak a varsói biztonságpolitikai konferencián. Az eseményre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. A honvédelmi miniszter szerint a biztonsághoz felkészült katonákra, korszerű képességekre, hatékony együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint a tervek a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanak majd. Emlékeztetett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervre is, amely a következő 10 évben 3550 milliárd forinttal támogatja a vasút megújítását. Magyar Péter nagyszabású vízmegtartási programokról is beszélt. A történelmi mértékű aszály miatt ugyanis halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő azzal indokolta döntését, hogy nem akarja tovább a statiszta szerepét játszani, és végleg visszavonul a politikától. Borkai 2006-ban a Fidesz-KDNP támogatásával lett Győr polgármestere, és 13 évig vezette a várost. A 2019-es választás előtt nyilvánosságra került, kompromittáló felvételek után lemondott, 2024-ben azonban kompenzációs listáról ismét bekerült a közgyűlésbe. Négy új, többfunkciós teherautót állított szolgálatba a Magyar Közút. A Mercedes-Benz járművek hókotróként, sószóróként és darús teherautóként is használhatók. A gépeket a babarci, a pápai, a kápolnásnyéki és a hajdúszoboszlói telephelyen vetik be. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közel 12 millió eurót biztosít, összesen 24 új munkagép beszerzésére. A fennmaradó 10 járművet a tervek szerint még az idén átadják.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma tovább csökken a felhőzet. Délelőtt, délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. Napközben 12-17 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó hét? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
7: Változik ugye a szálláshely szabályozás, de hogy nem tudni, hogy milyen lesz. És több érdekesség is van ebben a dologban. Ugye azt hallottuk a különböző ingatlanos információkban, hogy látszik a ingatlan árakon, ahol bevezettek ilyen korlátozásokat.
8: Mármint a hatodik kerület.
7: Igen. Viszont ugye a budapesti szálláshelynyitási moratórium meghosszabbítása az szóban van, illetve hogyha eltörölnék...
8: Ja, kérik a piaci szereplők.
7: Kérik a piaci szereplők, illetve hogyha eltörölnék a kiadható napok számának önkormányzati meghatározását. Úgyhogy most ezt a témát fogjuk egy kicsit körüljárni a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökével, Sumicki Balázzsal. Jó reggelt, szervusz!
9: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Először is hagyd pontosítsak azért egy kicsit, hiszen pontosan az látszik, hogy bár volt szigorítás ugye a hatodik kerületben, ott ugye be kellett zárni több mint 2000 magán és egyéb szállás helyett 2006. január 1-ével.
8: 26.
9: Pontosan az látszik a statisztikákból, hogy az ottani ingatlanár, illetve albérletár változás nem tér el jelentősen, mondjuk a 8. kerületi ingatlan árváltozáshoz, vagy albérlet árváltozáshoz képest együtt mozog a belvárosi piac, nincsen jelentős eltérés, tehát nincsen mérhető hatása ennek a tiltásnak az ingatlan ára, illetve az albérlet ára. Ugye mondják azt, hogy havi 20 ezer forinttal lett olcsóbb az albérlet, csak hogy ez a többi belvárosi kerület egy jó részére is igaz.
7: Értem.
9: Ahol nem volt ilyen korlátozás.
7: Okay,
9: ez egy nagyon fontos lényegi különbség.
8: Akkor mi változott viszont? Tehát mit sikerült ezzel akkor elérni? Tehát hogyan alakult át a piac? Mit csináltak a apartman kiadók? Odért költöztek az Andrássy út oldalára? Vagy egy másik kerületbe?
9: Nem lehetett, mert ugye szálláshely nyitási moratórium van, tehát három dolog történt. Az egyik, hogy az apartman kiadók egy része tovább működik. Ezt lehet látni, ugyanúgy tudsz foglalni a hatodik kerületen magán és egyéb szálláshelyet, mint ahogy korábban. Nagyjából a piacnak a bő egy harmada azért az működik. Viszont ezek a szállás, és ez mit hoz magával?
8: De hogyan egyik, működik, ha nem működhet?
9: Kérdez továbbra is. Nem lehet betartani ezt a értelmetlen jogszabályt. Nem tudják betartani az önkormányzatnál, és vállalja a kockázatot.
8: Ja, betartatni nem tudják, tehát akkor gyakorlatilag tettek magasról a szabályozásra ezek a piaci szereplők, úgymond?
9: Ezek azt mondták, hogy ők továbbra is nyitva vannak, nem tehetik ezt meg, hogy ne nyissanak ki, nem vehetik el a megélhetésüket. Ezeknek a piaci szereplőknek egy része korábban legálisan, bejelentett módon adót fizetve működött. Ezek most is fizetnek adót az államnak, tehát kiállítanak számlát a szálláshely szolgáltatásról, viszont az önkormányzat felé ugye nem jelentik le az idegenforgalmi adót, és az állam felé nem jelentik le a náluk megszálló vendégek adatait, hiszen hivatalosan nem lehet vendéget fogadni. magyarul az állam nem látja, hogy pontosan hány turista érkezett, nem látja, hogy ezeken a szálláshelyeken kik vannak. Az önkormányzat az elesett valamennyi magán és egyéb szálláshelynek az idegenforgalmi adójától, és vannak azok a szálláshelyek, akik korábban is radar alatt működtek feketén, ők meg igazából nem változtattak a működési gyakorlatukon, ők továbbra is fogadnak vendégen. És hát ugye nagyon fontos, hogy ugye most diskurzus van arról, hogy a 2027-től a kormányzat, vagy a fővároshoz kerül pontosabban a kerületekben eddig realizálódott parkolási díjak. Tehát van egy forrás elvonás az önkormányzatoknál, és ez van megspékelve a hatodik kerületnél azzal, hogy hát nagyjából közel 1 milliárd forintról mondott le azzal, hogy bezáratta a magán és egyéb szálláshelyeket. Mert miközben megy a jajveszékelés a hatodik keretben is, hogy elvonják a parkolási díjakat, és hogy ez a közfeladataik ellátását veszélyezteti Terézvárosnak, aközben lazán lemondott az általunk fizetett díjakról. És hát a harmadik hatás, amiről beszéltem,
8: az attól még az igaz, hogy elvonják, tehát...
9: Így van, csak hát, hogyha elvonnak, és te még adsz is pénzt, vagy te még mondasz is le pénzről,
8: igen,
9: akkor azért az egy furcsa dolog.
8: Csak az időben az volt korábban, tehát azért azt tegyem
9: hozzá. Világos, csak hát akkor ideje lenne átgondolni, hogy ez a szabályozás beváltotta-e a célját, jobb lett-e Terézvárosnak, nyerte rajta bárki, mert egyébként ugye egy pár hónappal ezelőtt volt a segélykiáltása, nem tudom én, a kerületben működő vendéglátóhelyeknek, akik azt mondták, hogy ők viszont messze nagyobb visszaesést szenvedtek el forgalomban, mint Budapestnek, vagy a belvárosnak a többi vendéglátóhelyi. Tehát sajnos igazunk lett, és kiderült az, hogy ha eltűnnek a turisták, vagy turisták egy jó része Terézvárosból, az nem csak a szálláshely szolgáltatókat, hanem a turizmushoz kapcsolt vállalkozásokat is igen nehéz helyzetbe hoznak. És nem csak a vállalkozókról, hanem az ebben dolgozó alkalmazottakról is szó van.
8: Kanyarodjunk vissza akkor a kétharmadhoz, mert említetted, hogy az egyharmad az ott maradt, és gyakorlatilag a szabályozásról tudomásán véve végzi továbbra is ezt a tevékenységet, mi lett a kétharmaddal, nagy részével a szállás.
9: Nyilván egy kis részét kiadják, ez ügyben azért nehéz pontos számokat mondani, nyilván egy részét kiadják albérletbe, nyilván egy részét azt megpróbálják eladni, egy nagyon nagy része meg üresen áll. Tehát nem hasznosítják, hanem mint az ingatlan, mint értéktartó befektetést adják. Hát gondolj bele például azok az ingatlanok, amik külföldi tulajdonban vannak, és jellemzően nem saját maga menedzselte a tulajdonos a szálláshely szolgáltatást, hanem egy céget bízott ezzel meg. Az ettől a cégtől eljött, bezárt, de ő nem fog tudni itt albérlőkkel pepecselni, meg azokat a jogi bizonytalanságokat vállalni, amik egyébként ezen a piacon Magyarországon sajnos jellemzőek. Ezek üresen vannak tartva, és hát nagyon-nagyon sokba sajnos beköltöznek, feltörik azok a csövesek, lumpen elemek, amitől most szenved egész Budapest belvárosa, és jönnek be a kukázók, nincs is ezekben a lakásokból mit elvinni, hanem egész egyszerűen megszállnak bennük. Kimossák a szennyesüket, és az egészen borzasztó körülményeket hagynak aztán maguk után.
8: De ez nagyban megy, vagy ez néhány elszigetelt eset, hogy ez előfordul?
9: Nem, ez nagyban megy. Tehát abszolút nem lett könnye betekintetben egyébként a társasháznak az élete, semmilyen szinten se. Úgyhogy ez egy borzasztó
8: Mi újság a többi kerületben, akik megvárták, és tetszett nekik alapvetően a hatodik kerületi példa, és Józsefvárosról is jöttek hírek még most nyáron is, hogy tervezik a tiltásnak a bevezetését, vagy a szigorítást. Más kerületek is gondolkodtak róla ezekkel kapcsolatban. Milyen hírek jöttek, hogy állom?
9: De hát abszolút nem tetszett a hatodik kerületi tiltás senkinek. Tehát ha ez tetszett volna, Gábor, akkor bevezették volna legkésőbb.
8: Hát azért mondtam, hogy tetszett, Józsefvárosban konkrétan még tavasszal is megjelent, hogy ez továbbra is tervben van, tehát...
9: Nem. Ilyen terv nem volt, hogy betiltsák. Ezt a betiltást a több mint 3000 budapesti önkormányzat közül, vagy azt, hogy a kiadható napok számát korlátozzák, ez esetben nullára, egyedül Terézvárosnak a polgármestere lépte meg. Igen. Semmelyik másik kerületi polgármesternek nem tetszett. Arról volt szó, hogy nem tudták, illetve nem tudjuk a mai napig mi se, meg ők se, hogy 2027. január 1-ével, amikor lejár a szálláshelynyitási moratórium, akkor mit tervez utána a mindenkori kormányzat, és ők erre a helyzetre fel akartak készülni. És mind a hetedik kerület, mind a nyolcadik kerület, mind ugye a 13. kerület, ahol most szintén diskurzus van a magán és egyéb szellemiség kapcsán, ők azt mondták, a következő alapelveket akarják betartani. Egy, nem korlátozzák a kiadható napok számát, mert látszik, hogy az betarthatatlan és kudarc. Erre a legjobb példa, Soproni Tamás és a Terézvárosi Önkormányzat. Kettő, nem akarják ellehetetleníteni a már tisztességesen működő magán és egyéb szálláshelyeket, mert hogy ez nem létezik egy normális piacgazdaságban, ilyenre maximum Terézváros polgármestere képes. Három, nem akarnak lemondani az adóbevételről, mert ez nekik hozzájárul a működésük biztonságos fenntartásához. Négy, értik és tudják, hogy ugyanakkor vannak problémák a társasházakban, és figyelembe akarják venni a lakóknak az érdekeit. És ezek mentén, az elvek mentén dolgoztak ki különböző olyan szabályzatokat, amik elsősorban egyrészt a jövőben nyíló magán és egyéb szálláshelyek helyzetét akarják megnehezíteni, tehát hogy olyan építésügyi előírásokat vezetnek be, amivel nehezebb új szálláshelyet nyitni. Másrészt megkérdezik a kerületek az egyes társasházakat, hogy ők szavazzanak arról, hogy az ő társasházukban szeretnék-e, hogy ezek az ingatlanok, akár a már meglévők is, tehát a már engedéllyel évek óta működők, tovább működhessenek, igen vagy nem. Uh-huh. És ezeknek a módjait szabályozzák, hogy szabályoznák 27. január 1-től.
8: De Józsefvárosban azért itt van egy 3,5%-os korlát, egy plafon, azért ez elég húzós, nem?
9: Józsefváros azt mondta, hogy az egyes város részeire, illetve most az három szinten, tehát egyrészt mint Józsefváros, másrészt az egyrészt város részek, harmadrészt a társasházak megállapít különféle limiteket, amiben maximalizálja a működtethető Airbnb-ket. Csak hogy amennyiben az adott társasház, amennyiben az adott városrész, hogy Józsefváros fölött a limit fölött van már, azokhoz nem nyúl.
8: Ja, oké, okay, ez a rész nem maradt nekem, jó.
9: De, ez az egyik legfontosabb
8: persze,
9: rész.
8: Értem,
9: mert itt
8: értem.
9: Arról van szó, hogyha te működtél eddig, akkor működhetsz továbbra
8: igen,
9: is.
8: Okay,
9: szóval, ha eladod a lakásodat, nem lehet újra az új tulajdonosnak ott magán és egyéb szállásért nyitni, addig, amíg a limit alá nem süllyed az adott területen az ingatlan
8: számot. Akkor kanyarodjunk át a 27-es tervek.
7: Ja, pont akartam ennek tükrében.
9: Jó, de most az, tehát akkor ez megvan mindenkinek, ugye, hogy ez mennyire más.
8: Persze, Értjük. Mi a gond? Okay. Mi van a 27-es, miért nem tudnak készülni? Mert ezzel, hogy kiadtatok egy közleményt, hogy miért nem tudnak 27-re készülni? Hogy vannak változások a csőben, csak még nem tudjuk, hogy mi, és akkor még nincsenek meg az információk, hogy 27-ben milyen lesz a szabályozás, vagy mit a
9: ja, az előző probléma? Kormányzat 2024-ben határozott el a 25 és 26-os évre tartó két éves szállásnyitási moratóriumot, mondván, hogy addig vagy ők kidolgoznak egy olyan új egységes keretrendszert, ami kiszámítható, stabil működési feltételt fog majd jelenteni a szálláshely szolgáltatói szektornak. Az előző kormány ezzel kapcsolatban ismeretünk szerint nem tett végül semmit. Gondolták, hogy majd 26 második negyed évétől elindítják ezt a munkát. Közbeszólt azonban ugye a kormányváltás. Nyilván egy ilyen radikálisan új helyzetben, új embereknek nem ez volt a legfontosabb, hogy ez a feladathoz érjenek. Viszont most ott tartunk, hogy gyakorlatilag egy szűk negyed év múlva lejár ez a moratórium. Erről a szabályozásról nem tudni semmit, hogy egyáltalán bármilyen anyag készült-e korábban a Magyar Turisztikai Ügynökségnél, illetve az éppen aktuális témafelelős minisztériumnál. És most ott tartunk, hogy nem tudjuk, hogy az új kormány akar-e új szabályozást, ha igen, akkor miért január 1-ével, vagy inkább, és ez a mi javaslatunk, azt mondjuk, hogy, és nem csak a miénk, hanem most éppen jól emlékszem, a Szállodaszövetségnek a tiszteletbeli elnöke Flesz Tamás is azt mondta, hogy higgadjunk le, nem kell kapkodni, legyen egy év moratórium még, amikor végre elindul a szakmai munka, mert van szakmai munka, a mi véleményünket is megkérdezte a turisztikai ügynökség, mi is eljuttathattuk a javaslatainkat, de még mindig nem tudunk semmit, hogy aztán mi lesz belőle, mikor lesz abból jogszabálytervezet, mikor lesz társadalmi egyeztetésen, mikor lesz elfogadva. Tehát ahelyett, hogy kapkodnánk, üljön le az egész szakma, üljön le Budapest és a kormányzat, hiszen most már azért alapvetően más a viszony, mint mi az elmúlt 10x évet jellemezte. és közösen beszéljük meg, hogy hogyan tovább.
8: Uh-huh. Oké, okay. Hát így legyen.
9: Ugye ez azért is nagyon fontos, mert most már elérkez, itt van 2027, itt vannak a naptárak, jönnek a foglalások bőven a jövő évre, látszik már egy-két sláger dátum, tehát nem lehet most hirtelen nagyon-nagyon radikálisat alakítani, és hát ugye az új kormányzatnak az volt korábban az ígérete, hogy nem lesznek ilyen ad-hoc törvénymódosítások egyik pillanatról a másikra, tehát legyen meg most az idő. Ez a moratórium, ez betölti a funkcióját, hogy nem nyílhat új szálláshely, a meglévő működhetnek. Nyilván megvan ennek is a hátránya, de még mindig jobb, mint egyik pillanatban a másikra valami nagyon radikálisat húzni.
8: Meg a bizonytalanság, persze. Oké, okay, értjük. Nagyon szépen köszönjük akkor a beszélgetést, szép napot.
9: Jó én munkát. Köszönöm, sziasztok!
8: Szia, szia! Sumicki Balázs volt a vendégünk az elmúlt percekben, a Magyar Apartman Kiadók Egyesülete elnök. Egy hallgató azt kérdezi, csak nekem ellentmondás, hogy állítólag radar alatt rengeteg szállás működik, miközben tönkre mennek a szórakozó helyek. Ebben nincs ellentmondás, mert hogyha a kétharmad megszűnik, egyharmad marad, a kétharmadnyi forgalom eltűnik, illetve nem lakik ott több ezer ember, akkor értelemszerűen nem kell az minden teljes bezárás, vagy teljes
7: hát
8: eltűnés,
7: az, hogy a forgalom csökkenjen. Tehát... Mit jelent a rengeteg? Tehát azért meg kell nézni, hogy ez hogy számszerűen hogy adja ki. Kevesebb volt a turista.
8: Hát jóval kevesebben tudnak ott aludni, és ez elég az, hogy csökkenjen a bevételük a szórakozóhelyeknek, hogy máshova járjanak szórakozni, ahova kényszerből mondjuk költözni.
7: Igen, ráadásul ugye a bázis átadó magyar közönség az hamarabb difundált, úgyhogy ez egy nagyon kis változás, és mondjuk 25%-kal kevesebb turista is jelentősen befolyásolja ezeknek az éttermeknek a bevételét.
8: Bőven, úgyhogy igen.
7: Köszönjük a többi hozzászólást, ezeket majd beolvassuk, illetve megpróbálunk mindegyikre foglalkozni. Rádió.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz. Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
1: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhasd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
3: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
4: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
3: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
3: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Kicsit csípős a reggel, de hát összemilyen legyen. Itt vagyunk a Rádiókafé 98.0-án, október 13-án, pontosan 6:30 kedden reggel Ács Gáborra.
4: És Gede Balázsra.
5: És a kedves hallgatókat mindjárt szemlézzük, megnézzük, hogy ki mit írt nekünk így korai órákban.
4: Lehet, hogy volt valami kis talajmenti fagy, mert mintha...
5: Tényleg? Hát annyira talán.
4: Annyira ja, nem?
5: Nem, most ott eszem, hogy nem, hát, mert nem. Keresztül mentem a kerten, léptem a járdáról, és olyan szottyos volt még a föld, úgyhogy még meg sincs kemény.
4: Mit az első ablak törlésnél valami szilárd is ott lett volna, de lehet, hogy csak már 3 fokot vagy 4-et írt, hát gondoltam lehet, hogy akkor ott egy kicsit lejjebb is, na mindegy.
5: Na, azt mondja, hogy csillagfényes jó reggelt kartársak. Milyen korán indult 5:54-kor, vagy úgy szokott?
4: Nem, kartársak most kicsit korábban indult egy kartárs, igen.
5: Megjött a felmentő tegnap délután szuper nagy személyében, így a szokott időbenes útvonalon 23 perc 39 másodperc jelenleg Zugló Hermina mező Gödről. Szerencs utcai lámpa egy váltással sikeredett, írja.
4: Mert hogy nem kartás betegsége miatt ő otthon maradt vele tegnap, ahogy azt elküldte.
5: Nagyon jó, és akkor szuper nagyra lehet bízni.
4: D&M kartás néven küldte a tegnap reggeli zenetet, amiben nem volt természetesen idő, ami alatt megfutotta a szokásos távot.
5: Ez már csípős, Tamás írja, hogy náluk Komáromban.
4: Egy fok. Hát akkor abból azért lehet talajmenti. Egyébként most nagyon szép őszidő van. Nem az a furcsa, brutál hőingásos, nagyon melegre vált, hanem az a kellemes őszi 16-17-18 fokra melegszik föl a délután, és most látszik, a tegnapival ellentétben, hogy szép tiszta idő van. De hát itt már a fiúk megmerényeltek, és nem engedték a világosodást átélni, úgyhogy már nagyban fényárban beszélgettek, amikor megérkeztem, úgyhogy
5: igen.
4: Ez most kimaradt, sajnos.
5: Aztán egy kedves hallgatónk írja, hogy most hallgattam a tegnapi Airbnb-s beszélgetés ismétlését, terézvárosiként mindig felmegy bennem a pumpa Sumicki Balázs csúsztatásaitól, ferdítéseitől, valamint ahogy Soproni Tamást fikázza. Január óta például nincsenek telehányva az utcák az atomrészek külföldi turisták által, nem ordítanak éjjel kettőkor például. Szemetes a kerület a kukázók miatt, de ez egy másik probléma. Kis színes hír, a mi házunkban egy Tisza párti képviselőnek van több apartmanja is a tetőtér beépítése óta.
4: Tehát akkor, ha jól értem, a képviselő a feketézők sorába tartozik, és mert hogy elhangzott a beszélgetésben, hogy vannak ilyenek is, a kukázók kint maradnak és nem mennek be azzal ellentétben, ami elhangzott a lakásokba, amit problémaként vázolt föl nyilatkozónk. Tegnap azt írták a hallgatók, hogy ok nélkül tiltakoznak a forgalom elvesztésétől a vendéglátósok. Ez a hallgató meg örül neki, hogy elvesztették a forgalmukat a vendéglátósok. Itt van egy kis ellentmondás, de hogy eltűntek az atomrészek külföldiek. Úgyhogy igen, ezek úgy tűnik, hogy extrémitások.
5: Nem tehát feltétlenül annak örül, hogy elveszítik, nem annak örül, hogy elveszítik a forgalmukat a vendéglátósok, annak örül, hogy rendezettebb a környék.
4: A vendéglátósok szempontjából azt jelenti, hogy nagy mértékben csökkent a forgalom. Csak volt, aki tegnap meg azt írta, hogy szerint ez nem így van, mert ő nem látja, hogy csökkent volna a forgalom. Szóval igen, nehéz itt tisztán látni.
5: Igen, meg főleg tapasztalati úton benézel az ablaküvegen, és azért merülnek. Hat asztalnál azért azt gondolod, hogy az...
4: Én szerintem ez elég tényszerű, hogy a milliárdos bevételről lemondott a kerület. Mondjuk akkor még nyilván nem tudták, hogy utána meg majd a főpolgi nyúl a zsebükbe, és szedik ki azt, amire ők számítottak, hogy benne lesz. Azzal együtt, hogy gyakorlatilag mindenki egyetért. Ez föl is mérték egyébként, tehát nagyjából mindenki egyetért azzal, hogy ezt nem kerületi szinten kell kezelni. Ezt csak a lopás megkönnyítése miatt vitték kerületi szintekre annak idején, hogy vissza kell csinálni, csak hogy nem feltétlenül úgy kell visszacsinálni, hogy szólok nekik, hogy oké, akkor mostantól ennyi pénzt eltüntettem, kompenzáció, nuku, aztán majd egyszer beszélünk róla, amúgy pedig hát nem érzitek ti a csít, hogy összességében ez mennyivel jobb a fővárosnak. Hát érezzük, csak mondjuk nekünk itt működtetni kell a dolgokat, és nem így terveztünk, és nem így számoltunk. Tehát nagyjából ez a vitának a lényeg. Egyébként a mai napig nem tart, mert most a főpolgármester gyakorlatilag minden nap egy másik interjúban magyarázza. Ugyanaz, csak arra a kérdésre nem válaszol, hogy akkor itt most mi van. Tehát, hogy elvette az kerültet, aki került, az a pénz ki. De hát látni kell a magasabb szintű célokat. Nem, amikor a működésedet kell megoldani. Már hallom, hogy vannak kerületek, ahol konkrétan megszorítások vannak emiatt, a zsebbenyúlás miatt. Ezzel nem számolhattak. Ugye átfogó probléma, az nyilván most kicsit tovább léptünk az Airbnb-zésről, de hát az megint elég tényszerű, hogy tényleg senki nem ment a hatodik kerület után. És vannak, és mindenki gondolkodik a szabályozáson, van szigorítás, de hogy ez a teljes tiltás, ez tévút a többiek szerint is, ez elég egyértelmű és tényszerű. Mm-hmm. Úgyhogy azért szerintem az megint egy extrém vélemény. Igen, hát ha kimondottan ott élőként a kevesebb lett a hangoskodás, az én saját szempontomból, a saját kis apartmanomból, lakásomból kifelé nézegetve, elégedett lehetek ezzel. Tehát igen, ez megint. Mint ahogy nyilván az apartman kiadók érdekvédő szövetségének az elnöke a kiadóknak az érdekét mondja, és az alapján igen. Beszél. Úgyhogy ez így működik, igen.
5: Na, közben azt nézegetem, hogy tegnap volt itt valami passzátás kurparlé.
4: De hogy a passzátás kurparlé,
5: mert
4: az annyi volt,
5: venni.
4: Hogy Endre száját elhagyta ez a szó. Uh-huh. És ez megiklette a hallgatók, nézd meg, és küldözgeti a paradicsom szószos. Sőt, szép paradicsomok.
5: Kedves Endre, komoly ember, idézőjelben, nem vesz bolti passzátát. Hanem maga készíti.
4: Ő azóta passzátás képeket küld nekünk, igen.
5: De tök igen. Jó. Na, mondunk elérhetőséget, akinek nincs meg fejből, 0636 980 980, SMS, WhatsApp, Viber.
4: Amit a hallgató kritikája miatt elkomolykodtuk az elejét, pedig ilyenkor még vidámak szoktunk lenni. Nincs valami vidám sztorid? A nyuggeres sztori az vidám.
5: Ez nem vidám. Friss M0-as M5-ös lajtóban csúnya kamion baleset M4 irányába. Óriási dugó várható.
4: Nagyon nem vidám.
5: Igen. Hát figyelj,
4: viszont
5: nincs.
4: Az, hogy a nyugdíjkorhatárt közelítő ravaszgedét, hogy akarták behúzni a csőbe, az nem vidám? Azt nem akarod elmesélni?
5: Hát nézd, vidám annyiból, hogy láttam keresztül a szitán, de...
4: Lásd keresztül.
5: De az a nem vidám része, hogy már az átverhető paper bácsi kategóriába csúsztam ezzel, ugye, uh-huh. Akit próbálnak megvezetni. Az volt a helyzet, hogy jött az ősz, gondoltam, elkezdem a szokásos szűrővizsgálatos köreimet, pont fölpattant egy ilyen ér és vérkeringés vizsgálat. Már első...
4: Hol? Az interneten?
5: Az interneten, igen. Uh-huh. Már furcsa volt, hogy nem volt ilyen időpont foglalás. Ja, persze, őszi akció, meg nem tudom. Hanem, hogy visszahívás. Hát nem hívjatok, nem szeretem.
4: Szóval akkor te még nem tudtad, hogy ez egy termékbemutató.
5: Nem tudtam, és azért alakulni. A visszahívás azért nem volt idegen, mert például a bőrgyógyászom is telefonos izével foglalt. Tehát kicsit ők is ilyen elmaradottak ilyen tekintetben, úgyhogy hát mondom, ez is egy ilyen kisebb cég valószínű. Na, aztán fel is hívtak időpont egyeztetés véget, és elkezdték ugye tolni. Gyanúsan nagy lett az őszi akció, még nagyobb, mint amire én a banneren emlékeztem, mert azt mondja, hogy 30 ezerért megcsinálják. Hát ez már elég fura volt, mert ugye a magánegészségügyben a jó napot kívánok kerül ennyibe, körülbelül. Onnantól
4: az időpont foglalás újabb ennyi, és a végén.
5: A receptírás, értékelés, stb. És vissza is kérdezek ezekre. Hogy
4: mondom, és a 10 perces vizsgálat 40-nél kezdődik.
5: Mondom, ilyen van, és mondom mi lesz a bújtatott cucc, a doktor úr még elmondja, hogy mi lett az eredmény, 25, meg nem, nincs semmi, mondom, ez elég jó hangzik, és az egész egy másfél óra.
4: Na, itt aztán a vészcsengő, ugye?
5: Hú, de még vészharang.
4: Itt fölvillant az üzleti modell lényege.
5: Hogy,
4: aha.
5: Hogy hát ez nem túl sok. Hát, de nagyon alapos, meg ez egy olyan technika, ami, hát mondom, jó, befoglalták az időpontot, de azért ott motoszkált a kis ördög, és a neten kerestem rá, az egyik legdurvultabb, de úgyhogy még az átlátszó is írt róluk. Mm. Tehát nem csak ilyen fórumokban találtam meg a nyomait, hogy persze a vizsgálat az 2x5 perc lesz, biztosan megállapítják, hogy az ereid az kuka, és agyvérzés közeli állapotban vagy, de van megoldás, 400 ezer ér valami elkentjű, amivel karban tartható az egész.
4: Ugye, a modell lénye, igen, nekem is komoly felület a szüleimet megvédeni ettől.
5: Igen, sajnos így van.
4: Egyszer belesételtek, és szerintem azóta körbejárhat az elérhetőségük, úgyhogy már voltam itt, már próbáltam, hogy változtassátok is meg, mert mintha ezek összeérnének, és hasonló cégek, vagy ugyanannak a cégeknek a leágazó.
5: Igen. Ez is ilyen, nem az átlátszó írta, hogy már vagy 50 telephelyük, hogy mozognak, jönnek, mennek, úgyhogy rögtön írtam nekik, hogy az időpontot, az adataimat elérhetőség, mindent töröljön most, és meg se próbáljanak elérni. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon izgi dolog, és nagyon sajnálatos, hogy ezek így vannak, és tudnak működni, tehát nyilvánosan hirdethetik magukat.
4: Én azt nem értem, hogy itt miért nem szigorúbb a szabályozás, miért nem lehet ezeket eltüntetni a piacról. Tehát ugye nem vagyunk az állami beleszólásnak a nagy hívei, de ez pont az a...
5: Igen.
4: Pont az a rész, ahol semmi más nem folyik, csak a nyilvánvaló átverése idős emberekre, idős igen. embereknek. És... Még talán elkapni se olyan bonyolult. Sokszor nem értjük, hogy a nyilvánvaló telefonszámok beküldésére mondjuk a újabban népszerű banki csalás formáknál miért nincsen úgymond reakció a hatóságok részéről, de ez meg amikor a szemünk előtt zajlik sok-sok éve és nagyon nagy károsult számmal megy ez a biznisz, furcsa.
5: Igen. Na, hát kérdezi is egy hallgató,

0: bírja. Úgy,
1: na, jó van.
0: Úgyhogy
1: hát akkor tulajdonképpen köszönhetjük is így is.
0: Szerintem is.
1: Eseményekből csak egyet-kettőt ragadunk ki. Azt mondja, megalakul az Amerikai Egyesült Államok haditengerészete, a US Navy 1775-ben például. Az a baleset Andokban lezuhan egy repülőgép fedezet egy rögbi csapattal, ez 1972-ben volt, október 13-án, útban voltak egy nemzetközi mérkőzésre Santiago de Chilébe. Felkutatásuk csak december 20-án sikerült.
0: Felkutatásnak nem nevezném, tehát miután lejutottak sikeresen, és igen, megmondták, hogy hol vannak.
1: Igen,
0: a kutatás
1: igen
0: sikertelen lett, tehát ha ők nem jut le egy kisebb csapat, akkor már rég fölhagytak a felkutatással, tehát ez így nem igaz, hogy a felkutatásuk sikerült.
1: Igen. És hát a túlélésük módját azt ismerjük, az életben maradtak, névelő nélkül életben maradtak címe készült játékfilm, ami nagyon érzéketesen szemlélteti a dolgokat. Aztán William Shatner három másik utassal együtt repült az űrbe. Igen. New Shepard hordozó rakétán a Blue Origin nevű szuborbitális kapszulában. Ez egy 90 éves, 6 hónapos és 22 napos korában ő lett a legidősebb ember a világűrben, ez 21-ben történt ezen a napon, tehát mintegy 5 évvel ezelőtt. És a születésnaposok közül az 1925-ben született Margaret Thatcher brit politikusra emlékezzünk mindenképp. Nagy-Britannia miniszterelnöke volt már, hogy tőle fogunk idézni. 13-ban hult el. Már 13 éve. Paul Simon, amerikai énekes zenész, a Simon & Garfunkelből 41-es. Mari Zsuzsi, magyar énekes előadó művész is ezen a napon született. Sacha Baron Cohen, brit komikus, Jan Torp, ausztráliai úszó, és most, igen, Yves Montand, 1921-ben, Ivo Livi néven, olasz származású francia színész, énekes előadó művész, lehet, hogy gondolták, hogy ez így nem elég franciás, de akkor miért nem hagyták olaszosabbra? Na mindegy. Jöjjön egy zene, ha nem is Yves Montandról.
0: Talán ugye? Egy kicsit régi, kedves, vidám, de ez talán
1: Na, akkor azzal kompenzáljuk a kicsit borúsabb tartalmat.

0: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
2: Na, nézzük. Azt mondja, a portfolio.hu a nyugdíj kifizetésekkel foglalkozik. Egész pontosan a 14. havi nyugdíjjal, ugyanis egy trükkel 1000 milliárdot foghat a Tisza kormány, akár 1350-et is, hogyha a következő 4 évben a 14. havi nyugdíjat nem a korábban tervezett ütemben építi tovább, hanem befagyasztja az Orbán kormány által alkalmazott 25%-os szinten. Ugye ez az volt az eredeti konstrukció, hogy évente ezzel az egy negyeddel megnövelt értékben kapják a 14. havi nyugdíjat a nyugdíjasok, tehát az első évben, ami már lement 25%-ot, aztán 50-75%-ot, és amennyiben kapnának ők 14. havit, de mondjuk csak annyit, amennyit most itt az első körben, ezt a 25%-ot, akkor lehetne megtakarítani ezt az összeget, de hát azért ez nem egy egyszerű dolog, ugye ennek a kivitelezése sem, úgyhogy fene tudja, hogy erre kapható-e a kormány, majd kiderül, de a számítás az minden esetre izgalmassá teszi a kérdést, a portfolio.hu-n lehet erről olvasni.
3: A HVG azt próbálja végigvenni, hogy mennyibe fájt ez a Kipcsak álom, amit az előző
2: kormányfő.
3: Hát nehéz számszerűsíteni, de 100 milliárdokról van szó a cikk szerint. Fényűző budai villa műtárgyakkal, tündérkert, jurtával, diplomáciai státusz a budapesti irodákban dolgozó türk küldötteknek. Csak ennek a föntartása félmilliárdos összeg volt eddig, ugye ez közpénzből természetesen. Összességében 400 milliárdot meghaladhatja a cikk szerint az összeg, amit az előző kormány ebbe az egészbe, ebbe a Kipcsak vízióba investált, hogy ennek a megtérülése az erősen kérdéses, ez amit igazából beletett. Ez a bizonyos 2019-ben a kazakh diktátorral együtt bejelentett türk tanács részvétel, illetve ehhez kapcsolódott ez a bizonyos türk államok szervezete, 5 államot foglal magába, Azerbajdzsán, Kazaksztán, Kirgizisztán, Törökország, Üzbegisztán, illetve 6-ot, ugye ennek megfigyelő státuszú 5 van benne, és ehhez megfigyelőként csatlakozott Magyarország, és ebbe ennek elég sok részét számszerűsíteni lehet, de nyilván az, hogy ezek a milliárdok, amiket befektettek, ezeknek a megtérülése az erősen nem kérdéses. Tehát ez mondjuk jó számszerűsíthető, hogy a villa kertje az mondjuk 252,9 millió forint közpénzből készült, parkosítás és étányok kialakítása mellett kellett pénz naprózsa világágyra, meg csodaszarvas installációra, tehát hogy az Ibl villaként ismert épületre mennyit költöttek, az látszik, de hogy az egésznek összességében milyen a megtérülése az. Egy táblázat van, ahol benne vannak a különféle költségek, ilyen villa, olyan villa, dologi, és akkor ebből a befektetett összeg az nagyjából látszik. Nyilván azt gondolhatjuk, hogy ebből azért sok nem térült meg, legalábbis annak a nyomát nem láthatjuk.
2: Igen. A Telexen,
3: szóval ez a HVG-n van.
2: Telexen meg a ravasz navellenőrökről lehet olvasni. Oh. Kik időpont foglaló rendszeren keresztül baranyai barbershopokból jelentkeztek be szakáligazításokért. Szépen is. Hát bizony több súlyos szabálytalanságot is feltártak. A közelmúltban voltak, akik nem adtak nyugtát, más adószám nélkül működött, egy vállalkozónak pedig már egy éve törölték az adószámát. Úgyhogy a barbershopok ellenőrzéséről Telexen lehet olvasni.
3: Már a választás után nyert az előző Kovács Zoltán, mi is volt kormány szóvivő, államtitkár, nemzetközi kommunikációs államtitkár.
2: Igen.
3: Szóval egy 713 milliós közbeszerzést nyert. Ez már a választás után volt, minden más céget kizártak, ugye, de még nem állt fel az új kormány ebben az időszakban, erről is a Telexen lehet olvasni. Hát az IMF, hogy mit mond, meg mit módosított a Magyarországgal kapcsolatos besorolásain, azt szerintem lényegtelen, mert ők kb. Fél éve nyúlnak hozzá, gyakorlatilag utána mennek a piacnak, aztán hozzáigazítják a hozzát, nem?
2: Kicsit följebb pöckölte a növekedést, és nagyon lehozta a várható idei inflációt.
3: Hát ahhoz hogy igen, most
2: a számok nincsenek meg, de 2 alá tolta be az idei várható éves, utána 1,8-ra az inflációt, és 2,1-re a gazdaság.
3: Igen, de a piac ezt már levitte, tehát gyakorlatilag a piac után lépett, csak ő ritkábban módosítgat, úgyhogy túl nagy jelentősége nincsen, hogy az IMF milyen számokat mond be hirtelen.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Enyerté. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon Enyerté. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
2: Na nézzük, elég komoly emelkedés volt a Budapest értéktőzsdén, közel 1%, 1269 pont, ez 9% plusz, de az OTP húzta persze a piacot magával. Pénteken pont itt dünnyögtünk a pénzes zsák rovatban, ugye milyen jól jönne egy saját részvényvásárlás, aznap meg is kapta az MNB engedélyt, és rögtön el is azóta gyakorlatilag menetel az OTP. Tegnap 3,3%-kal 41.640 forintra ugrott, a többi vezető részvény ezt nem tudta produkálni, viszont a Richter volt a második legjobban teljesítő azzal, hogy ugyanott zárt, mint tegnap előtt. Mármint pénteken. Ez 12.350-en változatlan áron. A MOL az eset 1,5%-kal 4.976 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,1%-kal csökkent 2.530 forintig.
3: Abból a szempontból tipikusnak tűnik a tegnapi nap, hogy most egy nap tőzsdei fejleményét mondom, de ha távolabbról néznénk rá, akkor ugyanez látszana, hogy olajár fölfelé, a világban a gondok halmozódnak, a tőzsde meg tök jól teljesít. Úgyhogy Dow Jones plusz 4%, oké, a Nasdaq most alul teljesített, és a technológia lefelé vette az irányt, ez mondjuk pont az ellentétje annak, ami eddig történt, de ezt azzal magyarázzák, hogy az olajár ismét elszállt a szaudi események, a reptértámadás, nem elsősorban az, amely kicsit aggodalomra késztette a befektetőket. Nyilván ez egy kicsit megbolondíthatja a kamat kilátásokat is, de erre sincsen negatív reakció. Nagyon ott vannak a csúcsok környékén, tehát gyakorlatilag bármi történhet. Ha le is ütik a tőzsdéket néhány napra, vagy esetleg egy-két hétre, akkor utána abból egy fellélegzős, olajos napon mindig akkora visszapattanás van, hogy a csúcsot kezdik el nyaldosni alulról ismét a tőzsdeindexek. Úgyhogy ebben összességében, kicsit távolabbról nézünk rá, semmi változás nincsen. Hogyha a tegnapi napra nézünk rá, akkor annyi, hogy alul teljesített a technológia, de amúgy pedig olyan nagy történet nem igazán volt a tőzsdén. Nem tudom, voltam itt ezen kívül észrevételeznél, mert olyan túlságosan izgalmasnak nem tűnt. Brent 106, VTI 93, de 2%-os emelkedés csak az olajban, ez is messze még akár az elmúlt hetekben elért, nem olyan messze, de azért egyértelműen alatta még az elmúlt hetekben elért csúcsoknak, amikor ugye az amerikai könnyű olaj, ugye a VTI is 100 fölé pattant, most ez ugye 93, úgyhogy továbbra is alapvetően nem nagyon mozgatja fülebotját sem a tőzsde. Indexeket leginkább megmozgató része semmitől a világban, ameddig lehet hinni az AI-ban és a technológiában. Egyre kevesebb AI-hoz kapcsolódó szektor van benne az emelkedésben, de a nagy tech játékos cégek azok továbbra is úgy tűnik, hogy az elmúlt egy-két hetet nézve bírják a strapát. Tegnap egy kicsit ezzel ellentétes tendencia volt. Összességében az indexek ott vannak a csúcsok alatt, és a tegnapi nap sem változtatott lényegében ezen.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Enyerté. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon Enyerté támogatásával. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
2: Na, hát kérem szépen, itt van Schmidt Andi, ő fog híreket mondani. Szia, jó reggelt! Nincs hangod.
4: De,
2: hangod.
4: Már van. Már van.
2: Mi újság?
4: Berendezkedtél? Mármit itt.
2: Ja, hogy ide?
4: Itt össze-vissza voltak a mikrofonok, hát, a fülesek.
2: Ami itt van.
4: Távirányítók. Most már szép rend van.
3: Pedig tegnap már igyekeztünk előkészíteni a terepet neked.
4: Hát de biztos jött valaki este.
2: Szétdúlta itt az egész mindenséget.
3: Na de most már rendben a fegyelem. Na majd a Szabi ezt hallja, akkor mindjárt kikerül.
4: Igen, tényleg tegnap megvan.
2: Jöjjenek a hírek, utána mi jövünk vissza.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
6: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 Hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 Holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
5: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel. A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed, ritmusod. Egy erős KKV-t kérnék.
7: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
1: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
7: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
1: Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
9: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
10: Pont mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
11: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
12: Jó reggelt kívánok! A fővárosban erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Városhatártól, a 10-es főúton Solymártól befelé, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Ma reggel 8 órától Újpesten az István úton, az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárják a külső sávot, mert folytatódik a felújítás, az érintett BKK autóbuszok megállóját áthelyezik. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától lezárták a Lenhorsék utcát és a Attali Kálmán utcát a Mester utcánál. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál, illetve a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. A 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után gázvezetéket javítanak, ezért lezárták a külső sávot. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervíz úton lehet közlekedni. Az Üllői úton a Távíró utca és a Határút között napközben sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
13: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
14: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
15: Hírek következnek a Rádió Cafén.
16: Jövő héten mutatják be a 2027-es költségvetést. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Jönnek az új hókotrók a magyar közút flottájába. Országszerte napos, gomoly felhős időnk lesz ma. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint a tervek a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanak majd. Emlékeztetett a Baross Gábor vasútfejlesztési tervre is, amely a következő 10 évben 3550 milliárd forinttal támogatja a vasút megújítását. Emellett lakhatási és vízmegtartási programot is indít a kormány. Az ellenzéki pártok bírálták a kormány eddigi teljesítményét. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valuta Alap. Az IMF áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Módosította a magyar inflációs előrejelzést is, míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most ennek a felével számol. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi vasmegyei főügyész helyettes alkalmas lehet az ügyészség pártatlan működésének helyreállítására. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter, akkori legfőbb ügyész indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi tisztségéből. Az államfő korábbi jelöltjét, Szatmári Zoltánt két hete nem támogatta az országgyűlés. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály már ma hatályba lép, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A módosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A döntés Ukrajnának is kedvez, hiszen megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Négy új többfunkciós teherautót állított szolgálatba a magyar közút. A Mercedes-Benz járművek hókotróként, sószóróként és darús teherautóként is használhatók. A gépeket a Babarci, a Pápai, a Kápolnás-Nyéki és a Hajdúszoboszlói telephelyen vetik be. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közel 12 millió eurót biztosít összesen 24 új munkagép beszerzésére. A fennmaradó 10 járművet a tervek szerint még az idén átadják. Nem tartott ki az amerikai tűzszünet. Az ukrán elnök szerint Moszkva nem érdekelt a békében. Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna betartotta a tűzszünetet, az azonban már az első napon összeomlott. Közben a NATO új stratégiával készül egy esetleges orosz támadás elhárítására, drónokkal és nagy hatótávolságú fegyverekkel. Oroszországban attól tartanak, hogy a nyugat lezárhatja a Balti-tenger fontos tengeri átjáróit.
15: Időjárás a Rádió Cafén.
16: Ma a pára és kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Esőre nem kell számítani. A szél viszont napközben több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időnk lesz, a hétvégéig néhány fokkal fokozatosan melegszik a levegő.
17: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
18: Egy szónak is, száz a vége.
17: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel, ahogy hallhattátok, egy jó Simple Minds-al, amiről nagyon sokan írjátok, hogy mennyire szeretitek, és milyen jó volt, és hogy üdítő, és hogy köszönitek, és klassz.
6: De jó.
5: Igen, nagyon jó.
6: Nagyon rég hallottuk, és tényleg jól esett nekünk is. Kiváló dal. Igen.
5: Október 13-a van, kedd, 7 óra 13 perc, ahogy hallhatjátok, itt van Ács Gábor.
6: És itt van Gede Balázs is.
5: És a hallgatók is 0636 980 980, SMS, WhatsApp, Viber szám, azt mondja, Gézú írt nekünk, hova lett? Valamit megnyomtam is össze.
6: A Győr-Budapest vonalon eddig 10 perc késés van, de az nem Gézú volt.
5: Nem.
6: Meg itt van Gézú.
5: Gézú csak annyit írt, hogy már hogy ne volnák itt, ugye? Fel is teszek mindjárt egy kávét. Ennyit. Ez se nem életkép, se nem hajkú, se nem semmi, csak egy...
6: Ez csak hashtag Gézú. Igen. Majd igen. Jön szerintem a kávé után. Valószínűleg.
5: Igen, valószínűleg. Aztán
6: már azt nem mondom, hogy B7 vagy A7, mert kiderült, hogy nem így működik Gézú.
5: Igen.
6: El is tűnt a Wizzer meneti MJ-ből Gidda. Igen, tegnap csodálkoztam, hogy ahhoz képest, hogy most úgy tűnik, hogy a szaudi biztonsági helyzet az nem a legjobb, hogyha lövöldözik a repteret, és halálos áldozatok is vannak. Ehhez képest a 4 közel-keleti útvonalak közül pont ezt tartotta meg a Wizzer, a többi ment a lecsóba a múlt héten. Most írja a hallgató, hogy akkor most már Gidda is ment a lecsóba. Igen, nekem csekkoltam. Tegnap délután még ott volt, már kikerült, tehát akkor az utolsót is törölte. Egész térre a Wizzer eltűnt a menetrendből, de hát ez szerintem a legkevésbé sem meglepő az elmúlt napoknak a fejleményei láttán. Talán az, hogy meddig szedik ki, az volt igazából csak a kérdés. Hát úgy tűnik, hogy a ideje az eltűnt, sőt, nem is látom, hogy mikor van először járat. Kipucolták, hát teljesen kipucolták. Mm-hmm. Egyetlen egy járat sincs a menetrendben, eltűnt.
5: Na nézzük budapesti híreket.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: A gazdasági versenyhivatal elnöke elrendelte a budapesti déli körvasút beruházás körülményeinek felderítéséhez szükséges hatósági eljárást. Ez jelent meg hétfőn a GVH weboldalán, én a Forbes-ból puskázom. Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter múlt hét pénteken jelentette, hogy a kormány felmondja a déli körvasút kivitelezésére kötött szerződést a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló V-híd ZRT-vel. A GVH-ről hétfőn azt írta, a gazdasági versenyhivatal nyomon követi a budapesti déli körvasút beruházással kapcsolatos információkat, és egyelőre a sajton keresztül értesült arról, hogy Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a GVH-hoz fordul az ügyben.
6: Na most ugye azt mondta az uniós számvevőszék, hogy jelenlegi formájában egy fillért sem fizet erre. Uh-huh. 320 milliárd forintról van szó, tehát ezért áll le ez a beruházás, ez a nagyon fontos beruházás, és a kormány viszont azt mondja, hogy erről a magyar hatóságoknak eddig is tudni kellett. A kormány, az előző kormány biztos, hogy tudott róla, és mégsem tett semmi lépés, de hogy a magyar számvevőszéknek és mondjuk a GVH-nak is erről kellett, hogy legyen információja, úgyhogy kicsit furcsán veszi ki magát a GVH-nak a mostani nagy rácsodálkozása. Ugye ez az a két szervezet, amit elvileg még az előző kormányhoz köthető vezetők irányítanak, úgyhogy ezért hajlik ilyen kis politikai csetepatéba ez is. Ma holnap meg beszélünk arról, hogy akkor mi lesz, meddig állhat le az építkezés, visszaépíthető egy második vágány, vagy akkor most az ideiglenes forgalmi rend a korlátozásokkal, ami sokak életét megkeseríti, most vége láthatatlanul fönnmarad, mert az egyik vágányt elbontották, és ahelyett, hogy három lenne, mert ez lenne a cél ott a bővítéssel, most csak a vágányzári menetrend maradhat fönn sokáig. Holnap lesz majd róla szó a műsorban szakértői segítséggel.
5: Aztán elkezdődött az óbudai K-híd felújítása. Ez csak ennyi, mert már korábban ugye mi említést tettünk arról, hogy több ütemben egy nagy felújítást kap a híd. A több ütem annak szól, hogy bele fog nyúlni, vagy belenyúlnak a munkálatok egészen a jövő nyári fesztivál szezonban. Ott akkor lesz egy kis megállj, és utána folytatódik majd ősszel ez a dolog, tehát ez most indult hétfőn.
6: Aztán nem tudom, melyiket bígyesszem még ide, ez már csak a bulvárok. Tudod mit? Egyiket sem.
5: Nagyon jó.
6: Haladjunk tovább, most akkor szerintem ez lesz itt a megoldás erre a óriási dilemmára.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: éve hallgatod ezt a műsort?
1: 27.
0: És te még hiszel a mesékben?
1: Millás reggeli.
2: Nemzetbiztonsági jelentőségű kockázattá vált a vízhiány, és ugye nem csak az élelmiszerellátást, vagyis nem csak az agráriumot fenyegeti, hanem magát az élelmiszerellátást, a szállítmányozást, áruszállítást, ipart, energiatermelést, erre számos példa volt most nyáron, ugye a Paksi erőmű leállásától, vagy részleges leállásától kezdve ugye a dunai hajózás fennakadása, de mondhatnunk a Rajnát, ugye a németeket is megütötte egy kicsit ez a dolog, úgyhogy egy nagy jelentőségű dologról van szó, hogy itthon milyen fejlesztéseket kéne eszközölni ahhoz, hogy jobban felkészüljünk a jövőre, hiszen ez már valószínűleg mindennapossá fog válni, mert úgy mindennapossá, hogy a nyarak ilyenek lesznek, és folyamatosan ezzel kell számolni. Az Bíró Koppány Ajtonnyal, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségével, az MLSKS főtitkárával beszéljük meg. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt, szervusztok, én is köszöntök mindenkit.
4: Na, most hol tartunk egyébként? Tehát arra, ha jól sejtem, meg hogy beszélgettünk róla, senki nem számított, hogy ez a brutális, alacsony vízszint, ez még október közepén is fönnmarad, és gyakorlatilag továbbra sem látszik, hogy mikor áll a helyre, mert a nyárra voltak a legpesszimistább előrejelzések is. Ez érződik, ahogy ez sokkal tovább húzódik el? Vagy pedig erre most már mindenki hozzászokott, és gyakorlatilag egy vészforgatókönyv szerint működnek a logisztikai cégek is például ebben a helyzetben?
3: Hát ez egy kicsit ugye messzebbről kéne indítsunk ebbe a témába. Az a helyzet, hogy mi ezt már nagyon régóta tudjuk, hogy itt a Kárpát-medencében ez a vízkérdés, ez egy kritikus rész lesz, és nagyjából 30 éve foglalkozunk ezzel, de csak nagyon-nagyon szerényen és nagyon-nagyon diszkréten, inkább egy ilyen erős ördögűzés van, mert az érdemi megoldással nem akarunk foglalkozni. Azt kell tudni, hogy a Dunának a felső része tele van vízlépcsőkkel, ez felgyorsította a folyamnak a folyását, ami azt jelentette, hogy nagyjából az elmúlt 30 évvel a Dunának a medér küszöbe az olja, az egy méterrel lejjebb került. Tehát, hogyha még normális mennyiségű víz is van a Dunában, akkor is ugye ennek a Dunának a szívó hatása az megjelenik két oldalt a területeken. Ennek számtalan jele van, mert ugye olvastunk sokszor, hogy a Dunai város környékén a lőszfalak szoktak leomlani, tehát a Kecskemét és környékének az elsivatagosodás, a Dunatisza közének, tehát itt már komoly jelek vannak, és mindig féltünk tőle, mint az ördög a szentelt víztől ebbe a témába, és nem akartunk vele foglalkozni. Na, hát most ugye az időjárás egy kicsit kellemetlenebb verziót vett az idén, és hát ugye mondják, hogy itt a jövőt tekintve még ilyen hektikusabb lesz, tehát hasonló lesz, hogy éves totálban lehet, hogy meg lesz az első mennyiség, csak ez nem
2: 20-30
3: alkalommal. Nem 20-30 alkalommal foglalja, hanem 2-3 alkalommal, és akkor ahol éri, ott viszi a mindent is. Tehát én azt gondolom, hogy olyan helyzetben vagyunk most, hogy nincs tovább lehetőségünk arra, hogy ezen a kérdésen meditáljunk. Csak mondanék érdekességeket, hogy az elmúlt 5 évben például a kukorica termésünk a 54%-on csökkent. Pont a víz, az aszály következtében. A belvízi kikötőinknek a záruforgalma 62%-on csökkent 5 év alatt. Azért ez egy erős szám.
4: Tehát ez nem az idei extrém év, hanem ez egy 5 éves adat.
3: Ez hát ez egy folyamat, Hát ugye itt nem egyik napról másikra történnek az események. Az aszály káros területeink száma 218%-on nőtt ezen időszak alatt. Most ott tartunk, hogy eddig exportáltunk gabonát, most már importálnunk kell kukoricát a feldolgozói parkba, meg egyéb helyre. Tehát itt olyan aggasztó jelek vannak előremutatóan, hogy ha ebben most nem lépünk azonnal, és nem kezdünk azonnali cselekvést, akkor nagyon nagy baj lesz.
2: Mit kéne először csinálni?
3: Hát először abba kéne hagyni az ördögűzést. Tehát ezzel kéne kezdeni, mert ugye ha mentálisan nem vagyunk rendben, akkor tök mindegy, hogy mi a jó irány, úgysem fogunk arra felé menni.
4: Ez nem történt meg, mert legalább a szavak szintjén legalább azért ez bekerült a közbeszédbe. Tehát amikor a Paks leállása fenyegetett, és ott a küszöböt kellett alakítgatni, és egy ideiglenesen egy jó megoldás sikerült el kitalálni, hogy legalább üzemképes maradt az erőmű, akkor nagyon sokat beszéltünk erről, és úgy tűnt, hogy ezt a kormány is komolyan veszi, de azóta azért csend van. Tehát nem tudom, hogy tart a szakmai munka háttérben, és akkor indulunk valamerre, vagy hogy egyszerűen elhalkult, és elviszi más a fókusz?
3: Hát valószínűleg, hogy valami mozgolódás megindult. Azt most azért elmondhatjuk, hogy rápedezik ez az ördögűzésnek ez a páncél, ami eddig ugye körbevette ezt a dolgot, és itt nem kell kitalálni semmi újat. Itt már ezt a kérdést kitalálták patentül. El kell menni Ausztriába, meg kell nézni ott, hogy csinálják ezt. El kell menni Németországba, meg kell nézni, hogy csinálják ezt. De hogyha valaki nem akar ilyen messze utazni, akkor menjen el a Tisza-tóhoz. Nézze meg a Tisza-körei vízlépcső felvizét, az egy erőműnek, ez egy vízlépcsőnek a tava. Hát ott milyen ökológiai állapotok vannak, gyönyörű, patent. Hát ugye ez már ki van találva, ez a természet ezt a kérdést megoldotta. És nem szabad elfelejteni azt, hogy víz csinál vizet. Tehát, hogyha itt nálunk nincs víz, nem fog párologni semmi, és nem lesz felhő, meg eső, ez egy körforgás. Kárpát-medence elég nagy terület ahhoz, hogy ugye legyen egy ilyen mikroklímája, ami befolyásolja a térségnek a zónáját. Ezt vízes barátaim mesélték el, akik értenek az ilyenhez, hogy ez víz nélkül víz, nem lesz víz. Úgyhogy most azt mondom, hogy neki kell fogni, de Jürgen Malac vágtába, elkezdeni a tervezést, hogy hova tegyük a vízerőművet, ugye egy kell fajszhoz, a boks miatt kell a legelsővel foglalkozni, a legkritikusabb, hogy azt a kérdést oldjuk meg. Azt kell tudni, hogy egy ilyen ügynek az elkészítése legalább 2-3 év tervezés engedélyeztetés, mert az egy komplex történet. Tehát itt nem arról van szó, hogy húzok egy betongátot a Duna közepére, aztán megvan oldva a kérdés, hanem itt ez egy vízi erőművet lehet beletenni, egy hízat lehet csinálni, és amíg megvalósítjuk, ez 3-5 év. Tehát arról beszélünk most, hogy a legjobb állapotban, a legjobb helyzetben is, hogy 8 év múlva mi lesz. Na most, hogyha jönnek ezek az aszályos időszakok, most tartunk az idén 800 ezer milliárdos aszálykárnál, két aszálykáros év, egy vízlépcsőnek az ára. Aha. Megvan.
2: Elég gyors megtérülést hozna.
3: Innentől kezdve nem kérdés, azt mondom, hogy merre kell menni, és ugye, hogyha nincs vízünk, akkor nincs mezőgazdaság, nincs állattenyésztésünk, az állatoknak nem tudunk takarmányt, nincs gyümölcs növénytermesztésnek az a részese, és az ipar sem fog kapni megfelelő vizet, tehát innentől jön az, hogy akkor óriási a kalamajka, mert ezeket mind külföldről kell behozni, jó drágán. Hát ugye a logisztika az utolsó, mert ő fogja elvinni, ami marad. Tehát nem a logisztikával kell kezdeni, hanem az, hogy mit eszünk, mit iszunk és mit termelünk. Tudunk élni, vagy nem tudunk élni?
4: Amikor nyáron nagy szakmai viták voltak, azért voltak olyan vélemények is, hogy ez vízlépcső, nem lehet a hegyvidéki szakaszoknak a műszaki megoldásait idehozni, és tényleg mi is elvesztettük a falat. Volt, aki azt mondta, hogy nem feltétlenül kellene vízlépcsők. Más azt mondta, hogy egyszerűen. Igen, más azt mondta, hogy egyszerűen nem úsztuk meg anélkül, mert hogyha fölöttünk van, akkor nem tehetjük meg, hogy mi ezt nem folytatjuk. És ha igazából nem is akarnánk, akkor is most már egy kényszer helyzetben vagyunk, de ezen kívül még egy csomó mást is meg kéne lépni, amellett, hogy vízlépcsőket építünk. Nem tudom, hogy a logisztikai... Hát, igen?
3: Hát ugye itt azért nem szabad elfelejteni, hogy ilyenkor mindenki szakértő lesz hirtelen gyorsan, és az érzelem vezérelt írás az nagyon megy nagyon sok embernek, de nem sok szakmai háttérre, mert azok az, akik ilyen nagyon trombitálnak a vízlépcső ellen, azt kíváncsi vagyok, hogy hányan láttak vízlépcsőt, hányan nézték meg azt, vagy ha láttak, akkor értik, hogy mi történik ott, mert nagyon sokan hiába látják, mert nem értik, hogy miről van szó. Tehát itt azért nagyon sok mindenre lehet megoldás, de ugye nyilvánvaló ezt úgy kell kezdeni, hogy egy szakmai tervezés kell, akik értenek az ilyenhez. Tehát nem véleményvezérek, nem érzelemvezérelt írások kellenek, és akkor hergeljük a népet, hanem azt mondani, hogy olyanokat, akik értenek hozzá leültetni, na nézzük meg a benchmarkot, aki, hogy mit csinál, milyen megoldások vannak, piszok gyorsan lehet jó megoldást találni. Tehát van erre példa, tehát itt nem kell semmit se kitalálni. Nincs is időnk kitalálni, hanem azt kell nézni, hogy megnézni, hogy kinél mi van, mi a jó, nekünk mi az alkalmazható, mert síkvidékre is lehet vízlépcsőt építeni. Aki azt mondja, hogy nem, az akkor látszik, hogy nem ért hozzá a dologhoz, nyilvánvalóan más paraméterekkel. Tehát ezért vannak a vízépítő mérnökök, hogy ezeket pontosan bekalibrálják, hogy hova mit lehet.
4: Még azt mesél el nekünk, hogy most a logisztikai szolgáltatók ezt hogy élik meg, ezt a mostani helyzetet. Most mekkora visszaesés tudtak átmenni egyik területről a másikra. A vízi út az nagyon-nagyon lecsökkent, a vízi szállítmányozás. Hol tartunk most így, hogy ennyire elhúzódik ráadásul ez a mostani extrém helyzet?
3: Hát ugye Paksnál most ez a fenék küszöb, az ugye hajózárat jelent a Duna nemzetközi vízi útján, úgyhogy ezt végtelenségig nem lehet fenntartani, mert nemzetközi kötelezettségeink vannak a hajózhatóság biztosítására, tehát ez egy valameddig még tartható, de utána ezzel valamit kell kezdeni, tehát ez egy blokkádot tulajdonképpen a Duna hajózhatóságán. Lefelé, felfelé lehet menni, de ugye ezen a részén nem tudunk átmenni, és hát ugye nagyon visszaesett a dunai a magyar áróvízi forgalom, tehát a kisvíz miatt, hogy mondtam az előbb, hogy 62%-kal csökkent az elmúlt 5 évben a kikötőknek a kirakodási forgalma, és ez azért durva, mert a hajózás az, amelyik fajlagosan a legkisebb környezeti terheléssel jár, és a legolcsóbb fuvarozási mód, tehát hogyha nagyon nagy mennyiségű terményeket akár export, akár importba mi nem tudunk hajóval hozni, akkor csak a drágább megoldások, vasút és közúti fuvarozás, közútjaink túlterheltek, a vasút is ugye most átépítési időszak előtt tart, tehát ez egy nagyon komplex történet lesz, hogy ezt akkor hogy lehet összefésülni, úgyhogy minden működjön, úgyhogy ugye még mellette van egy kis európai gazdasági recesszió is, ami ugye az egészet még nyomja a történetben, tehát kisebb az áruhalap is, úgyhogy nem, nincs mosolygós arcunk nekünk most.
2: Okay. Hát jó, nyomon követjük ezeket, és nagyon bízunk benne, ugye, hogy a következő évi asszály nem ér annyira váratlanul minket, de hát itt olyan beruházásokról lenne szó, ami nem egyik napról a másikra születik meg, de azért figyelni fogunk, és még beszélgetünk. Nagyon köszönjük ezt a mostanit is, szép napot kívánok!
3: Szívesen! Szervusz!
2: Szívesen,
3: szép napot, szervusz mindenkinek!
2: Bíró Koppány Ajtonnyal, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége főtitkárával váltottunk egy pár szót, hogy a logisztika hogyan érte át ezt az asszályt. Azon gondolkodtam, hogyha nem kerül pótlásra, tehát nem lehet ugyanarra a szintre, nem kerülnek vissza a folyóink, tavaink, és úgy indulunk rá a jövő évre, és az megint ilyen lesz, akkor gyakorlatilag évről évre egyre rosszabb lesz a helyzet, ami kritikus és veszélyes már nagyon.
5: Na, benne hát van a pakliban, de senki nem tudja, de itt most minden várakozást alul múlt a rendszer meg a csapadékhiány.
2: Hát kemény, ballagjunk tovább.
5: Most már hallottam olyat, aki azt mondta, hogy majd az olvadáskor áll vissza csak, ha nem is a normál közelébe, de egyáltalán a hajózható szintre, a hajózható a nagyon alacsony szintre még lehet, hogy hónapokat kell várni. Most nyilván ezek változhatnak, így jön egy frontosabb, csapadékosabb időszak a vízgyűjtőn, a Alpok térségében, és igen, akkor persze megváltozhat, de hát ugye korábban arról volt, hogy szeptember-októberre ez talán rendelő. Tehát ez most a nagyon szigorúan a legrövidebb táv, amiről én beszélek, és ugye több persze érdemes megkülönböztetni a közép meg a hosszú távot, amire most azonnal reagálni kéne, de hát erről még majd fogunk beszélgetni.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
6: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
7: megújult hamburger.
6: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
7: megújult hamburger
6: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
7: A képen mindig sokkal színesebb és magasabb, mint az életben.
6: 2.
7: Most van benne valami olyan, amit a hamburger feltalálásakor nem raktak bele. Ha jó lenne benne, belerakták volna.
6: 3.
7: Még a reklámjában sem gondolják komolyan, hogy ez az új hamburger kapható lesz egy fél év múlva is.
6: 4.
7: Evés közben csak azért tudod, hogy ez extra, mert rá volt írva.
6: 5.
7: Nincs 5.
6: Ne feledd, logika, kritika, etika.
8: Miről beszélsz?
6: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
8: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
6: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
9: 50-50.
10: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
7: Ha most mindenki ráér egy-két percre, kérem csukjuk be a szemünket, aki vezet, az ne.
9: Van ennek az éremnek egy éle is, amit tekinthetünk harmadik oldalnak, de ezt csak azok látják, akik gondolkodnak.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
11: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
1: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
12: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
13: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
13: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
14: One, two, three, ho!
1: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
15: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
16: Hová tehetjük a 700 kiló gemkapcsot, főnök?
17: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
18: Sun & Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun & Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun & Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
19: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
20: Lehet egy kérdésem?
21: Már meg is volt.
1: Millás reggeli.

0: Egy erős kávét kérnék.
1: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
2: Na megnézzük, hogy hogyan tudna bepörögni a magyar gazdaság. Bizonyos elemzések szerint a KKV szektor az, ami igazán meg tudná húzni. Úgyhogy miképpen, meg miért, azt Reiser Balázzsal, a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársával, a Corvinus Egyetem docensével fogjuk megbeszélni.
3: Aki figyelemfelkeltő elemzést írt a Telexen, meglepő, de hosszú távon pont a KKV-k húzhat neki minket a Gazdasági Zsákutcából címmel. Ennek apropóján beszélgetünk vele. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na, mi az elképzelés, hogy hogyan kéne a KKV-kat gatyábarázni ahhoz, hogy az egész gazdaságra kifejtsék hatásukat, természetesen pozitív oldalon, a növekedési oldalon?
3: Ők nem csak a nagy multik beszállítói tudnak lenni?
4: Nem, egyáltalán nem. Az nagyon fontos látni, hogy ilyen kevésbé fejlett gazdaságokban, mint Magyarországon, nagyon nagy arányban dolgoznak az emberek kisvállalatoknál. Például Magyarországon az emberek fele 20 főnél kisebb cégnél dolgozik, tehát megkerülhetetlen az, hogy elkezdjünk vele valami. A másik fontos dolog pedig az, hogy már az elmúlt 30-40 évben az ipar folyamatosan gépesítik mindenhol a szerte a világon és Magyarországon is. Hiába ölt bele a magyar állam 100 milliárdokat vagy 1000 milliárdokat abban, hogy nagy multikat idehozzon, ők is folyamatosan gépesítettek, és emellett csökkent az iparban összeszerelő üzemekben dolgozó embereknek az aránya. És abban kell segíteni a kisvállalatokat, hogy ne csak így multibeszállítóként tudjanak működni, ez is fontos, hanem úgy általában a szolgáltató szektorban is ki tudjanak teljesíteni, hát itt fog növekedni a foglalkoztatás a következő évtizedekben.
2: Igen, a szolgáltató szektor ugye meglehetősen élő munkaigényes. Neki egy jó fizetést kell adni, hogy magas színvonalon üzze ezt a dolgot. A jó fizetésű, magas minőségű szolgáltatást meg kell tudni fizetni. Tehát egy ilyen ördögi kör, aminek valahol van egy eleje, csak nem tudjuk, hogy melyik.
3: Csak hol tudunk ebbe beletörni.
2: Igen.
4: Szerintem ott, hogy segíteni kell a vállalatokat, hogy a termelékenyebbé váljanak, és hogy jobban végezzék azokat a tevékenységeket, amiket úgy általában csinálnak. Csak hogy mondjak egy példát, ami a cikkben is szerepel, hogy egy étterem működtetése nem arról szól, hogy van egy szakács, aki aztán ételeket készít, hanem arról is, hogy van mindenfajta bonyolult élelmiszerbiztonsági szabály, amit be kell tartani. Meg kell tervezni az étlapot, és azt, hogy mennyien alapanyagot tartsanak fent, hiszen az ugye nagyon drága, hogyha rengeteggel selejtet termelnek. És ezeknek a szervezése

0: ez nem csak önmagában a főzésről szól, hanem egy ilyen vállalat elvezetési gyakorlatokról, ami igazából több más iparágban is ugyanúgy fontosak, mint az élelmiszer vagy a vendéglátásban. Uh-huh. És igazából ezen a részen kellene szerintem megkezdeni így a probléma megoldását.
1: Meg az írásod alapján a képzéssel, mert hogy nem is annyira, sőt, hát ugye az elmúlt időszakban talán a finanszírozással volt a legkisebb probléma, az állami programok erre irányultak, de hogy nincs megfelelő szaktudás, ahhoz meg nyilván oktatás kell, meg képzés.
0: Ez benne teljesen egyetértünk, nagyon sok olcsó hitel volt Magyarországon, viszont például a digitális technológiáknak használatában, vagy AI használatban a magyar cégek teljesen le vannak maradva, pedig ezek igazából olcsóak. És azt, amit mi javasolunk, hogy nem csak az, hogy beültessük így a vállalatvezetőket iskolapadban, hanem az, hogyha szervezünk olyan eseményeket, ahol tudnak egymással beszélni, megbeszélni egymás problémáit, és közösen próbálnak megoldásokat találni, ehhez kapcsolnak tanácsokat, az kifejezetten hasznos tud lenni.
1: Hát vannak mindenféle ilyen céges klubok, nem? Ahol azok nem erről szólnak, csak hogy ezek jutnak eszembe, hogy ilyen kisvállalkozói közösségek, igen. Ahol
0: láthatják. Pontosan erről lenne szó, csak kellene mondjuk el tízszer ennyi belőle. Uh-huh. És csak hogy mondjak egy ilyen dolgot, amit még lehetne itt tenni, hogy amellett, hogy itt beszélgetnek így a cégvezetők egymással, lehetne előadásokat tartani arról például, hogy melyek azok a már ténylegesen létező állami támogatások, amiket ők mondjuk igénybe vennék. Hát rengetegről egyszerűen nem is tudnak. Közben pedig lehetne mondjuk előadásokat tartani, nem arról, hogy hogyan kell AI-t használni a cégben, hanem legalább arról, hogy hogyan lehet rendes elvevő nyilvántartást csinálni.
2: Uh-huh. És gondolom, hogy ugye a képzésekkel, meg a magasabb tudással gyakorlatilag az innovációs oldalon is be lehetne indulni jól, mert azért ott is van egy némi deficit, ugye, ahogy az írásodban is felelhető, vagy kitérsz rá?
0: Igen, a Magyarországon az innovációs mutatók egészen alacsonyak nemzetközi összehasonlításban, mert nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy az innováció az nem arról szól leggyakrabban, hogy kifejlesztünk valamilyen újjárás gyógyszert, vagy atomrakétát, vagy bármit, hanem arról, hogy át kell venni a cégeknek olyan gyakorlatokat, amiket már más cégek is tesznek. Például, hogyha van erről a felmérés, megkérdezik a cégeket, hogy innováltak, mert új terméket vezettek be, akkor mekkora része az, ami új a piacnak. És kibe fog derülni, hogy igazából harmada vagy negyedesen. Tehát a maga az új termékek bevezetése a cégeknél az azt jelenti, hogy a leggyakrabban, hogy olyan termékeket kezdenek gyártani, amiket mások csinálnak, csak ők nem. És ez nagyon-nagyon fontos, és azt kellene ösztönözni és komolyan venni, hogy ebből minél több legyen.
1: A vezetési jó gyakorlatok átvételét, vagy megismertetését, a folyamatszervezést, ezt hogyan lehet fejleszteni, illetve hogy itt kinek lehet ebben szerepe? Mondjuk ez az állam hogy tudja támogatni ebből? Itt hogy lehet előre menni, mert ez fontos lenne abból a szempontból, hogy ezek a cégek fejlődjenek és javuljanak.
0: Itt kétféleképpen az egyik, amit már ti is mondtatok, hogy vannak ilyen mindenfajta vállalati klubok, és ebből kell létrehozni nagyon sokat. És az államnak az lenne a feladata, hogy találjon megfelelő kulcsokat hozzá, és megfelelő ilyen ösztönzési rendszert, hogy ebben a vállalatok részt tudjanak venni. Ezen kívül, ami nagyon fontos, hogyha támogatási programokat csináljanak, akkor azok általános szabályok legyenek, tehát meghatározzák azt, hogy mondjuk melyik vállalati kör telel meg egy bizonyos támogatásnak, és akkor ezt mindenki megkaphassa. Például csak egy ipari példát is mondjanak, ami általában működőképesnek szokott tűnni, hogy azt mondják, hogyha egy X cég exportál valamelyik országban, mondjuk Szlovákiában, akkor kap támogatást, hogyha belép egy másik piacra, és kezd mondjuk Németországba is exportálni. Uh-huh. Ez mondjuk egy ilyen viszonylag egyszerű szabály, ami adott esetben sok céget is is elérhető.
1: Uh-huh. Azon merengtem, hogy most, amikor mindenki a költségvetés bejelentését várja, és egy elég szűk mesdjén kell egyensúlyozni, hogy a piac is megnyugodjon, hogy az euró bevezetési terv az hiteles és komoly kiadáscsökkentésre van szükség az állam részéről, akkor erre viszont nagyon-nagyon fontos lenne költeni azért, hogy középtávon, hosszabb távon a gazdaság szépen fejlődjön, hogy ez mekkora költség, vagy mi az, ami nem annyira pénzben kifejezhető, inkább csak odafigyelés, mik lennének a legfontosabb potenciális döntések, változtatások, amikkel be lehetne rúgni ezt a motort.
0: Azt szeretném mondani, hogy ez igazából egy kifejezetten olcsó program, tehát egy pár milliárd forintos költségvetése van, és ahhoz képest, hogy röpködtek az elmúlt években a 100 milliárdos nagyságrendű vállalati támogatások, ez ehhez képest elenyésző jelentőségű. Viszont ez nagyon nagy probléma, szeretnénk bevezetni eurót, akkor emelni kellene így a magyar gazdaságnak a termelékenységét, és igazából ezt lehetne így ezen keresztül lehetne elérni, úgyhogy ez egy megkerülhetetlen dolog. És hogy mit is kellene tenni, azt mondanám, hogy legfontosabb, hogy próbáljunk megterjeszteni a gazdaságban ezeket a jó menedzser gyakorlatokat. Ami korábban volt a nemzetközi tanulmányok, azok azt mutatják, hogy ez a bevezetése általában nem pénzfüggő, hanem azért, mert a vezetők azt gondolják, hogy mindent jól csinálnak, minkezben igazából nem is. Uh-huh, ez fontos, hogy partnerként kezeljük őket, mert különben mérgesek lesznek, és eljes elvesik.
1: Ez elsősorban állami feladat, vagy mondjuk a sikeres cégeknek is illik benne részt venni?
0: Nem mondhatjuk azt, hogy illene részt venni, de szerintem közgazdászként azt gondolom, hogy az emberek olyan dolgot csinálnak, ami így megéri el nekik, és nem csak így a jótét lelkükre érdemes elambazírozni. Szóval úgy kellene kitalálni ezeket a programokat, hogy adott esetben a jó cégeknek is megérje nekik, megérje részt venni.
2: Jó, hát megnézzük, hogy ugye ez elég komoly kormányzati támogatás szükségeltetik, úgyhogy megnézzük, hogy ez hogyan alakul ez a dolog. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, nagyon izgalmas kérdés.
0: Köszönöm szépen.
2: Jó munkát, szép napot kívánunk.
0: Nektek is, hello.
2: Hello, Reiser Balázzsal, a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársával, a Corvinus Egyetem docensével beszélgettünk.
1: De az jó, hogy nem pénzbeli ez a bizonyos
2: abszolút
1: támogatás.
2: Igen.
1: Mert hogyha ez szürke állomány, meg hozzáállás, meg hasonlók, akkor talán könnyebben megvalósítható, ha van egy átállás. Igen, de néha a fejben átállás a nehezebb.
2: Hát,
1: de hát mikor, hanem most, amikor minden meg tudnak változtatni. Úgyhogy na, hát bízunk benne, hogy ezt is elindulunk egy kedvezőbb irányba. Akár azon az áron, hogy mondjuk a pénzbeli támogatásokat vissza is lehet vágni. Erről ugye nagy vita folyik egyébként, hogy tök jó volt, hogy volt olcsó finanszírozás, de hogy az kellette. De akkor ezzel már kicsit túléptünk az előző beszélgetés keretein.
3: A kupasz úrnak kész a kávéja, mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli kávé rovata hangzott el. Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
2: A helyes megfejtés beküldő között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban látható a Pesti Tőzsde Világa című időszaki kiállításra. Anna Norobot Kft. Jó voltából. A mai kérdésünk a következő. Mi volt a neve annak a tragikus sorsú kiemelkedő magyar textilgyárosnak és tőzsdei szereplőnek, aki az óbudai textil üzemét modernizálva bevezette a korszakalkotó filmnyomást és az ingvasalást nem igénylő Parisett fényes pamut szövetet, világhírnevet szerezve ezzel a hazai textiliparnak? A. Goldberger Samuel, vagy B. Goldberger Leo, vagy C. Goldberger Daniel.
3: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
1: És itt van, megjött ismét Schmidt Andi, mosolygósabb, mint egy órával ezelőtt. Ezek szerint sok érdekes
4: úgy
1: és
4: látod,
1: finom.
4: Úgy látod?
1: Nagyon. Te nem úgy érzed.
4: Nem, mindjárt átmegyek a szomszéd drogériába is veszek valami szemcseppet, mert szétesik, azt nagyon fáj a szemem.
1: Rendel Japánból, hát Szabi mondott az,
4: ja, igen,
1: fölkeltette a figyelmet.
4: Kedves Szabi technikus kollégánk, igen, is azt mondta, hogy Japánban milyen mentás?
2: Mentás, mentolos.
1: Mentolos, japán szemcsepp, először megijedt tőle, sőt, amikor becsöppented először földhöz vágd, utána rájössz, hogy a legjobb.
2: Igen. Nem lehet, tudom, hogy lehet, működik a halapenyós szemcsepp.
1: Mindegy.
4: Egyre jobb.
1: Járok, arra hozok neked.
4: Jó van, mikor mész?
1: Ez még nem publikus.
4: Ja,
1: pont arra vasz előtt erről nem beszélhetek. Ne, hát itt a...
2: Majd megnézem a beosztást, abból ki lehet.
1: Na, jöjjenek a hírek.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Egy erős KKV-t kérnék.
5: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
3: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
5: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
3: Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
7: Könyvefesztivál, társasjátékzóna és varázslatos kalandok a Góbuda Mallban. Október 16 és 18 között akciós könyvvásárral, Game Club társasjátéksarokkal, Tolkien és varázsló programokkal vár a Lira Góbuda könyv hétvége. A belépés ingyenes. Részletek gobudamall.hu.
8: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez. Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, tőrlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, hiltobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
10: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Jövő héten mutatják be a 2027-es költségvetést. Javított a magyar gazdaság növekedési kilátásain az IMF. Átalakítják a betegellátást, megszűnhetnek egyes kórházi osztályok. Országszerte napos, gomoly felhős időnk lesz ma. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint a tervek a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanak majd. Az ellenzéki pártok bírálták a kormány eddigi teljesítményét. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Már ma döntés születhet arról, hogy a kereskedelmi gázolaj után év végéig 25 forinttal magasabb jövedéki adót lehessen visszaigényelni. Átfogó reformra készül a kormány az egészségügyben. A tervek szerint a kórházak finanszírozását a gyógyítás eredményességéhez és a betegek felépüléséhez kötik. Az ellátást nagyobb, regionális központokba szerveznék át, ezért megszűnhetnek az alacsony esetszámú osztályok, például azok, ahol évente 200-nál kevesebb szülést vezetnek le. A változtatások előfeltétele a biztonságos betegszállítás megoldása. A kormány jövőre 500 milliárd forinttal növelni az egészségügyi kiadásokat, írja a Népszabadság, a Magyar Zeneházában rendezett tanácskozásról tudósítva. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valuta Alap. Az IMF áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. A jövőben mindkét mell eltávolítását és szükség esetén a helyreállító műtétet is finanszírozza a társadalombiztosítás azoknál a merrákkal kezelt nőknél, akik örökletes gén eltéréssel élnek. A finanszírozást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő biztosítja. Folytatódik a reform a hazai filmes közegben, újraindítják az inkubátor programot, jelentette be a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin szerint a programnak eredetileg éppen az volt a feladata, hogy teret adjon a fiatal, pályakezdő filmeseknek, a merész ötleteknek és a szokatlan történeteknek. Majd hozzátette, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben a szabadabb, kreatívabb alkotás felé szeretnék elmozdítani az ipart. Ma kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt már lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. Dróntámadás ért két hajót Bulgária partjainál, az egyik jármű elsüllyedt. Egy héten belül ez már a második hasonló incidens a térségben. A támadásokért felelős drónok eredete egyelőre nem ismert.
10: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Ma a pára is kötfoltok feloszlása után többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, esőre nem kell számítani. A szél napközben több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időnk lesz, a hétvégéig néhány fokkal fokozatosan melegszik majd a levegő.
10: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
10: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Október 13-a kedd reggel van, 4:09 lesz 3 perc múlva, és itt van Ács Gábor.
5: És itt van Gede Balázs is.
4: És kapunk híreket a kedves hallgatóktól az utakról. Sziasztok, az M0-áson a Bilktől bazi nagy pitty-putty van az M1-es felé. Szerintem ezt
5: értjük.
4: Érti. Igen. Reggel 8 óra után pár perce mi mást jelenthetne, mint valami méretes torlódást és nehéz előrejutást. Aztán Gézu írt egy hajkut, csak nem megcsapott az addikció szele, egy irányba fújt. Hát ez egyre jobb vagy, Gézu, köszönjük szépen. Aztán, ja, egy hallgató azt írja, az idei közgazdasági Nobel-díjról beszélhetnétek, szakértők vagytok, nem kell szakit hívnatok, nagyon érdekes téma. Hát érdekes, csak én még konkrétan, tehát azt tudom, hogy miért kapták. Ugye egy közgazdász páros kapta, egyébként nagyon izgalmas valóban ugye mikroszinten hozni olyan döntéseket, amik a makro egyensúlyt hivatottak fenntartani, de hogy pontosan mi a munka meg a recept, mert ugye itt fiskális, monetáris politika összehangolása stb., hát ezt még megmondom őszintén, nem tanulmányoztam, úgyhogy ebben nem is szeretnék szakértőként tetszelekni.
5: De érdemes róla beszélni.
4: Abszolút, igen, egyébként, mert nagyon izgalmas, igen, hogy az ilyen válsághatásokat hogy lehet egy kicsit simítani ezen az úton. Na, viszont most témát váltunk.
1: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.
4: Ismét országos adománygyűjtő kampányt indít a McDonald's, illetve a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány. Ez ügyben vannak itt vendégeink, Répási Zsuzsanna, a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány ügyvezető igazgatója, és Ádám Szilvia, az alapítvány kommunikációs vezetője. Szervusztok!
6: Sziasztok, jó reggelt!
7: Jó reggelt!
4: Na, ugye azt mondtam, hogy ismét, tehát ez már nem az első. Beszélgettünk is róla, ugye korábban is vendégünk voltál. Ez mióta megy egyébként, és mennyire összehangolt a nemzetközi szervezettel? Tehát a, nem tudom, nálatok, hogy nem anyacég, tehát a nagy szervezettel.
6: Ez nagyon régi hagyomány egyébként a magyarországi, a hazai McDonald's éttermekben. Tehát ez több mint 15 éve működik egyébként. Aha. Ez a kampány pontosan ebben az időszakban, általában az évben, így az év vége felé. Szorosan, szigorúan nincs összehangolva, mindegyik ország ez a saját ütemezése szerint indít hasonló akciókat. Nálunk ez az október közepe, ez egy ilyen jól bevált időszak, még így a karácsony előtt, úgyhogy még pont nem zavar semmilyen más kampányt.
8: Uh-huh. Így van, alapvetően van egy globális alapítvány, aki hasonló üzeneteket, illetve tehát minden ország, ahogy Szilvi is mondta, hasonló üzeneteket, hasonló akciókat csinál, tehát az adománygyűjtés a McDonald's-ra együttműködésben ez egy bevett gyakorlat, és akkor ennek a formája tud változni országról országra. Mi azért is választjuk az október 15-et, tehát az október közepe környékét, mert egyrészt október 15-e az ölelés világnapja, azt hiszem az első ház 52 évvel ezelőtt Philadelphiában ekkortájt nyílt meg.
6: Ezen a napon nyílt meg, így van.
8: Tehát, hogy így ez egy ilyen kicsit születésnap.
4: Világos. És... tehát akkor onnantól indul a kampány. Ugye egy zoknit lehet megvenni, egy pár zoknit, amivel lehet támogatni az alapítvány működését. Mennyi ideig tart ez?
8: Egész pontosan 3 hétig tervezünk. Nyilván a készletek erejéig, tehát október 15 és november 4 talán, ha jól emlékszem.
5: Én már jártam úgy, hogy elfogyott egyébként.
4: Én is, mert...
5: már nem emlékszem egyik évben, de hogy...
4: Igen, mert tavaly volt felemás.
8: Igen.
4: Akkor 3 párig jutottam, és meg akarom, a negyediket, hogy legyen Tehát, hogy egyforma kell, az egy nagyon vicces dolog volt egyébként, ugye már úgy is lehetett hordani, akkor mostában divat ilyen felemás zoknikat hordani, de ha vettél kettőt, akkor lett két pár egyformád is, tehát lehetett variálni, és akkor én tovább akartam menni, ott megállt, úgyhogy most van...
7: Ebből a szempontból nem lenne jobb a tavasz, akkor jobban lehet menőzni az oknival, jobban látszik a rövid gatya.
4: Hát, fene tudja.
8: Várj, ezt elviszem magammal.
7: Ez csak így megfordult a fejem.
4: Igen, a rövid gatyás hát,
7: nem, csak a Balázs lelkesítette, hogy ő ennyire igen. szeret villogni vele, és tökre
4: igen,
7: szívesen
4: igen, igen, abszolút. Ez egy jó pofa dolog. És az ára az maradt, az emlékeim szerint ugye 1000 plusz áfa, tehát 1270 ér.
8: Pontosan ugyanez az ár idén is, és pontosan idén is az a metódus, hogy a teljes nettó bevételt az alapítvány kapja, és ezért ez számít, tehát hogy ez egy jelentős része az éves bevétel.
7: De amúgy az éttermekben a fogyasztásból is valamekkora megy, vagy csak amit ott beledobni a kasszánál, ez hogy működik?
6: A fogyasztásról magából nem, tehát hogy ha egy vendég betér egy hazai McDonald's étteremben, akkor most ugye lesz lehetőség egyrészt zoknit vásárolni, másrészt ugye van egy állandó adományozási lehetőség, az vagy ha a kioszkon rendel, akkor ugye hozzá lehet adni a kosár értékhez egy bizonyos összeget, egyébként pedig még a perséjek is működnek számunkra egyébként meglepő módon, de hogy az emberek azért ezt még használják, úgyhogy több lehetősége is van annak, aki szeretne.
7: Bocsát, megkaptad a megfejtésbe.
4: A megoldás, igen, hogy kell menőzni, tűrd be a nadrág szárat azért.
6: Köszönjük,
7: kampány marad össze, a megoldás
4: igen.
7: itt van.
4: Igen, köszönjük. És a pulcsit is fönt a gatyába, és akkor abszolút menő lesz.
7: Abszolút jó.
4: Okay. Van egy 15 éves tapasztalatotok, mit lehet mondani, hogyan fejlődünk adományozás terén?
8: Lassan. Hogy őszinte válaszom az, hogy lassan. Azt tehát a hazai adományozási kultúra az még, hogy mondja, nem éri el mondjuk a skandináv vagy nyugat-európai szintet, de azt gondolom, hogy tudatosság van. Bizonyára nemrég zárult le az 1%-os kampányok eredményének a kommunikációja, hogy ott talán olvastátok, vagy hallottátok, hogy végül is több ember adományoz évről évre, csak kevesebb alapítványnak, meg nagyon elmentek most a média
4: fele. Igen, most az elvitte.
8: Ez egy speciális eset, tehát hogy azt gondolom, hogy van fejlődés, de még van fejlődési lehetőség is.
4: A világ. Ugye említetted, hogy egy szemmel látható összeg az, ami ebből összejön, igen. Az mit jelent? Mekkora és az alapítvány működésében mekkora rész ez? Vagy működtetésében?
8: Tavaly, ha jól emlékszem, de javíts ki Szilvi, hogy 80 ezer zoknit adtunk, tehát 80 millió forint jött össze.
4: Aztak jó.
8: Ami hát bőven két szemjegyű százalékot jelent az alapítvány éves működési költségében.
7: Ami hogy néz ki amúgy?
8: Egész konkrétan úgy néz ki, hogy legjelentősebb részt egyébként a kioszk adományozások adják, tehát amikor a digitális rendelési felületen a kosárban.
7: A digitális már jó, gondolom, hogy a kioszkok bejöttek elég hamar, kiszorított a apró bedobálós.
6: Igen, de nem teljesen, ugye ez nagyon érdekes, hogy ezért még megmaradt a bedobálós.
8: Igen, a készpénz az még erős itt Magyarországon, az kell, hogy mondjuk. Úgyhogy alapvetően az alapítvány a legtöbbet a McDonald's vásárlóinak köszönheti. Ez egy csodálatosan működő modell, hogy úgy tud egy vállalat segíteni egy társadalmi ügyet, mondjuk ki, itt beteg gyerekek családjának adunk ingyenes szállást kórházak közelében.
4: Igen, ezt akartam is kérni, hogy olyan természetesen beszélünk az alapítványról, de egy kicsit azért nézzünk mögé, hogy mit csináltak pontosan.
8: Igazából a kórházi kezelés alatt álló gyerekek családjait támogatjuk meg, mert a gyerekekkel foglalkozik az orvosi tím, nyilván a szülők mindent megtesznek, de a szülőket is meg kell fogni, a szülőknek is kell segítség, legyen ez lelki, pszichoszociális, vagy egyszerűen olyan egyszerű fizikai segítségek, amik így a normalitást megtartják a hétköznapokban. Ez az, hogy ne kelljen utazniuk, ne kelljen, mert sokszor ugye ezek olyan betegségek, amik hosszú ideig tartanak, adott esetben csak bizonyos nagyobb városokban van ilyen típusú kezelés, és akkor így ingyenes szállást kapnak, sokszor ételt is tudunk biztosítani, hogyha az önkéntesek jönnek hozzánk vacsorát főzni, ami egyébként egy nyitott program, tehát bárki bármikor jöhet vacsorát főzni hozzánk, tehát hogy egy kicsit így tudnak arra fokuszálni, hogy ne az egész betegség helyzet a szervezést igényelje tőlük, hanem az, hogy koncentrálsanak a gyerekre.
5: És hol vannak most Ronald házak?
4: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy említetted, hogy a közlekedés segíti, hogy ez csak a nagy távolságok áthidalására, vagy leginkább, azért próbáljátok, aha, tehát nem feltétlenül lehet mindig egy
8: így haladunk, hogy, kórház mellé, hogy olyan kórházak mellé, vagy kórházakon belül kapunk egyébként kórháztól területet, ilyen is volt már.
4: Tényleg?
8: Így van.
4: Miért volt? Megszűnt?
8: Nem, lesz is, remélem, csak hogy már előfordult. Ahol onkológia, transplantáció, aha, tehát olyan típusú betegségek vannak, ami biztos, hogy hosszabb ideig tart. Valószínűleg ugye ezek nem minden megyei, vagy minden körzeti kórházban vannak, tehát hogy ahol több családnak tudunk segíteni, ez szerint halad a terjeszkedést. Jelenleg Budapesten, Miskolcon vannak házak. Debrecenben egy olyan modell van, ami egyébként Európában egyre népszerűbb, hogy a kórház területén belül egyelőre csak nappali tartózkodásra alkalmas hely. Ezt úgy képzeljétek el, mint egy nagy nappali konyha étkezővel, de van benne fürdőszoba, mosókonyha, el lehet vonulni külön helyiségbe tanulni a gyerekkel, vagy szoptatni egy kisbabát, tehát hogy így, amikor így föl tud jönni egy család, mondjuk a délután látogatás idén, és nem emlékeztek a kis semmi, vagy az ágyszélén kell ülni, hanem tényleg, mint egy nappaliban, ugyanúgy ledöglenek a kamaszok mobilozni, aha, de valaki születésnapot tud tartani, tehát hogy azt hiszem ezt a normalitást szólt, bocs, ismételni igen, fogom, igen, ezt igen, ez próbáljuk nekik megteremteni, és például arra is gyűjtünk most pénzt, hogy ezt a helyet szeretnénk bővíteni szállás lehetőséggel. Debrecenen túl még Pécsen vannak, egyelőre ott is csak szobák, ott is tervezünk bővülni, úgyhogy erre gyűjtünk, hogy minél több.
4: Igen, a beruházás finanszírozás az hogy zajlik? A folyóbevételet bővel megoldanatok, vagy ott esetleg az anyacég még egy kicsit rádúrant a költségekre? Mit lehet erről tudni?
8: Lehet pályázni egyébként a globális alapítványnál ilyen grantekre, és szoktunk is, aha, tehát hogy abszolút ők is a bővülést támogatják, ez fő célja az alapítványnak az, hogy minél több családnak tudjunk segíteni, minél több szolgáltatást. Úgyhogy segítenek, de alapvetően nekünk kell tudni megteremteni a forrást, és amit még kapunk tőlük, az ugye majd ugye a fenntartásba fog tudni besegíteni.
4: Uh-huh. Ez a minél több család, most hogy álltok, hogy körülbelül hány családnak tudtok segíteni éves szinten?
6: Jelenleg eddigi fönnállásunk óta 16 ezer család kapott nálunk ingyenes térítésmentes szállást, uh-huh, és ugye ez a szám, ez bővül. Úgyhogy igazából egyelőre egy évben, a tavalyi évünk az 1400
8: így van,
6: család
8: igen
6: volt.
4: Tehát
8: egy szépen bővül, igen, így van.
4: Uh-huh. Milyen egyéb lehetőségetek vannak? Nyilván vannak ezek az adománygyűjtő termékek, akciók, az 1%, honnan tudtok még forrás szerezni?
8: Hát bárki, aki hallgatja nagyobb vállalattól, akkor nagy vállalati programokhoz szeretünk csatlakozni, segíteni az ő akár employer branding, akár más, aha, lokális céljaikat. Vannak nagyon jó együttműködéseink.
4: Tehát az, hogy az esetleg ilyen vállalati családi napok formájában, vagy valami, nem tudom, rendezvények, ahol megint csak bevétel van esetleg, és
8: inkább úgy szoktuk, hogy főzni jönnek, az említett vacsora programra, tehát hogy csapatépítés keretében eljönnek egy-egy ilyen helyszínre, és akkor ott ők hozzák a hozzávalókat, megfőzik a vacsorát, és abból a családok, amikor hajzanak, akkor tudnak enni. Ez nagyon sokat segít nekik. Tehát amikor nekem 3 gyerekem van, tehát amikor így haza kell menni és kitalálni egy nap után, hogy most mit főzzek.
6: Egy hosszú kórházi nap után, amikor minden is történik velük.
4: Igen.
8: Akkor nagyon jól tud esni egy gulyásleves palacsintával. Egyébként a palacsinta a legnépszerűbb étel, egyértelmű.
4: Igen.
8: És ilyenkor sokszor egyébként még másnap
5: ezt miért
8: is
5: így mondtad, Balázs?
4: Hát már az időszakos diétámnak vége felé.
5: Azt hittem, hogy nagy palacsinta szakértő vagy.
4: Még nyitva van a koplalási ablak. Egyébként nagy palacsinta szakértő is vagyok, úgyhogy lehet, hogy majd becsatlakozom egy ilyen.
6: Szeretete van egy titeket is egyébként
4: főzni. Tök jó. Szóval igen, ez kicsit most érzékenyen érint a palacsinta.
5: Mindenki jobban jár, hogyha én csak a fogyasztási oldalon tűnök föl.
8: Igen, de van olyan program is, amikor valaki egy lokális cég, olyan városban van, ahol mondjuk nincsenek ilyen hosszabb távú kezelések, mégis szeretné azt, hogy ott is a gyerekek és a szülők közel lehessenek egymáshoz. Ez mostani akciónk volt, összehajtható fotelágyból éjszakai ágyá alakítható szülői ágyakat adtunk át céges támogatással a Veszprémi kórházban például, most nemrég a Bethesdában, de szintén Miskolcon, Debrecenben és a Gofkiban is.
5: És van konkrét terv további eddig nem elért városokba, úgymond, hogy esetleg ott is
6: folyamatosan nézzük a lehetőségeket, tehát hogy ezt folyamatosan mérjük fel, hogy hol lehet, hol tudunk segíteni, hova tudjuk elvinni a szolgáltatásainkat, ahol sok családnak tudunk ezzel segíteni, és most nem tudom, hogy ezt...
7: Szerintem publikus.
4: Csak bátran.
7: Igen.
4: Bátran.
6: Elmondjuk el, hogy van tervben Szeged,
8: Szeged, Pécs, az elsődleges szempontokért, mert most várjuk, hogy hol lesznek esetlegesen olyan központosított gyermek.
7: Ja, persze, ja,
8: ez most változásban van, de ehhez fogjuk igazítani. Egyértelműen az igényhez igazítjuk mindig, ahol a legnagyobb hatást tudjuk elérni.
4: Na, most is értünk el hatást. Azt írja az egyik hallgatónk, Tomika, hogy soha nem eszik McDonald's-ben, de ma beugrik és vesz egy pár zoknit.
8: Köszönjük!
4: Úgyhogy ez az egyik legerősebb hatás, így van, így van.
7: Számomra fontos információ is kiderült, tehát 40-44-es. Nem 41-nél van, nem. A mérethatár, ami kicsi, tehát nem 39,
4: de van
7: 38,
4: több,
7: 41,
4: kell, ugye?
7: És
6: két méret
4: van legalább.
6: 36, 39 és 40-44-es méret, de ezek tök jól nyúlnak, úgyhogy bátorikod mindenkit, hogy próbálja ki.
7: Csak meg tudok örülni, mikor az én lábamnál van a határ, és az egyik kicsi, a másik nagy. A 40-44-es az tökéletes lesz, köszönöm.
4: Nagyon jó. Igen, ezt onnan tudja Ács kollega, hogy nagyon kedvesek voltatok, hoztatok nekünk ajándékba ilyen zoknit. Azzal együtt azért természetesen mi is megveszük a magunkét, és arra biztatunk mindenkit. Egyrészt tök jól néz ki, tehát megint jó lett a dizájn. Nagyon klassz, meg hát nem beszélve arról, hogy amik itt elhangzottak, ugye óriási segítség ez a családoknak az alapítványon keresztül. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk, és beszélgettünk erről a programról. Nagyon sikeres lebonyolítást kívánunk, és nem is tudom még mit. Minden egyéb más programotokhoz sok sikert.
8: Köszönjük szépen, köszönjük, és szépen. Akkor gyertek palacsintázni.
4: Oké, feltétlenül ezt megszervezzük. Répási Zsuzsanna volt a vendégünk, a Ronald McDonald gyermeksegély alapítvány ügyvezető igazgatója, és Ádám Szilvia az alapítvány kommunikációs vezetője.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
3: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
2: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
2: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem? Egyszerűen online. Partnered az üzletben. Unika.
5: Summer Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Summer Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Summer Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
6: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton, 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, tőrlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, hirtobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
8: 27.
7: És te még hiszel a mesékben?
0: Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
9: Egyik mai születésnaposunk Margaret Thatcher, brit politikus, Nagy-Britannia miniszterelnöke volt, ő 1925-ben született ezen a napon. Azt mondta...
10: Sok jó idézettel ellátott.
9: Igen,
10: sok idézhetővel mind a ellátott
9: kettőt,
10: minket.
9: Mind a kettőt leellőhetjük, mert nagyon jók.
10: A népszerűségét viszont mit sem bizonyítja, hogy egyik kedvenc zenekaromba úgy szűnt meg, ők se gondolták, hogy hamarabb oszlanak föl, mint ahogy az élők sorából eltávozik az általuk nem igazán kedvelt Vaslédi, de hogy még kiadtak egy utolsó kislemezt, akkor akkor idővita, hogy amikor Margaret Thatcher távozik az élők sorából, akkor jelenjen meg, és akkor így lett a zenekarnak az utolsó megjelenése, az őt búcsúztató korong. Hát ők inkább a munkásosztály pártján álltak, akkor nagyon leegyszerűsítve fogalmaznak. Viszont zseniális idézetek jönnek tőle.
9: Na, az egyik így hangzik, a szabadság nem a jogot jelenti arra, hogy azt tedd, amit akarsz, hanem a hatalmat arra, hogy azt tedd, amit tenned kell. Kiváló.
10: A másik pedig, lehet, hogy a kakas kukorékkal, de a tojást a tyúk tolja.
9: Hú, ez otthon is valahogy ismerős.
2: Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
9: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban látható a Pesti Tőzsde Világa című időszaki kiállításra a Nanorobot Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő, mi volt a neve annak a tragikus sorsú kiemelkedő magyar textilgyárosnak és tőzsdei szereplőnek, aki az óbudai textilüzemét modernizálva bevezetve a korszakalkotó filmnyomást és az ingvasalást nem igénylő Parisett fényes pamut szövetet világhírnevet szerezve ezzel a hazai textiliparnak. A. Goldberger Samuel, B. Goldberger Leo, vagy C. Goldberger Daniel.
2: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyét!

0: innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
1: Szállítmányozás lesz a témánk, a globális kereskedelmi útvonalak több ponton sérültek az időszakban, ugye beszéltünk a tengeri problémákról, vörös tengeri hajózási zavarok, az ezzel kapcsolatos légi forgalom is.
2: Vörös tengernek hol az északi kijárata, hol a déli kijárata.
1: Úgyhogy van probléma bőven. Azt, hogy ez hogyan érinti a globális gyógyszerellátást, illetve a gyógyszerellátási láncokat, arról fogunk beszélgetni Csipes Péterrel, az STI Hungary Kft. Ügyvezető igazgatójával és Homoki Rolanddal, a Komplex 3H Kft. Ügyvezetőjével. Sziasztok, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
3: Pontosíthatok egy kicsit?
4: Abszolút.
3: Ugye a legutóbbi beszélgetésünk óta Roland már az STI csapatát erősíti, úgyhogy ő mint speciális gyógyszeripari szakértő van jelen a vállalatunknál.
1: Ó, nagyszerű. Akkor üdvözlünk ebben a szerepkörben.
4: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Na, akkor arról beszélgessünk, gyógyszerellátási láncok. Mennyiben érinti súlyosabban vagy kevésbé súlyosan ez a mostan kialakult helyzet ezt a területet?
4: Érinti, nem mondhatnánk egyáltalán, hogy nem érinti. Gyakorlatilag végeztünk egy kutatást, és az elmúlt 5,5 évben 18 olyan eseményt tudtunk azonosítani, amely gyakorlatilag a globális ellátási láncokra abszolút kihatással bírt, legyenek ezek geopolitikailag, kereskedelempolitikai, járvány gyakorlatilag, vagy egyéb természeti katasztrófák, tehát nem mondhatnánk egyáltalán, hogy nem. Ráadásul, ha figyelembe vesszük azt is, hogy ugye nagyjából a virágkereskedelem az egy ilyen 10 csomópont halad át gyakorlatilag, amelyből földrajzilag 5 egy geopolitikai konfliktus zóna alapvetően, akkor aztán nem mondhatjuk,

0: Ér, hát a tabletta felszáll a hajóra, aztán majd egyszer odaér, de valakinek az jóval sürgősebb, és azonnal föl kell használni. Tehát
1: igen,
0: nem
1: de azért a gyógyszereknél jellemzőbb, hogy alapanyagok. Tehát gyakorlatilag jó volt a felvetés, hogy tulajdonképpen, hogyha itt valami bekerül a folytópontokba, most így fogalmaznánk, akkor az inkább az alapanyagot, viszont az alapanyag meg végig megy a teljes ellátási láncon, ugye félkésztermék, késztermék, és azért nem úgy néz ki, hogyha egy gyógyszergyártás nem arról szól, hogyha megérkezett éppen az alapanyag, akkor azonnal neki tudnak látni, át kell állítani a gyógyszergyártó sorokat hozzá. Tehát az ütemezés az mindenképpen fontos, úgyhogy ha valahol fennakadás van alapanyag területén, az azért kihathat a teljes ellátási láncra.
0: És most mekkora a fennakadás, mekkorák a kerülők, hogy áll most az egész piac?
2: Gyakorlatilag a alternatív útvonalakat kellett találni azokon a helyeken, ahol a folytópontok kialakultak, gyakorlatilag ahol a geopolitikai konfliktuszónák.
0: Mennyi megy hajón és mennyi légiúton?
2: Hát azért a nagy része légiúton megy a kontinenseken átívelő gyógyszerkereskedelmi forgalomnak, és ha most példát szeretnénk hozni, akkor gyakorlatilag korábban az Emirates és a Katar bázisai azok egy elég erős gyógyszeripari hubot képviseltek ott a térségben, gyakorlatilag szinte az összes forgalom rajtuk keresztül ment. Onnantól kezdve, hogy az ő forgalmuk megbillent, onnantól kezdve alternatív szereplők meg alternatív útvonalak lépnek a képbe.
0: De tehát a megbízók hosszabb távon is alternatív útvonalakat kerestek a közel-keleti konfliktus kirobbanása
2: óta? Most már igen, így van.
0: Például tehát nem bíznak abban, hogy ez rendeződik, és ott a régi forgalom az stabil marad?
2: Nehezen bíznak abban, hogy rövid távon rendeződik. Most egy élő példa, ami most a múlt héten tértünk vissza egy olaszországi gyógyszeripari vásárról, ott egy iráni hatóanyaggyártóval találkoztunk. Azt hiszem most talán ő a legjobban, az egyik legjobban érintett ebben a témában. Eddig neki mindig légiúton érkeztek az alapanyagok, most nyilván ez a megoldás elesett. Ő most egyet kért tőlünk, meg a logisztikai szolgáltatóktól, Törökországig jusson el valahogy a készítmény, az alapanyag, és akkor onnan ő közúton majd valahogy megoldja, hogy eljusson a gyárig. Egyébként az érdekes, hogy nem áll le attól függetlenül. Nyilván ez a gyártási folyamat csak lényegesen körülményesebb.
3: Világos. Ugye a Covid alatt megtanultuk, mi laikusok is, hogy vannak egészen hát speciális körülmények között szállítandó gyógyszerek, történetesen ugye a hőmérsékletre érzékenyek. Na most ez ilyen helyzetben, hát ez nem tudom, fokozottan kritikus lehet, hogyha itt probléma áll fenn. Milyen arányban vannak ezek a termékek egyébként? Mert most én ugye egy példát tudtam hozni, de hogy állnak ezek a hűtést igénylő gyógyszerek?
1: A gyógyszerből gyakorlatilag nincs olyan, amely nem hőmérséklet érzékeny. Aha. Tehát vagy gyakorlatilag szobahőmérsékleten, vagy hűtve, vagy valamelyik mínuszos tartományban kell őket szállítani. Tehát ez mindenre kihat. És gyakorlatilag azt mondanánk, hogy azért az elmúlt időszakban, években lényegesen felgyorsultak, hogy azért a logisztikai folyamatok több kézen mennek, hát összetettebbek a folyamatok, és azért a gyógyszereknél nem fogjuk észrevenni, vagy legalábbis laikusként, hogy a minősége külső állapotból megromlott, vagy nem romlott meg. Tehát nekünk ott az a feladatunk, hogy a hőmérséklet tartást, a hőmérséklet monitorozás mikéntjét, illetve annak a dokumentálását tudjuk úgy garantálni, hogy azt tudjuk mondani 100%-ig biztosan, hogy a gyógyszer a minőség ebből nem vesztett. Gyakorlatilag az elmúlt időszakban egyre elterjedtebbek lettek ugye a biológiai biohasonló készítmények, amelyeknek a fehérje molekula szerkezete a sérülékeny a hőmérséklet változásra, és hogyha az megváltozik, akkor a készítmény megromlana, de kívülről ezt rögtön nem látnánk. Ezért gyakorlatilag azt, hogy hogyan védjük a terméket, hogyan tartjuk a hőmérsékletet és hogyan igazoljuk, ez ebből a szempontból kiemelt szerepet játszik.
3: És hogy hogyan tudod fönnmaradni a hűtőlánc, ugye, mert az egy dolog, hogy egy szállítóeszközöm, ez biztosítva van, de hát folyamatosan egészen a végállomásig ennek biztosítottnak kell lenni.
2: Hát erre ugye többféle megoldás van. Alapvetően, hogyha légiúton szállítjuk, akkor természetesen, amíg eljut a gyártól a repülőtérig a termék, az hűtött közúti járműben van, ezután vagy hűtött légi konténerekben utazik tovább, vagy mondjuk abban a passzív hűtési megoldásokban, amiben mi rendelkezünk, azt nem kell bedugni sehova, az azért egy 7-8 napig tartja a megfelelő hőmérséklet, tehát mindenféle beavatkozás nélkül, és amikor ugye megérkezett az érkeztetési reptér, akkor szintén ugye hőmérséklet kontrollált járművekkel kerül közúton az úgynevezett last mile kiszállításra. Tehát folyamatosan fenntartásra kerül.
0: És ez a ti rendszeretek, ez mit tud pontosan, amit most így talanddal együtt megvásároltatok idézőjön?
2: Ő azt tudja, hogy gyakorlatilag külső áramforrás nélkül, úgynevezett passzív technológiával, ezek gyakorlatilag dobozok, hűtőrendszerek, mindenféle külső áramforrás nélkül képesek arra, hogy 5-7-9 napig tartsák a megfelelő hőmérsékletet, akár mínusz 80 fokon is, a dubai plusz 60 fokos reptéri betonon is.
0: Mennyi ráhagyás kell most dolgozni. Gondolom van jó sok példa

0: arra, hogy leállt egy szállítmány, vagy hirtelen útvonalat kellett változtatni, akár
1: igen,
0: csak a határokon.
1: Ott mit lehet csinálni?
2: Útvonal függő, tehát gyakorlatilag mindig érdemes tervezni, tehát nem automatikusan érdemes dolgozni, hanem gyakorlatilag tervezni, átgondolni, hogy milyen ügynökségekkel dolgozunk, milyen légitársaságokkal, hol akadhat bent a rendszerben bárhol a küldemény, és azért mi szeretünk úgy ráhagyással dolgozni útvonal függően, de 24-48 órát minimum rátartással tartunk egyébként, ha arról van szó, hogy kockázatosabb az útvonal, akár többet is.
1: Aha, tehát és mindenhol van esetleg B-terv is. Tehát, hogyha belőjük a dubai repteret, és ott most egy pillanat alatt elvágják a légiközlekedést,
0: vagy akkor...
1: Vagy most a Riádit ott volt, így van
3: legutóbb. A B-terv ilyenkor az, hogy megfelelő hűtött területre kell szállítani a gyógyszerterméket. Tehát, hogyha van megfelelő hűtött terület, akkor gyakorlatilag bármeddig képesek vagyunk áthidalni ezt a
0: konfliktust. Tehát vannak partnerek bárhol a világban, és kipakolják a repcsiből, és akkor ott helyben hűtik.
3: Egyébként sokszor a reptereken is vannak hűtött raktár területek, de egyébként pedig megvan az a hálózat, ahol ilyen helyzetben B-tervként be lehet szállítani minősített hűtött területek, és akkor ott nyugodtság van.
0: Tehát speckó repülők, vagy pedig a mezei kargógépeknek egy részén szállítják.
3: Mezei kargógépeken.
1: Mi történik akkor, vagy vannak-e olyan szituációk, amikor nem az útvonallal van baj, hanem az adminisztrációval, ugye az is lehet, hogy ott nem tudom, a vámolás, vagy bármilyen regisztrációs folyamatban van egy kis fennakadás, főleg ezekben a folytópontokon, ugye ott lehet az is, hogy a közlekedés már visszaáll, de azért az emberállomány, aki kezeli ezeket, az a hirtelen torlódó forgalom miatt az kevés, ilyenkor mi történik?
3: Ez megfoghatja a szállítmányt, de gyakorlatilag ugye hőfoktartás szempontjából nincsen nagy probléma, mert ahogy Roland említette, alapvetően tervezünk egy plusz 24-48 órával mondjuk ezeknél a rendszereknél, de fizikailag, gyakorlatilag ő bennük azért benne van egy-egy szállítás során a plusz 4-5 nap tartalék is.
1: Ezt ilyenkor, bocsáss meg, ott lehet valamiféle prioritást élveznek ezek a szállítmányok, ahol meg vannak jelölve, tehát azért tudják azt, akik kezelik.
2: Igen. Így van, így kezeljük őket eleve.
0: Olyan volt már, hogy meg kellett semmisíteni a terméket, mert biztos volt, hogy nem tud célba érni?
3: Érdekes, hogy nem ezen a területen, tehát nem ilyen folytópontokon volt, hanem általában mondjuk ez egy jellemző probléma Angliába menő szállítmányok esetén, amikor Európából Angliába közúton szállítjuk a termékeket. Jellemzően
0: ott sokkal drágább lenne a légiút, vagy miért közúton?
3: Nem, hanem ott oda nagyobb szállítmányok is mennek közúton, és jellemzően ezeknél a szállítmányoknál azért különös kockázat az, hogy még az európai oldalon, tehát Belgium, Franciaország területén menekültek másznak az egyébként lezárt rakterekbe, amikor megérkeznek a járművek, kinyitják az ajtót a lerakón, vagy esetleg a megáll a jármű a benzinkúton, akkor ezek a menekültek kiugrálnak, elmenekülnek, és a plató szennyezett lesz, tehát a raktér szennyezett, és onnantól aztán vizsgálat és analitika legyen a lábán, ami megállapítja azt, hogy a termék nem szennyeződött. Ja. Élelmiszeripari termékeket, amiket mi szállítottunk, többször semmisítettek már meg így. Hál' Istennek gyógyszerterméket még nem azzal nem fordult elő, de egyébként nem csak ez okozhat problémát.
0: De erre van biztosítás, vagy kinek a kockázata, hogyha itt...
3: Van. Uh-huh. Van. Hogyha a szállítmányozó és a fuvarozó mindent rendben tesz, tehát megteszi a szükséges ellenőrzéseket, ennek ellenére menekültek másnak fel, akkor a biztosító azt éri.
1: Egyébként ezek a termékek, a gyógyszerek mehetnek ilyen gyűjtőfuvarba? Tehát más árum elé rakható, mert az speciális dolog, ugyanakkor meg viszont azért egy jól körülhatárolt speckó konténerben van, mármint dobozban. Az én laikus olvasatom szerint mehetne, de valahol van egy olyan érzésem, hogy ez annál szigorúbb.
2: Szigorúbb és nem. Tehát gyakorlatilag alapvetően arról van szó, hogy gyakorlatban nem szeretik, hogyha mennek, de egyébként vannak olyan előírások, hogy azt mondjuk, hogy gyógyszere ártalmas termékféleséggel együtt szállítani tiltott, de hogy mi az ártalmas, arra egy nagyon rövid példa. Volt egy alkalom, nem a mi esetünk volt szerencsésen, hogy irodaépületeknek ezt a külső burkolati üvegét szállították együtt a gyógyszerkészítményekkel, de ezek be vannak vonva egy hővédő fóliával. És ennek viszont van egy erős illata vagy szaganyaga, amely zárt térben gyakorlatilag domináns, és ezt átvette a gyógyszerkészítmény annyira erőteljesen, hogy kereskedelmi forgalomban már nem lehetett gyakorlatilag felszabadítani, és meg kellett semmisíteni. De azért ezek ritkák.
1: Aha, világos. És azok az esetek, amikor teljesen át kellett gombolni egy útvonalat, vagy át kellett szabni méghozzá nagyon gyorsan?
3: Ilyenek most az elmúlt időszakban azért többször fordultak elő, pont ami azért, mert megváltoztak azok a légi folyosók, amiket használni lehet. Gyakorlatilag ez A-ról B-re elég sokszor előfordul mostanában, de hogyha mondjuk természeti katasztrófa helyzetet nézünk, akkor néhány évvel ezelőtt mondjuk a modenai raktárunkat mosta el az ottani árvíz, ott élelmiszer termékeket tárolunk. Ott gyakorlatilag az eljárás az úgy zajlott, hogy meglévő készlet, amelyek menthető kimenekít. Ilyenkor a beszállítók, a gyártók pótkészleteket szabadítanak fel, mindenki ilyen nappal dolgozik, és gyakorlatilag teljesen újra kell szabni az ellátás láncot. Ezt nevezzük úgy, hogy vészhelyzeti eljárások, azért ezeket viszonylag ilyen helyzetekben a logisztikai rendszerek nagy nyomás alatt, de precízen tudják működni.
0: Azt, hogy milyen útvonalat választotok, merre hozzátok, az abszolút alatti döntésetek, vagy a megbízónak arra van igénye, vagy beleszólása?
3: Általában ezt együtt szoktuk meghatározni, de a javaslatot mi tesszük.
2: Így van, vegyes. Tehát van ritka az, amikor a megbízó teljesen megszabja, hogy merre kell menni. Általában elfogadja a logisztikai szakértő kompetenciáját benne.
0: Viszont meg azt is, hogy adott esetben változtatásra van szükség. A lényeg az, hogy biztonságban is időben megérkezzen, gondolom. Okay. Most mik lettek a fő alternatív útvonalak, kikerülve az öbből menti országokat, meg melyik légitársaságok felé terelődött a forgalom? Hogy alakult át?
3: Gyakorlatilag ez az Üzbegisztán-Afganisztán folyósója az, ami most jól járható.
1: Kicsit így kellett felé
3: kerülve. Viszont nyilván értelemszerűen mindenki ezt használja most, úgyhogy ott azért az áruforgalom, illetve a légiforgalom egy picit feltorlódott.
1: A zsúfoltabb, és akkor ott jön az pont, amiről beszéltünk, ugye, hogy ezt el tudják látni a földi kiszolgálók, akár vagy a vám. Milyen ilyen nagyon, csak egy ilyen valami színes sztori a végére, valami nagyon extrém helyzetben voltatok szállítás ügyileg?
3: Nagyon érdekes.
1: Uda mosolyogtak.
0: Ezek szerint több is.
3: Nagyon érdekes, sok van azért itt, pont azt beszélgetünk Rolanddal, hogy nem vagyunk olyan öregek, de azért itt van egy 50 év logisztikai tapasztalat kettőnkben. Talán egy másfél év ezelőtt történt, és nagyon érdekes, mert nem feltétlen geopolitikai vagy természeti adottságból adódik. Mi egy direkt nem mondanám az országot és a régiót, ahová az egyik stratégiai partnerünknek az első rendszeres gyógyszerszállítmányát vittük, a rendszeres gyógyszerszállítmányokból az elsőt, viszonylag fontosat. És azzal szembesültünk, amikor a kamion belépett a térségbe, hogy ott egy úgynevezett informális gazdasági szereplő az, aki irányítja a logisztikai és gazdasági folyamatokat, hogy föltartóztatták a kamiont, és gyakorlatilag nem engedték tovább. Ennek az oka pedig az volt, hogy az ő engedélyük és jóváhagyásuk nélkül végzünk szállítást a területen. Ilyenkor nyilván bezáródnak a hivatalos útvonalak, egy nagy multi gyógyszercég nem nagyon tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, nem is nagyon érti, hogy mi történik. Úgyhogy ebben a helyzetben nekünk nemzetközi kollégáinkat kellett bekapcsolni ide, és gyakorlatilag diplomáciai tárgyalásokat kellett folytatni ahhoz, hogy kiszabadítsuk azt a kamiont, és egyébként utána rendszeresen tudjunk tovább szállítani oda. És hál' Istennek ugyanazon az útvonalon, de gyakorlatilag el kellett érnünk azt, hogy ezek után minden szállítmányunkat elengedjék, és fontos az, hogy ezt a fehér megoldásokkal értük el. Tehát nem kellett senkit megvesztegetni, vagy bármi szürke zónához nyúlni, és ami érdekes benne, hogy ezt a svéd kollégáink tudták letárgyalni komoly megbeszélések útján, úgyhogy mi azt tanultuk belőle, hogy azt nem tudom mondjuk, hogy a kiváló svéd diplomaták, ők jó logisztikusok, de az biztos, hogy a svéd logisztikusok jó diplomaták.
1: Még a végére annyit, hogy ugye az látszik, hogy komoly nemzetközi kapcsolatokkal bírtok, komoly pozícióban vagytok a cégetekkel, hogy ez mennyire versenyző ez a piac egyébként?
3: Az szűk piac. Egyébként nem sokan, tehát nem sok szolgáltató tudja jól és a megbízó elvárásainak megfelelően teljesíteni a gyógyszerlogisztikai szolgáltatásokat, különösen nem komplex szolgáltatásokat, de a meglévő szereplők azért nyilván versenyeznek egymással, tehát van egy egészséges verseny, de azt gondolom, hogy egy nagyon jól felkészült és viszonylag szűk szereplős piacon dolgozunk.
1: Oké, hát akkor további sok sikert ehhez.
3: Köszönjük szépen.
1: Csipes Péter volt a vendégünk, az STI Hungary Kft. Ügyvezető igazgatója, és Homóki Roland, most már STI Hungary színekbe, de a pozíciódat elfelejtettem.
2: Farma speciális üzletág vezető,
1: kiváló, és köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzá.
2: Köszönjük szépen.
4: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola harmadik vagy negyedik osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
4: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
7: Nekem a tenger a Balaton.
4: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
8: Megvár a Balaton!
4: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
9: A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed, ritmusod.
4: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával minden csütörtök reggel 3:48-tól.
9: A rovat támogatója az OTP Travel, az üzleti utaztatás szakértője. OTP Travel, a megbízható üzleti utitárs.
4: Egy erős KKV-t kérnék.
10: Na és milyen legyen? Kicsi vagy közepes?
4: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
10: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
4: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
9: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
11: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsda övezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
9: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. osztrigasommelier.hu.
12: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grilléttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svédasztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, hiltobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grilléttermet. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
13: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
8: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
14: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budaörsi úton kifelé a Bach csomópont után, csak a külső sáv járható, torlódásra kell készülni. Továbbra is lassú a haladás az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, az Egér úton a Balatoni úttól, a Szerémi úton és a Budafoki úton befelé szakaszonként, illetve a Petőfi hídon és az Erzsébet hídon Pestre. Akadozik az előrejutása a Budai alsó rakparton a Szépvölgyi útvonalától délre és a Petőfi hídtól észak felé, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópont előtt. Lassú az előrejutása a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Az Üllői úton a Távíró utca és a Határút között napközben időszakos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartása miatt. A 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után gázvezetéket javítanak, a külső sávot lezárták. Siling Zsolt, BKK Info.
15: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
16: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
8: Hírek következnek a Rádió Cafén.
17: Nőtt az építőipari termelés. Több száz milliárd forintot költött a kormány a türk együttműködésre. Még idén elindulhat a sorozatgyártás a szegedi BYD gyárban. Országszerte napos, gomoly felhős időnk lesz ma. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 14%-kal nőtt az építőipari termelés augusztusban az előző hónaphoz képest, de ez még nem jelent tartós fellendülést. A növekedést főként a nagyértékű állami beruházások, köztük a közműfejlesztések hajthatták. Az épületek építése közben éves összevetésben csökkent. A kilátások sem biztatóak. Az új szerződések volumene 55,2%-kal, a teljes szerződés állomány pedig 11,4%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Ma választhatja meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesét. Emellett új tagot választhatnak a média tanácsba is. A parlament ismét szavaz az orvosi kamara kötelező tagságáról, miután a jogszabályt az államfő megfontolásra visszaküldte. Átfogó reformra készül a kormány az egészségügyben, írja a Népszabadság. A tervek szerint az ellátást nagyobb, regionális központokba szerveznék át. Ezért megszűnhetnek az alacsony esetszámú osztályok, például azok, ahol évente 200-nál kevesebb szülést vezetnek le. A változások előfeltétele a biztonságos betegszállítás megoldása. A kormány jövőre 500 milliárd forinttal növelné az egészségügyi kiadásokat. Több száz milliárd forintot fektetett a magyar kormány a türk államok szervezetében való szerepvállalásra 2019 óta, derül ki a HVG cikkéből. A szervezet budapesti irodájának fenntartása eddig 4,3 milliárd forintba került. Emellett Magyarország 33 milliárd forintot helyezett el a türk befektetési alapban, további 16,5 milliárdot pedig a magyar-kirgiz fejlesztési alapban. Az Exim Bank 2019-ben 137 milliárd forintos hitelkeretet is biztosított a szervezet tagállamainak. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést a V-híd ZRT-vel, miután az Európai Bizottság minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvont a beruházástól, azután, hogy az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Várhatóan az év utolsó negyedévében indul a sorozatgyártás a szegedi BYD gyárban, jelentette be a kínai autógyártó ügyvezető alelnöke. A vállalat 2030-ra több mint 40 ezerre növelné európai dolgozóinak számát, és a közeljövőben már több mint 10 ezer embert foglalkoztatna a kontinensen. A BYD további európai gyárak építését is fontolgatja, többek között Franciaországban és Spanyolországban.
18: Időjárás a Rádió Cafén.
17: Ma többnyire napos idő várható, gomoly felhőkkel. Esőre nem kell számítani. A szél napközben több helyen megélénkül, északon és a Tiszántúlon meg is erősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este pedig 4 és 9 fok között alakul. A következő napokban hasonló időnk lesz. A hétvégéig néhány fokkal fokozatosan melegszik majd a levegő.
18: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
19: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
18: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Október 13-án, kedden reggel 4:10-kor megyünk tovább Ács Gáborral.
4: És Gede Balázsral.
3: És a hallgatókkal ide kellett húznom
4: magad igen, felé. Igen.
3: A monitort. Azt mondja, hogy...
4: A bécsi gyógyszeres az mi volt? Az hogy volt?
3: Mindjárt mondom, de hol arra szól regő forgalomban ez a Quimby meg...
4: Ez a Quimby meg meleng...
3: Emigráns szívemet.
4: Delft köszi. Mellett ja, arra szólok.
3: Ja, az nem elírás, az Delft.
4: Most Delft, látom, az Hollandiában, igen.
3: Igen, bocsánat.
4: Te ott arra szól a hallgató a reggeli forgalomban, a Quimby meg melengette a honfi emigráns szívemet. Köszi. Egyébként többen is írtátok, hogy örültetek neki.
3: Igen. Ennek srácok, az olyan zsír, mint a DJ Kántor Edde szerkesztette volna. Persze van itt egy nagy smiley.
4: De azért továbbítjuk neki természetesen.
3: De mindenképpen természetesen.
4: De a legfontosabb információ megelőzve a további kérdéseket, hogy hamarosan napok kérdése, hogy újra medvebrumogás hallatszódjon itt a stúdióban.
3: Igen. Ha minden igaz, akkor már csak egy párat kell aludni. Egész pontosan olyan 6-ot?
4: Igen. Azon a környéken, úgyhogy igen. Lehet majd számítani a nagy visszatérésre.
3: Jó. Azt mondja, Quimby a legnagyobb, igen. Azt mondja, ölelés világnapja utána olvastam, gyorsan, nagyon menő, írja Márk. Ugye itt az annak kapcsán merült föl, hogy a Ronald McDonald házak vagy alapítvány képviseletében voltak itt kedves vendégeink, és beszélgettük a legutóbbi, még el sem indult, október 15-én indul az akció, aminek a keretében támogatói zoknit lehet vásárolni, és igazán a hallgatónak fel fogjuk tolni Facebookra, és ott fogjuk promotálni, hogy tessék menni vásárolni, akár csak zoknit, ezt egy hallgató írta, hogy ő nem eszik be az étterembe, de egy zoknit fog venni, mert hogy a teljes nettó összeg megy az alapítványnak, ez tavaly 80 ezer vásárló 80 millió forintját jelentette, ami a működésükhöz jelentősen hozzájárul, és ennek kapcsán jött az, ugye, hogy az ölelés világnapjára időzítették ezt a kampányt, meg egyébként a nagy globális szervezet indulása is ez a naphoz köthető. 3 hétig fog tartani az akció. És olyan kérdés is volt korábban, hogy hogyan lehet külföldről beszállni ebbe. Hát erre két választ adtak az itt járt vendégeink. Az egyik, hogy minden országban vannak helyi karitatív szerveződések, tehát ott helyben lehet ezt megtenni. De ha külföldön a magyar országi Ronald McDonald-et akarja valaki támogatni, akkor egész egyszerűen elmegy a Ronald McDonald ház egybe.hu oldalra, és rögtön a címlapon egy marha nagy adomány az a gomb, úgyhogy ha nem is zoknival, de akkor valamekkora összeggel, ami kényelmes neki, tud támogatást indítani. Mi az?
4: A friss üzenetre, ami felugrott, nézd meg. Az egyik hollandiai hallgató üzen a másik hollandiai hallgatónak.
3: Jó reggelt! A defti hollandiai kortársnak mondjátok, megköltözön Zélandra, ott nem piros reggeltől estig a Google Maps. Kiváló.
4: Ez ilyen egyszerű lenne, de tartsatok össze.
3: Igen.
4: Oké. Én meg éppen egy hollandiai kiruccanást tervezek.
3: De milyen kiruccanást nem tervezel? Tehát ez marra nehéz ebbe beletrafálni, hogy valaki mond egy mit tudom én, éppen Timbuktuba. Éppen Timbuktui kiruccanást tervezel. Tehát tök mindegy, hogy milyen szóban mindig tervezel egy olyan kiruccanást. Tehát tele van a naptár. Hát ezért dolgozunk.
4: Mi
3: az ét nappal át, amit mindenki jön, megy, utazik, csak mi gályázunk itt, nem is tudom.
4: Adatokat gyűjtök a műsorhoz.
3: Jaj, hagyjuk már ezt.
4: Elmondtam, hogy a Hollandiában vannak kiváló új vasúti kedvezmények. Végre be lehet utazni ember járon, nem méreg drágán, mert tök jó vasúti kedvezményes jegyek vannak.
3: És milyen a hálózat? Lekelt, mert az egy dolog, lekelt, itthon is vannak kedvezményes.
4: A hálózat, ne vicce, a legjobb.
3: Pöpi.
4: Az egész óra, fél órás, órás ütemben gyakorlatilag bármelyik városból, bármelyik városból, tényleg minimális túlzással.
3: Na, most majd górcső alá veszem.
4: Ugye, ugye?
3: Na, még ott, a végén... ahol működik, ott szeretek vonatozni.
4: Na, még a végén hamarabb mész, mint én. Úgyhogy, na, majd akkor ezt összerakjuk. Jó, okay. Reméljük, hogy sikerül Katona Csabát elcsípnünk. Eddig,
3: eddig ezen nem jött össze,
4: és ezért hát szaporítjuk, csak majdnem más kifejezés a szót. Igen. Ennyire.
3: De... ez az, már jön is a kérdés a hallgatók. Mi vas Katona Csabát nem tudjátok elérni.
4: Szóval nagyon szeretnénk, higgyétek el, úgyhogy majd meg a karmakom alatt is ezen fogunk dolgozni.

0: Tudod, mi az a koktél cseresznye? Hát azt, hogy hol szeret a cápa. Akkor figyelj, mert játék következik.
1: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban látható a Pesti Tőzsde Világa című időszaki kiállításra a Nanorobot Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő: mi volt a neve annak a tragikus sorsú kiemelkedő magyar textilgyárosnak és tőzsdei szereplőnek, aki az óbudai textil üzemét modernizálva, bevezetve a korszakalkotó fémnyomást és az ingasalást nem igénylő Pariset fényes pamut szövetet, világhírnevet szerezve ezzel a hazai textiliparnak? A. Goldberger Samuel, B. Goldberger Leo, C. Goldberger Dániel.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
2: Hát a hallgató föltette a kérdést, de átköltői volt ugye a válasz. Mi van, Kacok Csabát nem tudjátok elérni, valóban ez a helyzet.
1: Hát ez, úgyhogy azt eláruljuk, mert szerintem jövő hétre nyugodtan áttolhatjuk, elég jó lenne róla beszélgetni, Detroit Moore-ról, ugye ez megint egy...
2: Technikai hiba lehet, mert minden le volt egyeztetve
1: is. Nekem egyszer rémlik egy ilyen egyébként, amikor panaszkodott rá, hogy ott elfogja a telefonját, és valahogy nem jutott el odáig a hívás, ilyenkor nem tudom, hogy mi történik, de emlékszem, hogy volt már ilyen helyzet. Szóval Detroit Moore-ról beszélgettünk volna, mi ezt nem fogjuk lelőni, ezt a poént, hogy
2: mindenki rosszul járt volna, hogyha mi bármit abszolút. Mondunk róla, ezt Csaba tudja csak.
1: Igen, egyedül az eredeti neve, amire így felkaptam a figyelmemet megragadta, Himmelstein Moritz, Himmelstein Moore kereskedő volt az édesapja, és hát nagyon szegényes, sőt annál is soványabb, mint egy pár szóra szorítkozó német tudásommal, ezt így összeraktam tükörfordításba, hogy ez a mennykő a Himmelstein. Na, szóval róla lesz szó, jövő héten kedden a Mesél a Múltban. Ennyit tudunk tenni, beharangozni.
2: Még egy közlekedési információ, aztán persze kiderül, hogy mi történt akkor majd. De elmondjuk, hát már az aláírás szerintem zseniált. A csalódott gyeplabdás.
1: Küldte
2: nekünk a következő közlekedési információt.
1: Igen, a Soroksári út a Kontakta felüljárótól arra szól, közvágóig még el sem jutottam, Gubacsi út felé akartam kerülni, ott robogós koccant személyautóval, de azon átjutva is csak átsorgás van. Milyen egy csalódott gyeplabdás? Egyáltalán, hogy van gyeplabdás, szerintem már ez is megsüvegelendő, de igen. Hogy szegény egy csalódott, érdekes.
2: De köszönjük az információt.
1: Abszolút, azt igen.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával minden csütörtök reggel 3:48-tól.
1: A rovat támogatója az OTP Travel, az üzleti utaztatás szakértője. OTP Travel, a megbízható üzleti utitárs.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
3: Sun and Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun and Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun and Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: Különleges állatok és megfigyelésük. Óriás moha állatok a Tiszatóban. Az óriás moha állatot először 2011-ben figyelték meg a Ráckevei Dunág alsó szakaszán, de a közelmúltban a Tiszatóban is megtelepedett. A faj közel 40 cm átmérőjű, gömbölyű, szivacsos testével rendkívül bizarr látvány. Az óriás moha állatot 30-50 cm-rel a víz alatt a nádszálakba kapaszkodva találhatjuk meg. Minden egyed hímnős, így a telepek gyarapodása ivartalanul az egyedek bimbózásával történik. Díszes tarkalepke rajzás a Szatmár-Beregi Liget erdőben. Bár nem annyira látványos, mint például egy tisza virágzás, ám Kömörő és Fülest környéki erdőkben kellemes élményt lehet megfigyelésük. Erdei tisztásokon, nyiladékokon repülnek, nagyméretűek, könnyen felismerhetőek. Elsősorban kemény fás liget erdők és üde, napsütötte erdőszegélyek környékén figyelhetünk fel a lepkefaj élénk színezetére és impozáns megjelenésére.
1: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
5: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje,
0: Millás reggeli.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: És kedves Ugó üzletkötő a vonalunk túlsó végén, szia, jó reggelt!
2: És üdvözlöm a hallgatókat, szép reggelt!
1: Mi a helyzet? Hogyan nyitottak a tőzsdék? Mit csinálnak a magyar papírok? Megy-e tovább az OTP?
2: Igen. Kintottak a tőzsdék, jó hangulat van. Alapvetően nincsen nagyon nagy... Hát az európai piacokon nincsen pániknak jelese. Ugye az amerikai futures-öknél van egy enyhén negatív nyitás, most így kirajzolódóban, de alapvetően pozitív hangulat így az európai piacokon. Az OTP szárnyal majdnem másfél százalékos pluszban van már egy nyitás óta, 42.184-ig jelen pillanatban, 9 óra 39-kor.
3: Hugo, bocsáss meg, hogyha a másfél százalék a szárnyalás, akkor minek nevezted volna a múlt pénteki 6%-on? Elfogytak a szavak. Repülőrajt. Jó, azt elfogadjuk. Jó, azt tökéletes. Jó,
2: szuper. Red Bull-a
3: kell. Klasszikusokat idézzük. Repülőrajt. Jó,
1: klasszikus, okay. Meg ráadásul ugye az volt a beindítója a már napok óta tartó kisebb mértékű, de látványos emelkedésnek, úgyhogy ez nagyon jó. Elfogadtuk. Köszönjük.
2: Honda többit.
1: Igen. Van még
3: a tarsolyban. Jó
1: van. Van ott még, ahol ez volt. Jó van.
2: Na. De folytassuk ezt. De igen, jó hangulat így a Blue Chipek között is. A Magyar Telekom még a másik nagy nyertes a napnak. 0,7%-os pluszban van jelen pillanatban, 13 milliós forgalommal. Az nem egy egetrengető dolog. 2548 forintnál, és a Richter fért fel az UGO harmadik fokára, nem változott nyitás óta. 12.350-nél van jelen pillanatban a Richter jegyzése, 8 milliós forgalommal. Viszont jött egy negatív hír a MOL-lal kapcsolatban, hogy ott az amerikai közbeszólhatnak a szerb vállalat megvételével kapcsolatban, és emiatt a negatív terítőrumban van, jelen pillanatban 1,2%-os mínuszban van, kicsivel kevesebb, mint 600 milliós forgalomban, 4918 forintnál, és ennyi a Blue Chip-ekkel kapcsolatban, az OTP szárnyal.
3: Mm-hmm. Oké.
1: Okay. Európa is így mozog, körülbelül?
2: Mondhatni, ugye ott a németeknél is van egy pozitív emelkedés, franciáknál enyhe emelkedés, attól függetlenül, hogy milyen hírek vajon neki, vagy milyen képeket láthatunk most így a tüntetésekkel kapcsolatban. Alapvetően az olaszok is közel fél százalékos pluszban vannak, szóval...
3: És a derék sok-sok problémával küzd derék franciák, hogy állnak? Mert most őket figyeli mindenki, főleg az állampapír hozamaik miatt.
2: Igen, a francia állampapírhozamok az kicsit más tészta alapvetően, de ugye ott is ott egy fiskális, hogy fogalmazzak, mondjuk azt, hogy nem volt túl jó a tervezet alapvetően az ország működtetésére, ezért a kötvényhozamokat megbüntették, és nagyon eladták a kötvényeket, és a hozamok megemelkedett, és az árfolyamuk lecsökkent. Rég nem látott csúcsokon vannak alapvetően a vezető, a fejlett országok kötvényhozamai, szóval nem úgy működnek, ahogy kellene alapvetően, de ez lehet egyfajta bizalomvesztés is a francia állammal kapcsolatban. Még a németeknél azért látható, hogy már kezd erősödni. Uh-huh. Így a tendencia ezzel kapcsolatban.
3: Aha, tehát ott van visszarendeződés, franciákat nem szeretjük továbbra sem, vagy a befektetők nem szeretik. A forintot szeretik?
2: A forintot nagyon-nagyon szeretik. Ugye itt a 365-tel küzdött nagyon sokáig, de most úgy tűnik, hogy letörte. 364 forint és 55 fillert kell fizetni ilyen pillanatban 1 euróért, még itt dollár 365 forint és 70 fillert. Semmi krió nincsen ebben, de holnapja majd egy amerikai inflációs adat, mindenki azt várja alapvetően, hogy maga az inflációs pálya hogyan alakul, gyorsul tovább, esetleg a várakozás után nagyobb az emelkedés, a infláció emelkedése, vagy már látodik, hogy hol fog tetőzni. Mindenki azt várja alapvetően a holnapi amerikai inflációt.
3: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Köszönjük.
2: Nagyon röviden tömören.
1: Röviden tömören, ennyi. Vidám hangulat a beszámoló. Köszönjük szépen, jó munkát, szép napot.
2: Köszönjük
1: szépen, sziasztok. Kedves Ugó üzletkötő számolt be a tőzsdei árfolyamokról, állásról, mindenféléről. Közben nézem a nemecseket, az új liblingem. Pénteken majd gócsol elveszünk.
3: Jön a pénzes zsákba?
1: Bizony, fordulós szituáció. Most épp 4% pluszban a mai kereskedésben.
3: Tehát megütésből éppen fölálló?
1: Hát az éppen fölálló az tart éveleje óta. Gyakorlatilag február óta fenekel kifelé, és most elképzelhet, hogy ezt a 70-71-et átviszi, akkor jöhet egy komolyabb emelkedő. Emlékezzünk csak vissza, a Nemecsek vette meg a Graphisoftot.
3: Igen, ezt akartam mondani, hogy ő nem az Ernő, hanem aki megvette a Graphisoftot. Igen,
1: igen, az építőipari szoftvereket. Mondhatná, hogy világvezető, ugye, ebbe a
3: német vállalkozás.
1: Igen, technológiában a mi jó kis Graphisoftunk, de, és érdekes, hogy a Nemecsek volt a kisebb, nem? Hogy ő volt a nagyobb, amikor megvették?
3: Nekem is valami ilyesmire emlik. Igen. De mégis logikus volt a deal, de már nem
1: abszolút,
3: emlékszem a részletekre.
1: Abszolút, igen.
3: De akkor erről majd pénteken lesz.
1: Aha.
3: Szó.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Na kérem szépen, hát ez így lesz izgalmas, ugye a filmről beszélünk, amit egyikünk sem látott, de a sztori azért az...
2: De nagyon érdekes a
1: sztori, igen. Az abszolút jól hangzik, a Moloch, ha jól mondom, egy mesterséges intelligenciáról szóló kis játékfilm, és mi a filmet jegyző cég vezetőjével, a film VFX supervisorával fogunk beszélgetni, Prinz Ágostonnal, aki, ha minden igaz, itt van a...
3: Igen.
1: Oké, szával, szava, hello.
3: Sziasztok.
1: Fiatok, a produkciós céget, hogy mondjátok? Alma Matters Production.
3: Alma Matters Production, igen, az én cégem.
1: Igen, meg kiejtés szerint így van, de érezzük, hogy az Alma Materrel...
3: Alma Matters, van itt egy ilyen kis szójáték.
1: Igen,
3: benne.
1: Igen. Na nézzük, miről szól valójában ez a film? Oké, okay, hogy a mesterséges intelligenciáról, de hogy, honnan fogtátok meg?
3: Hát ez onnan kezdődik, hogy itt van egy ilyen bibliai párhuzam ebbe a történetbe, tehát hogy maga a sztori, ugye nem fogom elmondani, hogy pontosan miről persze, szól, mert sokan meg fogják nézni, remélhetőleg, fenn van a YouTube-on, tehát ennek a története
1: már nézhető, lényegében... ugye? Akkor kezdjünk
3: már
1: azzal.
3: Már nézhető, jó. Igen, ezt, hogyha így beírjátok YouTube Moloch, ez így szerintem az kb. Az első találat, tehát hogy ennek a sztori a lényegében pont ezt a szerintem nagyon aktuális témát fogja meg, hogy ez az AI verseny, tehát, hogy amikor így egyre újabb és újabb modell

0: vannak, és hogy hogyan hozzák ezek lépéskényszerbe a fejlesztőket, hogy még jobbat csinálni, és ugye természetesen ez azt jelenti, hogy ezt itt saját magukon is, meg másokon is próbálgatják ezeket a technológiákat, és akkor ugye lényegében ez egy szerintem azért valamennyire ilyen didaktikus, de hogy hogyan váltja ki az emberek munkáját, erre van valamennyire kihegyezve, és akkor ez a Moloch, ez meg egy bibliai alak tulajdonképpen, ez egy ilyen
1: ez valami rémes valami, ugye? Vagy negatív?
0: Abszolút negatív, így a Bibliában ez egy ilyen rövid kis szekció, de így arról szól, hogy lényegében a gyerekeiket áldozzák fel ennek a félistennek, vagy Istennek tisztelt ilyen szobornak. Aha. Tehát ez még ebben a barbár időkben, amikor ilyen ember áldozatba hittek, hogy az majd valami jót fog tenni. És tulajdonképpen hát ez az én olvasatom, majd mindenki így belelátja, amit gondol ebbe, de hogy ez egy picit ebbe a párhuzamot próbálja felállítani a film, hogy vajon amikor mi így beleinvestálunk ennyire ezekbe a technológiákba, akkor vajon mit áldozunk fel ezért, legalábbis én így értelmezem.
1: Aha, mit lehet tudni magáról a csatornáról, ez az Omelletto, hogyha jól mondom, a YouTube csatorna, ami ilyen rövidfilmes, nem tudom, hát ilyen inkubátorszerűség, igen.
0: Erről sokat én sem tudok, ez egy olyan forgalmazó, ami kimondottan erre specializálódott, hogy minél nagyobb maximalizálja az ilyen online vagy ilyen közösségi médiában elérhetést. Ugye a rövid filmeknek az a sajátosság, hogy elég nehéz nagy közönséget elérni velük mozis környezetben, mert hogy azok ilyen fesztivál felületek általában, hogy fesztiválokon, és hogyha nagy közönség, akkor a forgalmazás jellemzően végül az ilyen közösségi médiákban szokott.
2: Igen, szűk kör szokott elmenni, csak a többet egyszerre megnéznek, és akkor összecsoportosítanak több rövid filmet, akkor van igazából
0: igen.
2: Nézettség. De akkor viszont érdekes, hogy fölmerül, hogy akkor a finanszírozása meg egyáltalán megterülése, hogy működik a rövid filmeknek.
0: Igen, az egy mindig egy kihívás, hogy hogyan lehet úgy, mert általában, főleg, hogyha Európát tekintjük, akkor ez nem arról szól, hogy ilyen profitabilis vállalkozások ezek. Hát itt érdemes tudni, hogy ennél a filmnél ez a Future of Life Institute volt az, aki lényegében finanszírozta ezt a filmet, tehát ugye ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy ilyen misszió, hogy ezt a témát így a közgondolkodásba, közbeszédbe így behozzuk, hogy vajon az AI ez hogyan befolyásolja az életünket. De ha jól tudom, ez egy New York-i ilyen intézmény, ami kimondottan ilyen témákkal foglalkozik.
1: Fúj, hát nekem már ez önmagában a újdonság, hogy már YouTube-on ennyire komplex ilyen mozis struktúrák vannak, finanszírozóval, gyártó, forgalmazó.
0: Igen.
1: Őrület tényleg. Hogyan készült a film? Intelligenciáról, vagy mesterséges intelligenciáról, mesterséges intelligenciával? Vagy van emberes szereplő? Vagy
2: élő szereplős. Igen.
0: Igen, ez egyre aktuálisabb kérdés lesz egyébként, mert hogy tényleg én mondjuk a közösségi médiában főleg a LinkedIn-t szoktam nézni, mert az egy ilyen szakmai, már is az én szakmámnak is egy elég jó ilyen platformja, és pont a mai napon, vagy tegnapi napon szaladtam bele, valaki így teljesen ilyen AI-jal legyártott egy ilyen 3 perces ilyen fantazi filmecskét. Ez még a hagyományos, én úgy szoktam mondani, ez ilyen hagyományőrző forgatás volt, a VFX is hagyományos volt, tehát emberek csináltak, és nem annyira ilyen modellek, tehát ez ilyen klasszikus, ez áprilisban kezdődött az ilyen gyártás előkésző, tehát valószínűleg márciusban, én áprilisban kerültem bele, április 16-án volt a forgatás, 16-ától egy hétig Londonban, műteremben és helyszíneken, és akkor utána ugye utómunka, vágás, meg volt az első vágat, és akkor mi az alapján kezdtünk el dolgozni a vizuális effektusokon, az leginkább ez a Moloch jellegű szekvencia volt, mert az egy ilyen úgy volt. A filmben megjelítve, mint egy hatalmas szobor, amilyen lángokat okád, és ez egy ilyen kemence, amiben viszik be az ártatlan kisgyerekeket elégetni. Ez nyilván a korhatár miatt ez ilyen minimálisan van így, de érzékelhető. Uh-huh.
2: És mennyi még a magyar vonal, mert nem te vagy az egyedüli magyar közreműködő,
0: hát
2: ugye?
0: Igazából, A producer, aki engem megkeresett, Konc Rézi, ő hozott be, ő kindolgozott ennél a cégnél, egyébként maga a gyártó cég, ez a All in Space, egy kicsit lehet így félrehallani, hogy All in, de ez valójában Bagoly az űrben, vagy a fordításra, és akkor ők ők bíztak meg engem, az én cégemet, hogy az utómunkát, mint a vizuális effektusokat csináljuk meg, és akkor én kimondottan egy magyar szábbal dolgoztam, tehát így ott voltunk benne.
1: Aha. Mit tudunk a rendezőről, Tom Cousinsről? Próbálom az IMDb-ről levenni, de ez most éppen a legfrissebb és leguralkodóbb alkotása, talán még egyet, a Virtual Llama and the Future of Cities 19-ből, amit ő jegyez.
0: Igen, feltörekvő rendezőnek mondanám, aha, meg ő is abban a amennyire én tudom, és akkor majd ezt így egy szép napon kijavít, hogy abban a szénában van, hogy a filmkészítésnek általában van valamilyen ilyen motiváció, hogy miért is csinálunk filmeket, és így próbálunk ilyen nagyívű gondolatokat így leképezni ebben a mozgóképes kultúrában. Tehát, hogy igen, ő ebben a vonalon, és hát azt tudni kell, hogy ez a All in Space eleve egy ilyen, így ilyen hogy mondják ezt, próbálom ilyen diplomatikusan megfogalmazni, tehát ugye ez a hitre épülő keresztény kultúra körben gondolkodó társaságról van szó.
1: Uh-huh. Oké, okay. Hát nekünk mindenképp meghozta a kedvünket, úgyhogy biztos, hogy megnézzük a filmet. Milyen hosszú egyébként?
0: Ha jól emlékszem, igen, tehát egy ilyen pont,
2: okay,
0: egy
2: már készülök nagyon.
0: Kellemes ilyen, egy ilyen podcastnak a hossza. Én még csak magamról annyit csak ilyen röviden ilyen megjegyzésként, hogy én is voltam ezen a AI konferencián, most így szeptemberben előadást is tartottam, én kimondottam az ilyen fenntarthatósági részét szoktam így figyelembe venni, mert ugye van ennek sok ilyen aspektusa, ilyen kulturális aspektusa, hogy meg hát ez, hogy tényleg így a munkaerőpiacon az hogyan jelentkezik. Én azért felhívnám arra is a figyelmet, hogy ennek van azért egy olyan aspektusa is, hogy mekkora erőforrást igény az AI-nek a fejlesztés, a fenntartása. Uh-huh. Szerintem ez is egy olyan szűk keresztmetszet, amivel nem nagyon foglalkozunk, tehát mondanám az én pozitív olvasom, csatom erre, hogy előbb fogy el az energia és az anyag, ami ezeket így ki fogja szolgálni, mint sem, hogy mindenkinek kiváltsa a munkáját, de ez csak az én olvasatom. Ebben egyébként szoktam ilyen stand-up jellegű előadásokat, igen, tartani, a Peak Hope Comedy, hogyha így rákerestek, uh-huh, ez az én oldalam.
2: És az AI Summiton megrendszeres vendég vagy, úgyhogy...
0: Uh-huh. Hát az elmúlt években igen, mindig volt előadásom, és tényleg én erre próbálom felhívni a figyelmet, hogy a fenntarthatóság, energiát, és akkor ugye a klímaváltozást, azt most már nem annyira kell magyarázni az embereknek, hogy ezek mind hogyan függnek össze egymással. Ez iszonyatosan nagy, hogy is mondjam, milyen boomja van ennek a ennek az ilyen alapközpontok, meg energia felhasználás, kis moduláris atomerőművek,
1: igen,
0: és még nagyon sok ilyen részlet van, tehát minél inkább belemegyünk ebbe a témába, annál jobban látszik, hogy ez egy sokkal-sokkal komplexebb, mint hogy így elintézzük azt, hogy na, akkor most a robotok elvesztik a munkánkat, és itt a világ vége, de ugye az a gyönyörű szebb jövő is, amikor mindent megcsinálnak helyettünk a robotok, és mi meg így nyaralgatunk a tengerparton, szerintem az is azért. Tehát valahol a kettő között kellene keresni.
2: Hát így legyen.
1: Oké. Okay. Nagyon szépen, köszönjük. Hát ez nagyon köszönjük. Jó kis mozi, javasol, hogy ajánljuk mindenkinek. Most néztem hang nélkül az official trailert, és eszvetlen jól van, fotózom, teljesen jó. Nagyon klassz mozi. Igen, úgyhogy köszönjük szépen, hogy beszélhettünk erről.
0: Köszönöm.
1: További sikereket és szép napot. Szervusz.
0: Szép napot nektek. Sziasztok.
1: Prinz Ágostonnal, az Alma Matters Production kreatív producerével beszélgettünk. Ő az, aki a vizuális effektekért felelt a Molok című YouTube-on megtekinthető kisjátékfilmben.
3: A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
2: Hát már csak elköszönni van időnk, tegyük meg gyorsan.
1: A viszontlátásra, a viszonthallásra. Egyébként tényleg köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, elfogyott az időnk, hírek jönnek, Schmidt Andival, holnap pedig ismét fél héttel egy új és friss Millás reggeli. Sziasztok! Ba-da-ba-da. Ba-da-ba-da. Ba-da-ba-da.
3: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
3: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Egy erős KKV-t kérnék.
5: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
3: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
5: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
3: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
6: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: A Big George bemutatja. Új lakások most akár 7% kedvezménnyel Budapesten, a 3., 11., 12. és a 13. kerületben. Több száz lakásból választhatsz, akár idei költözéssel és rozsda övezeti 5% áfa visszatérítéssel. Ne maradj le! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
8: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend akár 5 millió forint kedvezménnyel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út, 119/C, és Etele Pláza, 11. kerület, Hadakutya 1. schiller.hu/BYD.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői út 18. kerületi szakaszán a Baross utca közelében. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat. Tart a baleseti helyszínen és a 9. kerületben a Gubacsi úton kifelé a Tímót utca előtt. Továbbra is lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsó rakparton a Margit hídnál déli irányban, illetve a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé. Akadozik az előrejutás a Rákóczi hídon Budára, a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól az Erzsébet hídig, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, illetve a Baross tér környékén is. Karbantartás miatt nem működnek a jelzőlámpák Újpesten a Fóti út, Megyeri út csomópontban. A forgalmat a rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál, illetve a Szabolcs utcánál is karbantartás miatt. A 11. kerületben a Nagyszőlős utcában kifelé a Karolina út után tart a gázvezeték javítása, ezért itt a külső sávot lezárták. Siling Zsolt, BKK Info.
10: Se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Nőtt az építőipari termelés, emelkedtek a lakásbiztosítások díjai az ástop után. Még idén elindulhat a sorozatgyártás a szegedi Bivádi gyárban. Országszerte napos gomoly felhős időnk lesz ma. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. 14%-kal nőtt az építőipari termelés augusztusban az előző hónaphoz képest, de ez még nem jelent tartós fellendülést. A növekedést főként a nagyértékű állami beruházások, köztük a közműfejlesztések hajthatták. Az épületek építések közben éves összevetésben csökkent. A kilátások sem biztatóak, az új szerződések volumene 55,2%-kal, a teljes szerződés állomány pedig 11,4%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. 3,6%-kal emelkedtek a lakásbiztosítási díjak a harmadik negyedévben, miután június végén lejárt a biztosítók önkéntes díjbefagyasztása. Egy Alkusz cég adatai szerint az online megkötött lakásbiztosítások átlagos éves díja 46.400 forint volt. A szakértők szerint az emelkedés mérsékelt maradt, az erős biztosítói verseny és az építőipari infláció lassulása miatt. Közben javult a biztosítások árérték aránya, és a szerződések több mint 80%-ához kiegészítő biztosítást is kötöttek. Várhatóan az év utolsó negyedévében indul a sorozatgyártás a szegedi Bivádi gyárban, jelentette be a kínai autógyártó ügyvezető alelnöke. A vállalat 2030-ra több mint 40.000-re növelni európai dolgozóinak számát, és a közeljövőben már több mint 10.000 embert foglalkoztatna a kontinensen. A Bivádi további európai gyárak építését is fontolgatja, többek között Franciaországban és Spanyolországban. 4 új többfunkciós teherautót állított szolgálatba a Magyar Közút. A Mercedes-Benz járművek hókotróként, sószóróként és darús teherautóként is használhatók. A gépeket a Babarci, a Pápai, a Kápolnás Nyéki és a Hajdúszoboszlói telephelyen vetik be. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közel 12 millió eurót biztosít, összesen 24 új munkagép beszerzésére. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bírálatokra reagált, amelyek szerint a két nagyhatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Az elnök hangsúlyozta, ha van is bármilyen együttműködés, az legfeljebb minimális lehet. Dróntámadás ért két hajót Bulgária partjainál, az egyik jármű elsüllyedt. Egy héten belül ez már a második hasonló incidens a térségben. A támadásokért felelős drónok eredete egyelőre nem ismert.
13: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Ma többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Esőre nem kell számítani. A szél napközben több helyen megélénkül, északon és a Tiszántúlon meg is erősödik. A hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. A következő napokban pedig hasonló időnk lesz. A hétvégéig néhány fokkal fokozatosan melegszik majd a levegő.
13: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga.
14: Oh! Oh yeah, come on with it now. Let me see what you got.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Ön pazarol. Az Ivan and the Parazol zenekar nevét egy elmű plakát félreolvasása ihlette. A plakáton az volt nagybetűkkel kiírva, hogy ön pazarol. A zenekar zongoristája ezt félreolvasta. Parazol lett belőle. És innen jött az Ivan and the Parazol. Később a csapat tagjai rájöttek, hogy a paraszol napernyőt is jelent. Így mondhatni, napernyőként a világ fölé tárulkoznak, hogy meghódítsák azt.

Rádió Café. Ő a barátom? Igen, vannak barátaim. Szeretem ezt a rádiót. Mama Késa vagyok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Énekes dalszerzőként indult, majd elektronikus indie stílusban dolgozta fel a fiatalok nosztalgia flessét, Kristóf. Debütáló lemeze a Stáblista 2021 tavaszán látott napvilágot. Azóta az egyik legizgalmasabb feltörekvő előadóként tartják számon. Zenekarával a Margaret Island előzenekaraként is turnézott. Később 100 Sins és Lil Frak közreműködésével mutatta meg egy korábban még nem ismert, sötétebb oldalát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Wanda Jackson-t a rockabilly királynőjének tartják már az 50-es évek óta, de a country és gospel műfajokban is maradandót alkotott. Funnel of Love című 1961-es felvétele a maga korában nem sok port kavart. Megbújt egy kislemez B oldalán, albumon nem is jelent meg egészen a 90-es évekig, amikor rákerült számtalan válogatás CD-re, és hirtelen az énekesnő munkásságának egyik legnagyobb hatású darabjává vált. Adele egyik kedvenc számának és 2010-es világ lágere, a Rolling in the Deep fő ihletforrásának tartja a dalt. A túlfűtött hangú Jacksont pedig a női Elvis Presleynek nevezte. Itt jegyezzük meg, Wanda és Elvis egyszerre kezdték a szakmát. 1955-ben közös turnéra indultak, és nem titok, hogy akkoriban nem csak munkakapcsolat volt köztük.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: A Magyar Tőzsde Világa kiállítása a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban október 25-ig. Vállalkozások, részvények és nagy gazdasági döntések a 19-20. Század fordulójának Budapestjén. A 19. század végén a tőzsde több volt egyszerű pénzügyi intézménynél, a kereskedőteremben percek alatt dőltek el vállalkozások sorsai. Áruk és részvények cseréltek gazdák, miközben a brókerek és a befektetők között gyorsan terjedtek a hírek és az információk. Kik voltak, akik nap mint nap beléptek ebbe a különös világba? Milyen áruk és értékpapírok forogtak a tőzsdén, és milyen szerepet játszott mindez az ipar, a közlekedés és a kereskedelem fejlődésében? Mit jelentett a tőzsde a 19. századi Pest életében? Milyen áruk és értékpapírok cseréltek itt gazdát, és vajon hogyan születtek itt vagyonok, vállalkozások és néha legendák is? A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum időszaki kiállítása azt a pezsgő világot idézi fel, ahol a pénz, az információ és a kockázat találkozott. A tárlat október 25-ig látogatható. Harmadik utas, Alien Operett az Ötvös Tízben október 16-án. A közösségi finanszírozásból készülő Alien Operett produkciót mutatják be, amely az 1959-es mozi klasszikust a modern közönség igényeihez igazítva romantikus komédiává álmodja, a sci-fi horrorból. Sikerül-e színpadon úgy megvalósítani a xenomorf Alien áriáját, hogy még a Holdról is hallik? Tapintható lesz-e a dráma és az újjászülető szörnyek kocsonyás keltetője? Létezhet-e, lesz-e harmadik út? Mindez kiderül a harmadik utas Alien Operett című darabból pénteken este az Ötvös Tízben. Ketten vagy hárman. Neil Young sétány koncert a Marciban október 18-án. Neil Young, a Crosby, Stills, Nash & Young szupercsapat talán leghíresebbike, a mai napig termékeny dalszerző, világjáró művész. Neve mára már fogalom, a Woodstocki nagy nemzedék egyik utolsó nagysága. A Neil Young sétány koncerten a kezdetektől a legújabb dalokig Süi Péter magyar fordításában éneklik Young és a többiek híres és álomszép slágereit. A Neil Young sétány együttes dalai Tóth István, Huzzella Péter és Rátóti Zoltán előadásában vasárnap este hallhatók a Marcibányi téri művelődési központban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. osztrigasommelier.hu.
2: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend akár 5 millió forint kedvezménnyel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út, 119/C, és Etele Pláza, 11. kerület, Hadakutya 1. schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Sway a mexikói Pablo Beltrán Ruiz 1953-as Quen Será című mambójának angol szövegű változata, amelyet Norman Gimbel és Dean Martin énekelt 1954-ben. A dalból temérdek feldolgozás készült. Következzen most ezek közül George Clooney nénikéje, Rosemary Clooney és a Mambo király Perez Prado verziója.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ki hinné, hogy a 80-as évek második felében a Föld két különböző pontján is fejetlen csirkékről neveztek el egy-egy együttest. Az új-zélandi Headless Chickens 3 albumot adott ki, hazájukban és Ausztráliában is népszerűek voltak. Az angol névrokon megmaradt egyetemi bandának, ám az énekes Thom Yorke később már a Radiohead-del kapirgált. 93-ban az új csapattal felvették az egykori suli zenekar High and Dry című dalát, majd York, miután két formációjával is eljátszotta a szerzeményét, kijelentette, hogy utálja azt, mert túl rossz Stewartos, és nem hajlandó megjelentetni. Az EMI kiadó tyúkanyói azonban kevés hasonlóságot hallhattak Stewart rekettes orgánuma és York falsettbe hajló hangja között. Ezért York hiába borzolt a tollai tiltakozásképp. A felvétel rákerült a Radiohead 95-ös The Bands albumára.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bart Sibrel összeesküvés elmélet hívő, kamunak tartotta a holdra szállást. Egy japán gyerekműsor készítőjének kiadva magát 2002. szeptember 9-én meginterjú volt a Buzz Aldrint, az Apollo 11 űrhajósát, a második embert, aki a holdon sétált. Kamerák előtt akarta rávenni, hogy vallja be, 69 óta megtévesztette a közvéleményt, és egy átveréshez asszisztált. Sibrel hazug, gyáva tolvajnak nevezte Aldrint, és elállta az útját, ekkor az astronauta a kamerák keresztüzében egy jókora jobb egyenesse sújtott le a Conteosra. Miután sikertelenül próbált a bíróság elé citálni Aldrint a történtekért, Sibrel az esetet követően leforgatott még 3 holdra szállást tagadó dokumentumfilmet. Pedig igazán levonhatta volna a konklúziót, amely egybecseng egy 2025-ös magyar filmzenével. A Holdon minden rendben.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív globális gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon Enyerté. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Hová tehetjük a 700 kiló gemkapcsot, főnök?
2: Év végéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Elfogadta a parlament a gyermekvédelmi törvénycsomagot. Újra pályázhatnak uniós forrásra a magyar egyetemek. Halálos lövöldözés történt a brüsszeli Európai Parlament közelében. Országszerte napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megszavazta az országgyűlés a gyermekvédelmi törvénycsomagot, de a javaslat komoly politikai vitát váltott ki. A szabályozás szigorítja a pornográf és erőszakos tartalmak elérhetőségét, módosítja a korhatárbesorolásokat, és gyorsított eljárást tesz lehetővé a kórházban maradt gyermekek védelmében. A Fidesz szerint a javaslat enged a genderlobbinak. A Tisza párt viszont azt hangsúlyozta, hogy a gyermekvédelmi szabályokat erősíti. Végül csak a kormánypárti képviselők támogatták az előterjesztést. Magyar Péter szégyennek nevezte az ellenzék döntését. Jóváhagyta az Unió a Magyarországnak járó 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását. A döntés egyúttal megszünteti a modellváltott magyar egyetemeket érintő korlátozásokat is, így ismét bekapcsolódhatnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokba. A pénzek felszabadítását a kormány által bevezetett jogállamisági intézkedésekkel indokolták. Nem nyílik meg azonban minden uniós forrás, további 2,2 milliárd euró továbbra is zárolva marad. A Magyarország ellen 2018-ban indított jogállamisági eljárásról egyelőre nem született döntés. 14%-kal nőtt az építőipari termelés augusztusban az előző hónaphoz képest, de ez még nem jelent tartós fellendülést. A növekedést főként a nagyértékű állami beruházások, köztük a közműfejlesztések hajthatták. Az épületek építése közben éves összevetésben csökkent. A kilátások nem biztatóak, az új szerződések volumene 55,2%-kal, a teljes szerződés állomány pedig 11,4%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Folytatódik a reform a hazai filmes közegben. Újra indítják az inkubátor programot, jelentette be a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin szerint a programnak eredetileg éppen az volt a feladata, hogy teret adjon a fiatal, pályakezdő filmeseknek. Hozzátette, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben a szabadabb, kreatívabb alkotás felé szeretnék elmozdítani a filmipart. Lövöldözés volt éjjel az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt. Egy ember meghalt. A városban ugyancsak tegnap egy másik kerületben egy rendőrt fejbe lőttek, miután a járőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amelyben több ember utazott. A támadók elmenekültek, később a különleges egységek elfogták az egyik embert, a kocsiban pedig három lőfegyvert is találtak. A hatóságok a két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: A többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, esőre nem kell számítani. A szél napközben több helyen megélénkül, a hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. A következő napokban hasonló időnk lesz, a hétvégéig néhány fokkal fokozatosan melegszik majd a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
6: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégeim Lovas Rozi és Mohai Tamás, a Loop Színházi Társulás színészei, akiket köszöntök, sziasztok!
8: Sziasztok!
9: Hello.
7: És az Emberek, helyek és dolgok című darab kapcsán beszélgetünk. Hát mondhatjuk, hogy a függőségekről sokféleképpen lehet beszélni, de szerintem egészen más látni egy ember történetén keresztül, hogy hogyan tud szétesni az élet, és azt is, hogy milyen nehéz újra felépíteni. Ebben a darabban, ami egyébként Duncan Macmillan darabja, nagyon pontosan látható ez, humorral és sok-sok-sok fájdalommal. És nekem, amikor láttam, akkor legerősebb érzésem először az volt, hogy hogyan lehet ilyen tűpontosan hozni egy függő embernek a különböző állapotait. És ez egyébként ugye nyilván rögtön az merült fel bennem, hogy színészileg, tehát hogy ez milyen munka. És természetesen idegrendszerileg is, ami a színészethez szintén kapcsolódik, szóval a kérdésem először ez, hogy erre hogyan készültél?
8: Mindannyiunk számára egy nagyon komoly felkészülés volt, meg az egész előadás újbóli eljátszása minden alkalommal egy komoly fizikai és idegrendszeri terhelés, plusz színház technikailag is egyébként a loop szinten abszolút az egyik legbonyolultabb előadásunk, és a legnagyobb kivitelezésű cucc, egy csomó díszletet mozgatunk, öltözünk, jövünk, megyünk, 10 szereplő mozog folyamatosan a színpadon, tehát ez önmagában is nagyon sok koncentrációt igényel. De hát maga a téma, igen, az nem könnyű, de az a tapasztalatom, hogy valamilyen szinten, vagy személyesen, vagy közvetetten, vagy közvetlenül, vagy valamilyen szeretén keresztül az embereknek a legnagyobb többsége találkozott ezzel a problémával. Tehát itt van körülöttünk, és igazság szerint nem egy konkrét aspektusból kezdtem el én sem vizsgálni ezt, hanem valahogy, most nem akarok csúnyaszot kimondani, de ez benne van a darabban, hogy milyen szottul bonyolult dolog embernek lenni, és én valahogy ebből a mondatból fogalmaztam meg az egész történetet, meg a szerepet is, tehát, hogy folyamatosan küzdünk, érzünk, kapcsolódunk, elnémulunk, bánatosak vagyunk, nem kapjuk meg azt a szeretetet, amire vágyunk, aztán rájövünk, hogy nem is arra vágyunk, hanem valami másra, önmagunkkal folyamatosan harcolunk, és ez egy marha nehéz és összetett küzdelem szerintem az életünk során, és valahogy az a cél, vagy nem is tudom, az lenne talán a legboldogítóbb, hogyha valamiféle harmóniára képesek lennénk úgy minden percben, de ez sajnos nem mindig van így. És azok a helyek, emberek és dolgok, amikhez folyamatosan közünk van és kapcsolódunk, ezt mindig megnehezítik és összetettebbé teszik. Tehát, hogy nem feltétlenül csak a függőség felől próbáltam ezt megközelíteni, hanem ezt a elképesztő érzelmi viharrendszert, amiben folyamatosan vagyunk, és hogy azt hogyan kezeli le az ember, igen, és vannak megoldásai a világnak arra, hogy hogyan könnyítsük meg ezt, ez a szerhasználat is ilyen, ami egy nagyon becsapós dolog, mert egy iszonyatos ördögi körbe és egy lefele tartó spirálba tudja belehúzni az embert. De egyébként a saját életemből, a barátaim életéből, a saját családommal és legközelebbi rokonaimmal való kapcsolatrendszerből nagyon sokat merítettem, és bármennyire fura, meg tényleg egy szélsőséges szerep és szélsőséges történet ez, de mégis azt hiszem, lehet, hogy soha nem tudtam ennyire komplexen beszélni saját magamról, meg a kérdéseimről a világgal kapcsolatban, mint ebben a szerepben.
7: Képzeld, de hogy ez felmerült bennem, és gondoltam is rá, hogy végigmegyünk majd ezeken, és mindkettőtöknek az ezzel kapcsolatos érintettségén úgy színészileg, mint emberileg, hogy hogyan áll ezekhez a témákhoz. És nagyon jó, hogy kiemelted ezt, hogy tényleg egy ilyen nagy volumenű darab nekem, és ez volt az érzésem, hogy ebben rengeteg energia van, és még az átrendeződések is úgy zajlanak, hogy közben én nézőként szinte egy lelki világot látok. Hát nyilván ez valószínűleg nem véletlen, de hogy az egy kérdés bennem, hogy igen, időről időre, ahogy újra és újra játszátok, kell-e mindig önreflexiót gyakorolni, vagy ez egy ponton túl beépül úgy, mint ahogy általában darabok, szokták mondani a színészek, hogy így valahogy az idegrendszer része lesz, és amikor ott van, akkor csak elő kell venni.
8: Vagy minden szerepem olyan, hogy ez akkor jó, vagy akkor nem fárad bele az ember, vagy akkor élvezi igazán, hogyha ez mindig egy jelen idejű dolog, és szerencsére olyan jó témákat, előadásokat és szerepeket játszhatunk mondjuk a loopon belül, ami folyamatosan inspirál és megmozgat, és lehetőség van arra, hogy minden alkalommal egy új történet szülessen belül, nyilván a kereteken belül. De egy ilyen nagy volumenű előadás az mindig nagy előkészületeket igényel, így lelkileg, meg idegileg is.
6: A jelen időiség az azért izgalmas, mert nekem nagyon jó élmény például a loopban játszani minden előadást, mert azt látom, hogy amikor belenézek egy kollégának a szemébe, akkor mindig a jelenlét az az egyik legintenzívebb dolog, és én nagyon hálás vagyok, hogyha például máshogy mondok egy szót mondjuk a szövegemben, mint ahogy egyébként van, akkor tapasztalatom szerint voltam néhány színházban sokszor, volt, hogy a saját szövegüket mondták úgy, ahogy az meg volt írva, és nem rám reagáltak. Itt pedig az van, hogyha máshogy fogalmazok valamit, akkor szinte kivétel nélkül azt látom, hogy mindig arra válaszolnak, amit egyébként kérdeztem, vagy ahogy ha máshogy mondtam valamit, akkor úgy érkezik rá egy reakció, hogy a figyelem és a jelenlét az egy ilyen elképesztő valid dolog ebben a csapatban, és a Rozi is egy különösen eklatáns példa ennek, hogy tök jó például a szemébe nézni az előadás alatt is, látni azt, hogy mi történik vele, motivál, inspirál, hogyha bajban vagyunk, vagy elmegy egy szöveg, vagy érkezik valami külső hatás, akkor mindig tudom, hogy meg tudjuk menteni egymást, bármilyen helyzet van. A függőségről csak oda szerettem még volna csatolni valamit, hogy van a hiperkarma szám, és az tegnap hallgattam egyébként, ez a mindenki függ valamitől. És ez érdekes, hogy most nem csak a kábítószerről beszélünk, ahogy ebben a darabban inkább szó van, hanem minden olyan dologról, a kávé, én mondjuk cigarettázom, én kényszeres voltam, kétszer fogdostam meg mindent, hogy egyszer hozzáértem, akkor még egyszer kellett, de az emberi kapcsolatok is ilyenek, vagy szóval, hogy tökre jelen van az életünkben mindenhol ez a dolog, és tök érdekes, hogy ez a darab meg ezen szűrőn keresztül vizsgálja ezt, hogy azok a függők, amik nyilván amikor romba döntenek, azok az anyagoknak a használata, de itt mutat egy olyan mechanizmust is, ahol egy elvonóra betekinthetünk egy picit, és megláthatjuk azt, hogy egyébként hogy működnek azok a dolgok, amik a felépülés folyamatában ilyen mérföldkövek, és erre is tök izgi, ilyen fájtlat lebbent föl.
7: Igen, erre ki is fogunk térni, mert hogy ez a csoportdinamika is nagyon érdekes, amin keresztül ugye itt a kezelés zajlik, csak akkor tegyük meg azt, hogy a hallgatóknak elmondjuk így a karaktereket, legalább a tieteket, de hogy a történetet is, de hát Rozi a főszereplője ennek. A te karaktered, de te hogyan mutatnád be, ábrázolnád most valakinek, aki még ezt nem látta?
8: Az életének egy nagyon mély pontján kezdődik az előadás, ahonnan aztán még van lefelé is, aztán elindulunk fölfelé is, de hogy ez nem egy ilyen egyszerű dolog. Ő egy színésznő egyébként. Éppen őt a közben látjuk, ahogy a szakmáját gyakorolja, ami neki a mindene, az élete, a megmentője igazság szerint, de hogy abba is már annyira belekeveredett ez a traumatikus létezés és a rosszféle segítségekért való kapkodás, hogy már azt se tudja igazán jól csinálni. Tehát, hogy elvesztette a fonalat, és kiesett kicsit a gyeplő a keze közül. Tehát az alkohollal, a különböző drogokkal nagyon komoly problémái vannak. És akkor ő igazából első alkalommal így kényszer hatására, mert hogy az a feltételezés, hogy így már nem engedik színpadra, vagy végezni a munkáját, hogy láthatóan a szerek befolyásolják, és nem tudja jól végezni a munkáját, elküldik, vagy hát muszáj egy olyan papírt szereznie valamilyen intézményből, ahol orvosilag igazolják azt, hogy ő kijött ebből, és dolgozhat, és visszamehet végezni a munkáját. Tehát első körben egy külső kényszer hatására kerül egy elvonóra, egy terápiás közegbe, és akkor ott találkozunk mindenkivel. Az Udvaros Dorottya játssza a terapeutát, és az orvost is, egyébként az anyámat is, az Namenák István játssza az édesapámat, és az egyik pácienst is, a Moha játssza szintén az egyik pácienst, akivel a legközelebbi viszonyba kerül, és egyébként aki az én történet szerint korábban meghalt testvéremet vizionálom bele folyamatosan, de ott van a Starenki Dóri, a Formán Bálint, a Baksa Imre, Szilvási Anna, Duda Éva csinálta egyébként a koreográfiát, és az Anna nagyon jó, hogy velünk volt, mert ő Éva táncosa, és nagyon sokat segített ebben. Az Alberti Zsófi, Prezovszki Dani, és egyébként a kellékesünk, asszisztensünk és öltöztetőnk is megjelenik a színpadon, amikor átrendezés van, vagy nagy koreográfia van, tehát egy igazi csapatmunka az egész.
6: Igen, a Letícia is.
8: Igen. És a Letícia, Mici, és a Hordós Andrés.
6: Szép!
8: Szóval ez a fő helyszínünk, és itt nagyon sokat tudunk meg az emberekről, hogy miért került oda, milyen szerhasználó, hol áll ebben a dologban, és hát folyamatos interakciókba kerülnek egymással. És igen, az én rajtam, az én szerepemen van a fókusz, az ő rajta keresztül fogadjuk be az összes többi történetet is, és azt látjuk, hogy őt ezek merre mozgatják. És két felvonásos a dolog, a második felvonásban pedig egy egészen más iránya lesz az egésznek, és ott kinyílik egy picit a világ, a végén találkozunk a szülőkkel is, tehát, hogy ott látjuk azt a közeget, amiből ő érkezik, és ami elől menekül, vagy amit próbál megélni, feldolgozni, és hát az egész egy nagyon nagy küzdelem, amilyen maga ezeknek a, igen, tehát a függőségig eljutó embereknek az élete. És nem feltétlenül csak a küzdelem, vagy a szenvedés, vagy a rossz része a cél ennek a megmutatásában, sőt, egyáltalán nem. Tehát maga a darab is arra íródott, hogy nagyon sok ilyen démonnal találkozzunk, de hogy maga az út, hogy egyébként az merre, meg egy csomó felé kanyarodhat, és egyébként ki is lehet kecmeregni ebből, és ugyanúgy szerintem, ahogy vannak bajban lévő ismerősei, vagy közvetlenül, vagy közvetetten az embereknek, ugyanúgy vannak túlélő, és felépülésben lévő, és megharcolt nagyon erős szuperemberek az emberünk közelébe, tehát nekem is pont tegnap beszéltem az egyik barátommal, aki most fogja a sok éves évfordulóját ünnepelni annak, hogy nem nyúlt alkoholhoz, pedig elég komoly problémái voltak azzal, de egyszer csak jött egy kattanás az életébe, és ő magától egyébként segítség nélkül végig csinálta ezt. Van egy másik nagyon nagy barátnő, aki szívem, lelkem, testvérem, ő egy egészen másféle segítséget kérte ebben a dologban, és ő most a küzdés közepén tart, és ezeket én nagyon örülnék, hogyha ez az előadás arra is késztetni az embereket, hogy így lássuk egymást, hogy mindenki harcol, küzd, szeret, próbál szeretni, és próbálja magát jól érezni az életében, de hogy nem mindenkinek ugyanaz az útja, és nem mindig ugyanolyan könnyű, és hogyha észreveszel ilyet a környezetedben, vagy magadon, vagy a barátodon, vagy bárkin, akkor talán ez a darab, és ez a történet, illetve próbálunk tényleg mindannyian mindent beleadni, hogy kinyitogassa az embereknek a szemét, meg a szívét erre a problémára is, amiről egyébként kevés szó van ilyen aspektusban.
7: Abszolút, ítélkezés szempontjából, meg elhatárolódás szempontjából, meg nagyon sok, és közben szerintem az van, amit ti mindketten kiemeltetek, szóval mindenkinek megvan maga függése, úgyhogy nyugodtan ezzel az illúzióval le lehet számolni. Attól, hogy adott esetben mondjuk nem teszi tönkre az életet, még, mert szerintem minden függőségnek egy ponton túl az a lényege, hogy a saját életminőségedet valahol akkor is akadályozza, vagy rossz, vagy nehéz. De hogy ez van? Ez egy létező
6: nyilván
7: dolog.
6: Nyilván jobb valami olyan dologtól függni, ami egészséges, mint az, ami egészségtelen.
7: Alapvetően egyébként tényleg ez a meghatározás, hogyha már az életvezetésedbe gátol, és mondjuk sportfüggő vagy, és ezt odáig viszed, hogy adott esetben nem ilyet nincsenek szociális kapcsolataid, akkor az is egy
6: nyilván,
7: valami.
6: Abszolút.
7: Úgyhogy én ezzel teljesen egyetértek, és szerintem is nagyon fontos erre rávilágítani. Nézzük meg a te karakteredet, mert ő a szerepen belüli szerepet vált. Mármint
6: abszolút,
7: a történetben
6: igen,
7: is.
6: Igen, Márknak hívják az én karakteremet. Ő egy nagyon izgalmas, összetett figura. Különböző függőségekkel küzd, és egy elég agresszív múltja is van. Börtönben is volt, és nem először került vissza erre az elvonóra. Úgy néz ki a darab feléig, hogy neki még pár napja van ebben a közegben, és aztán kimehet a világba, amitől nyilván fél egy picit integrálódni újra, az egy tök nehéz dolog lehet szerintem újra szembenézni azokkal az emberekkel, helyekkel és dolgokkal, amik tulajdonképpen szerepet játszottak abba, hogy újra bekerüljön. De hogy nem másokat akarok hibáztatni, hanem nyilván ez az embernek a döntése az, hogy milyen utcákba megy be, és hogy aztán mik ezek a következmények, és hogyan tud kijönni belőlük. Szóval ott van bent ebben a közegben, ami egy nagyon biztonságos tér a számára, és így tök jól érzi magát ott, tök jó kapcsolódási pontjai vannak a többiekkel. Úgy van vége az első felvonásnak, ő tulajdonképpen elbúcsúzik ettől a közegtől, és kimegy a világba, és a második felvonás pedig már úgy kezdődik, hogy ő újra ott van, viszont már ápoló, gondozó minőségben. Ami egy tök nagy fejlődés szerintem, hogy valaki visszamegy és mentora lesz azoknak az embereknek, amelyik közegből ő érkezett. És amikor visszaesik a Rozi szerepe a második felvonásban, akkor van egy kis értettség benne igazából a Rozi felé, hogy a francba tudott ez most megint így megtörténni, amikor úgy hitt benne mindenki, hogy ő most kimegy és rendben lesz. De hát az élet tartogat meglepetéseket, és nagyon izgi, hogy jutunk el újra a darab végére oda, ahol hát nézzék meg, és akkor meglátják, hogy pontosan mi történik a történetben. Amit még hozzá szeretnék tenni, hogy a Molnár Áronnal indult ennek az előadásnak a szereposztásilag, ő játszotta volna ezt a szerepet, és tök vicces volt, mert annak előtte pár héttel, vagy egy hónappal talán volt egy beszélgetés, az alapító tagokkal leültünk, és megkérdezték, hogy hogy érzem magam, mindenki, volt egy ilyen általános beszélgetés, mint mindenki a társulás tagjaival, és annyit mondtam, hogy tökre szeretnék egy drámai szerepet játszani. Uh-huh. Nagyon szeretem azokat a szerepköröket, amiket megkapok, és tök jó akár ilyen bolondos, bohóckodó energiabomba srácot hozni, nem esik messze annyira a személyiségemtől, de hogy úgy szívesen bedrámáznék egy picit, és eltelt tényleg pár hét, és az Áron megkeresett, és mondta, hogy lemerültem, szeretnélek megkérni, hogy ugorj már be. És ott álltok a Jancsival ketten, és nem hiszem el, hát csak kitűzök valamit, és az élet pedig megkínál vele. És nyilván teljesen természetes volt, hogy igen, mondok erre a dologra, és nagyon élveztem, bár nem volt annyi idő, mint a többieknek, de azért maradt még a próbafolyamat negyedénél kapcsolódtam be körülbelül. És pont az első alkalommal a Bajzát
8: Sándor, igen.
6: Ő segített nekünk, nagyon nagy segítség és mankója volt mindenkinek, mert elmesélt rengeteg dolgot, személyes tapasztalatot, olyat, hogy ő miket lát maga körül, hogy például nem mondjuk az, hogy gyógyulásban lévő ember, hanem felépülésben. A gyógyulás szót azt így kerüljük, mert cenzúrázta a darabot, mondta, hogy mi az, ami egy kicsit túl patetikusnak hangzik, mi az, ami milyen szót használjuk akár, ami autentikusabb egy ilyen közegbe, és nagyon-nagyon izgalmas volt. Én elkezdtem először őt játszani a Márk szerepében, azt gondoltam, hogy olyan egy kicsit, mint ő, aztán elindultam egy másik irányba, és a premierre letoltam a hajam kopaszra, és csináltattam egy tetoválást magamnak. Ez nem egy igazi tetoválás, ezt tegnap például a szaunában mostam le, mert rájöttem, hogy elfejtettem.
7: Ez tök jól sikerült, mert volt az előadás alatt olyan érzésem, és most is, ahogy beszéltetek, mondom, milyen, mintha Bajzi mondaná.
6: Olyan, de jó.
7: Nagyon tizenvalahány évvel ezelőtt készítettem el az első interjúmat, amikor mindent elmondott, hogy
6: mi hogy. Pacák,
7: igen.
6: Nagyon
7: és aztán azóta meg nyilván a saját útján, meg az, hogy ő mit lát, meg mivel találkozik, meg hogy segít, azóta már nagyon sokat beszélgettünk, de akár ez a megvan az a pont, ahol így vége, tehát van egy olyan felkiáltójel, hogy most vagy elindulsz, vagy a pusztulás meghalsz. Jön. Ez abszolút nekem is tőle van meg, és nagyon sok minden, amit te mondtál, hogy, hogy elkezdted őt játszani, mert hogy úgy képzelted, uh-huh. hogy mintha. És abban egyébként akkor itt már meg is érkezünk, hogy ugye nyilván a függő emberben benne van egyfajta óriási önzés egyik oldalról, ami köszönhető az állapotnak és annak, hogy ugye újra és újra fent kell tartani, vagy el kell érni azt az állapotot, ami egyébként egy óriási önbizalom hiányból lehet, hogy elutasítottságból lehet, hogy soha meg nem hallgatottságból és fájdalmakból adódik. Szóval, hogy nagyon érdekes ez, ahogy ez megjelenik a külvilág felé, és ahogy belül zajlik, és ezt most csak azért hozom ide, mert hogy mondtad, hogy ugye Emma karakterében így mindenki csalódott, idézőjelben, hogy na hát akkor ez visszaesett. És ezen is gondolkodtam, hogy ez is milyen nehéz lehet, hogy a felépülés az nem csak a saját ügyed, hanem a környezetedé is.
8: Hát abszolút, és főleg egy családnak, aki egyébként segíteni akar, vagy ahol alapvetően meg lenne a szeretet kapcsolat, de mégis van egy ilyen probléma, vagy ilyen küzdelem, iszonyatosan nehéz lehet így hozzáállni egy ilyen emberhez, vagy kiszámolni azt, hogy meddig türelmes az ember, meddig segít az ember, mikor elutasító, mikor szigorodik be, tehát mi az, ami éppen segíti ezt a folyamatot, és ez iszonyatosan nehéz, de hát a másik oldalról is megtalálni ezeket a határokat.
7: Én azt mondom, hogy most legyen egy zene, feles infók, és aztán jöjjünk vissza, folytassuk a beszélgetést, és menjünk bele ebbe a csoport dinamikába, mert hogy ugye a darab megmutatja azt is, hogy egy csoport hogyan működik, ebbe most valamennyire már belekaptunk, de itt is vannak még nagyon fontos kérdések. Úgyhogy jövünk vissza Lovas Rozival és Mohai Tamással, az Emberek, helyek és dolgok című darab kapcsán beszélgetünk, és ők a Loop Színházi Társulás tagjai. Zene is, jövünk vissza, maradjatok ti is.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádiókafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. osztrigasommelier.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádiókafén.
5: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor, vendégeim Lovas Rozi és Mohai Tamás, a Loop Színházi Társulás tagjai, színészei, Rozi az alapítója is, de ezt azért gondolom mindenki tudja.
6: Remélem.
5: Hát nem, hát azért most már azért csak. És Duncan Macmillan, Emberek, helyek és dolgok című darabja kapcsán beszélgetünk, amelyek egyébként valamikor nyáron volt a bemutatója, és a Loop-nak az oldalán folyamatosan követhető, hogy mikor és hol játszák, de egyébként a Ramban. Mindig a Ramban?
6: Mindig a Ramban, igen. Okay. Még nem utaztunk vele.
5: Azért ezzel nem lesz egyszerű.
6: Igen, ez az egy ilyen nagyon nagy kiállítású előadás, szóval ez nem mindenhova fog beférni, de tehát, hogy tervben van az, hogy meg is tudna mozdulni. Egyébként a Városmajor, igen, tehát egy koprodukcióban készült dolog, mert egy ekkora kaliberű előadást egyedül így független társulatként nem tudtunk volna létrehozni, és ezért az, hogy ilyen partner volt ebben a Városmajor, ez egy nagyon fontos dolog. Ott is lement 3 előadás, de szeptembertől a Ram Artban játszuk.
5: Így van, és egy nagyon kényelmes és jó nézőterű színház, igen. Tehát mindenhonnan nagyon jól lehet ezt látni. És van is mit, mert hogy ugye most eljutunk oda, hogy itt ebben a függő helyzetben lévő színésznő, Emma felépülését követhetjük a második felvonásban. És ugye ott Mark, a te karaktered, már kvázi segítő. És én még erre is ki akartam egy kicsit térni, hogy mit gondoltok erről, amikor valaki ebben a felépülésben van, és azt választja, hogy ő ebben a közegben benne marad. Hogy ez létezik-e, hogy ez egy ilyen örök összembe találkozás egykori önmagával?
6: Ez abszolút létezik, és pont a Bajzát Sándor, erről is beszéltünk sokszor, és ő mondta, hogy ez abszolút gyakori dolog. Tehát, hogy tényleg egy annyira zárt burokban levés, ez a elvonom, hogy a terápián eltöltött minimum 90 nap, hogy utána tényleg felmerül a kérdés az, hogy megyek vissza ezután abszolút a való életbe, hogy a hétköznapokban mit csinálok ezután magammal, és nagyon sok embert megkörnyékez az a vágy, hogy itt maradjon. És akkor ő azt mondta, hogy így ideális esetben ez lehetséges, de mindenképpen kell, hogy valamennyi időt visszamenj a való életbe. Tehát ott is eltölts, találkozz azokkal az emberekkel, helyekkel, dolgokkal, mert akkor érezheted magad igazán rendben, hogyha vissza tudsz menni a hétköznapokba a saját életedbe, szembe tudsz nézni ezekkel, le tudsz számolni, és hogyha rendben vagy, ha tényleg biztosan jól vagy, akkor semmi akadály annak, hogy visszakerülj egyébként.
7: Hát, vagy nem egy tud mondani mondjuk egy olyan helyzetben, hogy bemész egy kocsmába, ott van egy haverod, és akkor iszik, tudja, hogy neked volt ezzel problémád, majd iszik még egyet, és akkor azt mondja, igyál már egyet, és hogy azt mondod, hogy miért van szükséged neked arra, hogy én veled igyak? Köszönöm, nem is. Azt mondta, hogy teljesen lecserélődött a közege. Abszolút, hogy lehet az egy kis ideig, hogy ott nem tudom, lát. Meg nyilván az is van, hogy látod, hogy ők milyen démonokkal küzdenek. De a közös téma is teljesen más, mert benned már mondjuk nincs az a X pohár viszki, bennük ott van, elindul egy illumináció, tükröt látsz, látod, hogy milyen voltál, látod, hogy mi az, amit nem szeretnél, és azt mondta, hogy kb. Törvényszerű az, hogy azok az emberek, azok teljesen elszakadnak onnantól az életedből egy elvonó után, akik annak előtt a szerves részei voltak, és talán ez is lehet egy olyan motiváció, hogy visszamegyek akkor abba a közegbe, amit vágok, viszont már egy olyan státuszban, amiben azt érzem, hogy segíteni tudok, mert értem azt az oldalt, amiben ők vannak. Illetve egy elvonón is van egy ilyen, hogyha benn vagy X ideig, és érkezik valaki új, akkor kiosztják neked azt, hogy próbálj meg ráfigyelni, vagy vigyázz egy picit rá, mert ezzel is a te felelősséged nek a súlya az így nagyobb lesz egy kicsit, és azt érzed, hogy már nem csak a saját függőséget felszámolásáért vagy felelős, hanem már van egy embered, akinek szüksége van a te tisztaságodra, és ugyanúgy, hogy duplikálódik maga az a rész, hogy miért ne csináljam azt, amit annak előtte csináltam. Ezt is a Bajzi mondta például, és tök érvényes dolog.
5: Meg hogy ott van benne a megértés, nem? Tehát, hogy érted, hogy mi megy keresztül, abszolút. És akkor ebben tudod segíteni, és hát valahogy tudod azt is így tükrözni, hogy csak át kell valahogy ezzel jutni, és aztán jó lesz. Aztán egyszer csak jó lesz.
7: Meg olyan érdekes, a Márknak van egy ilyen mondata, hogy én is mindenről leszoktam először, de ésszel kell csinálni. Szóval nem az történik, hogy mondjuk függsz X dologtól, bemész oda, és akkor most akkor elvágok mindent, és nem csinálom, hanem ennek van egy folyamata, hogy mert akkor nyilván csalódni fogsz, hogyha minden, ami az életedben ott volt, mint fogóckodó, vagy mint örömforrás, az egyszer elvágólagosan így megszűnik, akkor nyilván egy nagyon légüres térben érezheted magad, és ezt is tudatosan kell csinálni, a lejövését dolgokról.
5: Egyszer nekem a lelkészem mondta, aki egyébként nagyon jó barátom, hogy ez olyan, mint egy becsapódnál a földbe, hogyha így, na jó, holnaptól akkor mindent. Az egész egyszerűen megszünteted a dolgokat és a helyeket, amik körülvesznek, szóval, hogy az egy nagyon-nagyon érvényes játék, hogy ha minden nap megjegyzed, hogy tettél-e valamit magadért, vagy változtattál egy picit, és sokkal célra vezetőbb. Csak hát persze az ember meg akar szabadulni, és ugye Emma, amikor visszamegy, akkor látszik, hogy ez már ott a saját döntése, ami valószínűleg a legfontosabb. És akkor itt hozzuk be ezt a csoportdinamikát, ugye egy csoportfoglalkozás, ami nagyon-nagyon-nagyon sokat segít fel. Tehetően, hiszen mindenkinek kibomlik a fájdalma, a nehézsége, a félelme, úgyhogy a többiek annak teret adnak. Ez egyébként alapvetően szerintem, hogy a közönségre nézve is nagyon gyógyító volt egy ilyet látni. Nem tudom, hogy ez nyilván attól függ, hogy ki mennyire ismeri ezeket a módszereket, de szerintem, ha nem, tehát ha először lát, ilyet kifejezetten van egy ilyen gyógyító energiája. És nagyon-nagyon érdekes, ahogy ezt itt ti végigviszitek. Szóval beszéljünk egy kicsit erről, hogy ezt hogy építettétek fel, mit gondoltok erről, és a jelentőségéről is.
6: Mindenkinek a külön történetéről sokat beszéltünk, meg minden színésznek fontos volt az, hogy tudja, hogy ő honnan jön, és milyen előtörténete van, és miért pont ezt a sztorit, vagy ezt a szöveget mondja el akkor, amikor feláll, és így megnyílik. Mi az ő fő ügye, akadálya az életben, amitől nem tud tovább mozdulni. De hogy hogy a darab szerkezetileg úgy van megírva, hogy ezek igazából picit olyanok, mint a hatások lennének. Tehát nagyon hiteles és nagyon pontosan megfogalmazott karakterek és a szövegeik és a problémáik, de valahogy az van a fókuszban, hogy amikor ezt hallod, tehát milyen egy ilyen csoportban lenni, ennyi megnyíló embernek a igazából borzasztó, nagyon nehéz történetét hallani, az mit okoz, tehát olyan kiszívja az embert. És ráadásul itt azt a játékot is látjuk, ahogy ilyen szerepjátékokat játszanak. Tehát, hogy elképzeljük azt, hogy valaki feláll, jelentkezik a játékra, és hogy kihez, az életéből milyen szereplőhöz, milyen emberhez fog éppen beszélni, milyen szituációban, és mit próbál meg eljátszani. Tehát gyakorolunk igazából majd a felépülésben lévő időszakra. És azzal is játszik a darab, hogy ugye a főhősünk az egy színésznő, és ugye végül is mi ezt csináljuk általában, hogy megpróbálunk a lehető kerülni emberekhez és problémákhoz, és a lehetőleg mélyebben átfolyatni saját magunkon, empatizálni vele, megérteni, és azt szerint elmesélni a történetet, ez szerint a megértés szerint. És hogy ő itt az elvonón a terápia közben is igazság szerint ezt csinálja, hogy felveszi másoknak a helyzetét, életét, problémáit, és próbálja magán átfolyatni. Először nem akarja, meg tiltakozik, meg egyáltalán hülyeségnek gondolja ezt az egészet, és el tudom képzelni egyébként, hogy ez az első pillanatban zavarba ejtő és idegesítő, hogy ott mindenki most itt eljátsza, de aztán megérint, azt mondta Márk is mondja, hogy ő is feláll, elkezd beszélni, de hogy így nem feltétlenül tudom, hogy mit akartam most mondani, csak ez a közeg, hogy figyeltek, hogy hallgattok, hogy fontosnak érzem magam egy percig a saját életem történetével, ez rettenetesen sokat számít, és maga a terápiás folyamat is ezzel dolgozik igazság szerint, hogy ezeket a pici ajtókat nyitogassa az embereken, amitől aztán ő maga is egyre beljebb megy saját magában, és valahol ez az útja a gyógyulásnak is, tehát hogy előhalászni azokat a kapcsolódásokat, problémákat, elakadásokat, amin egyszerűen csak mérgezi az életemet, és muszáj rosszféle kapaszkodókat találom ahhoz, hogy ember maradjon.
7: Milyen érdekes, nem, hogy az, ami a mi szakmánk, az egy elvonón egy terápiának a nyelve, egy eszköz arra, hogy...
5: Így van.
7: És tényleg ez a mondat, hogy most ütötte meg a fülem, valószínűleg mások is fogom most egy kicsit csinálni ezt, hogy csak felálltam és elkezdtem beszélni, hogy kvázi most veszi észre, hogy ő áll és mondja, hogy itt van, hogy na mindegy, csak tök jó, hogy ezt így mondtad. És ugye az is a mondata ott, hogy figyelni és figyelmet kapni, az, hogy láttok, azt hiszem, az menti meg az életemet, és ez egy teljesen, teljesen valid dolog, hogy szükségünk van ezekre a sorstársainkra ahhoz, hogy közösen kollektíve fel tudjunk valamelyet dolgozni, mert aztán individuálisan igazából az igazi próbatétel lesz majd kint a való világban. És például tök érdekes ez, van egy jelenet a Rozinak, amikor ő megnyíl, önval, felkészül arra, hogy majd hogy fog történni valójában, igen, a valóságban ez a dolog, és aztán a darab végén meglátjuk, hogy a valóságban ez hogy, igen, működik, és szívszorító, amikor az udvaros megjön a harmadik mondatnál, amikor gyakorlod a monológot, hogy igen, hogy...
6: Valahogy bejön anyaként.
7: Igen, az, hogy ott van már, hogy tudjuk már, hogy a Rozinak mi az a monológ, ami a fejében lesz, mert láttuk a gyűlésen, hogy mit fog mondani, és hogy na ez majd akkor hogy fog vajon működni a végén, és az első levegővételnél úgy csap le az anyuka, hogy így tényleg belénk fagy a lélek nézőként. Én ezt mindig szoktam így kintről nézni, és azt mondja, hogy nem fogom hagyni, hogy én legyek a gonosz a mesében, jó? Mm. És az a durva, hogy közben megérthetjük az anyuka aspektusából is, mert azok a pillanatok, azok a helyzetek sokasága, ahogy a csengő megnyomódott, ahogy szóval hogy nehéz dolog lehet a akár egy szülő részéről.
6: Igen, ez ahogy így beszélünk róla egyébként, tehát hogy ez a darab nagyon jól játszik azzal, ami nekem a gyönyörűségem a színházban igazából, hogy az, hogy valaki miért olyan, vagy miért így beszél, vagy miért így reagál valamire, az nem egy egyszerű dolog, hogy ő rossz, vagy jó, vagy ideges típus, vagy egy nem tudom, kemény ember, vagy túl szeretett ember, hanem egyszerűen ahogy élünk, és befogadjuk ezeket a hatásokat, változunk, és leszünk valamilyenek. És hogy a színház, meg is főleg ez a darab is most, iszonyú jó lehetőség ad arra, és nagyon jól játszik azzal, hogy nem kronológikusan, de hogy összerakjuk, és megértjük azt, hogy egy-egy karakter miért lett ilyen. Vagy tehát az elején hallunk egy nagyon durva telefonbeszélgetést, ahol az anyát nem halljuk a telefonban, csak azt, hogy én hogy beszélek vele, tehát minősíthetetlen stílusban. Utána végigmegyünk azon, azon, hogy egyébként ő mennyire vágy, csak egy vágya van az, hogy az anyukája büszke legyen rá, és utána meglátjuk az anyukát, aki egyébként egy függő gyereknek az anyja, aki már nagyon sokszor átverte, meglopta, cserben hagyta, és iszonyú sok keserűséget okozott neki, és ugye ezek rettenetesen összetett dolgok, és nem lehet ítéletet mondani egy ember felett mondatok, de akár tettek, egy darab tett után sem, mert nagyon sok aspektusa van egy életnek, vagy annak, hogy egy ember miért viselkedik úgy, ahogy, és közben iszonyú nagy feladat azt megtalálni, hogy hol van az a középvonal, ahol mindketten jól érezzük magunkat, vagy ki tudunk teljesedni a saját szerepeink.

0: annyira nagy esély arra, hogy azt mondja, hogy aha, itt van, tényleg nem kellek, tényleg nem tudok, én már nem érek semmit, szóval hogy egy nagyon nagy esély a visszaesésre. Viszont ha meg odállok az anyuka mellé, akkor lehet, hogy azt tudom mondani, hogy aha, és mire fölhiggyem ezt, szóval, hogy ez egy nagyon érdekes,
1: igen, a kalejdó. Igen, ezek csak szavak, amit az Nami mond.
0: Hogy... Meg közben azok az érzések, azért mondom, és egyébként ez a módszer ezért jó, és ezért dolgozik vele a pszichodrámától, elkezdve a családállítás, a pasztorálpszichológia, minden, mert belekerülsz, és furcsa módon akkor, aha, innen nézd a világot. És ott volt bennem az a kérdés, nagyon velem volt egész este utána az a kérdés, hogy okay, most látunk egy történetet, ez eljut valahova. De vajon van felépülés, van akkora erő, ami kitart egy életen át, és akkor oda jutunk, ahonnan kezdtük, hogy az életnek az összes fáradtságát mégiscsak tudjuk vinni, és nem zuhanunk vissza valamibe, ami egykor így rabságba tett. És aztán így a vége felé szerintem idehozhatjuk Istent, hiszen megjelenik a darabban.
2: Van, abszolút, már lehet
0: várjuk embereket. Istent, hogy csinál-e valamit, nem? Tehát van egy ilyen rész, hogy okay, akkor te most csinálsz valamit, vagy hogy van ez?
1: Hogyha ilyen helyzetbe kerül valaki, akkor tényleg az van, hogy a Bear Grylls mondta ezt egyébként, fura, hogy ezt a hasonlatot mondom, az a túrázó faszi, hogy mindig azt kell megnézni, hogy sivatagba mész, hogy kijelölsz egy pontot, hogy addig, csak addig jussak el. És hogyha megvan is, megvan az a pont, akkor onnantól, és itt is tulajdonképpen erről van szó, hogy és ez a Dorottyának egy mondata, hogy csak mindig azt a napot kell, mindig kibén. Egy nap van. És utána könnyebb lesz, és nyilván nagyon durva helyzetek elé állít az élet, és vannak olyan szituk, amikor rohadt nehéz nemet mondani valamire. Nyilván követhetünk is a hibákat, hát emberek vagyunk. A kérdés az, hogy az irány az megvan-e, hogy mi megéri-e, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy mi a vektor, amerre tartunk. Hogyha meg elrontunk valamit, akkor meg sajnos vállalni kell a következményeit.
2: Igen, és hát itt vannak körülöttünk, mellettünk olyan emberek, akik bizonyítékok arra, hogy végig lehet csinálni, és lehet menni egy olyan vektor szerint, ami egy jó irányba mutat, vagy egy boldogabb irányba, de hogy ezt nem szabad elvenni igen senkitől, hogy olykor nagyon nehéz. De itt vagyunk egymásnak is, itt van a végtelen belsőnk, ami tényleg, nem tudom, a stratoszférákig ér. Itt van Isten, itt van az eleve elrendeltség, itt van az, hogy te bármikor dönthetsz egyébként a szabad akaratoddal erre vagy arra, meg itt van a megbocsátás is, a megbánás is, szóval nagyon sok eszköz van igazából a kezünk között, vagy bennünk, ami nem feltétlenül a szerhasználat felé mutat, és ez jó hír, mert lehet segítséget kérni, és kell is segítséget kérni, és van segítség.
1: Igen, hogy nem vagyunk egyedül ezekkel a dolgokkal. Szóval, hogy tényleg mindenkiben ott van a kis ördög valahogy, de hogyha tudom, hogy benned is ott van, meg bennem is, úgy már is talán egy picit könnyebb elviselni, és tök sok technika is van rá, hogy minél inkább valahogy kibéküljünk vele.
0: Meg szerintem ez egy nagyon fontos mondat, és kösz, hogy ezt most mondtad, hogy ez olyan jó. A színház erre van, hogy érezzük, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát egy csomó helyzetben megmutatja. Uh-huh. És én nagyon köszönöm nektek ezt a darabot, meg hogy láthattam, és azt is, hogy itt voltatok, és beszélhettünk róla, én mindenkinek nagyon ajánlom. Nektek pedig nagyon sok sikert ehhez is, és minden máshoz, hiszen azért egy elég gazdag évad elé néztek.
2: Igen. Köszönjük, hogy itt lehettünk.
0: Lovas Rozi és Mohai Tamás, a Loop Színházi Társulás alapítója, és egyébként a társulat tagjai színészei voltak a vendégeim, és Duncan Macmillan Emberek, helyek és dolgok című darabja kapcsán beszélgettünk, és a Pont Jókor ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, szép napot mindenkinek, holnap 11-kor jövök. Sziasztok!
3: Rádió Café.

0: dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigát! Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élő zene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes!
2: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, tiltobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Nőtt az építőipari termelés, emelkedtek a lakásbiztosítások díjai az ástop után. Még idén elindulhat a sorozatgyártás a szegedi BYD gyárban. Országszerte napos, gomoly, felhős időnk lesz. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 14%-kal nőtt az építőipari termelés augusztusban az előző hónaphoz képest, de ez még nem jelent tartós fellendülést. A növekedést főként a nagy értékű állami beruházások, köztük a közműfejlesztések hajthatták. Az épületek építése közben éves összevetésben csökkent. 3,6%-kal emelkedtek a lakásbiztosítási díjak a harmadik negyedévben, miután június végén lejárt a biztosítók önkéntes díj befagyasztása. Egy Alkus cég adatai szerint az online megkötött lakásbiztosítások átlagos éves díja 46.400 forint volt. A szakértők szerint az emelkedés mérsékelt maradt az erős biztosítói verseny és az építőipari infláció lassulása miatt. Várhatóan az év utolsó negyedévében indul a sorozatgyártás a szegedi BYD gyárban, jelentette be a kínai autógyártó ügyvezető alelnöke. A vállalat 2030-ra több mint 40 000-re növelni európai dolgozóinak számát, és a közeljövőben már több mint 10 000 embert foglalkoztatna a kontinensen. A BYD további európai gyárak építését is fontolgatja, többek között Franciaországban és Spanyolországban. 4 új többfunkciós teherautót állított szolgálatba a Magyar Közút. A Mercedes-Benz járművek hókotróként, sószóróként és darus teherautóként is használhatók. A gépeket a Babarci, a Pápai, a Kápolnás-Nyéki és a Hajdúszoboszlói telephelyen vetik be. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közel 12 millió eurót biztosít összesen 24 új munkagép beszerzésére. A fennmaradó 10 járművet a tervek szerint még az idén átadják. Az Egyesült Államok azonnal tudna róla, ha Kína vagy Oroszország támogatná Iránt, jelentette ki Donald Trump. Az amerikai elnök szerint mindkét országnak túl sok vesztenivalója lenne egy ilyen lépéssel. Trump azokra a bírálatokra reagált, amelyek szerint a két nagyhatalom katonai vagy hírszerzési hátteret biztosít Iránnak. Az elnök hangsúlyozta, ha van is bármilyen együttműködés, az legfeljebb minimális lehet. Évekig tarthat a sportfinanszírozás átalakítása. A magyar sport egyelőre nem tudnak kizárólag piaci forrásokból megélni, hosszabb távon azonban nagyobb szerepet kell vállalniuk a vállalatoknak a finanszírozásból. Nyilatkozta Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke rádiónknak. A női kézilabda válogatottól a decemberi Európa-bajnokságon az első 6-7 hely valamelyikét várná, ami az olimpiai kvalifikáció szempontjából is fontos lehet. A csapat október két felkészülési mérkőzést játszik a franciákkal.
5: Jó lenne itt egy olyan helyezést elérni, ami már arra mutat, hogy jó esélye részt vehetünk majd az olimpiai kvalifikációs tornán, de hát valóban jövőre Magyarország rendezi a női kézilabda világbajnokságot, ami hatalmas dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ennek a szeretett sportágnak, amit rengetegen szeretnek itt Magyarországon, nagyon-nagyon jót fog tenni, és biztos vagyok benne, hogy egy fantasztikus hangulatú világverseny lesz.
0: Időjárás a Rádiókafén.
4: A többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, esőre nem kell számítani. A szél napközben több helyen megélénkül, a hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. A következő napokban hasonló időnk lesz, a hétvégéig néhány fokkal fokozatosan melegszik majd a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
6: Sej, az aranyi vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix filmzene. A mai mixet Beugró DJ készítette.

0: Katonák voltatok?
1: Nem, hál' Istennek.
2: Hogyan az ide?
0: Na majd rájöttök.
2: Mire?
0: Mire hármat számolok.

0: Sziasztok, Trokán Nóra vagyok, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Majd nézzük vissza. Hülye vagy? Nem bír a Pestet, tudod jól. Bízzál már benne. Maraton.

Oh.

0: szeretnék egyszer hajókázni. Itt lakunk, aztán mégse.
1: Anyádék sose hoztak le.
0: Nem szeretik azok a Balatont.
1: Hogy?
0: Hát úgy. Kint a környéken lakik, annak nem akkora szám ez. Csak a sok turista. A drágaság.
2: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
3: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai mixet Beugró DJ készítette. Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály.
3: Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Mm-hmm, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigát! Október 16-18 és 21-25 között 3 plusz 5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élőzene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Elfogadta a parlament a gyermekvédelmi törvénycsomagot. Újra pályázhatnak uniós forrásra a magyar egyetemek. Országszerte napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megszavazta az országgyűlés a gyermekvédelmi törvénycsomagot, de a javaslat komoly politikai vitát váltott ki. A szabályozás szigorítja a pornográf és erőszakos tartalmak elérhetőségét, módosítja a korhatár besorolásokat, és gyorsított eljárást tesz lehetővé a kórházban maradt gyermekek védelmében. A Fidesz szerint a javaslat enged a genderlobbinak. A Tisza párt viszont azt hangsúlyozta, hogy a gyermekvédelmi szabályokat erősíti. Végül csak a kormánypárti képviselők támogatták az előterjesztést. Magyar Péter szégyennek nevezte az ellenzék döntését. Jóváhagyta az Unió a Magyarországnak járó 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását. A döntés egyúttal megszünteti a modellváltott magyar egyetemeket érintő korlátozásokat is, így ismét bekapcsolódhatnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokba. A pénzek felszabadítását a kormány által bevezetett jogállamisági intézkedésekkel indokolták. Nem nyílik meg azonban minden uniós forrás, további 2,2 milliárd euró továbbra is zárolva marad. A Magyarország ellen 2018-ban indított jogállamisági eljárásról egyelőre nem született döntés. Átfogó reformra készül a kormány az egészségügyben, írja a Népszabadság. A tervek szerint az ellátást nagyobb, regionális központokba szerveznék át, ezért megszűnhetnek az alacsony esetszámú osztályok, például azok, ahol évente 200-nál kevesebb szülést vezetnek le. A változtatások előfeltétele a biztonságos betegszállítás megoldása. A kormány jövőre 500 milliárd forinttal növelni az egészségügyi kiadásokat. Több száz milliárd forintot fektetett a magyar kormány a türk államok szervezetében való szerepvállalásra 2019 óta, derül ki a HVG cikkéből. A szervezet budapesti irodájának fenntartása eddig 4,3 milliárd forintba került. Emellett Magyarország 33 milliárd forintot helyezett el a türk befektetési alapban, további 16,5 milliárdot pedig a magyar kirgiz fejlesztési alapban.
3: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
6: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. október 13-án 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
3: Film.
11: Gárdos Péter Szamár köhögés című filmjének zárt körű vetítésével indul október 15-én az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 56-70 1956 filmre írva című fesztivál a Corvin moziban. Az 56 Films és a Budapest Film az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából háromnapos filmfesztivált rendez október 16-a és 18-a között a Corvin moziban, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban mások mellett olyan rendezők alkotásait láthatják a nézők, mint Simó Sándor, Ember Judit, Sándor Pál, Almási Tamás, Makkároly, Schiffer Pál, Pignicki Réka vagy Szász Attila. A filmek után, amelyek közül többet is restaurált kópiáról vetítenek, alkotók, szereplők, történészek, szakemberek bevonásával közönség találkozókat tartanak a Memory projekt keretein belül, a Hazatérők című blokk után pedig a 1956-os túlélőkkel is beszélgethetnek az érdeklődők. A nyitófilm Gárdos Péter 1987-es kultikus alkotása lesz, amely 8 fontos szakmai elismerést és díjat is nyert magyar és nemzetközi filmfesztiválokon. A megnyitó részt vesz a rendező Gárdos Péter, valamint a főszereplők közül néhányan beszédet mond Jánosi Katalin Nagy Imre unokája, Karácsony Gergely főpolgármester, Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár, valamint Caroline Savage, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Az est folyamán megnyílik az Egyesült Államok nagykövetség által összeállított az Operation Safe Haven történetét bemutató fotókiállítás is, amely a fesztivál alatt megtekinthető lesz. Az Operation Safe Haven egy amerikai humanitárius program volt, amelyet Eisenhower amerikai elnök indított el az 1956-os magyar forradalom után a szovjet elnyomás elől menekülő magyarok megsegítésére és befogadására. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka dokumentumfilm rendező és producer, az 56 Films társ alapítója, akinek szülei az 1956-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét, alapítója annak a vizuális archívumnak is, amelynek célja a nyugatra emigrált magyarok élettörténeteinek megörökítése. A Memory Projectben legalább 150 külföldön élő magyar menekülttel készített interjút.
3: Színház.
12: Barta Boróka, a Figura Stúdió Színház művésze nyerte idén a Kaszás Attila díjat. A társulatról, a szeptember 17-i díjátadóról és Kaszás Attila örökségéről a Gyergyószentmiklósi színésznőt hallják.
13: Megmondom őszintén, hogy olyan gyorsan történtek az események aznap, hogy sok mindent fel sem fogtam, hanem megint ilyen ösztönösen pörögtek a dolgok. Azelőtt este előadást játszottam még itthon Gyergyószentmiklóson 16-án, másnap mentem repülővel Budapestre, úgyhogy épp annyi időm volt, hogy leszálljak a repülőről, felüljek a buszra, bemenjek a belvárosba, átöltözzek, igyak egy kávét, és elérjek a díjátadóra. Úgyhogy nagyon jó érzés volt, nagyon jó esett. Persze izgultam, nem tudtam, hogy pontosan mire számítsak. Még a repülőn gondolkodtam, hogy úristen, ha én kapom ezt a díjat, akkor most mit kell mondani, vagy mit kell csinálni. Ki is találtam egy pár mondatot, aztán, ahogy felmentem a színpadra, mikor kimondták a nevem, az egészet elfelejtettem és improvizáltam. Nagy élmény volt mindenképp. Tulajdonképpen a Figura Studio Színház az egyetlen olyan Erdélyben működő, de talán egész Romániában működő színház, aminek az alapító okiratába az van beírva, hogy kísérleti színház. Na most innen indult ki az egész, tehát a színháznak létezése, a működése, ugye amit még a 80-as években Bocsárdi László alapított, még vegyészmérnökként, aztán rendező lett belőle, és az itt élő fiatal értelmiség volt a tagja ennek az elején még amatőr színháznak, aztán a 90-es évek elején profi társulattá alakult, és folyamatosan változott, megújult ez a társulat, ez a színház. Mindig újabb és újabb színészek érkeztek, és természetesen mai napig is nagyon fontos nekünk, hogy kísérletezzünk, de figyelembe kell vennünk azt, hogy kisvárosban élünk, és hogy a közönségnek az igényét is, hogy nekik mire van szükségük. Közel 10 éve kialakult egy olyan csapat, akik együtt vagyunk, és folyamatosan együtt dolgozunk, kevesen vagyunk. Annyira összekovácsolódtunk, annyira egy húron pendül az egész társulat. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne tiszteljük egymás munkáját, az egymás tehetségét. Arra vagyunk utalva, hogy folyamatosan figyeljünk egymásra, és valószínű, hogy ez a fajta mentalitás, és ez a fajta létezés a társulatban hozta meg nekem ezt a kaszásat, díjat, aminek nagyon örülök és nagyon nagy megtiszteltetés.
14: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
15: Különleges állatok és megfigyelésük. Óriás mohaállatok a Tiszatóban. Kevesen tudják, hogy a mohaállatok 80-90 édes vízi fajai közül 8 hazánkban is megtalálható. Egyet, az óriás mohaállatot először 2011-ben figyelték meg, a Ráckevei Dunág alsó szakaszán, de a közelmúltban a Tiszatóban is megtelepedett. A jövevényfajnak számító óriási mohaállat nyáron a partmenti nálosokban egyre nagyobb számban jelenik meg, és jelenleg természetes ellensége nem ismert. A faj közel 40 cm átmérőjű, gömbölyű, szivacsos testével rendkívül bizarr látvány. Az óriás mohaállatot 30-50 cm-rel a víz alatt a nátszálakba kapaszkodva találhatjuk meg. Minden egyed hímnős, így a telepek gyarapodása ivartalanul az egyedek bimbózásával történik. A szaporodás során a fiatal egyedek rendkívül gyorsan válnak az anyaállathoz hasonlóvá, amelyek évről évre rendkívül nagy számban képesek túlélő képleteket létrehozni, ezért irtásuk szinte lehetetlen. Díszes tarkalepke rajzás a Szatmár-Beregi Liget erdőben. Bár nem annyira látványos, mint például egy tisza virágzás, ám Kömörő és Fülest környéki erdőkben kellemes élményt lehet megfigyelésük. Erdei tisztásokon, nyiladékokon repülnek, nagyméretűek, könnyen felismerhetőek. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság működési területén, a Szatmár-Beregi sík, keményfa liget erdeiben, Kocsányos tölgyeseiben májusban van a rajzási időszak. Elsősorban keményfás liget erdők és üde, napsütötte erdőszegélyek környékén figyelhetünk fel a lepkefaj élénk színezetére és impozáns megjelenésére.
14: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
16: Zenefakt.
3: Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Doors gitárosa és dobosa Robbie Krieger és John Densmore egy napon 67-ben sétára invitálták a banda frontemberét Jim Morrisont, hogy kirángassák depressziójából. A Los Angeles-i Laurel Canyonban kötöttek ki, ahonnan nagyszerűen rá lehet látni a városra. A festői szépségű naplemente közepette, a beton dzsungel nyüzsgését távoli, nyugis környezetből figyelve Morrisonnak értékes gondolatai támadtak az elidegenedésről. Másnap lelkesen prezentált a zenésztársainak a People Are Strange szövegét. A zenéért Krieger felelt, és a kritikusok megjegyezték, hogy a dallam az európai kabarék világát idézi. Nem csoda, hogy 2023-ban feldolgozta a közegben otthonosan mozgó Budapest bár az enyhén Morrisonos hangú Kis Tibi énekével.

Napközben golfozónak, éjjel zenésznek tartja magát Tom McFarland. A Jungle zenekar tagja így egyezteti össze két szenvedélyét. 2026-ban egy másik soul énekessel, Jordan Rakéllyel duettezett. Azonban Rakéll visszaemlékezése szerint az Easy to Love című dalt délben vették fel, a londoni Abbey Road stúdióban. Kissé ellentmond egymásnak a két nyilatkozat, de biztosan van rá magyarázat. Talán McFarland aznapra golfozóként szabad napot vett ki, így rugalmasabban tudott kollaborálni kollégájával. Esetleg McFarland hozta a golfütőit, és unalmasabb perceiben a stúdióban ütött pár labdát a hangmérnökök nagy rémületére. De az is elképzelhető, hogy a nagy stúdiózásban egybe folytak a napszakok, és Rakéll éjfélkor nézett rá az órára, és hirtelen azt hitte, dél van.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend akár 5 millió forint kedvezménnyel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már 2 helyen, 4. kerület, Váci út, 119/C, és Etele Pláza, 11. kerület, Hadakutya 1, schiller.hu/BYD.
5: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svédasztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, hiltobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grill étterem. Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon is 12 hónapból áll.
7: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
8: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A karibi zenét játszó kanadai csapat a Kobo Town 2006-ban jelentette meg Abba Tina című dalát, amely a családon belüli erőszakról szól. Tina hiába jelzi környezetének, hogy férje bántalmazza. Senki se hiszi el, hogy a dúsgazdag álompasi ilyet tenne, egészen a hirtelen elhunyt Tina gyászszertartásáig, amelyet ugyanabban a templomban tartanak, ahol az esküvő volt. A megrázó szövegű szerzeményt a Calypso királynője Calypso Rose és a latin rock királya Carlos Santana is feldolgozta. Ám időközben egy 1930-as évekbeli előadó, a Roaring Lion és a The Lion művésznéven is alkotó Rafael de León örökösei jelezték a Kobo Town dalszerzőinek, hogy a dal León felvételén a Tinán alapul. Ezért napjainkban León nevét is fel kell tüntetni a szerzők között.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2002-ben Michigan államban komoly sikereket ért el Garrett the Great a bűvész, polgári nevén Garrett Bourne. Fellépéseinek extra vonzereje abban rejlett, hogy profi trükkjeit mindössze 10 évesen mutatta be. Egy évtizeddel később már Bourne művésznéven lépett ismét színpadra, nem csupán Michigan államban. Ekkor már a mikrofonálvánnyal végzett mutatványokat a 70-es évek glamrockja által inspirált indie zenészként. Legnagyobb slágere a 2014-es Electric Love lett. Bourne szerint a bűvészkarrier és a rockstárkodás nem is áll olyan távol egymástól. Mindkét alter egójával bevonja a buliba a közönséget, akik ugyanakkor nem tudhatják, mivel rukkol elő a következő pillanatban az előadó művész.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Airi kifejezés a jamaikai rastafariánusok nyelvében pozitív értelmeket, érzéseket jelöl, illetve bármit, ami jó, jól eső.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz. Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásain az IMF. Átalakítják a betegellátást, megszűnhetnek egyes kórházi osztályok. Jönnek az új hókotrók a magyar közút flottájába. Országszerte napos, gomoly, felhős időnk lesz. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Csak a mi hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg ma az országgyűlés, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává. A Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Radetzky András egyetemi oktató, korábbi rádiós vezető megválasztására 189 igen és egy nem szavazat érkezett, tartózkodás nem volt. A döntéshozatal után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből, nekik új jelöltet kell majd állítani. Javította a magyar gazdaság növekedési kilátásait a Nemzetközi Valuta Alap. Az IMF áprilisi előrejelzéséhez képest 0,2-del 1,9%-ra emelte az idei várakozását, a jövő évit pedig 2-ről 2,1%-ra növelte. Módosította a magyar inflációs előrejelzését is, míg erre az évre áprilisban még 3,8%-ot várt, addig most ennek a felével számol. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést a V7 ZRT-vel, miután az Európai Bizottság minden uniós támogatást, azaz mindegy 360 milliárd forintot megvont a beruházástól, azután, hogy az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. Átfogó reformra készül a kormány az egészségügyben, írja a Népszabadság. A tervek szerint az ellátást nagyobb, regionális központokba szerveznék át, ezért megszűnhetnek az alacsony esetszámú osztályok, például azok, ahol évente 200-nál kevesebb szülést vezetnek le. A változtatások előfeltétele a biztonságos betegszállítás megoldása. A kormány jövőre 500 milliárd forinttal növelni az egészségügyi kiadásokat. 4 új többfunkciós teherautót állított szolgálatba a Magyar Közút. A Mercedes-Benz járművek hókotróként, sószóróként és darus teherautóként is használhatók. A gépeket a Babarci, a Pápai, a Kápolnás, Nyéki és a Hajdúszoboszlói telephelyen vetik be. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közel 12 millió eurót biztosít összesen 24 új munkagép beszerzésére. A fennmaradó 10 járművet a tervek szerint még az idén átadják. Ma kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt már lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: A többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, esőre nem kell számítani. A szél napközben több helyen megélénkül, a hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. A következő napokban hasonló időnk lesz, a hétvégéig néhány fokkal fokozatosan melegszik majd a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
4: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
5: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.

0: Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntjük a Partcafé nézőit és hallgatóit. Immár a 41. műsorunkat és adásukat csináljuk, műsorvezető társam Pritzinger Péterrel.
2: Az én műsorvezető társam pedig Marsal Szilvia, és itt van vendégünk Szilasi László, akit már ismerhetnek a Partcafé követői, nézői, hallgatói, volt már a Laci a műsorban. Vele is munkatársak vagyunk, ugyanúgy, ahogy Szentpéteri Ildikóval. És egy nagyon érdekes, nemrégiben megvalósult turisztikai relevanciával bíró fejlesztésről fogunk beszélgetni. Szia Laci, köszönjük szépen, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, én is köszönöm szépen.
1: Én azért egy picit visszamennék az időbe, és azok a hallgatók, akik nem voltak veletek, amikor Laci itt volt velünk, akkor egy kicsit elevenítsük föl, hogy mit kell róla tudni, mit szóltok hozzá, nem?
2: Szuper.
1: Laci, mit kell róla tudni?
2: Hát a standard kérdésünk az ugye ilyenkor azt szokott lenni, hogy mi a kötődésed a Balatonhoz. Ezt a korábbi adásban valószínűleg elmondtad, de akik nem hallották, azok hadd hallgassák meg még egyszer. Aztán majd mi is méltatjuk az ő nagyságát.
3: A kötődésem az kettős. Egyrészt ugye dolgozom a Balatonbike 365 projektben szakmai vezetőként, másrészt pedig Balatonon érdekélem az életemnek egy mondjuk úgy jelentős részét,
1: mint
3: balatoni gyaralóként, Balaton udvari és környéke.
2: És már hagyd találjam ki, biciklizel is a Balaton
3: és
2: körül időnként.
3: És non-stop a Balatonnál biciklizünk, igen.
1: És hogy került az életedbe a kerékpár, a bicikli?
3: Ó, hát az kicsi gyerekkorban.
1: Nagyon visszamentem az
3: igen,
1: időben?
3: Igen, azt szerintem ne untassuk, de nagyon régóta benne van.
2: Azoknak, akik nem találkoztak még azzal a névvel, hogy Szilasi László, azért mondjuk el, hogy a Lacit többnyire a magyar kerékpáros szakmában arról ismerik a legtöbben, hogy ő a Tour d'Hongrie Magyar Országúti Kerékpáros Körversenynek a versenyigazgatója, most már nem tudom hány éve, elég régóta, illetve más versenyeknek a szervezője, versenyigazgatója is szokott lenni rendszeresen, majd a műsor vége felé el is árulunk egy leendő versenykoncepciót, amin az utóbbi időben elkezdtünk egy kicsit gondolkozni.
1: Az, hogy valaki versenyigazgató, és kérdezem most megint mind a kettőtöktől, az milyen múltat feltételez, illetve a hobbi kerékpározásból hogyan jut el az ember odáig, hogy egy nagyon komoly profi kerékpáros versenyt igazgasson, és ehhez jogosultsága is legyen?
3: Hát itt fontos tisztázni, hogy az igazgató szó az itt kifejezetten sportszakmai dolgot jelent, tehát semmi adminisztráció és nulla pénzügy. Tehát igazgatóként például nem tudom megmondani, hogy mi mennyibe kerül ezen a versenyen, nem is a feladatom ez. Tehát én csak a sportszakmai dolgokkal foglalkozok, útvonaltervezés, biztonságtervezés, csapatok meghívása, stb. Hát mi kell ehhez? Ezek végig kell járni egy ranglétrát, tehát én sem úgy kezdtem, hogy versenyigazgató voltam, hanem úgy, hogy kordont pakoltam egy hétig az esőben. És talán annyi, hogy az átlagosnál sokkal jobban érdekelt ez a dolog, tehát elkezdtem magam fejleszteni, meg ezzel foglalkozni, meg ezután olvasni, meg más versenyekre járni, tanulni, dolgozni, stb. Egyébként nincs ilyen pecsét, vagy nincs ilyen jogosítvány, hogy versenyigazgató, tehát ilyen képesítést hivatalosan egyébként nem lehet szerezni. Van egy-két olyan nemzetközi licensz, ami kell hozzá, de azok amúgy viszonylag könnyen megszerezhetők. Magát, ezt a pozíciót, ezt inkább a szakmai elfogadottság és elismertség alapján lehet megkapni, és a nemzetközi kapcsolatrendszer alapján, amit nagyon-nagyon jelentős egy ilyen versenynél.
2: A nézők, illetve a hallgatók kedvéért mondom, hogy ők akkor látják a versenyigazgatót, önök akkor látják a versenyigazgatót, amikor az úgynevezett lassú rajt során a piros versenyigazgatói autó tetején kihajolva derékig egy zászlót meglenget, ezzel elrajtoltatja a mezőnyt, tehát általában a hétköznapi emberek, ez az a pillanat, amikor úgymond találkoznak a versenyigazgatóval, de hát a tevékenység az sokkal összetettebb, sokkal bonyolultabb.
1: Igen, ezt volt szerencsém nekem is tapasztalni és méltatni a Lacinak az érdemeit 2 évvel ezelőtt, hogy elképesztő volt, hogy ráadásul volt egy szituáció, egy helyzet, ugye, amikor ott ütköztek a kerékpárosok, és úgy egy pillanat alatt kellett lekezelni és átlátni és intézkedni.
2: És jó döntéseket hozni. Ha már egyszer itt ebbe elindultunk ebbe a versenyigazgatós meg Tour d'Hongrie-s irányba, akkor ez azt állapítsuk meg, hogy az utóbbi években, ha jól emlékszem, mindig szokott lenni a Tour d'Hongrie-nak egy úgynevezett balatoni szakasza. Tehát az ötnapos, ötszakaszos versenyből egy szakasz valahonnan a Balaton környékéről indul, és valahol a Balaton környékén van a cél a befutó. Ehhez is van némi köze Szilasi Lászlónak, aki tervezi az útvonalat, úgyhogy ezúton is köszönjük a balatoni városok nevében. Forduljunk szerintem akkor rá a mai beszélgetésnek a tulajdonképpeni témájára, és ezt hadd vezessem föl azzal a gondolattal, amit mostanában viszonylag gyakran lehet hallani, illetve gyakran lehet olvasni a balatoni turisztikai kínálattal kapcsolatban. Sokan mondják, sokan írják le azt, hogy szükség van nagy attrakciókra, új attrakciókra a Balaton környékén, és ugye az attrakció az itt nem cirkuszi produkciót jelent, hanem olyan helyet, olyan szolgáltató egységet, ami alkalmas arra, hogy a vendégeket messziről megszólítsa, odavonza, alkalmas arra, hogy a vendégek legalább néhány órát, vagy egy fél napot, vagy egy napot ott eltöltsenek, valamilyen értelmes, izgalmas élményben legyen részük, és ezáltal vendégforgalmat és nyilván ennek köszönhetően költést generál magának az objektumnak, magának a szolgáltató egységnek, meg a környezetében lévő más turisztikai vonzerőknek is. Akkor most már áruljuk el, hogy mi ez a nemrégiben Balatonfüreden létrejött attrakció.
1: Hát ez egy pumpapálya, és ne én áruljam el, hanem inkább Lacit kérdezzük meg, hogy mit kell tudni róla. Annyit biztosan tudunk, hogy 800 négyzetméteres, és egy kicsit definiáljuk majd a pumpapálya fogalmát.
2: Addig, amíg a Laci kortyol egyet, addig mondom, hogy egy pumpapálya, meg a körülötte lévő szolgáltatások, amikről ma beszélgetni fogunk, ami nemrég került átadásra, mondjuk még egyszer, Balatonfüreden.
3: Igen, ezt nem egy pumpapályának, hanem egy bringaparknak nevezném.
2: Tessék.
3: Ez több, mint egy pumpapálya.
2: Mihálovics, hogy örülne most, hogy a definíciókat rakjuk a helyére?
3: És pontosan ebben is más, mint a legtöbb csak pumpapálya, hogy itt próbáltunk egy olyan parkot létrehozni, aminek a pumpapálya egy nagyon fontos és központi eleme, de nem csak erről szól, hanem emellé vagy e köré építettünk további pályaelemeket, amiket összehangoltan kell használni, és ezek a pályaelemek, illetve ezeknek a használata kiegészítik egymást. Tehát egy olyan technikai parkot építettünk, ahol a gyerekek kicsi kortól kezdve meg tudják tanulni azt, hogy hogy kell nagyon jól biciklizni, nagyon helyesen, nagyon technikásan biciklizni. Ebből a pumpapálya csak egy szelet.
1: Mik ezek a kiegészítő elemek? Azt mondtad, hogy technikai fejlesztésre szolgál, de mit, hogy képzeljük el?
3: Hát kezdjük akkor a pumpapályánál, ami ugye alapvetően a BMX-es szakákhoz kapcsolódik leginkább a kerékpárban, és azt szokták mondani, hogy a BMX-ezés az a kerékpárban mindennek az alapja. Ez egy 800 méteres pálya, ami tulajdonképpen nem is egy pálya, hanem kettő, de ez össze van fűzve egymással. Van egy olyan része, ami a kisgyerekeknek szól és könnyű, mondjuk úgy, hogy kezdőpálya, és van egy másik része, ami pedig a nagyobbaknak, tapasztaltabbaknak szól, és mindene nagyobb. Nagyobb a kanyarív, nagyobb az ugrató, nagyobb a minden.
2: Azoknak a nézőknek és hallgatóknak, akik nem ismerik esetleg a pumpapálya kifejezést, áruljuk el, hogy magyarra lefordítva ez egy hullámpálya, egy aszfaltozott burkolatú hullámpálya, amiben, ahogy Laci említette, kanyarok meg eldobók vannak.
1: És speciális technika van, ugye?
3: Az a lényege, hogy nem kell rajta tekerni. Tehát onnantól, hogy lendületet veszel, hogy ezt a pumpáló mozgást csinálod a hullámokon, akkor tulajdonképpen a pálya vezet téged, még gyorsulni is tudsz benne, és nem kell tekerned a biciklit.
1: De ez most nagyon népszerű, ahogy én látom a fiatalok, a gyerekek körében.
3: 70-valahány pályánál járunk Magyarországon, ilyen pumpapályából. Most ez önmagában egy jó dolog, és akkor ezt egészítettük ki azzal, hogy e körül építettünk egy majdnem egy kilométeres úgynevezett flow trailt, ami olyan, mint egy döngölt erdei pálya, ahol szintén különböző technikai dolgokat lehet gyakorolni. Itt is megvan, hogy miért akkor az az ugrató, miért olyan az a kanyar, miért az az ugrató követi a másikat, stb. Stb. De azért egy kilométeren már el is lehet úgymond fáradni, tehát ha abból mondjuk 10 kört megy egy gyerek, az már egy rendes edzésnek is felfogható. Emellé raktunk még egy úgynevezett dirt jump pályát, amin két nagy ugrató van, és az kifejezetten arról szól, hogy hogyan tudnak repülni, úgymond a levegőben a gyerekek, tehát hogyan tanulják meg azt, hogy egy úgynevezett ilyen asztalos ugratón, vagy az asztalra, vagy az asztalt átrepülve az ugrató másik felére érkezzenek. És van még egy futókörünk is, egy rekordtán futókörünk is, ami a kerékpár mellé egyébként főleg a téli időszakban kifejezetten jó kiegészítés, és van egy körülbelül 300 méteres aszfaltos körünk is, ahol pedig a, mondjuk úgy a gyorsasági részeket lehet jól gyakorolni. Most ezeknek az összehangolása és ezeknek a váltakozása és mixelése ad ki egy olyan környezetet, ahol kerítésen belül autóforgalom és egyéb probléma nélkül oda tudnak jönni a családok, le tudnak ülni, van hozzá infrastruktúránk, parkolunk, öltözőnk, vécénk, zuhanyzónk, stb. És ott el tudják tölteni az időt, akár úgy, hogy a parkot, mint egy közpark látogatják, és saját maguk bicikliznek ott benne, vagy akár úgy, hogy a vezetett és meghirdetett edzésekre jönnek el. Uh-huh.
2: Esetleg még azt érdemes tudni erről az egész objektumról, hogy azokon az elemeken kívül, amiket most a Laci elmondott, azokon kívül műanyag sípája, futókör, büfé, kávézó, kiszolgáló létesítmények is vannak. Tehát innentől kezdve válik a dolog a sportattrakció mellett, vagy azon túlmutató módon turisztikai vonzerővé, hogy egy családnak, egy baráti társaságnak, ahogy az előbb említettem, egy több órára, egy fél napra, de akár egy egész napra az értelmes kikapcsolódás infrastruktúráját kínálja.
1: Ilyen jellegű intézmény vagy park nem volt Balatonfüreden idáig? Ez unikumnak számít, vagy a környéken?
3: Nem csak Balatonfüreden nem volt. Tehát itt ez, én azt mondom, hogy országos szinten szinte egyedülálló. Ugye létezik egy-két bringa park, de az első sorban a lejtőzésre a Dán Hírról szól. Például nem messze Eplényben is van egy ilyen, ahol felvonóval felmennek az emberek, majd az erdei pályákon lejönnek. De ott csak lefele jössz. Van ilyen például Szilvásváradon is. Itt a pumpapálya építések, azok úgy zajlottak az elmúlt 10-12 évben, hogy pályáztak az önkormányzatok vagy a sportegyesületek, és odajött a betonozó, megépítette ezt a betonos pályát.
2: Ahol az önkormányzat felajánlotta a telket.
3: De itt a sztorinak vége volt, és mi annyival gondoltuk ezt tovább, és abban volt iszonyatosan jó partner a füredi önkormányzat, hogy ezt az egészet hogyan tegyük koncepcióba, és hogyan építsünk ebből parkot. Ehhez kellett nyilván egy megfelelő nagyméretű terület, infrastruktúra, háttér, stb. Tehát itt mi a pumpapályát, azt csak egy elemként használtuk arra, hogy e köré építsünk egy még sokkal bővebb infrastruktúrát, és legyen egy igazi családi bringapark.
2: Szerintem most egy picit térjünk rá arra, hogy ez valójában kiknek szól. Kinek jó, hogy ez a létesítmény ott meg tudott valósulni? Ki mindenkinek?
3: Hát az egyesületi oldalról, tehát a sportegyesületi oldalról mi alapvetően a gyerekekre lövünk. Tehát azt szeretnénk, hogyha gyerekek minél többen járnának hozzánk, egészen már 4 éves kortól, ők megtanulnának először is jól biciklizni, és utána 8-10 éves kortól pedig el tudnák kezdeni ezt kicsit specializáltabban csinálni, például úgy, hogy belekezdenek a kerékpársportba, mint versenysportba. De maga a park egyébként az egy kormentes vagy kortalan park, tehát a 2 éves gyerek is ki tud jönni a futóbiciklivel, és a 80 éves nagypapa is ki tud jönni az elektromos biciklivel, mert mindenkit fejleszt a park. Tehát ezeket a pályákat úgy alakítottuk ki, hogy nem túl nehezek, tehát végig csinálhatóak egy alap kerékpáros tudás esetén is, és hogyha ezeket a pályákat gyakran, vagy többet, vagy sokat használjuk, akkor ez ad egy biztonságos kerékpározási tudást, amit utána a parkon kívül is használni tudunk.
2: Amiről egyébként ezzel kapcsolatban be tudunk számolni, és itt nem kell szerénykedni, gyakorlatilag aki ott megáll, annak a gyerekét vagy az unokáját néhány óráig onnan elrángatni nem lehet. Tehát a gyerekek rögtön rákapnak a dolognak az ízére, és nagyon jól érzik magukat ezen a helyen. Oké, ők akkor mondjuk azt azért, hogy ők akkor körülbelül a helyiek, a helybeliek, vagy a környékbeliek, ugye? Hogy jól mondod.
3: Hát a napi látogatók a környékbeliekből származnak leginkább, igen.
2: Oké, miért jó ez egy valahonnan messzebbről érkező bringásnak, vagy családnak?
3: Hát egyrészt azért, mert mondom, ilyen komplex parkot nem talál máshol, másrészt ugye ez egy nyaraló desztináció, tehát ha azt feltételezzük, hogy Balatonfüred lakossága a nyári időszakban duplájára vagy triplájára bővül, és ezek az emberek egyébként szoktak biciklizni akkor is, amikor nem Balatonfüreden vannak, és szeretnének biciklizni, akkor ezt a parkot közparkszerűen ingyenesen használni tudják.
2: Tehát egy kiegészítő eleme a balatonfüredi turisztikai kínálatnak.
1: És bocsánat, olyanra is van lehetőség ugyanezen körnek, hogyha a nem nem állandóan, hanem egyszeri alkalommal szeretném mondjuk a hétvégén levinni hozzátok az adott gyerekét, vagy gyereket, hogy egy kicsit biciklizzen, hogy megnézze, hogy milyen technikák vannak, milyen technikai sport ez, és miből lesz a cserebogár, tehát, hogy...
3: Abszolút, az első edzés az ingyenes. Uh-huh. Egyébként havidíjas rendszerben működik a klub, egy nem túl magas havidíjért, de a próba az ingyenes, be kell jelentkezni. Aha. Az elérhetőségeinkre, az egyesület elérhetőségén, és ott az edző egy rövid felmérés után, hogy hány éves vagy, milyen biciklid van, stb. Ott elmondja, hogy melyik csoportba tud bekapcsolódni. Uh-huh. Több csoportunk van egyébként, kor és tudás szint szerint, és igen, abszolút lehet. Tehát ha valaki mondjuk Miskolcról egy hétvégét eltölt Balatonfüreden, és eszébe jut, hogy egyébként szívesen kipróbáltatná a gyerekkel egy picit komolyabban a kerékpározást, akkor welcome.
1: Hamarosan folytatni fogjuk, mert vannak kérdéseink hozzád Péterrel, de most muszáj, hogy elmenjünk egy kis szünetre, mert hogy jönnek a hírek meg a reklámok, úgyhogy ne menjenek sehova, jövünk vissza a Partkafé 41. adásával.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: még ne menjetek el, a Partcafé folytatódik a szünet után. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: A Magyar Tőzsde Világa kiállítása a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban október 25-ig. Vállalkozások, részvények és nagy gazdasági döntések a 19-20. Század fordulójának Budapestjén. A 19. század végén a tőzsde több volt egyszerű pénzügyi intézménynél, a kereskedőteremben percek alatt dőltek el vállalkozások sorsai. Áruk és részvények cseréltek gazdákat, miközben a brókerek és a befektetők között gyorsan terjedtek a hírek és az információk. Kik voltak, akik nap mint nap beléptek ebbe a különös világba? Milyen áruk és értékpapírok forogtak a tőzsdén, és milyen szerepet játszott mindez az ipar, a közlekedés és a kereskedelem fejlődésében? Mit jelentett a tőzsde a 19. századi Pest életében? Milyen áruk és értékpapírok cseréltek itt gazdát, és vajon hogyan születtek itt vagyonok, vállalkozások és néha legendák is? A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum időszaki kiállítása azt a pezsgő világot idézi fel, ahol a pénz, az információ és a kockázat találkozott. A tárlat október 25-ig látogatható. Harmadik utas, Alien Operett az 5-ös 10-ben, október 16-án. A közösségi finanszírozásból készülő Alien Operett produkciót mutatják be, amely az 1959-es mozi klasszikust a modern közönség igényeihez igazítva romantikus komédiává álmodja, a sci-fi horrorból. Sikerül-e színpadon úgy megvalósítani a xenomorf alien áriáját, hogy még a Holdról is hallik? Tapintható lesz-e a dráma és az újjászülető szörnyek kocsonyás keltetője? Létezhet-e, lesz-e harmadik út? Mindez kiderül a harmadik utas Alien Operett című darabból pénteken este az 5-ös 10-ben. Ketten vagy hárman? Neil Young sétány koncert a Marciban október 18-án. Neil Young, a Crosby, Stills, Nash & Young szupercsapat talán leghíresebbike, a mai napig termékeny dalszerző, világjáró művész. Neve mára már fogalom, a Woodstocki nagy nemzedék egyik utolsó nagysága. A Neil Young sétány koncerten a kezdetektől a legújabb dalokig Süi Péter magyar fordításában éneklik Young és a többiek híres és álomszép slágereit. A Neil Young sétány együttes dalai Tóth István, Huzzella Péter és Rátóti Zoltán előadásában vasárnap este hallhatók a Marcibányi téri művelődési központban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
2: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
0: A Holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
3: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
5: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend akár 5 millió forint kedvezménnyel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út, 119/C és Etele Pláza, 11. kerület, Hadakutya 1. Schiller.hu/BYD.
6: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai trófea grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton, kettőtől akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, éltobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai trófea grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
7: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
8: Ez itt változatlanul a Partcafé, a Balaton hangja. A vendégünk továbbra is Szilasi László, a Balaton Bike 365 program szakmai vezetője, illetve a Balaton Füredi Sportklub Sportegyesület kerékpáros szakosztályának az elnöke. És akkor innen is szeretném tovább fűzni a beszélgetést, hogy említetted az előző műsor részben, hogy egy klub keretei között történnek a foglalkozások. Ez mi ez a klub? Ez új, vagy korábbi, amiben most leeltetek életet? Hogy kell elképzelni?
9: Ez a maga a klub ugye nem új, a Balatonfüredi Sportklub nagyon-nagyon régóta létezik. Maga a kerékpáros szakosztály viszont vadonatúj, ezt most 2026-ban hoztuk létre. Mondjuk úgy, hogy a pálya átadásával, vagy a pálya megnyitójával egy időpontban, és ennek az a lényege, hogy ez a szakosztály, ez a Magyar Kerékpáros Szövetség alá tartozik, tehát a hivatalos tagegyesületnek fel lett véve. Innentől kezdve minden olyan licenc, intézkedés, jogosultság, ami ebben a rendszerben megvan, az nekünk is megvan. És arra szolgál a klub, hogy a gyerekek, akik szeretnének jól megtanulni bringázni, azok vezetett edzések keretein belül edzővel végezzék ezt. Két kiváló edzőnk van egyébként, Kenyeres Ábel és Borbé Ferenc, jelen pillanatban mindketten nagyon régóta a sportákban dolgoznak. Tehát nem úgy van, hogy oda jön a gyerek, és akkor csinálja, amit akarsz, hanem úgy van, hogy időpontra jön oda a gyerek, ahol egy edző elmondja, hogy mit kell csinálnod, és hogyan kell csinálnod.
8: Ez azt is jelenti, hogy ez az objektum, vagy ez a park, ez akár közép-hosszú távon tehetségkutató versenyek, gyerekversenyek, vagy akár MKS versenyek megrendezésére is alkalmas?
9: Hát nem is, hogy közép-hosszú távon, hanem rövid távon is. Tehát maga a park az infrastruktúrálisan most is alkalmas erre. Ugye most nemrégiben nyitottunk szeptember 8-án, tehát itt már a téli szezonban nem raktunk bele semmit, illetve ezekre a versenyekre leginkább egy fél évre, évre előre kell jelentkezni. De 2027-ben már szeretnénk ilyen versenyt. Maga a pumpapálya is alkalmas, úgy lett megépítve, vagy alkalmas pumpapálya versenyre. Illetve a parkban lehet egyéb, például gyereknapi versenyt rendezni, vagy Mikulás kupát rendezni, vagy ilyesmit. Tehát egy abszolút igen szeretnénk.
10: Ez egyébként benne van a ti terveitek között
9: igen,
10: is?
9: Igen. Hát adja magát, mert onnan lesz gyerek a klubban is, hogyha van esemény. Tehát ugye nagyon sokan vannak, akik például nincsenek azzal tisztában, hogy gyerekük mennyire biciklizik jól, vagy nem jól. Ezt úgy tudják fölmérni, hogyha elhozzák egy eseményre, és mondjuk azt látják, meglepődnek, hogy hoppá, nem is ment rosszul a gyerek. Meg sokszor a gyerek is meglepődik, hogy nem is ment rosszul a gyerek. Ezt idéznék egyet, ha megengedtek, a Walter Attilának az apukáját, a Walter Tibit, aki úgy igazolta le a saját klubjába a gyerekeket, hogy többször elment kerékpáros maratonokra, és azt mondta, hogy aki a kékestetői felfelé nőtt tornacipőbe megelőzte, azt leigazolta. Hát, hogy ez volt a szűrés, mert hogy az embereknek a nagyon nagy része az tud gyorsan biciklizni, csak nem tud róla, hogy tud gyorsan biciklizni. Tehát ez nagyon kellene az esemény.
8: Gondolom, föltűnik a hallgatóknak és a nézőknek, hogy a Lacit szinte lehetetlen kizökkenteni ebből a kerékpár sportos logikából. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ezt az ásványvizes palackot a kezébe adjuk, holnap reggelre kerékpárversenyt csinál belőle. Én mégis most próbálom eltántorítani erről a vonalról, és a dolognak a turisztikai vonatkozásait keresgélni. Nem véletlenül kérdeztem az előbb a versenyhelyszín témát, mert ez akkor azt jelenti, hogy ha a versenyrendszerben ez egy pálya, egy versenyhelyszínként részt vesz, akkor oda az ország más tájáról is érkeznek ugye versenyzők. Magyarul Balatonfürednek a marketingéhez hozzájárul ez a létesítmény azzal, hogy a Miskolcról, Szegedről, Sopronból, bárhonnan az ország bármely részéből érkező gyerekek és az ő szüleik, meg az edzőik, akik elhozzák őket, azok látják, hogy Balatonfürednek bizony ilyen létesítménye van. És fordítva is igaz, közben hadd hívjam fel a figyelmet arra a mezre, amivel Laci mai napra öltözött, ez a Balatonfüredi Sportklubnak a logóját viseli, és ide a karjára, ha oldalra ránézek, látom azon odaírva, hogy balatonbringasuli.hu, uh-huh. balatonbringasuli.hu, így kell keresni, mert amikor majd ennek a klubnak a versenyzői a magyar versenyrendszer egyéb helyszínein lebonyolításra kerülő versenyekre mennek, és remélhetőleg majd ott eredményeket érnek el, akkor Balatonfüredi mezben fogják a dobogón magasra emelni a trófeát, amit kaptak. Tehát ez meg a másik irányba marketing a Balatonnak, és Balatonfürednek, és természetesen a klubnak. És akkor az utolsó, ez viszont nem én beszélek tovább, hanem kérdezek. Ami nekem még feltűnt, amikor ott voltam, az a parkoló. Ha jól emlékszem, ráadásul ingyenes parkoló. Tehát ha mondjuk az a kérdés merül föl, hogy lehet-e onnan túrázni, onnan kiindulva kerékpártúrát tenni, arra mit válaszolsz?
9: Hát azt válaszolom, hogy nagyon várunk mindenkit, ugyanis ez az egész létesítmény nem csak arra épült, hogy a klub működjön ott, hanem arra, hogy egy kerékpáros bázis legyen. Tehát igen, oda lehet jönni, meg lehet állni ingyenesen, ami azért Balatonfüreden ritka, nagy mint ajándék. A Fehér Holló. A Balatonbike 365-ös útvonal hálózat rengeteg útvonala onnan indul, tehát közvetlenül rá tudunk csatlakozni az egész Balaton felvidéki hálózatra, és van mosdó és zuhanyzó is, uh-huh. amiket szintén lehet használni. Tehát azok, akik a klub, vagy akik a pályákat csak rövid ideig, vagy egyáltalán nem szeretnék használni, de onnan akarnak elindulni bringázni, azokat is várjuk el.
10: Tehát akkor ez egy találkozási pont tulajdonképpen.
8: Most, hogy elképzelem a térképen, ez gyakorlatilag Balatonfürednek ugye az a vége, idézőjebe, ami Tihanyhoz esik közel, és aki nem a balatoni bringakörön akar elindulni ott a rondellás részen Tihany felé, az a parkból Balatonszőlősen keresztül tud bejutni a Balaton felvidék gyönyörű szép tájaira.
10: Egyébként volt már ilyen megkeresés, hogy ajánljatok útvonalat, és hogy merre menjünk, és biztos ti tudjátok, hogy hol lehet biciklizni itt a környéken?
9: Volt többször is, illetve szeretnénk a jövőben olyanokat is csinálni, hogy olyan group ride-okat szervezni, amik innen indulnak, és ide érkeznek vissza. Tehát van már a jövő évvel kapcsolatban például konkrétan amatőr csapattól olyan megkeresés, akik évente 3-4 mennek el ilyen hosszú hétvégére, és már kaptunk tőlük megkeresést, hogy szívesen csinálnák ezt Balatonfüredről, uh-huh. használhatják az infrastruktúrát, lehet-e nálunk kivetítőn egyébként bent az épületben valamit nézni, uh-huh. hogy lehet akkor ott 14 embernek lezuhanyozni, hány napra hagyhatják ott a parkolóban az autókat, tehát igen, abszolút erre is kész.
8: És hol van a közelben szállás?
9: Hát ez nagyon szerencsés.
8: És ezzel gyakorlatilag mindent lefettünk, ami egy ilyen, ennek az igényekkel rendelkező célcsoportnak a fejében egyáltalán felmerül.
9: Tehát annyi még, bocsánat, hogy egy kilométeres sugarú körön belül szerintem olyan 5000 szoba van körülbelül a parkhoz. Uh-huh.
8: És azok a szobák ott vannak tavasszal is, meg ősszel is.
9: Tehát ebből a szempontból nagyon-nagyon
10: egyébként
9: jó helyszín.
10: Ez lehet egy mintaprojekt a jövőre nézve?
9: Én annak szánnám, és, uh-huh. és én azt remélem, hogy maga a Magyar Kerékpáros Szövetség is mint a projektnek fogja ezt tekinteni, hiszen az egész sportági struktúra az onnan kéne, hogy induljon, hogy sok kisgyerek legyen, aki jön. És az elkezd biciklizni, és megtanul biciklizni, és majd az egy következő lépés, hogy abból egyébként ki akar versenyző lenni, vagy ki nem akar. De hogy kellene egy tömegnövelés, nagyon-nagyon le vagyunk ebbe maradva, uh-huh. mint kerékpársport, és egy ilyen park, vagy az ilyen parkok ezt nagyon tudják felfelé húzni.
8: Uh-huh. Nem hagyom magam, a turisztikai relevancia környékén kapirgálok csak azért is, mert mondom, mindig visszakanyarodunk a sporthoz. A te fejedben, vagy az elképzelésedben létezik az a szituáció, hogy megérkezik a 4-5 tagú család a gyerekekkel, idézőjelben beadják az edzésre vagy a foglalkozásra a szülők a gyerekeket, és addig ők leülnek, és ki tudja mióta először másfél órát beszélgetnek egy jó kávézás közben, vagy éppen elmennek futni, vagy a maguknak tetsző sportot gyakorolni, amíg valaki foglalkozik az ő gyerekükkel, utána ott esznek valamit a büfében, és mondjuk 3-4-4-5 óra tartózkodás után hazamennek. Ez egy Én képzelem csak el, vagy ez így meg tud valósulni?
9: Hát ez olyan konkrétan meg tud valósulni, hogy van olyan Balatonfüreden élő család, aki ezt heti háromszor csinálja. De. Tehát oda hozzák a gyereket, leadják, uh-huh. és anyuka apuka addig elmegy biciklizni a kijelölt útvonalakon.
10: Aha, tehát rátok épül a...
9: Természetesen, de ebben nincs semmi gond. Tehát, hogy uh-huh. ez nem egy nem meghekkelés a rendszernek, hanem a rendszer kész erre, uh-huh. és várja azt, hogy minél több ilyen legyen.
10: Én nem véletlenül kérdeztem, hogy mintaprojektként ez így a Balaton környékén a továbbiakban működhet-e, illetve van-e erre a fejetekbe terv a jövőre vonatkozóan, hogyha ez itt jól bevál, akkor tovább. Provokáló kérdés volt nyilván.
8: Csak, bocs, egy picit hagyni csak egy zárójelet. Nem olyan régen a Lacival, mi sokat beszélgettünk, uh-huh. sokat tervezgetünk közösen, és egyszer erről beszélgettünk, hogy lehet, hogy most nem kéne valami újba belevágni, hanem azokat a dolgainkat, amik vannak, azoknak a működését kéne uh-huh. egy kicsit stabilizálni. Tehát én most őszintén válaszok, nekem nincs a fejemben olyan, hogy egy ilyet csináljunk valahol máshol, de hogyha jól fog működni, akkor tulajdonképpen el lehet rajta gondolkozni. Szerinted az ilyen irányú igény az honnan fog jönni, ha jön? Szerintem egy polgármestertől.
9: Hát egyrészt, másrészt meg azért jó, amit kérdezel, mert ugye azért az, hogy ott van ez a vízfelület a két part között, az egy elég nagy megakasztó tényező. Tehát a másik oldalon nem jönnek át az emberek.
8: Miközben Zamárdiban van egy hasonló igen, pumpapálya. Nincs igen, körülötte mindaz, igen. de a pumpapálya az szuper.
9: Tehát, hogy a válaszom az, hogy a másik oldalon nagyon elférne egy ilyen. Uh-huh.
10: És akkor már találtunk egy helyszínt is.
8: A legendásan úgymond lapos, tudom, hogy szakszerűtlen kifejezés, uh-huh. a legendásan lapos déli parton egy kis hullámpálya.
10: Uh-huh. Visszatérve az attrakciókhoz, hogy, és akkor ezt kérdezem mind a kettőtöktől, hogy ebben látjátok a jövőre nézve a megoldást, vagy ez lehet egy olyan motiváció a Balatonhoz látogatók számára, amiből aztán építkezni lehet?
8: Ez lehet önálló vonzerő? Igen. Tehát lesz, aki csak ezért, vagy főképpen ezért jön?
9: Hát az biztos, hogy itt a nulla forintos költség az egy nagyon erős tényező. Uh-huh. Tehát, hogy itt azért, aki itt beül a kocsiba, mondjuk mint egy Székesfehérvárra és oda gurul, ami uh-huh. nem, vagy akár Budapestről, és az, hogy itt egész nap el tud lenni a gyerek is, ő is, a többi, és ez mindez nem került pénzre, szerintem ez egy nagyon-nagyon erős uh-huh. dolog.
8: Ha már pénz, Mijálovics András végül is egy gazdasági újságíró a munkatársunk, aki igazoltan távol van, biztos megkérdezné, kérdezzük meg mi is, ez az egész mennyiből jött ki kb.? A beruházásnak az értéke az mekkora volt?
9: Hát itt ugye több beruházás volt.
8: Tehát több ütem volt, ugye?
9: Több ütem volt, és több beruházás. Van maga az épület, a fogadóépület, vagy klubépület, ami ugye 170 négyzetméter, ez egy új építésű, nagyon modern épület. Ebben mi egyébként nem vettünk részt, tehát ennek a pontos költségeit én nem ismerem, ez egy adottság volt a területen. Azok a pályák, amiket már a mi felügyeletünk vagy fennhatóságunk alatt építettünk, az összesen volt 70-75 millió forint uh-huh. körülbelül. Tehát nem
8: milliárdos dologra kell gondolni, nem. Kicsi pénzből is lehet jót csinálni, uh-huh. viszonylag kicsiből.
10: Azért szeretném megkérdezni tőled, vagy hogy mondjuk el még egyszer, hogy azok, akiket érdekel a pálya, a klub, a szakosztály, hol tudnak jelentkezni, és hol tudnak utána nézni az információknak?
9: Igen, Balaton Bringasuli néven futunk, uh-huh. a holland

0: bárki, mint egy közparkot ingyenesen tudja használni.
1: Pontosan így van, tehát az önkormányzattal az a megállapodásunk, hogy az edzések idejeire blokkolhatunk pályarészeket. Nem blokkoljuk le az egészet, mert úgysem tudunk egyszerre minden pályán menni, tehát blokkolhatunk pályarészeket, de ezen kívül pedig bárki szabadon használhatja a pályákat.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, nem véletlenül tereltem idefele a beszélgetést, mert hogy eljött az utolsó programelemünk, úgyhogy szerintem ajánljunk jó programokat az október 15-18-ai végére.
0: Így is van. Hát akkor most egy picit, nem nagyon, de egy picit a kerékpározástól eltávolodva, mondjuk azt, hogy akár kerékpárral is megérkezhet, aki szereti a jó borokat, egy hangulatos őszi balatoni programra, a Nivegy völgybe. Október 17-én szombaton a Dobosi Birtokközpontba kell menni, Szent Antalfára, ott rendezik meg a Nivegy völgyi borpikniket, a sokadik, nem tudom, hanyadik Nivegy völgyi borpikniket. Délelőtt Szik Mátyás bajnok, szomelié bajnok mesterkurzusa várja a borkedvelőket, délután pedig sétáló borkóstolón lehet részt venni. A poharak mellé őszi ízek, és természetesen az ismert Creative Kitchen food truck is megérkezik. A program 11 órától kezdődik, és körülbelül este 6-ig fog tartani.
2: És még mindig maradunk október 17-én, ugyanis ugyanezen a szombaton Vonyarcvashegyen a Zenit Balaton étterem panoráma teraszán várják a vendégeket balatoni borokkal és pezsgőkkel. 5 balatoni borászat tételeit is végig lehet kóstolni, mellé pedig finom gasztro élmények és élő zene is társul. A hangulatról a Vagabond Trio és Németh Norbert harmonikás gondoskodik. A rendezvény ingyenesen látogató és kóstoló pohár is lesz a helyszínen.
0: És akkor a hétvége utolsó napjára, vasárnapra egy ajánlat, egy aktív, egy mozgásos program, a dél-balatoni Csillogó Trail, október 18-án vasárnap Köccsén, a Gutmann borpincénél fognak indulni azok, akik vagy futnak, vagy túráznak. A futótávok 500 métertől egészen a félmaratonig, 21 kilométeres távig érhetők el, a túrázók 5 és 10,5 kilométeres útvonalakon fedezhetik fel a dél-balaton őszi tájait és bájait. A pálya 99%-a terepen vezet, szőlőhegyek, szőlődombok és gyönyörű panoráma kíséri a futókat, illetve a túrázókat. A célban pedig mi más is várná őket, mint a jobbnál jobb dél-balatoni borok, a Gutmann borpince vendég szeretetével.
2: Szerintem kimerítettük a mai adásba. Futottunk, bicikliztünk, borosztunk.
0: Hát legalábbis
2: és ettünk,
0: ajánlottuk ezeket.
2: Legalábbis ajánlottuk, igen. És akkor elérkezett a vége.
0: Ennyi fért a mai adásba. Köszönjük szépen Szilasi Lászlónak, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük Balatonfüred város vezetésének, hogy olyan jól állt hozzá ez a projekthez, ahogy. Reméljük, hogy sok mindenki fogja örömét lenni benne. Köszönöm Marsal Szívia kolléganőmnek a mai adást is.
2: Én megköszönöm Prinzinger Péternek a mai adást is.
0: Önöknek a kitüntető figyelmet köszönjük, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra,
2: viszontlátásra. Viszontlátásra.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigát! Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élő zene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Elfogadta a parlament a gyermekvédelmi törvénycsomagot. Újra pályázhatnak uniós forrásra a magyar egyetemek. Halálos lövöldözés történt a brüsszeli Európai Parlament közelében. Országszerte napos, gomoly felhős időre készülhetünk. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megszavazta az országgyűlés a gyermekvédelmi törvénycsomagot, de a javaslat komoly politikai vitát váltott ki. A szabályozás szigorítja a pornográf és erőszakos tartalmak elérhetőségét, módosítja a korhatár besorolásokat, és gyorsított eljárást tesz lehetővé a kórházban maradt gyermekek védelmében. A Fidesz szerint a javaslat enged a genderlobbinak. A Tisza párt viszont azt hangsúlyozta, hogy a gyermekvédelmi szabályokat erősíti. Végül csak a kormánypárti képviselők támogatták az előterjesztést. Magyar Péter szégyennek nevezte az ellenzék döntését. Jóváhagyta az Unió a Magyarországnak járó 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítását. A döntés egyúttal megszünteti a modellváltott magyar egyetemeket érintő korlátozásokat is, így ismét bekapcsolódhatnak az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokba. A pénzek felszabadítását a kormány által bevezetett jogállamisági intézkedésekkel indokolták. Nem nyílik meg azonban minden uniós forrás, további 2,2 milliárd euró továbbra is zárolva marad. Több száz milliárd forintot fektetett a magyar kormány a türk államok szervezetében való szerepvállalásra 2019 óta, derül ki a HVG cikkéből. A szervezet budapesti irodájának fenntartása eddig 4,3 milliárd forintba került. Emellett Magyarország 33 milliárd forintot helyezett el a türk befektetési alapban, további 16,5 milliárdot pedig a magyar-kirgiz fejlesztési alapban. Az Eximbank 2019-ben 137 milliárd forintos hitelkeretet biztosított a szervezet tagállamainak. 3,6%-kal emelkedtek a lakásbiztosítási díjak a harmadik negyedévben, miután június végén lejárt a biztosítók önkéntes díj befagyasztása. Egy Alkusz cég adatai szerint az online megkötött lakásbiztosítások átlagos éves díja 46.400 forint volt. A szakértők szerint az emelkedés mérsékelt maradt az erős biztosítói verseny és az építőipari infláció lassulása miatt. Várhatóan az év utolsó negyedévében indul a sorozatgyártás a szegedi BYD gyárban, jelentette be a kínai autógyártó ügyvezető alelnöke. A vállalat 2030-ra több mint 40 ezerre növelni európai dolgozóinak számát, és a közeljövőben már több mint 10 ezer embert foglalkoztatna a kontinensen. A BYD további európai gyárak építését is fontolgatja, többek között Franciaországban és Spanyolországban. Lövöldözés volt éjjel az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt. Egy ember meghalt. A városban ugyancsak tegnap egy másik kerületben egy rendőrt fejbe lőttek, miután a járőrök egy lopott autót próbáltak megállítani, amelyben több ember utazott. A támadók elmenekültek, később a különleges egységek elfogták az egyik embert. A hatóságok a két eset között egyelőre nem állapítottak meg összefüggést.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: A többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, esőre nem kell számítani. A szél napközben több helyen megélénkül, a hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. A következő napokban hasonló időnk lesz, a hétvégéig néhány fokkal fokozatosan melegszik majd a levegő.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
4: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
4: Olvasnak. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
5: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív globális gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté. A rovat támogatója az Autovallis, a közép-kelet-európai régió meghatározó, integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
7: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, törlei gálapesgővel, eredeti Csapol Pilsner Urquell-lel, Hilltop-borokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: A tánc csodás dolog. Van egy csomó érzelem és érzés, amit nem tudunk szavakba önteni, elénekelni vagy leírni, de a testünkkel el lehet mondani. Pláne, ha szól valami jó kis ritmikus zene, akkor megszólal a testünk. Ezt hívják táncnak. Szuper dolog. És boldognak érezheti magát az ember a táncolástól. De nem mindenkire hat így. 1518-ban Strasbourg városában egy Trofea nevű nőci elkezdett táncolni. Ebben eddig nincs semmi különleges, viszont nem szólt semmiféle zene.
2: Na most ezt nem értem.
1: Nem örömében kezdett táncolni, hanem muszáj volt neki. Valami azt mondta testében vagy az agyában, hogy táncolj. És napokig táncolt és táncolt. Egyre többen csatlakoztak hozzá, főként csajok, akik csak táncoltak napokon át, míg nem a kimerültségtől elájultak, sőt, voltak, akik meg is haltak. Ezt a táncot Vitus táncnak hívják még ma is. Azért, mert 1418-ban az ottani Szent Vitus templomban próbálták gyógyítani a táncolókat. Magyarul nyavajatörésnek hívták ezt a rángatózó betegséget. Azt hitték, hogy beléjük bújt az ördög, vagy Isten büntetése miatt jött rájuk ez a tánckór. Pedig csak egy sima betegség okozta. Egy Staphylococcus nevű baktérium volt a felelős, ami, hogy akkoriban, hogy is mondjam, felnőtt módon terjedt. De manapság, ha valakit táncolni láttok, főleg ha szól a zene, akkor ettől nem kell félni.

0: Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
1: 1647. október 25-én született Evangelista Torricelli, olasz fizikus. Ez a pacák kezdetben csillagász volt, de amikor megtudta, hogy a szintén csillagász Galilei urat erősen zaklatja a katolikus egyház a csillagászati felfedezése miatt. Tudnilik, ez a Galilei úr abban az időben azt mondta, hogy nem a nap forog a föld körül, hogy a bolygók is forognak, a föld is forog, ráadásul a föld erősen gömbölyű és nem lapos. Szóval ez a Galilei csillagász úr értette a csíziót, na ekkor a Torricelli úr úgy döntött, hogy ő inkább nem lesz csillagász, mert a csillagászokat túlságosan sokan macerálják. Előfordul ez mással is. Én ismerek egy kisrácot, aki elment kungfúzni, mert kungfúzni menő. De amikor az edzésen kiderült, hogy néha a kungfúzók is kapnak egy melport a másik kungfústól, akkor inkább elment sakkozni. Mondjuk az is menő. És kizárt, hogy az embert például leüssék a bástyájával együtt. Na, mondtam a vonalat, vissza Torricellihez. Torricelli egyébként, nem Torricelli. Ez a tudós úr akkoriban akkoriban bárki lehetett tudós, aki elég jól tudott hunyorogni, komoly arcot vágni, és a lényeg, hogy le tudta írni azt, amire jutott.
0: Régen minden jobb volt.
2: Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza.
3: Mi leszel, ha nagy leszel?
4: Csillagász. A csillagász a csillagászattal foglalkozó szakember. A csillagászok kutatásaik alkalmával a naprendszerről, a bolygókról, a csillagokról és a galaxisokról nyernek új információkat, a matematika és a fizika alapelveinek alkalmazása, valamint a fejlett technológia segítségével. A csillagászok egy része amatőr csillagász, ami azt jelenti, hogy vagy nincs hivatalos csillagász képesítésük, vagy csak hobbi szinten foglalkoznak a tudománnyal, és nem hivatásszerűen. Ez a tevékenység azonban éppen olyan lényeges, mint a szakcsillagászoké. A csillagász legjobb barátja a távcsöve, kedvenc helye a Földön a csillagvizsgáló, és minden vágya, hogy újabbnál újabb dolgokat fedezzen fel a világűrben.

0: És a Torricelli úr ilyen régi tudós volt, hogy le tudta írni, mert eredetileg papnak tanult, és a papok tudtak akkoriban írni. Szóval a Torricelli úr elkezdett kevésbé veszélyes dolgokkal foglalkozni, mint például a hajítás és a szabad esés kérdéseivel. Ilyesmivel manapság mindannyian foglalkozunk, de ő ezt tudományosan hunyorogva csinálta. És leírta. És miután elsőnek csinálta, ezért az emberek fontosnak tartották megismerni azokat a természeti törvényeket, miszerint ha elhajítunk valamit, akkor az előbb-utóbb leesik, és ha sokat bohóckodunk kapaszkodás nélkül, akkor szabad esni fogunk, és a végén jó segre esünk.
1: Régen minden jobb volt.
0: Srácok, megmondom őszintén, hogy nekem erősen úgy tűnik, hogy régen kicsit könnyebb volt tudósnak lenni, mint ma, mert ma az ilyen megállapításokkal a suli büféig se jutunk el. Torricelli érezte, hogy neki is tovább kéne mennie, ezért elkezdett hidrodinamikával is foglalkozni. Magyarul öntögetett, lotyogtatott és locsolt, és megfigyelte, hogy merre folyik és hogyan. Kitalálta a közlekedő edényeket. Na itt álljunk meg, a közlekedő edény nem az, hogy egy fazék oda gyalogol a rezsóra, hogy megmelegedjen benne a leves, és még csak nem is a gulyás ágyú, ami ugye meg nem egy ágyú. Lényeg a lényeg, Torricelli kitalálta a barométert, amivel meg lehet mondani, hogy esni fog, vagy sütni fog-e a nap. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly vívmány volt abból a szempontból, hogy holnap például mit fogtok csinálni, ugyanis ha reggel megnézitek a barométereteket, akkor tudni fogjátok, hogy kell-e kapusznidzsekit vinni, vagy nem. Kérlek, már ma mindenképpen kérdezzétek meg a szüleiteket, hogy hol találjátok a családi barométert, hiszen az ilyesmi kell, hogy legyen egy háztartásban. Ha esetleg elkeveredett volna a barométeretek, ám mondjuk ilyen trehány emberiség mellett ezen nem csodálkoznék, akkor sincs baj, mert a barométert azóta tökéletesítették és feltalálták helyette a meteorológia nevű dolgot, ami már azt is meg tudja mondani, hogy hány fok lesz. A meteorológia egy külföldi szó, és magyarul azt jelenti, hogy időjárás jelentés. És rajta van anyu telefonján az a neve, hogy időkép. Miután szünet van és egy csomó dolgotok van, ezért nem tartalak fel benneteket azzal, hogy a szőrös medve, szőrös nyúl és szőrös róka, szőrös csudába lehetett olyan szavakat kitalálni, hogy közlekedő edény, meg időkép. Ha van egy kis időtök, akkor azért ezt beszéljétek meg a szüleitekkel, hogy oké, hogy van a méter. És az is oké, hogy van a négyzetméter, de a kockamétert mi hívják? Köbméternek. Egyszerűen nem értem, hogyha van valamiben logika, akkor azt miért kell menet közben megváltoztatni. Ez tisztára olyan, mint az ember iskolás lenne, először elsős, aztán másodikos, aztán harmadikos, aztán rögyáblis, aztán ötödikes, hatodikos, hetedikes és nyolcadikos. Nem fér az eszembe, hogy még kell állandóan variálni.
2: Egyetértek az előttem szólóval.
1: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
3: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
4: Facebookos főzős videó.
3: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
4: Facebookos főzős videó
3: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
4: A spagetti tésztát eltöri és még szárazon teszi a szószba.
3: 2.
4: A húst is hússal készíti.
3: 3.
4: Képes fúziós konyhát hozni a dél-francia és az eszkimó konyha keverékével.
3: 4.
4: Mindig nagyon boldogan fejezi be, de az elkészült ételt sosem kóstolja meg.
3: 5.
4: Ezeket az ételeket otthon nem szabad kipróbálni.
3: Ne feledd, logika, kritika, etika.
1: Etika? Azt nem tanultuk.
3: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.

0: Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
1: Kedves hallgatóink, most mai vezetőhírünket hallhatják.
2: 1871. november 10-én a Tanganyika tó közelében, Újjiben Harry Morton Stanley megtalálta Dr. David Livingstone-t. Én ma reggel például megtaláltam a szemüvegemet, de félek, hogy ebből nem lesz újsághír. Pedig szemüveg nélkül megtalálni egy elveszett szemüveget igen nehéz vállalkozás, és legalábbis a szemüveg kutatók nagy aranyérme járna érte.
3: Most már ne húzza, mondja!
2: Jól van. Folyamatosan beszélünk Amerika felfedezéséről, de alig ejtünk szót Afrikáról. Pedig hát azt is fel kellett fedezni, nem? Persze egyel egyszerűbb volt, mert konkrétan látszik bizonyos európai helyekről, de akkor is. Afrika elég nagy kontinens, és vannak olyan területei, amiket meg ma is nehézkes bejárni, mert a dzsungelekben nincs országút, meg ma sem, ráadásul igen sok kellemetlen betegséget lehet ott a melegben elkapni, meg szúnyogok is csípnek meg minden. Ezért számos európai felfedező próbálta feltérképezni az évszázadok folyamán. Több okuk volt rá persze, de ezek közül az egyik a vallási térítés. Úgynevezett misszionáriusok járták a világ frissen felfedezett területeit, hogy áttérítsék a vadembereket a kereszténységre. Ez nem nagyon lehetett egyszerű, mert tegyük fel, hogy van egy ember, aki úgy nőtt fel, hogy Mbatu, az erdő istene teremtette a világot, és Zumbuku, a krokodil isten vigyáz rá, és akkor a halála után Nchuku, a strúc isten dönti el, hogy kaphat-e a Szent Mchakiból, ami nem tudom micsoda. Az ő számára elég furcsa elképzelni, hogy egy fakereszten lógó emberen múlik, hogy a túlvilágon milyen lesz a sorsa.
4: A banja, maharadja, halandja?
5: Fura felnőttek, még furább mondásai.
6: Mindenki a saját háza táján söprögessen. Oké, először is gondolhatnánk, hogy ez a mondás arról szól, hogy tisztaság, meg rend a lelke mindennek, meg ehhez hasonlók. Csak hát az a helyzet, hogy ez a mondás azt jelenti, hogy nagyon sok kotnyeles ember van, akinek bizony állandóan ingerenciája van arra, hogy mások dolgába üsse az orrát. Átvitt értelemben jelenti ez az egész azt, hogy először is mindenki foglalkozzon a saját dolgával, ne pedig máséval. Ne dumáljon bele más életébe, és ne osztogasson kéretlen tanácsokat az, akinek szintén vaj van a füle mögött. Mert hát ugye, aki kíváncsi, az hamar megöregszik. Másrészt ebben az is benne van, és akkor itt kanyarodhatunk a tisztaság felé, hogy tiszta udvar, rendes ház, tehát mindenki felelős a saját környezetének tisztaságáért. A lényeg, hogy mielőtt a tesódat kezdenéd azzal szekálni, hogy nem pakolta össze a játékait, előbb nézd csak meg, hogy készen van-e minden leckét holnapra? Na ugye? És ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, akkor küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
0: Zsebrádió!
3: A helyzet komoly, Freddy Fogoly!
2: Ez a Livingstone is így kezdte. Misszionáriuskodott. Aztán rájött, hogy ez nem fog összejönni, úgyhogy inkább felfedezőnek állt. Például felfedezte a Victoria vízesést, amit persze már korábban sokan mások is felfedeztek, és el is nevezték Moshi Oatunyának, vagyis robajló füstnek. Aminek lényegesen több értelme van, mint annak, hogy Victoria, mert ha látsz egy ilyen őrületesen dübörgő vízesést, akkor a vízperme tényleg úgy néz ki, mint a füst, és nem pedig úgy, mint egy amúgy igen öreg és ronda néni, aki akkor történetesen az angol királynő volt. Minden esetre ez a Livingstone hazament Angliába, és kiadott egy úti könyvet Afrikáról, és egy csapásra híres lett. Aztán visszament Afrikába megint kutatni, de mivel még nem volt mobiltelefon, meg Afrika közepén a dzsungelben, a fákon kívül főleg nem volt semmi se, ezért aztán nem hívogatta az otthon maradottakat, hogy halló, itt vagyok Afrikában, itt egy bazi nagy fa mellett, jó az idő, szevasztok. Úgyhogy az otthon maradottak aggódni kezdtek, hogy vajon hol van ez a Livingstone. Azt hitték, hogy elveszett. Ezért utána küldtek egy másik felfedezőt, egy bizonyos Harry Morton Stanley nevű urat, hogy találja meg. Aztán meg is találta, és akkor elhangzott a híres mondat, hogy ugyebár Dr. Livingstonhoz van szerencsém. Amire Livingston azt válaszolt, hogy igen, és hálás vagyok, hogy itt vagyok, hogy üdvözölhessem önt. Livingston nem nagyon érezte magát elveszve, de azért örült persze, hogy hoztak neki otthonról csokit, mindenki megnyugodott, és tovább együtt fedezték fel Afrikát.

0: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
1: Azért lássuk be, hogy mindennek van határa. Még a Szovjetuniónak is volt, pedig hát az elég nagy volt. Jut eszembe Szovjetunió. Ez egy mára már nem létező ország, talán már hallottatok róla. Persze nem úgy nem létezik, hogy elnyelte a tenger, mint mondjuk Atlantiszt. Az a földrész, amit 1991-ig Szovjetuniónak hívtak, az még mindig ugyanott van, csak át lett nevezve, illetve át lettek nevezve, mert a Szovjetunió valójában sok más ország egyesítéséből jött létre. Ezért is volt a teljes neve Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, és a valaha volt országok voltak a tagköztársaságok. Na most ezzel a Szovjetunióval volt egy nagy baj, meg sok kicsi. A nagy baj az volt, hogy a fene se akart tagköztársasága lenni, de a szovjetek, alias kommunisták, nem túl kedves üzletpolitikája az volt, hogy elvették a mások tulajdonát. Más házát, más gyárát, más országát. Azt mondták azért, mert ez mindenkié, de a végén valahogy mégis úgy kanyarodtak a dolgok, hogy minden az övék lett. Egy szó mint száz, elég kellemetlen figurák voltak. Ezt csak azért mondtam el nektek, mert önmagában elég érthetetlen lenne az az információ, hogy a Szovjetunió csatolta magához a három balti államot, Észtországot, Lettországot és Litvániát. Tehát ennek a három balti államnak, amelyek azért balti államok, mert mind a három a balti tenger partján fekszik, a túlpartján pedig Finnország és Svédország található, szóval ezek hárman 1940-ben váltak Szovjetunióvá, és 1991-ig úgy is maradtak. Ezt az 51 évet, ahogy mondani szokás, nem teszik ki az ablakba. Vagyis semmi olyan nincs benne, amit másoknak is szívesen megmutatnának. Ezzel kapcsolatban minden Zsebrádió hallgató gyerek számára van egy életvezetési tanácsom. Más focilabdáját és más országát elvenni nem szabad. És nem illik. Megvenni lehet, de az egy más dolog. Amerika például 7,2 millió dollárért vásárolta meg Alaszkát Oroszországtól 1867-ben. Nem is panaszkodnak az alaszkaiak. Egyébként szintén függetlenné vált Izland is. Ők Dániától szakadtak el, mert megunták, hogy personál unióban vannak Dániával. A personál unió picit olyan, mint a Szovjetunió, vagy az Európai Unió, meg minden más unió, vagyis szövetség. A personál unió egy olyan szövetség, amikor több országnak ugyanaz az egy személy az uralkodója. Ebből lett elegük az izlandiaknak, de sokkal kultúráltabban intézték el az egészet. Tartottak egy népszavazást, aztán békében, barátságban elváltak útjaik Dániától. Hát így is lehet.

0: talán már hallottátok ezt a zenét, ami most szólt. A 80-as években nagyon menőnek számított, egy Bonnie M nevű zenekar játszotta, és a mami simán táncolhatott is már rá. Az volt a klassz abban az időben, hogy nem nagyon tudott itthon senki angolul. Mert az isiben oroszul kellett tanulnunk, ezért úgy énekelgettük a külföldi slágereket, hogy lila gőzünk se volt róla, hogy miről szólna. Ha ezt a dalt hallom, akkor sokat van benne, hogy mamma, meg hogy béker, amiről azért tudom, hogy péket jelent, úgyhogy első hallásra szólhatott mondjuk a pék mamájáról. De csak majdnem. Tényleg egy mamáról szól, de nem pékek anyukája volt az illető, hanem egy nagyon gonosz és kegyetlen rabló bandáé. Eredetileg a hölgyet Arizona Donnie Barkernek hívták, de Barker mama néven lett ismert. Nem is Baker egyébként, hanem Barker, szóval ők se tudtak angolul. Na mindegy. Öt fia volt, akik bankokat raboltak. És a legenda szerint Barker mama tervelte ki a bűncselekményeket. Persze elkapták őket, és Ma Baker mamát lelőtték az FBI-ok. Szóval nem egy ilyen popsirázós tánczene jutna eszembe erről a nőciről, hanem minimum egy durva hajrázós rockzene.
1: Basta!
2: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Egy erős KKV-t kérnék.
4: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
4: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
3: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két fő étkezés között.
5: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
1: Ez így lesz izgalmas, hogy a filmről beszélünk, amit egyikünk sem látott, de a sztori azért az...
6: De nagyon érdekes a
1: az
6: sztori.
1: Az abszolút jól hangzik, a Moloch, ha jól mondom, egy mesterséges intelligenciáról szóló kis játékfilm, és mi a filmet jegyző cég vezetőjével, a film VFX supervisorával fogunk beszélgetni, Prinz Ágostonnal, aki, ha minden igaz, itt van a...
7: Igen.
1: Oké, szóval hello.
7: Sziasztok.
1: Fél csak a produkciós céget, hogy mondjátok? Alma Matters

0: Nézhető, ugye? Akkor kezdjünk
1: már
0: azzal.
1: Már nézhető, jó. Igen, ezt, hogyha így beírjátok YouTube Molok, ez így szerintem az kb. Az első találat. Tehát, hogy ennek a sztoria lényegében pont ezt a szerintem nagyon aktuális témát fogja meg, hogy ez az AI verseny, tehát, hogy amikor így egyre újabb és újabb modellek vannak, és hogy hogyan hozzák ezek lépéskényszerbe a fejlesztőket, hogy még jobbat csinálni, és ugye természetesen ez azt jelenti, hogy ezt így saját magukon is, meg másokon is próbálgatják ezeket a technológiákat, és akkor ugye lényegében ez egy szerintem azért valamennyire ilyen didaktikus, de hogy hogyan látja ki az emberek munkáját, erre van valamennyire kihegyezve, és akkor ez a Moloch, ez meg egy bibliai alak tulajdonképpen, ez egy ilyen
0: valami, ugye? Vagy negatív?
1: Abszolút negatív, így a Bibliában ez egy ilyen rövid kis szekció, de így arról szól, hogy lényegében a gyerekeiket áldozzák fel ennek a félistennek, vagy Istennek tisztelt ilyen szobornak. Aha. Tehát ez még ebben a barbár időkben, amikor ilyen ember áldozatba hittek, hogy az majd valami jót fog tenni. És tulajdonképpen hát ez az én olvasatom, majd mindenki így belelátja, amit gondol ebbe, de hogy ez egy picit ebbe a párhuzamot próbálja felállítani a film, hogy vajon amikor mi így beleinvestálunk ennyire ezekbe a technológiákba, akkor vajon mit áldozunk fel ezért, legalábbis én így értelmezem.
0: Aha. Mit lehet tudni magáról a csatornáról, ez az Omelletto, hogyha jól mondom, a YouTube csatorna, ami ilyen rövidfilmes, nem tudom, ilyen inkubátorszerűség, igen.
1: Erről sokat én sem tudok, ez egy olyan forgalmazó, ami kimondottan erre specializálódott, hogy minél nagyobb maximalizálja az ilyen online vagy ilyen közösségi médiában elérhetést. Ugye a rövid filmeknek az a sajátosság, hogy elég nehéz nagy közönséget elérni velük mozis környezetben, mert hogy azok ilyen fesztivál felületek általában, hogy fesztiválokon, és hogyha nagy közönség, akkor a forgalmazás jellemzően végül az ilyen közösségi médiákban szokott.
2: Igen, szűk kör szokott elmenni, csak a többet egyszerre megnéznek, és akkor összecsoportosítanak több rövid filmet, akkor van igazából
1: igen.
2: Nézettség. De akkor viszont érdekes, hogy fölmerül, hogy akkor a finanszírozása, meg egyáltalán megterülése, hogy működik a rövid filmeknek.
1: Igen, az egy mindig egy kihívás, hogy hogyan lehet úgy, mert általában, főleg, hogyha Európát tekintjük, akkor ez nem arról szól, hogy ilyen profitabilis vállalkozások ezek. Hát itt érdemes tudni, hogy ennél a filmnél ez a Future of Life Institute volt az, aki lényegében finanszírozta ezt a filmet, tehát ugye ez egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy ilyen misszió, hogy ezt a témát így a közgondolkodásba, közbeszédbe így behozzuk, hogy vajon az AI ez hogyan befolyásolja az életünket. Ha jól tudom, ez egy New York-i ilyen intézmény, ami kimondottan ilyen témákkal foglalkozik.
0: Fú, hát nekem már ez önmagában újdonság, hogy már YouTube-on ennyire komplex ilyen mozis struktúrák vannak, finanszírozóval, gyártó, forgalmazó.
1: Igen.
0: Őrület tényleg. Hogyan készült a film? Intelligenciáról, vagy mesterséges intelligenciáról, mesterséges intelligenciával? Vagy van emberes szereplő, vagy hogy?
2: Élőszereplős.
1: Igen, ez egyre aktuálisabb kérdés lesz egyébként, mert hogy tényleg én mondjuk a közösségi médiában főleg a LinkedIn-t szoktam nézni, mert az egy ilyen szakmai, már is az én szakmámnak is egy elég jó ilyen platformja, és pont a mai napon, vagy tegnapi napon szaladtam bele, valaki így teljesen ilyen AI-jal legyártott egy ilyen 3 perces ilyen fantasy filmecskét. Ez még a hagyományos, én úgy szoktam mondani, ez ilyen hagyományőrző forgatás volt, a VFX is hagyományőrző volt, tehát emberek csináltak, és nem annyira ilyen modellek, tehát ez ilyen klasszikus, ez áprilisban kezdődött az ilyen gyártás előkésőt, tehát valószínűleg márciusban, én áprilisban kerültem bele, április 16-án volt a forgatás, 16-ától egy hétig Londonban, műteremben és helyszíneken, és akkor utána ugye utómunka, vágás, meg volt az első vágat, és akkor mi az alapján kezdtünk el dolgozni a vizuális effektusokon, az leginkább ez a Moloch jellegű szekvencia volt, mert az egy ilyen a filmben megjelenítve, mint egy hatalmas szobor, amilyen lángokat okád, és ez egy ilyen kemence, amiben viszik be az ártatlan kisgyerekeket elégetni. Ez nyilván a korhatár miatt ez ilyen minimálisan van így,
0: világos,
1: de érzékelhető.
2: Uh-huh. És mennyi még a magyar vonal, mert nem te vagy az egyedüli magyar közreműködő,
1: hát
2: ugye?
1: Igazából

0: a producer, aki engem megkeresett, Konc Rézi, ő hozott be, ő kindolgozott ennél a cégnél, egyébként maga a gyártócég, ez a All in Space, egy kicsit lehet így félrehallani, hogy All in, de ez valójában Bagoly az űrben, magyar ja. fordításra, és akkor ők...
1: Nagyon jó, igen.
0: Ők bíztak meg engem, az én cégemet, hogy az utómunkát, mint a vizuális effektusokat csináljuk meg, és akkor én kimondottan egy magyar szábbal dolgoztam, tehát így ötten voltunk benne.
1: Aha. Mit tudunk a rendezőről, Tom Cousinsről? Próbálom az IMDb-ről levenni, de ez most éppen a legfrissebb és leguralkodóbb alkotása, talán még egyet, a Virtual Llama and the Future of Cities 19-ből, amit ő jelentéz.
0: Igen, feltörekvő rendezőnek mondanám, aha, meg ő is abban a amennyire én tudom, és akkor majd ezt így egy szép napon kijavít, hogy abban a szénában van, hogy a filmkészítésnek általában van valamilyen ilyen motiváció, hogy miért is csinálunk filmeket, és így próbálunk ilyen nagyívű gondolatokat így leképezni ebben a mozgóképes kultúrában. Tehát, hogy igen, ő ebben a vonalon, és hát azt tudni kell, hogy ez a All in Space eleve egy ilyen, így ilyen hogy mondják ezt, próbálom ilyen diplomatikusan megfogalmazni, tehát ugye ez a hitre épülő keresztény kultúrkörben gondolkodó társaságról van szó.
1: Uh-huh. Oké, okay. Hát nekünk mindenképp meghozta a kedvünket, úgyhogy biztos, hogy megnézzük a filmet. Milyen hosszú egyébként?
0: 25 perc. Ha jól emlékszem, igen, tehát egy ilyen, pont, egy ilyen
2: készülök nagyon
0: kellemes ilyen, egy ilyen podcastnak a hossza. Én még csak magamról annyit csak ilyen röviden ilyen megjegyzésként, hogy én is voltam ezen a AI konferencián, most így szeptemberben előadást is tartottam, én kimondottam az ilyen fenntarthatósági részét szoktam így figyelembe venni, mert ugye van ennek sok ilyen aspektusa, ilyen kulturális aspektusa, hogy meg hát ez, hogy tényleg így a munkaerőpiacon ez hogyan jelentkezik. Én azért felhívnám arra is a figyelmet, hogy ennek van azért egy olyan aspektusa is, hogy mekkora erőforrást igény az AI-nek a fejlesztése, fenntartása. Uh-huh. Szerintem ez is egy olyan szűk keresztmetszet, amivel nem nagyon foglalkozunk, tehát mondanám az én pozitív olvasom, csatom erre, hogy előbb fogy el az energia és az anyag, ami ezeket is ki fogja szolgálni, mint sem, hogy mindenkinek kiváltsa a munkáját, de hát ez csak az én olvasatom. Ebben egyébként szoktam ilyen stand-up jellegű előadásokat, igen, tartani, a Peak Hope Comedy, hogyha így rákerestek, uh-huh, ez az én oldalam.
2: És az AI Summiton meg rendszeres vendég vagy, úgyhogy...
0: Uh-huh. Hát az elmúlt években igen, mindig volt előadásom, és tényleg én erre próbálom felhívni a figyelmet, hogy a fenntarthatóság, energia, hát és akkor ugye a klímaváltozást, azt most már nem annyira kell magyarázni az embereknek, hogy ezek mind hogyan függnek össze egymással. Ez iszonyatosan nagy, hogy is mondjam, ilyen boomja van ennek, ennek az ilyen alapközpontok, meg energia felhasználás, kis moduláris atomerőművek,
1: igen,
0: és még nagyon sok ilyen részlet van, tehát minél inkább belemegyünk ebbe a témába, annál a jobban látszik, hogy ez egy sokkal-sokkal komplexebb, mint hogy így elintézzük azt, hogy na, akkor most a robotok elvesztik a munkánkat, és itt a világ vége, de ugye az a gyönyörű szebb jövő is, amikor mindent megcsinálnak helyettünk a robotok, és mi meg így nyaralgatunk a tengerparton, szerintem az is azért. Tehát valahol a kettő között kellene keresni.
2: Hát így legyen.
3: Oké.
1: Okay. Hú, hát ez nagyon jó kis mozi, javasol, hogy ajánljuk mindenkinek. Most néztem hang nélkül az official trailert, és eszvetlen jól van, fotózva meg. Teljesen jó. Nagyon klassz mozi. Igen, úgyhogy köszönjük szépen, hogy beszélhettünk erről.
0: Köszönöm.
1: További sikereket és szép napot. Szervusz.
0: Szép napot nektek. Sziasztok.
1: Prinz Ágostonnal, az Alma Matters Production kreatív producerével beszélgettünk. Ő az, aki a vizuális effektekért felelt a Molok című YouTube-on megtekinthető kisjátékfilmben.
4: Belát nagyon éhes.
5: Uzsonnak a mat. A Millás reggeli délutáni falatkái. Hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Könyvefesztivál, társasjátékzóna és varázslatos kalandok a GoBuda Mallban. Október 16 és 18 között akciós könyvvásárral, Game Club társasjátéksarokkal, Tolkien és varázsló programokkal vár a Lira GoBuda könyv hétvége. A belépés ingyenes. Részletek gobudamall.hu.
6: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend akár 5 millió forint kedvezménnyel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út, 119/C, és Etele Pláza, 11. kerület, Hadakutya 1. schiller.hu/BYD.
5: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Jövő héten mutatják be a 2027-es költségvetést. Átalakítják a betegellátást, megszűnhetnek egyes kórházi osztályok. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Országszerte napos, gomoly felhős időnk lesz. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a tervek a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanak majd. Az ellenzéki pártok bírálták a kormány eddigi teljesítményét. Megszavazta az országgyűlés a gyermekvédelmi törvénycsomagot. A szabályozás szigorítja a pornográf és erőszakos tartalmak elérhetőségét, módosítja a korhatár besorolásokat, és gyorsított eljárást tesz lehetővé a kórházban maradt gyermekek védelmében. A Fidesz szerint a javaslat enged a genderlobbinak. A Tisza párt viszont azt hangsúlyozta, hogy a gyermekvédelmi szabályokat erősítik. Végül csak a kormánypárti képviselők támogatták az előterjesztést. Magyar Péter szégyennek nevezte az ellenzék döntését. Csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választotta meg ma az országgyűlés a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának tagjává. A Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították. Radetzky András egyetemi oktató, korábbi rádiós vezető megválasztására 189 igen és egy nem szavazat érkezett, tartózkodás nem volt. A döntéshozatal után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből, nekik új jelöltet kell majd állítani. Átfogó reformra készül a kormány az egészségügyben, írja a Népszabadság. A tervek szerint az ellátást nagyobb, regionális központokba szerveznék át, ezért megszűnhetnek az alacsony esetszámú osztályok, például azok, ahol évente 200-nál kevesebb szülést vezetnek le. A változtatások előfeltétele a biztonságos betegszállítás megoldása. A kormány jövőre 500 milliárd forinttal növelni az egészségügyi kiadásokat. Fejes Pétert jelöli legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András szerint a korábbi Vas megyei főügyész helyettes alkalmas lehet az ügyészség pártatlan működésének helyreállítására. Fejes Pétert 2012-ben Polt Péter, akkori legfőbb ügyész indoklás nélkül mentette fel a Veszprém megyei főügyészi tisztségéből. Az államfő korábbi jelöltjét, Szatmári Zoltánt két hete nem támogatta az országgyűlés. Nem tartott ki az amerikai tűzszünet. Az ukrán elnök szerint Moszkva nem érdekelt a békében. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, Ukrajna betartotta a tűzszünetet, az azonban már az első napon összeomlott. Közben a NATO új stratégiával készül egy esetleges orosz támadás elhárítására, drónokkal és nagy hatótávolságú fegyverekkel. Ma kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése. A 71 éves egyházfő vasárnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt már lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd.
5: Időjárás a Rádiókafén.
7: A többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel, esőre nem kell számítani. A szél napközben több helyen megélénkül, a hőmérséklet délután 13 és 18, késő este 4 és 9 fok között alakul. A következő napokban hasonló időnk lesz, a hétvégéig néhány fokkal fokozatosan melegszik majd a levegő.
5: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel,
8: George Clooney.
9: Ő nem.
5: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

telling me too what I'm talking about, baby.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől lesz hiteles ma egy vezető? Lehet-e valódi bizalmat építeni egy szervezetben transzparencia nélkül? Mit várnak ma a munkavállalók egy munkahelytől, és vajon mennyit változtak ezek az elvárások az elmúlt években, és egyáltalán mit jelent a megbecsülés a fizetésen túl? Ezekről a kérdésekről lesz szó a mai műsorban. Mai vendégem pedig a stúdióban Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője. Zsuzsa, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Nagyon köszönöm a meghívást, Judit.
1: Terveink szerint a mai műsorban beszélgetünk vezetésről, bizalomról, vállalati kultúráról, valamint a munkavilágának változásairól, és, ami nagyon fontos, még női karrier utakról, de előtte induljunk azért azt gondolom a vezetés kérdéskörétől. A HR szerepe, egyáltalán a vezetői szerep, de talán még a munkáról alkotott képünk is rengeteget változott az elmúlt években. És te, hát közel 25 éve már ott vagy a piacon, a munkaerőpiacon vezetőként. Mit jelent ma számodra vezetőnek lenni?
2: Továbbra is azt, amit 25 éven át jelentett, hogy éppen ott és akkor önazonosnak lenni. Hiszem azt, hogy attól tudtam megmaradni ezen a pályán azóta folyamatosan, mert mindig tudtam alkalmazkodni ahhoz, amit éppen a körülöttem lévő makrokörnyezet megkövetelt, de ugyanakkor nem egy szerephez igazítottam saját magamat, hanem mindig az a Kamarás Zsuzsa tudtam maradni, aki oda tud lépni az emberekhez, aki hisz abban, hogy ez az egész transzparencia és bizalom kérdése, ez nem egy HR fogalom, hanem gyakorlatilag ez személyesen mit jelent nekem, mit jelent a kollégáimnak.
1: Tehát egyrészt van egy állandóság, és van egyfajta változás is, amire reagálni kell. Mi az, ami egyébként szerinted az elmúlt 10-15 évben, vagy az előtt még nem volt annyira hangsúlyos, mint most?
2: Hát az első és legfontosabb üzenetem az a hierarchia. Hiszem azt, hogy 20-25 évvel ezelőtt a vállalatok, a vezetők általában a hierarchiában gondolkoztak. Inkább feladatokat adtak ki, ezeket kontrollálták, ellenőriztek, ma pedig megérkeztünk oda, hála Istennek viszonylag gyorsan már, és elég régóta, hogy ők is egy a többiek közül, a vezető is egy a csapat tagjai közül, ezért velük együtt kell, hogy működjön, létezzen, velük együtt alkossa meg azokat a dolgokat, ami felé a csapat együtt akar menni. Tehát nem egy külön identitásként működik ma egy vezető, hanem a csapat részeként.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, mi lehet ma egy vezető legfontosabb feladata, de akkor az egyik fontos feladat az a csapatépítés?
2: Hát azt szoktam mondani, hogy az együttműködési készség megteremtése a csapaton belül szerintem ez mindent felülír ma. Tehát szakmailag jónak lenni az egy belépő, őszintén szólva ma már, mindenkitől elvárt. És ez persze az elmúlt időszakban is elvárt volt, de az, hogy ki az, aki a változó körülmények ellenére képes együttműködést generálni a csapatba, na szerintem az az igazi kihívás ma.
1: Sokat beszélünk ma a technológiai változásokról, a mesterséges intelligenciáról, egyébként még a felvétel előtt leültünk már akkor is az AI-ról, meg a változásokról beszélgettünk, illetve hát a generációs különbségek az, ami még sok beszéd témát ad. Egy ilyen környezetben mit jelent ma emberekért felelősséget vállalni vezetőként?
2: Nagyon izgalmas, hogy egyszerre van jelen a techno-optimizmus, és egyszerre a techno-kritika az emberek életében, és hogy ebben a változó gondolkodás közegben tényleg megtaláljuk azt a módot, hogy ők hogyan találják meg azokat a kapaszkodókat, amiben a technológia nem félelmet vált ki, hanem szintén az együttműködésre ad lehetőséget számukra. Hiszem azt, hogy ezen az úton semmi más nem fog segíteni, csak a tanulás. Tehát, hogy együtt tanuljuk ezt a technológiát, és együtt beszéljük át a hibáit, a fejlődését, és aztán együtt alakítjuk közösen.
1: Egy több mint 500 fős szervezet élén vagy HR vezetőként, ugye egy biztosító társaságról beszélünk, ahol, hogyha most már behoztuk az AI-t, akkor egy pillanatig álljunk is meg itt, hogy ahol már ott van az AI, és HR vezetőként szerintem pont te vagy, aki legjobban érzékeli mind a félelmeket, mind a lehetőségeket. Mit látsz?
2: Azt látom, hogy beszélni valamiről nem egyenlő azzal, hogy kommunikálok valamiről, hanem hogyha az egészet értem, hogy mi történik körülöttem, ez a kulcsa. És pláne ebben a változó környezetben, ahol tényleg az identitásunk alakul át és változik, mint munkavállaló, mint vezető, mint munkatárs, ezzel minden nap szembesülünk, és szerintem, ha erre fókuszálunk, akkor tudjuk ezen a változáson a lehető legjobban átvinni a szervezetet.
1: Félnek egyébként, tartanak a munkavállalók attól, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia sok munkahelyet elvesz a jövőben?
2: Ki kell mondani, hogy igen, én azt gondolom, hogy ez egy természetes emberi viselkedés és érzés, hiszen amióta ember létezik a Földön, a félelem az egyik ilyen tartós érzelmi szükségletünk is, mert ez egyben meg is véd minket gyakorlatilag, mert annál inkább figyelünk a körülöttünk lévő változásra, minél inkább ez az érzés is jelen van, de ugyanennyire vágyunk arra, hogyha értelmet adnak annak, hogy mi történik velem körülöttem, ebben hol lehet az én szerepem a jövőben, akkor találom meg ezeket a kapaszkodókat. A legnagyobb változást én nem abban látom, hogy elkezdjük használni a technológia előnyeit, mert erre mindenki nagyon lelkes. Így nem tudom, hogy belegondoltatok-e reggel, amikor a GPS-t használjátok, hogy valójában ez mondjuk az izraeli hadseregnek a fejlesztéséből jött át a mindennapi működésünkbe, és ma már mindenki A-ból B-be úgy megy el, hogy megkérdezi a GPS-t, hogy hogy kell elmenni. Ezekre nagyon lelkes tudunk lenni, de amikor az a kérdés, hogy vajon az én munkámat hogyan és milyen módon veszi át, nem pedig segít, támogat, na ott jönnek az igazi kérdések. És hiszem azt, hogy amikor realizálom, hogy nem egy folyamatot vált ki mondjuk a technológiai változás, hanem egy teljes mondjuk ügyfél életutat lefed, na akkor elgondolkodom, hogy hú, hát na ebben hol lesz az én szerepem a jövőben.
1: Igen, és hát erre vezetőként jó válaszokat kell adni. Mi az az üzenet, amit mindenképpen át szoktál adni?
2: Én azt, hogy az üzenet az meg a válasz, hogy azt mondom mindig, ami van. Ezt tudom, hogy ilyen triviálisnak tűnik, de hogyha megnézem, hogy hogyan haladtunk az evolúciónkba, ez a nem adtunk információt, majd kommunikáltunk, de nem adtunk hozzá értelmet, nem adtunk hozzá kontextust, és ma csak úgy lehet működni, hogy nem csak információt adok, hanem az egészet elhelyezem egy olyan térben, hogy ez mit fog jelenteni a jövőbeni működésedre személyesen és a vállalatnak egyaránt. És hogyha adunk egy ilyen értést, akkor tud a munkatársunk is megérkezni ebbe az utazásba. Ha velünk együtt fejlődik, mi is vele fejlődünk. Tehát nem gondolom azt, hogy a vezetők ne lennének olyan érzésekkel tele, mint a munkatársak egészen, pont ugyanazt élik meg a vezetők, és még ehhez hozzájön a felelősségvállalás a munkatársainkért. Tehát a végső üzenetem az, hogy mindig azt mondom, ami van.
1: Mi az, amit leginkább szeretsz a munkádban?
2: Hatással lenni a dolgok alakulására, amikor azt látom, hogy egy bizonytalan helyzetet képes vagyok biztossá tenni, ebben megtalálják az emberek a kapaszkodókat, tudnak egymásban partnerrel lenni, és hogy mindezt együtt közösen tudjuk megcsinálni. Amikor nem elszenvedői valaminek a kollégáim, hanem ezzel együtt jönnek, és együtt találunk ki, és valósítunk meg dolgokat.
1: Igen, hogyha még a vezetésnél tartunk, a vezetői magabiztosság az mikor jön el, vagy nálad mikor jött el? Mert nyilván az ember szép lassan nő bele bizonyos kabátokba.
2: Én azt gondolom, hogy akkor, amikor magamnak is megfogalmaztam azt, és talán pont nálad mondtam itt egyszer korábban egy interjúban, hogy ez a senkitől nem tartunk, semmitől nem félünk. Uh-huh. És ez igaz helyzetekre, igaz emberekre, hogy az egész elmúlt időszakomat erre építettem fel. Ez a gondolatiság az, ami meghatározta, és ha bármilyen bizonytalan helyzetben is voltam, vagyok, leszek, akkor ez vissza tudok kötni. Mert hogy tudom, hogy van mögöttem kellő tapasztalat, elő tudom hívni azokat a megvalósítási képességeket, hogy ott és akkor ezt hogyan oldottam meg, és minden helyzet csak egy pillanatkép, amit ott és akkor kell kezelned, nem fog állandósultan fennmaradni, és hogyha ebben hiszel és tudod, akkor meg is fogod oldani.
1: És hát rengeteg kihívással szembesültök ti vezetők is, meg hát eleve a szervezetek is rengeteg kihívással, változással találkoznak most, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekről mindenképpen érdemes még beszélnünk, egy rövid szünetet tartunk, majd innen folytatjuk a beszélgetést Kamarás Zsuzsannával, az Unika biztosító HR vezetőjével, akivel hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk is ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést Kamarás Zsuzsannával, az Unica biztosító HR vezetőjével, és hát a vezetői szemléletről beszéltünk, arról, hogy ez nem egyik napról a másikra alakul ki, de arra is kíváncsi vagyok, hogy hogyan jutottál el idáig. Te mindig is vezetőnek készültél, vagy HR vezetőnek?
2: Emlékeim szerint már az iskolában is mindig az voltam, aki a szócső volt az osztályban, vagy az egész évfolyamban, úgyhogy szerintem ez ilyen evolúciósan jött velem, hogy ott és akkor hogyan találom meg a vezetésnek a különböző lehetséges terepeit, és igen, azt gondolom, hogy szívesen vezetek, és talán jól is hiszem azt.
1: Sales területről érkeztél, igen, ha jól tudom, igen. Viszont a HR világába. Mit adott neked ez a tapasztalat, és mi volt a váltás oka?
2: Ugye én nem vagyok a klasszikus HR vezető abban az értelemben, ahogy mondtad is, Judit, hogy az értékesítésben dolgoztam 10 évnél is hosszabb időszakot. Itt nagyon nagy csapatokat kellett irányítani, sok esetben volt olyan, hogy 1500 munkavállaló tartozott hozzám. Én hiszem azt, hogy a nagy számok megtanítják az embernek, hogy hogyan kell nagy csapatokat, nagy szervezetet vezetni. Ez egy teljesen más megközelítést kíván, mint amikor az ember egy kis 20 fős csapatban mindenkivel tudja tartani a kapcsolatot. Ez a, hogyan leszel a vezetőidnek a vezetője. Hiszen itt már nem direktben tudsz embereket irányítani, hanem azt, ahogyan te működsz, ahogyan te vezetsz, azt a többi vezető át tudja elvenni, vagy sem. Ezt a szélszben azt hiszem nagyon megtanultam. A nagy szervezetekben. Aztán jött egy ügyfélkapcsolati terület, ez 3 év volt, és ott az, hogy mit jelent az ügyfél. Tehát átülni a másik oldalra, és tényleg azt a mindenki elmondja, hogy az ügyfél a fontos, de ezt egy vezetőtársammal jól megvitattuk, hogy Zsuzsa, de hát mindenki ezt mondja magáról, és mondtam, hogy igen, de ki az, aki megcsinálta? Ez az igazi különbség a cégek között, hogy mindenki zászlójára tűzze, de nem mindenki csinálja meg. Én az ügyfelek hangja akarok lenni a jövőben is. Tehát, hogy az, ami az ügyfélnek jó, az jó lesz a vállalatnak is. Tehát, hogy egyszerre benne lenni a munkatárs nézőpontjában, benne lenni az ügyfél nézőpontjában, és a vállalat vezetése szempontjából, hogy egy vállalatot fenntarthatóan fent kell tartani, hiszen akkor lesz munkája a benne lévő munkatársaknak. Tehát, hogy ezeket a dimenziókat vezetőként megtanulni és összekapcsolni, ez szerintem hihetetlenül fontos és kihagyhatatlan.
1: De ha jól értem, nagyon fontos, hogy ezekbe a különböző székekbe az ember beleüljön, és akkor többféle nézőponttal ismerkedjen meg.
2: Így. Az első és legfontosabb ezekben a nézőpontokban, én szerintem nem lehet szétválasztani a munkatársat és az ügyfelet. Tehát ez a kiteszi elégedetté az ügyfelet. Először van elégedett munkatárs, vagy először van elégedett ügyfél. Tehát a kettő nem fér meg egymás nélkül. Úgyhogy én ezekbe a székekbe, meg cipőkbe így folyamatosan és egyszerre akarok benne lenni, mert így lehet a legjobb megoldásokat megtalálni.
1: És azt mondtad, hogy már az iskolában is vezetői szerepre törtél. Mikor érezted először azt, hogy a vezetés nem csak pozíció, hanem felelősség?
2: Hát már a suliban ugyanígy. Tehát amikor valaki eltörte a lábát egy kiránduláson, akkor rögtön tudtam, hogy meg kell oldanom, hogy ki fogja kihívni a mentőt, és így tovább. Tehát, hogy az ember a felelősségvállalás, amikor ez megjelenik benned, az az első és legfontosabb egy vezetőnél. Nem hárítani, nem csak akkor vagyok vezető, amikor a szép meg a jó dolgok történnek, hanem pont azért, hogy a megoldások, amikor a kihívások vannak, akkor is ott kell lenned.
1: Mi volt a legnehezebb szakmai időszakod?
2: Hát ez alatt az időszak alatt azért jó néhány válság végigkísérte ugye az életünket. Én azt hiszem, hogy talán a 2008 évvégi pénzügyi válság volt az első, ami úgy igazán vezetőként ugye nagy kérdéseket hozott az asztalra. Mondok egyet, ez a mindenkinek egyszerre csökkentsük a bérét, azért, hogy megtartsuk az összes munkavállalót, vagy tartsuk meg a legjobbakat, de hozzájuk ne nyúljunk az ő javadalmazási részeikhez. az itt ugye a szociális érzék, a kiváló munkaerővel mindenkit tartsunk-e bizonytalanságban, vagy nehezebb döntéseket kell meghozni. Itt szerintem hihetetlen sokat kellett tanulni, és nagyon sok érzelmi kérdést kellett feldolgozni vezetőként. Azóta pedig, ha figyeljük a változó világunkat, gyakorlatilag ezek a kihívások, krízisek már olyan tempóban jönnek felénk, hogy nem az van, hogy mondjuk 5 évente van valami nagyobb kihívás, krízis, hanem ezek nagyon gyors amplitúdóval érkeznek felénk, és hogy ezt megérezni, megtapasztalni, hogy aha, ez most megint az. Itt most megint egy olyan helyzet van, ahol meg kell fogni a kihívást.
1: Lehet, hogy ez épp egy Covid.
2: Ez így van.
1: Vagy egy energiaválság.
2: Így
1: van.
2: És ezek mind ugye körülöttünk turbulálnak, és a gyakorisága ezeknek, ahogyan szembe jönnek velünk, mint magánember, mint pedig cégként, és ezeknek a megoldása. Őszinte leszek, én ilyenkor ilyen 3-as energiára tudok 3-szorosra kapcsolni, mert úgy érzem, hogy egyszerűen ki kell nyújtani a csápjaimat, hogy mindenhol tudjak segíteni, támogatni, befolyjak, mint a víz a résekbe, és megtaláljam a kihívásokat és a megoldásokat.
1: Én úgy képzelem el a ti munkátokat, HR vezetői munkát, hogy azért itt azt mondtad, hogy sok érzelmi kérdést kellett feldolgozni vezetékként egy-egy kritikus időszakban, de hogy nem lehet, még akkor is, hogyha az emberekért vagy az emberekkel foglalkozol, nem lehet mindig engedni.
2: Semmiképpen, én azért két lábbal a földön állok, azt hiszem, és ez jó, mert kiegészíti a két dolog egymást, tehát döntéseket kell hozni. A döntések meghozatala tapasztalatom szerint a legnehezebb általában. A magyar társadalom, nem tudom, tudta, de Judit, kb. 90%-ban nem vagyunk döntésképesek, minden felmérés ezt mutatja. Tehát, hogy szerintem ez tanulandó az egyének a vezetők szintjén, minden döntés jobb, mint amikor nincs döntés. Mert majd a hibákat kijavítjuk, meg tanulunk belőle, de a semmilyen döntés az nem is visz el sehová.
1: Kudarc. Volt olyan, ami így hosszú éveken át elkísért? Egy rossz döntés?
2: Hosszú éveken át nem. Én nem vagyok az a típus, aki ezeket hurcolja. Én igyekszem felismerni a hibáimat, meg nyilván adok is teret annak, hogy mások szembesítsenek ezzel, aztán próbálom kijavítani a lehető legjobb tudásom szerint, de alapvetően van egy önazonos személyiségem, aki működik egy olyan működési modellben, hogy lehet kritikát megfogalmazni, lehet dolgokat megkérdőjelezni, de amikor megállapodunk valamiben, akkor viszont azt egységesen képviseljük. Ezért gyorsan fel tudok állni ezekből a kudarcokból, nem hurcolom magammal. És ezért nagyon hálás vagyok a személyiségemnek ezért a részért, de ezt tudatosan építem is.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk. Kamarás Zsuzsannával, az Unika biztosító HR vezetőjével beszélgetünk tovább. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód. A Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika. Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tengeri ízét. Osztrigasommelier.hu.
3: Könyvefesztivál, társasjátékzóna és varázslatos kalandok a Góbuda Mallban. Október 16 és 18 között akciós könyvvásárral, Game Club társasjátéksarokkal, Tolkien és varázsló programokkal vár a Lira Góbuda könyv hétvége. A belépés ingyenes. Részletek gobudamall.hu.
4: Sun & Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun & Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun & Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is Kamarás Zsuzsanna, az Unica biztosító HR vezetője, és hát beszélgettünk arról, hogy egy HR vezetőnek mennyire sok arcúnak kell lenni, egyszerre kell érzelmileg támogatni a kollégákat, de másrésztről pedig keménynek és határozottnak kell lenni, és hát beszéljünk szerintem bizalomról, kultúráról, jóllétről, emberi kapcsolódásokról, illetve arról, hogy HR vezetőként te hogyan látod, mitől lesz ma vonzó egy munkahely?
2: Nagyon nagy megtapasztalás az, hogy mit okoz, ha nincs bizalom és transzparencia, és mi az, amikor viszont megvan. Tehát a különbséget azt leginkább úgy tudnám leírni, hogy ahol nincsen, ott nem meglepő módon elmennek az emberek. Magas a fluktuáció, nem tudod megtartani a jó embereidet, nem tudtok elég innovatívak, kreatívak lenni, lemaradtok a versenyben egyszerűen. Ha viszont megvan a szervezetben a bizalom, és szokták azt mondani, hogy a rendszerek, folyamatok, emberek háromszöge kell, hogy rendben legyen. Én hiszem azt, hogy a bizalom az csak emberek kapcsolódásán keresztül kialakítható. Tehát ezt nem a folyamatok vagy a rendszerek fogják megoldani, annak rendben kell lennie, de a bizalom az a kapcsolatokon keresztül épül. És a vezetőknek ezt a kapcsolatokon keresztül épülő bizalmat fenntartani, ez a legnagyobb feladatuk a mai változó környezetben.
1: Hát az jutott eszembe, hogy ma már egy munkahelytől jóval többet várunk, mint mondjuk fizetést a hónap végén, mondjuk ki. Hogyan változtak a munkavállalói elvárások?
2: Nagyon jó a kérdésed, mert mindig mosolygok, amikor megjönnek az elkötelezettségi felmérés eredményei, akár a sajátunk, akár a szektor, akár a magyar társadalmi szintű felmérések, és még mindig azt kell mondjam, hogy alapvetően az első és a legfontosabb üzenet a munkavállalók részéről továbbra is mindig az, hogy a bérem rendben kell lennie. Tehát ez nem változott a sorrendben. De utána rögtön a második, harmadik helyen pedig jönnek azok a dolgok, amik az elmúlt 10 év alatt a legtöbbet változtak. Tehát ez a vezetői támogatás, a rugalmasság, és talán ez a kettő az, ami a legnagyobb fejlődésen is ment keresztül az elmúlt 10 évben.
1: És hát akkor még nem beszéltünk arról, hogy most értünk oda, hogy egyszerre 4 generáció van a munkaerőpiacon, és HR-es legyen a talpán, aki ezt tudja differenciáltan kezelni. Nagyok a különbségek?
2: Nagyon, nagyon nagyok a különbségek, de ugyanakkor behoznék még egy dimenziót, hogy ugye a munkatársak közötti generációs különbség, és hogy vajon annak az adott vállalatnak az ügyfelei átlagosan hány évesek? Mert szerintem ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen szektorban egészen más lehet egy gyógyszergyártó cég ügyfelek átlagos életkora, vagy a biztosítási szektorban, és így tovább. Én azt tudom mondani, hogy nálunk ez úgy néz ki, hogy az ügyfeleink átlagos életkora megegyezik a munkatársak átlagos életkorával, ami bizonyos szempontból jó, mert könnyen tudják értelmezni az igényeket, de ha visszamegyek csak a munkatársakhoz, akkor viszont a generációk hihetetlen sokat tanulnak egymástól. És ez mindenkit arra késztet, meg arra inspirál, hogy megértse a másikat, és együtt jobban tudjanak dolgozni. Szerintem ez kihívás is egyszerre, meg óriási lehetőség.
1: És hogyan állnak, ugye beszéltél a bizalomról, meg hogy transzparens sem kell bizalmat építeni, de hogy a különböző generációk hogyan állnak ehhez a kérdéshez, mit várnak, vagy mit jelent számukra a bizalom?
2: Még az 50 pluszos korosztálynak hiszem azt, hogy a bizalom az azt jelenti, hogy megbízható munkahelyen van, stabilitást kapok ettől a cégtől. És ezt természetesen szimbolizálja a vezetőm. Az új generációk ezzel nem elégszenek meg, hála Istennek, azt gondolom, hogy ők fejlődni akarnak, fel akarnak nézni a vezetőjükre, tanulni akarnak tőle, együtt akarnak vele gondolkodni, látni akarják, hogy amikor hibázik, akkor hogyan reagál. Tehát valójában a bizalom nem elsősorban abból épül, hogy én hogyan támogatom a munkatársaimat, ez egy nagyon fontos, általában erre nagyon magas értékeléseket adnak nálunk a kollégáink, de ha azt kérdezném meg, hogy egyébként a vezetőt hogy működik akkor, amikor hibázik, na ez az igazi fejlődési lehetőség. Ott és ahol ezt a vállalat és a vezető felvállalja, tud korrigálni, az nagyon nagy bizalomépítő lehetőség számára.
1: De hogyan csinálod? Mert nyilván mindannyian hibázunk, de hogyan reagálsz?
2: Én egyszerűen azt mondom, hogy bocsánat, hibáztam, és hogy igyekszem máskor máshogy tenni veled, vagy velünk éppen, amiben benne. Nekem nem esik nehezemre elnézést kérni, és ez jó, mert tudom, hogy nagyon sok kollégámnak ez nagyon nehezen megy, mert azt gondolják, hogy ettől nem lesznek hitelesek. Én meg azt gondolom, hogyha végig gondolom az elmúlt 25 évemet, akkor a hibáimból tanultam a legtöbbet. A sikerek kellettek ahhoz, hogy örömteljen tudj fejlődni, na de a hibáimból tanultam a legtöbbet
1: azokat
2: valójában.
1: Azokat gondolni. Igen. Mennyire diverz a HR csapat? Mert ugye beszéltünk a munkavállalókról, beszéltünk az ügyfelekről, a HR csapatod milyen?
2: Nagyon izgalmas, mert a mostani HR csapatomban egy úr, és a többi mindenki hölgy, így örököltem a csapatot gyakorlatilag.
1: Három éve volt.
2: Három éve, igen. Cégnél. Az előző csapat viszont majdnem, hogy pont a fordítottja volt, hogy a közvetlen kollégáim szinte mind férfiak voltak, és az velük dolgozó kollégák meg jellemzően hölgyek, úgyhogy azt gondolom, hogy mindkettőre volt már megtapasztalásom. Nagyon-nagyon szeretnék törekedni arra, hogy diverzebb legyen a csapat összetétele, nagyon sok hasznosság van benne, innen is szurkolok Norbinak, az egyetlen fiúnak a csapatunkban, hogy továbbra is ilyen lelkesen jöjjön velünk ezen az úton, szerintem hihetetlen mennyit tanulunk tőle és ő tőlünk, úgyhogy jó csapat vagyunk.
1: És mondtad, hogy ami így megfogott, hogy a fiatalok együtt akarnak gondolkodni, ez a HR csapaton belül is érződik?
2: Nagyon, tehát a dialógusra, a párbeszédre soha nem volt ekkora igény, mint most. Tehát vezetőként sokkal-sokkal több időt kell ebbe belerakni, hogy megértsd, hogy megmutasd, hogy meghallgasd, hogy teret adj ennek. Az időmnek szerintem a 70-80%-át ez adja ki, és azokat a feladatokat, amit meg effektíve el kell végeznem, vagy levelekre válaszolni kell, az ezen túl van.
1: Ugye nagyon sokat hallottunk az utóbbi években a munkavállalói élményről, hogy ez már szinte mindent felülír. Egyrészt ezt hogyan látod, és az Unikánál mit jelent ez?
2: Nagyon érdekes, mert így szeretnénk így standardizálni ezt az élményt, adást, nekem ez a tapasztalatom, így HR igazgatókkal vagy HR-esekkel beszélgetve, és számomra a legnagyobb tanulás, hogy ezt nem lehet. Tehát, hogy kitalálhatom én, hogy milyen népszerű elemeket hozok be, legyen ez egy egészséget támogató biztosítás, és így tovább. A fiatal call centerben dolgozó kolléga azt mondja nekem, hogy Zsuzsa, nekem erre nincs szükségem, én még nem vagyok beteg, nem kell orvoshoz mennem. De az 50 év pluszos pedig nagyon hálás érte, hogy a vállalat. Tehát, hogy figyelembe kell vennünk az egyéni szükségleteket, szükséges, hogy ezt mérjük, megkérdezzük, és aztán arra reagáljunk, amire valóban igény van, de ezt nem lehet így egy ilyen standardban ráhúzni minden munkavállalóra. Minél inkább érzik azt, hogy egyéni szinten tudod őt megközelíteni, ezért olyan izgalmas kérdés a home office lehetősége és jelentősége is, mert mindenkinek ez mást jelent, mást ad. És ha ezekre vannak válaszaid, egyéni szintre adott válaszaid, akkor találsz hozzájuk élményt és csatornát.
1: Ha már behoztad a home office-t, egy gyors kérdés ezzel kapcsolatban, te inkább mellette vagy ellene? Vagy?
2: Én egyértelműen mellette vagyok. Én azt hiszem, hogy az időt nem lehet visszafelé tekerni.
1: Megtanultuk
2: munka jellegét tekintve, hogy szinte minden munkát, ami nem a fizikális jelenlétet igényli, el lehet végezni otthonról, tényleg, de nem tudunk soha olyan hatékonyak és olyan innovatívak lenni, ha mindig csak egyedül vagyunk, hanem ha csapatban dolgozunk, akkor tudunk igazán fejlődni, tehát a kettőnek együtt kell mennie. Úgyhogy én támogatom, de ugyanakkor építem azt, hogy együtt akarjunk lenni, ezért is van nálunk együtt szerda.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, utána Kamarás Zsuzsannával, az Unika biztosító HR vezetőjével beszélgetünk tovább. Maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Kamarás Zsuzsanna, az Unika Biztosító HR vezetője, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy nem lehet már ezt a kérdést, mint hogy home office-ban dolgoznak a kollégák, visszatekerni vagy eltüntetni a földszínéről, mert hogy egy igény kialakult, ami szintén a munkavállalói élmény hez kapcsolódik, és te azt mondtad, hogy inkább mellette, mint ellene vagy, de mégis nagyon sok vezető inkább visszaterelni a dolgozókat a munkahelyekre. Miért?
2: Ez ugye az iskolák harca, és vezetők dilemmáinak harca is. Egyrészt nyilván a vezető akkor érzi, vannak olyan vezetők, akik úgy érzik magukat biztonságban, hogyha a munkatársaik körülöttük vannak, úgy
1: látja,
2: érzik,
1: hogy
2: a munka
1: tudja,
2: el van
1: csinál.
2: Végezve. Igen, van, aki azért, mert szeret együtt lenni a többiekkel. Tehát, hogy itt nagyon érdekes, hogy általában a vezető egyéni preferenciája szokta meghatározni egy vállalatnak az irányelveit, szerintem teljesen helytelenül. Éppen ezért vagyok büszke arra, hogy nálunk erről nyílt vitát lehet folytatni, tehát vezetői álláspontokat pro és kontra be lehet ezzel kapcsolatba tenni, és nyilván voltunk mi is ott, hogy 5 napból 5-öt vissza kell jönni, vagy legyen 2 nap, 3 nap, hetente 1 nap. Én hiszem, hogy megtaláltuk azt a jó egyensúlyt, amiben együtt is vagyunk, együtt is tudunk működni, de az egyéni preferenciák is érvényesülni tudnak. Nálunk ez a minimum 2 napot kell bent lenni hetente, de ez nem azt jelenti, hogy a vezető nem dönthet úgy, hogy most szeretném, ha minden nap bejönnél, mert éppen egy olyan fázisban vagyunk, a munka jellege megkívánja. És ez az, ami egy nagy változást igényel a munkatárstól is, meg a vezetőtől is, mert a munkatárs hajlandó úgy érezni, hogy neki már minden is jár. A vezető meg szinte, hogy behívhatom még. Tehát, hogy itt viszont kell itt kell a tiszta, transzparens, egyértelmű kommunikáció a munkavállaló és a munkáltató között.
1: Egyébként mi a tapasztalatod, a munkavállaló meghálálja a bizalmat, ezt a fajta bizalmat és nyitottságot?
2: Amikor azt kérdezzük tőlük, hogy a javadalmazási szempontok közül mi az egyik legfontosabb, akkor ez a második helyen van. Rögtön a fizetés után. És ezen mindig emlékeztetni is kell őket, hogy az a vállalat vagyunk, aki ezt biztosítja számodra.
1: Tehát, hogy ez egy érték?
2: Ez egy érték, és ha szeretnénk ezt fenntartani, akkor kölcsönösen jól kell együttműködnünk ahhoz, hogy ezt az értéket meg tudjuk tartani.
1: Ha már beszéltünk a bizalomról, és beszéltünk az átláthatóság kérdéséről, akkor most egy nagyon konkrét másik területen is ez előtérbe került, ez pedig a bértranszparencia kérdése. Mit jelent pontosan ez a kifejezés?
2: Ugye ez egy Európai Uniós direktíva, ami alapvetően arra fókuszál, hogy férfiak és nők bérezése között ugyanabban a pozícióban ne legyen különbség. Viszonylag sokat lehet arról olvasni, hogy Európában, Magyarországon,

0: vezetnie. A legtöbb cég, aki legalább 250 munkavállalóval rendelkezik, ők már ezzel nagyon régóta foglalkoznak. Legalább egy éve az előkészítő fázisban, hogy amikor odaérnek, akkor készen álljanak a kihívásokra. Én szeretem ezt a vállalatot, ahol vagyok, mert nem a direktíva kényszerítette ki ezt a változást, hanem több mint 3 éve így működünk. Régóta van az, és mindenki tudja, hogy ismert az a egyenlő munkáért egyenlő bér. Na hát ez, ennek két dimenziója van, az egyenlő munka, az azt jelenti, hogy mindannyian ugyanolyan minőségben látjuk el a munkánkat, ugyanabban a munkakörben. Bizonyán. Mert ezt hajlamosak vagyunk úgy értelmezni munkavállalóként, hogy egymás mellett ülünk, ugyanaz a munkakörünk, ezért szerintünk fillérre ugyanaz a bér illet meg minket. Szerintem most jött el az igazság pillanata mindkét témakörben. Az egyik az, hogy én nagyon támogatom és nagyon hiszek abba, hogy az elején nehéz lesz, amikor a bérekről nyíltan és egyértelműen kell kommunikálni, de nagyon szépen a piacot is, a cégeket beállítja egy olyan működési modellre, ahol a munkáltató és a munkavállaló gyakorlatilag tényleg egy olyan megállapodást köt, amiben mindketten értik, hogy mire szerződtek, ezt transzparensen teszik, és utána így is működnek. És hát versenyhelyzetet teremt majd értelemszerűen a cégek között is.
1: Meg a vállalaton belül is.
0: Így van. Tehát, hogy ami egy nagyon nagy újdonság, hogy ugye ez minden munkakörre ki fog terjedni. Tehát minden egyes munkakörben meg kell nézni azt, hogy abban a bérsávban, akik dolgoznak, hol helyezkednek el, és ezt a bérsávot kell leszűkíteni, és gyakorlatilag rendbe tenni azoknak a cégeknek, ahol ezzel még van teendő.
1: És ugye azt mondod, hogy bérsáv, és egy pár szót írtam fel magamnak, ez a te mit teszel bele kérdése, hogy ez az, amit a HRS fel fog tenni a munkavállalónak, és a bérsáv von belül ez alapján dől el, hogy ki hol helyezkedik.
0: Ugye ez a bérsávban lévő mozgástér, ez nagyon kicsi lesz.
1: Igen.
0: Plusz-minusz 5%-ról beszélünk. Tehát itt nagy kérdés lesz, hogy a kiváló teljesítményt, az átlagost és az átlagon aluli teljesítményt hogy tudod majd megkülönböztetni. Ugye van a munkáért adott bér, és van a teljesítményért adott esetlegesen egyéb juttatások. Ezek nyilván felértékelődnek majd a jövőben, de ha ugyanannyi bért fogok fizetni adott munkakörben, akkor ugyanazt a minőséget is szeretném kapni érte értelemszerűen a munkáltatónak. Ez az elsősorban az igénye ilyen szempontból, a munkavállalónak pedig az, hogy ne legyenek kilengések abban, hogy azért, mert valaki férfi vagy nő, idős vagy fiatal, és el tudja végezni a munkát ugyanabban a minőségben, akkor ne legyen különbség a bérezésünk között. Ez a vezetőktől egy nagyon-nagyon nagy felkészülést igényel. Ez nem egy HR projekt lesz, és nem is egy egyszeri bevezetett valami, hanem ez innentől kezdve a toborzásban, a kiválasztásban, a karrier előlépésben, tehát mindenhol jelen lesz a bértranszparencia az életünk.
1: Most HR-es szemmel könnyebb vagy nehezebb lesz így a munkátok?
0: Én azt mondom, hogy könnyebb lesz. Az elején lesznek nehézségek, de én ennek több előnyét látom, mint hátrányát. Többet kell kommunikálni majd a munkavállalókkal és a vezetőkkel egyaránt, de ez viszel majd a valódi transzparencia felé.
1: És ugye arról beszéltünk, hogy egy kikényszerített direktíva előtt áll nagyon sok cég, ti viszont az Unikánál 3 éve ezt a munkát elkezdtétek. Hol tartotok?
0: Gyakorlatilag mi befejeztük, és így működünk. Nem mondom, hogy nincsenek. Igen, vannak finom hangolást igénylő dolgok nálunk is értelemszerűen, de egy olyan nemzetközi nagyvállalat részeként vagyunk Magyarországon, ahol az összes leányvállalattal szemben ez egy elvárás már több mint 3 éve. Mi ezt ugyanúgy jelentjük, riportolunk róla. A munkavállalókkal nem osztottuk meg ilyen mélyen ezeket az információkat, miközben ez valójában egy megkülönböztető többlet jelen pillanatban másokkal szemben, hogy mi egy ilyen vállalat vagyunk.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a munkavállalóitok tudták ezt, vagy ők most szembesültek ezzel, hogy más cégeknél ez a munka elindul?
0: Mindenki olvas, hall most erről, és érdeklődve várja, hogy ez gyakorlatilag mit fog hozni. Leginkább azt gondolom, hogy a munkavállaló azt várja, hogy hol kiírnak majd egy álláshirdetést, akkor abban vajon milyen összeg szerepel. Kell-e majd kommunikálni el?

0: erről például egy álláshirdetésben. Azt össze tudom hasonlítani az én jelenlegi béremmel. Ez az az izgalmi faktor, ami most jelenleg leginkább foglalkoztatja a munkavállalókat.
1: És így lesz?
0: Nagyon-nagyon nagy kérdést, hogy hogyan fogja Magyarország majd ezt implementálni. Ugye egyelőre várjuk a döntéshozóktól a magyar implementációs lépések sorozatát. Lássuk meg, erre most még nincs A vagy B válaszom.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést Kamarás Zsuzsannával, az Unika biztosító HR vezetőjével. Jövünk vissza a zene után.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávéja.
4: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
6: Vasárnap este 22 órától.
2: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket, ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával minden csütörtök reggel 3:48-tól. A rovat támogatója az OTP Travel, az üzleti utaztatás szakértője. OTP Travel, a megbízható üzleti utitárs. Egy erős KKV-t kérnék.
7: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
2: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
7: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
2: Mert a lényeg a vállalkozó szellem. A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola harmadik vagy negyedik osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án évfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: Budapesten baleset történt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca után a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Kisfaludi utcában a Kapocs utcánál. A 84-e, a 184-es és a 284-e autóbusz módosított útvonalon közlekedik, több megállójuk kimarad. Torlódásra készüljenek az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, a Váci úton kifelé szakaszonként, a Soroksári úton a Boráros tértől a Kvassai Jenő útig, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Rákóczi hídon mindkét irányban. Lezárták a 13. kerületben a Rejtel Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a fél útpályát a 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában az Országút és az Égető utca között, mert burkolatot javítanak. A 4. kerületben az István úton az Árpád úttól a Petőfi utcáig lezárták a külső sávot a felújítás miatt. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, ezért mától lezárták a Lenhosék utcát és a Talikálmen utcát a Mester utcánál. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Megvan az új legfőbb ügyész jelölt. Véleményezhetjük az új katát. Gond van a műegyetemi évkönyvvel. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Megvan az államfő új jelöltje. Fejes Péter, volt Vas megyei főügyész helyettest javasolta a legfőbb ügyésznek. A szakember jogász, egyetemi oktató, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és tavaly ment nyugdíjba. Baka András közölte, Fejes Pétert életútja, vezetői tapasztalata és erkölcsi tartása alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészség pártatlan, kizárólag a törvénynek alárendelt működését. Szerdáig bárki elmondhatja véleményét az új katáról. A kisadózó egyéni vállalkozók tételes adóját a tervek szerint ismét szélesebb körben választhatják. Katások például számlázhatnak cégeknek is. Az éves bevételi határ 22 millió forintra emelkedik. A főállásúak havi adója 50 ezerről 100 ezer forintra nő, míg a mellékállásúak 50 ezret fizetnek majd. A tervezett változtatásokról korábban társadalmi egyeztetés kezdődött. Orbán Viktor szerint most nem adóemelésekre, hanem adócsökkentésekre lenne szükség. A Fidesz elnöke a Hír TV-ben azt mondta, a kata 100%-os emelése 500 000 embert érint, és ez a baloldali gazdaságpolitika azt mutatja, hogy a kormány azokat bünteti, akik dolgoznak. Visszavonta a Műegyetem az idei nemzetközi végzős évkönyvét. Kiderült, hogy azt egy olyan volt hallgató emlékének ajánlották, akiről a Hamász katonai szárnya is megemlékező videót tett közzé. A férfi pár éve a BME-n kezdte meg állami ösztöndíjjal tanulmányait, majd visszatért Gázába, csatlakozott a palesztin terrorszervezethez, majd a fegyveres harcokban meghalt. Az egyetem nem tudott a fiatalember szélsőséges világnézetű csoporthoz való kötődéséről, a kiadvány miatt azonban belső vizsgálatot rendelt el. Az intézmény szerint eljárási hiányosságok merülhettek fel a tartalom jóváhagyáskor. Elkezdődött az Óbudai K-híd felújítása. Az első szakaszban júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát modernizálják. 2027. szeptembere és decembere között pedig az északi oldali járda rekonstrukcióját és a szerkezet korrózió védelmét végzik el. Nyugodt, kellemes őszi napok elé nézünk, derűs időnk van, a csapadék elkerül bennünket, a szél olykor megélénkül. Délutánra 16-17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakra számíthatunk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a reggelre képződő pára és kötfoltok feloszlása után változóan felhős lesz az ég. Pénteken sok napsütésre készülhetünk, esernyőre ezen a napon sem lesz szükség.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést. Vendégem továbbra is Kamarás Zsuzsanna, az Unika Biztosító HR vezetője, és hát a bértranszparencia nagyon izgalmas kérdésköréről beszélgetünk, mert ez egy kérdéskör, ezt nem lehet, ha jól értem, A vagy B megoldásra szűkíteni. Egy kikényszerített uniós direktíváról beszélünk, nagy cégek esetében június 7, ugye, hogy összefoglaljam gyorsan, hogy eddig miről esett szó, viszont ti az Unikánál már 3 évnyi tapasztalattal rendelkeztek ebben a témakörben, és ugye a bértranszparencia mögött egy nagyon érdekes kérdés húzódik meg, hogy mit érzünk igazságosnak egy munkahelyen. Mitől lehet igazságos egy bérrendszer? Te ezt hogyan látod?
2: Én még egy makró ajtót kinyitnék ezzel kapcsolatban, hogy mert minden munkavállaló annak a cégnek a bérsávjára fókuszál, ahol ő dolgozik, na de hogyan alakulnak ki ezek a bérsávok? Ez nagyon izgalmas. Ugye a nagy cégek beadják az adataikat egy olyan cégnek, aki ezt feldolgozza, és ezért megkapjuk minden egyes munkakörre kiterjedően, hogy mi a piaci átlag. Tehát az, hogy egy adott munkakörben mennyit keresünk, azt értelemszerűen a piac fogja irányítani, annak a mozgása. Lehet egy olyan munkakör, amit ma jobban fizetünk, mint 5 évvel ezelőtt fizettük, és lehet, hogy 2 év múlva kevesebbet fizetünk ugyanarra a munkakörre. Míg nekünk munkavállalóként az az elvárásunk, hogy ugye ez évről évre szépen fejlődjön, alakuljon, lekövesse az inflációt, és
1: tehát
2: így tovább. Miközben a munkakörök beértékelése nem ilyen statikus, nem egy dolog, nem a mi munkavállalói elvárás befolyásolják önmagába, hanem hogy a piac mennyit fizet azért a munkakörért. Ez eleve a versenynek az alapja. Ezek után minden munkakört beértékelünk, és ezeket a munkaköröket utána megvizsgáljuk, hogy hányan dolgoznak ezekben a munkakörökben, és így alakulnak ki a bérek a nap végén.
1: Létezik egyébként tökéletes bérezési rendszer, vagy létezhet?
2: Nem. Nem létezhet tökéletes bérezési rendszert, mert mindig lehetnek benne kivételek, lehet, hogy egy cégnek egy űrhajósra van szüksége csupán csak, és nem 12-re, tehát hogy mindig lesznek olyan munkakörök, amik az átlagtól eltérnek, vagy kilógnak a rendszerből, de én hiszem azt, hogy az a rendszer, ami 90%-ban szolgál minket, és a munkavállalók értik, transzparens információt ad, az egy jó rendszer.
1: Több bizalmat vagy több konfliktust okozhat ez a fajta átláthatóság, a bértranszparencia
2: először
1: kérdése.
2: Konfliktust, aztán bizalmat. Tehát, hogy mindaz, amiről beszélünk, abban tudjuk megtalálni a bizalmat utána. De nem elég egy számot közölni, és ezt nagyon ki akarom hangsúlyozni. Tehát az, hogy elmondok egy számot, hogy mennyi az a bérsáv, azzal még nem mondtam semmit, hanem az egészet érthetővé kell tennem, hogy ez a bérsáv, ez hogyan alakult ki, ez hogy viszonyul a vállalat egészében a többi munkakörhöz, hogy viszonyul a piachoz, tehát minél többet kommunikálunk a munkavállalókkal erről, számukra ez A. igény, B. innentől kezdve jogi lehetőségük van arra, hogy ezzel éljenek, a vállalatoknak megkötelezettségük arra, hogy ezt tegyék. Ez több feladat, a vállalat vezetése számára, minden vezető számára, a HR számára, de ha megtaláljuk ebben majd a megfelelő rutint, mert ennek lesz egy éves ismétlődő ciklikussága, ami általában a béremelés időszakához fog kapcsolódni, akkor a munkavállaló is megtanulja az ebben lévő mozgást.
1: De ha jól értem, akkor egy állandó finom hangolásra lesz majd szükségetek nektek is, miközben már 3 éve gyakoroljátok.
2: Így van, hiszen újabb és újabb munkakörök jönnek létre. Pont azért, mert a technológia annyira gyorsan fejlődik, ezért olyan munkakörök is lesznek, amik ma még nincsenek, és azokat ki kell alakítani, és meg kell találnia a teljes rendszerben a helyét annak a munkakörnek.
1: Mik voltak akkor az elmúlt időszakban a legnagyobb félreértések, amikkel találkoztatok?
2: A munkaköröknek van egy elnevezése, amikor azt mondjuk, hogy szakértő, akkor ugye, hát én ugyanazt csinálom. vagy amikor azt mondom, hogy igazgató, igazgató, vezető, vezető, és itt kötnék vissza oda, hogy nem innen közelít a bértranszparencia, hanem ugyanabban a munkakörben lévő kollégáknak a bérezését kell összehasonlítani.
1: Tehát egyik vagy másik társaságnál egy igazgató feladatkörében más tartozhat.
2: Igen, tehát nem
1: gondolsz,
2: a gazdasági területen dolgozó szakértő és a HR szakértő bérének kell a bérsávban együtt mozognia, igen, hanem a HR szakértők bérét kell összehasonlítani egy buborékban, és a gazdasági szakértők, gazdasági területen dolgozó szakértők, például kontrollerek bérét csak a kontrollerekhez, de csak a gazdasági területen lévő kontrollerek.
1: Ha jól értem, voltak ilyen jellegű beszélgetéseitek, akár a toborzás során, akár a későbbiekben a munkavállalóitokkal?
2: A munkavállalókkal még olyan típusú beszélgetések nem voltak, amikor mindenkivel egyesével leülünk, és ezen végigvisszük. Arról már igen, hogy egyébként ez a munkaerő piacon lévő bérsávokhoz ők egyébként hol helyezkednek el. Ez volt az első induló beszélgetési téma, hogy az ő bére az a középértéken van, fölötte, alatta, és most ugye egy szinttel mélyebbre megyünk, hogy az unikán belül az ő bérezése az adott munkakörben hol helyezkedik el.
1: De ha jól értem, akkor a titoborzási folyamatotok már nem fog változni,
2: nem,
1: a direktíva hatására, hiszen ennek a munkának a nagy részét már elvégeztétek.
2: Van. Hiszen ha van bent egy meglévő bérsávom, és érkezik egy új kolléga ugyanabba a munkakörbe, és őt nagyon eltérően veszem fel a meglévőktől, akkor szétesik a bérsávom. Értelemszerűen.
1: Egyébként éreztétek ennek az előnyeit, versenyelőnyét, akár a szegmensen belül, hogy ti már ebben előrébb jártok a versenytársaitoknál?
2: Mindenképpen egy előny, hiszen ennek a kialakítása, ez egy óriási munka. Tehát, hogy ez a HR részéről egy tényleg masszívan egy éves munkát jelent, főleg ott, ahol több száz vagy több ezer munkavállaló dolgozik. Ez egy nagyon nagy előkészület, amikor minden egyes munkakört egyesével megvizsgálni. Lehet, hogy egy cégnél 200-300 típusú különböző munkakör létezik, és ezt mind-mind meg kell vizsgálni egyesével.
1: Ennek a munkának te voltál a motorja? Mert ugye azt mondod, hogy 3 éve vagy a cégnél,
2: igen,
1: és arról beszélünk, hogy 3 éve működik ez a rendszer nálatok.
2: Hát ezt így megfogtam, és rendbe tettük, igen. Mind a mellett, hogy az anyacég is ezt várta tőlünk, de büszke vagyok rá, amit így a csapattal közösen elértünk ebben a 3 évben.
1: Hány fővel dolgozol egyébként közvetlenül együtt? Mert ugye beszéltünk arról, hogy a szervezet 500+, de mekkora a HR csapatod?
2: A HR csapatban nagyságrendileg 10-12 fő dolgozik most.
1: És akkor ez le tudja fedni ezt a munkát?
2: Ez egy rendkívül ütőképes, nagyon jó szakmai csapat, és azt gondolom, hogy igen.
1: Folytassuk, innen zenélünk egy kicsit, beszélgetünk tovább Kamarás Zsuzsannával, az Unika biztosító HR vezetőjével. Izgalmas kérdések jönnek még elő, mert hogy beszélünk a női szerepekről, vezetői feladatokról, egyáltalán a HR vezetőről, magáról, hogy milyen kihívásokkal kell nap mint nap szembenézni, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig Kamarás Zsuzsanna, az Unika Biztosító HR vezetője a vendégem, és hát sok mindenről beszéltünk, arról, hogy egy nagyon komoly fába vágtad a fejszédet 3 évvel ezelőtt, a bértranszparencia kérdése került szóba, ami most már egy must have, amivel rengeteget kell foglalkozni, de arról nem beszéltünk, hogy miközben a HR szakma a munkavállalók jóllétével foglalkozik, vezetőket támogat, konfliktusokat kezel, transzparens vállalatot épít, közben a HR vezetők maguk hogyan működnek a mindennapokban. Te HR vezetőként mennyire figyelsz arra, hogy egy egészséges működésed legyen? És egyáltalán lehetséges ez?
2: Azt mondtuk, hogy őszintén a hibákkal kapcsolatban is vannak szélsőségeim, de azért 80%-ban szerintem kiegyensúlyozottan tudom ezt kézben tartani. Ami ezzel kapcsolatban kiemelten fontos, és itt sok mindent felsoroltál, Judit, hogy a HR mit tesz és csinál.
1: És lehet, hogy ki is hagytam
2: pár dolgot. És én egyet szeretnék ide behozni, hogy szerintem ma a HR akkor tud fennmaradni, és elengedhetetlenül szükséges a HR, ha stratégiai partner tud lenni az üzlet mellett, mert enélkül adminisztratív munkakörré
1: silányul,
2: és az nem lehet a jövő HR-e semmilyen módon.
1: Miközben az adatok nagyon fontosak, és rengeteg mindent értékelnetek kell, ahogy egy korábbi mondatodban benne is volt, de akkor ez nem lehet kizárólag az adatok birodalma.
2: Nem, hiszen az adatból információt gyártunk, abból meg jó döntéseket hozunk, tehát hogy ez az adatalapú modern HR, ez egy elvárás mindenkivel szembe, de ettől még nem leszel stratégiai partner. Stratégiai partner akkor lesz a HR, hogyha döntésekre van hatása. És a döntésekre úgy lesz hatásunk, hogyha meg tudjuk mutatni, hogy mik azok a döntési szempontok, ami alapján a legjobbat tudja egy vállalat dönteni a stratégiáját illetően. Én csak ilyen HR-t tudok elképzelni, és ilyenne is vagyok komfortos, ebben működöm jól, ezt szeretem, és ezt képviselem.
1: És az mennyire 0-24-es készenlét vagy jelenlét?
2: Most már megtanultam, hogy hogyan ne legyen 0-24-es, de hosszú idő volt, még ide eljutottam.
1: Mert hogy itt a munkavállaló jólétről beszélünk, igen, és nem, igen, a HR-vezető jólétéről.
2: Igen. De a saját jólétemért is azért tettem az elmúlt évtizedben. Egyrészt itt és most tényleg szeretném megköszönni a saját HR business partneremnek, hogy engem támogat, és hogy mennyire fontos, szoktuk azt kérdezni, hogy ki a HR-es HR-ese.
1: Ezt a kérdéskört
2: feszegettem, és ezt nagyon,
1: igen,
2: szépen felépítettem nálunk a csapaton belül, hogy személy szerint, mint ahogy vannak HR business partnerek, akik funkciókat, vezetőket támogatnak, nekem is van egy HR business partnerem, akivel minden héten rendszeresen ránézünk a dolgokra, ha kell szembesít, ha kell felhívja valamire a figyelmemet, vagy azt mondja, Zsuzsa, most menj el 3 nap szabadságra minimum, ezt is szoktam mondani, úgyhogy én nagyon hálás vagyok érte.
1: Megfogadod?
2: Meg, és tudatosan tudom azt, hogy az energiáimat mind fizikálisan, mind mentálisan, ha egyben tartom, akkor nagyon nagy energiával tudok dolgozni, és a többieket is tudom ehhez csatlakoztatni. Ha pedig kifárasztom magamat feleslegesen, akkor nyilván ez nem visz előre.
1: Mi kellett ahhoz, hogy idáig eljuss?
2: Kellett az, hogy néha nagyon kifáradtam, és ezt felismerjem, és a saját utcáimba többször beleléptem ebbe a folyóba, de ma már megtanultam, hogy ezt tudatosan kell kezelni.
1: Hány órát dolgozol egy nap ma már?
2: Nagyon érdekes ez a egy nap. És hogy valahogy ez
1: vagy
2: az egy nap,
1: héten?
2: Igen,
1: nem
2: hogy
1: tudom,
2: így nem válik ugye így szét, uh-huh, az egy nap, hanem tehát ez a jelenlétben, fejben, hogy legalább legyen 2-2,5 órám este, amikor nem ezen gondolkodom, azt szerintem nagyon fontos, de hogyha este eszembe jut egy jó ötlet vagy gondolat, akkor simán előkapom a gépemet. És hogy ettől nincs lelkiismeret furdalásom, ettől én jól vagyok, de hogy felismerjem azokat a jeleket, amikor viszont be kell csuknom a laptopomat. És ez ott volt egy fontos döntés, hogy egyáltalán nem viszek ma már be se telefont, se laptopot a hálószobámba.
1: Ez egy nagyon jó megoldás. Miből töltek ezzel?
2: Fú, nekem rengeteg minden van, én annyi mindent csinálok. Egyrészt van egy családi borászatunk, én abban ott nagyon izgalmas szereplő vagyok, úgyhogy ez engem így teljesen kiemel a a hétköznapi munkámból ilyen szempontból.
1: Mit csinálsz ott? Vagy mi mindenbe folysz bele, fogalmazzunk
2: hát, ahogy mondtam is, egy családi borászat, igen. És hát ha egy jó értékesítő van, akinek gondolom magamat, akkor ez az értékesítés az, amiben én segítem ezt a családi borászatot.
1: Hiszen a szélzből.
2: Igen, hiszen a szélzből jövök. Alapvetően egy lokálpatrióta embernek tartom magam, a helyi közösségben nagyon sok szervezetben benne vagyok, egy 8000 fős településen élek, úgyhogy ott tényleg azt gondolom, hogy visszaosztok abból, amit megtanultam az elmúlt időszakban. Nagyon szeretek gyalogolni, felszoktam hívni a figyelmet arra, hogy mindannyian gyalogoljunk. Ha semmi más nem csinálunk, legalább gyalogoljon mindenki, és az szinte majdnem mindenre elég is lesz. Fejben kikapcsolsz, fizikálisan újra töltöd magadat, úgyhogy nem unatkozom.
1: Említetted, hogy visszaadsz a környezetednek, a társadalomnak. Mikor jut el idáig az ember, vagy mi az, ami ezt lehetővé teszi?
2: Hát meg szokta kérdezni a fiam tőlem, hogy anya, honnan van neked ehhez erőd? És erre az szokott lenni a válaszom, hogy ez nem elvesz, hanem ad számomra. Én így működöm. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez az idők során csak egyre felerősödött, de hogy valahogy mindig is így volt velem. Tehát, hogy az a típusú ember vagyok, aki így tud meg, akar is adni.
1: És ez mennyire változott egyébként? Nyilván más egy kisgyerekes időszak, más, amikor már a gyermekek felnőnek, vagy felnőttek. Te ezt így hogyan követted végig, ezt a változást?
2: Itt is köszönetet, sok embernek tartozom köszönettel.
1: Hát, hogy meg volt a munkamagánélet?
2: Munkamagánélet, a férjemnek mindenféleképpen, aki ebben támogatott. Nagyon köszönöm annak a coachnak, akitől rengeteget tanultam, és azóta is hiszem, vallom, hogy jobb vezetők, jobb világ, és hogy ez így mindenhol is igaz, mindegy, hogy a multinacionális környezetben, vagy a saját kis lokális környezetünkben. Én azért sokat teszek, hogy jó vezetők legyenek körülöttem.
1: Egyszer kaptam egy interjú alanyomtól egy követ, amire az volt ráírva, hogy anya boldog, mindenki boldog. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy ez akkor egy szervezetben is igaz, hogyha a vezető kiegyensúlyozott jól van a feladat körében, akkor az kihat a szervezet egészére?
2: Mindenképpen. Tehát, hogy a vezetőket külön fókuszt kell, hogy igényeljen, hiszen annyi ember mindennapi létére vannak hatással, és itt az én definíciómat behoznám, hogy számomra az a vezető, aki ha egy vagy két kollégáért felel, az vezető. Tehát nem az igazgató a vezető, a menedzser a vezető, a csoportvezető a vezető, hanem akire embereket bíztunk, azt mi úgy definiáljuk, hogy vezető. És ehhez képest támogatjuk, fejlesztjük, és várunk el tőle dolgokat.
1: Tehát ha jól értem, akkor ez egyfajta vezetői hitvallás is nálad?
2: Mindenféleképpen. Tehát ha rád bíztak egy munkatársat is, akkor te azért felelősséggel tartozol. Ez azt jelenti, hogy vezetőként funkcionálsz, támogatod, fejleszted, segíted, együtt dolgozol vele, jobb vezetők, jobb világ.
1: Folytassuk innen egy kis zene, után megyünk tovább Kamarás Zsuzsannával, az Unika biztosító HR vezetőjével beszélgetünk, jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
0: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod? Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
4: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
5: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
5: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
6: One, two, three, ho!
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
6: A rovatot a 13. kerületi Metrodon Beat lakópark támogatja. Metrodon Beat. Életed, ritmusod.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
8: Könyvefesztivál, társasjátékzóna és varázslatos kalandok a Góbuda Mallban. Október 16 és 18 között akciós könyvvásárral, Game Club társasjátéksarokkal, Tolkien és varázsló programokkal vár a Lira Góbuda könyv hétvége. A belépés ingyenes. Részletek gobudamall.hu.
9: Sun & Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun & Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun & Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Kamará Zsuzsanna, az Unika Biztosító HR vezetője, és hát ott hagytuk abba, hogy az már vezető, akire legalább egy kollégát rábíznak, és felelősséggel tartozik iránta, viszont itt bejön a képbe a női vezető, akiről meg eddig nem beszéltünk, ami a bértranszparencia kapcsán is kérdés egyébként. Női vezetőként te egy milyen kihívásokkal találkoztál? Megélted ezt?
2: Számos kihívással értelemszerűen van egy ilyen vicces példám erre, hogy szoktam mondani, hogy az urak a kártyajátékban is egymást akarják legyőzni, én meg a játékot akarom megnyerni. Tehát, hogy az együttműködés is szerintem férfiak és nők között, ez jól példázza, hogy hogyan lehet jól működni együtt, vagy mire kell odafigyelni a másikkal való közös munka során. Rengeteget fejlődtem abban, hogy nőként mit ne csináljak, és mit csináljak. Hogyne. Egy nagyon kemény vitám volt két férfi vezető kollégámmal, és egészen odáig fajult, hogy így erősebben kommunikált a hangosan, kommunikált velem az egyik, talán még kicsit káromkodott is, becsúszott, és akkor én ilyen nagyon érzelmesen mondtam, emlékszem, hogy te velem így nem beszélsz. Nőként meg pláne nem beszélsz. És akkor ő így hirtelen megállt, és mondta, hogy Zsuzsa, de hát én itt most nem egy nővel vitatkoztam, hanem én egy vezetővel vitatkoztam. És én ebből annyira sokat tanultam, hogy ott és akkor tényleg ő vezetőként úgy vitázott velem, vagy úgy fogalmazott meg véleményt, mint a már igen, igen. És akkor eldöntöttem, hogy soha többet ilyet nem fogok mondani, tenni. Nem azt, hogy esetlegesen nem hívom fel dolgokra az ott lévők figyelmét, de hogy ebből nem egy ilyen érzelmi kérdést csinálok. És hogy ez egy teljesen a gondolkodásomat sikerült ezen egyet csavarni, hogy nem innen közelítek. Nagyon sokat dolgozom férfi vezetők között, sokszor én egyedüli nőként vagyok ott a teremben, ezért különösen fontos az, hogy én hogyan működöm ezekben a helyzetekben, hogy jól tudjak működni, lenni, hogy pariban tudjak lenni gondolkodásban, partnerségben mindenki mással, és hogy a hangomat ott tudjam hagyni.
1: Igen, azon gondolkodtam, hogy nyilván ez az érzés, ami benned van, ez sztereotípiákból, megszokásokból, megélésekből is adódhat, hogy esetleg szakma elején mennyivel többet kellett tenni az asztalra. Te egyébként, hogyha ezt így visszanézel, melyiket érzékeled ebből leginkább?
2: Többet kellett tenni az asztalra.
1: Tehát, hogy ez igaz.
2: Igen, igen. Mindamellett, ha megkérdeznéd, hogy én hiszek-e a kvótákban, hogy úgy kell ezt erősíteni, én alapvetően abban hiszek, hogy ha a női vezető képes önazonos lenni, és megtalálni először a saját hangját, ez nagyon fontos, de ez is természetesen tapasztalatokon keresztül megy. Én alapvetően a hitelességben hiszek, és akkor a bértranszparenciára is visszakötök, hogyha munkakörbe helyezünk be valakit, onnantól kezdve az alkalmas embert választottad, és teljesen mindegy, hogy férfit vagy nőt választottál a munkakörre, mert biztosítottad a kereteket, az azonos bér, egyenlő munkáért, egyenlő bér elvét letetted az asztalra, de hogy ott és akkor mondjuk egy meetingen te hogyan állod meg a helyed, azt nem a rendszerek fogják megoldani.
1: Mégis ott vannak a nők, akik közül nagyon sokan nagyon nehezen beszélnek a saját értékükről, vagy a saját bérezésükről.
2: Ezt meg tudom erősíteni, az urak simán kérnek olyan béremeléseket, amikor jönnek egy interjúra, még egy hölgy nagyon szerényen szokta általában elmondani 10-ből 7-szer, hogy hát legalább annyit szeretnék, mint az előző munkahelyemen.
1: Miért ilyen nehéz ez nekünk, nőknek? Akkor
2: a megnyilvánulás az a nagyon nehéz, és ezt a gátat kell áttörni, és úgy, hogy ez ne egy ilyen, átmenjen egy ilyen követelőző kommunikációba, hanem saját értékeimről, saját határaimról tudjak nyíltan és őszintén és egyértelműen beszélni. Szerintem ezt tanítani kell az iskolában. Fiúknak, lányoknak egyaránt, de a lányoknak ez nehezebben megy az elején.
1: És egyébként beszéltünk ma már generációs kérdésekről, különbségekről. Jobban tudják ezt a fiatalabbak?
2: Nincs akkora különbség most, én azt látom, akikkel én beszélgetek, de azért még van teendő. Szerintem a hölgyeknek kell a támogatás ebben. Ugyanakkor büszkén nézem a Forbes 50-es listáját, ha csak erre gondolok, hogy női vezetők, hogy egyre több helyen vannak ott, egyre nagyobb hatásuk van, szektor függetlenül, vagy akár a politikában, szerintem ez egy jó irány.
1: Létezik egyébként szerinted női vezetői stílus, vagy kell, hogy létezzen?
2: Én azt mondom, hogy a saját stílusod kell, hogy létezzen, és pont ebben érzem a legnagyobb veszélyt. Tehát, hogy az urak sokkal könnyebben adják saját magukat, akik ők, és azon keresztül vezetnek, míg a nők elképzelnek egy profilt, amihez igazodniuk kell, de nem kell. Tehát, hogy a saját hangjukat kell megtalálni, és azon keresztül kell vezetni.
1: Most ami még eszembe jutott, hogy ugye arról beszélünk, hogy ki kell állni saját magunkért, és hogy a nőknek sokszor ez nehéz, vagy ki kell állni egymásért, és talán ez egyel könnyebb. Tapasztalsz ilyet, amikor a nők kiállnak egymásért, vagy összefognak?
2: Egyre inkább tapasztalom ezt a közös összefogást, és hogy megteremtik ennek a kereteit. Számos olyan csoporthoz kezdeményezés lesz, lehet kapcsolódni, sőt, itt megemlíthetném a Hungarian Business Leaders Forumot, akik hihetetlenül sokat tesznek ezért. Büszkén vagyok ott is coachként, minden évadban jelentkezem, hogy másokat támogassak, és szerintem erre szükség van, ezek nagyon szemléletformálóak, és valódi támogatást adnak és biztosítanak. Ehhez viszont szerintem a hölgyek nagyon könnyen csatlakoznak, és szeretnek is ezekhez a kezdeményezésekhez csatlakozni.
1: Beszéltünk általánosságban arról, hogy hogyan állunk ki magunkért, meg beszéltünk a bértranszparencia kérdéséről is, és ez többnyire ugye a nők segítségéről vagy emeléséről szól. Lehetnek-e vesztesei az urak ezeknek a kezdeményezéseknek? Akár kvóta, akár bértranszparencia.
2: Semmiképpen nem és vesztesei.
1: Fontos kimondani.
2: Semmiképpen igen. Nem, hiszen ez nem jelent változást az ő bérének tekintetében. A transzparencia mindenkinek jó, a közös keretek mindenkinek megadják a mozgást, más teret.
1: Talán nem, a kvóta esetében
2: a
1: lehet
2: kvóta, a kvóta
1: probléma.
2: Lehet az egyetlen ilyen dolog. Ott lesz, ha lesz kvóta, én fogom támogatni, mind a mellett, hogy nem a kvótában önmagában hiszek, viszont az is biztos, hogy tapasztalatot csak tapasztalat alapján lehet megszerezni, és ha minél több hölgy vezetővel tudnak az urak is együtt dolgozni, és megtapasztalják ennek a pozitív áldásos hatásait, akkor szerintem ez előre viszi a társadalmat. De én
1: a
2: azt
1: szemléletet
2: látom,
1: kell formálni,
2: igen,
1: azt mondod?
2: Igen, azt mondom, de én azt látom, hogy ez formálódik. Tehát, hogy az urak egyáltalán nem utasítják ma már el, én ezt tapasztalom, nem utasítják el a női vezetőket.
1: Folytassuk innen egy kis zene, után még egy negyed órai Kamarás Zsuzsanna, az Unika Biztosító HR vezetője lesz a vendégem, akivel a zene után folytatjuk.
7: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem itt a stúdióban Kamarás Zsuzsanna, az Unika Biztosító HR vezetője, és nagyon sokat beszélgettünk ma vezetésről, vezetői felelősségről, illetve arról, hogy hogyan lehetne ezt jól vagy még jobban csinálni. És az jutott eszembe, hogy a vezetők esetében legtöbbször a sikereket látjuk. A háttérben azonban ugyanúgy ott vannak a kétségek, a nehéz döntések, bár ezt említetted, illetve azok a helyzetek, amelyekből a legtöbbet tanulhatunk. De hogyan változott számodra a siker fogalma az elmúlt 20 évben?
2: Az énből a mi. Nagyon egyszerűen. Ha az ember a pályája elején van, akkor arra fókuszál, hogy én mit és hogyan tudok sikeresen tenni, hogyan leszek sikeresebb. Aztán nagyon gyorsan felismeri, hogy ez csak a mi együttben elképzelhető, és ha ez gyorsan megvan, akkor szerintem ez a kulcsa. Ma már nem tud egy vezető egyéni sikereket elérni a csapata nélkül, már nagyon régen nem tud.
1: Egyébként van olyan döntésed, amit ma másképp hoznál meg, mint korábban?
2: Mindenképpen, hiszen a tapasztalat az sokkal több, meg szélesebb, meg mélyebb, amivel rendelkezem, de akkor kellettek azok a hibák, hogy ide el tudjak jutni, mindenképpen. De azért büszke vagyok arra, amin keresztül mentem, a döntéseimért vállalom pozitív, negatívért is a felelősséget, és ez a kulcs, hogy egész vezetői pályám során a felelősséget én mindig mertem és tudom vállalni.
1: Milyen szakmai kihívások foglalkoztatnak most leginkább? Ugye beszéltünk a bértranszparencia kérdéséről, az átláthatóságról, a munkavállalói élményről, de hát sok minden van még itt a tarsolyodban, gondolom.
2: Hogyne, hát a legizgalmasabb és legégetőbb kérdés az, mint mindenhol most az AI. Ugye mi ebben szintén elég előre haladottak vagyunk, mert gyakorlatilag egy teljes ügyfél folyamatot kiváltottunk AI-jal, és benne vagyunk abban, hogy ez mit jelent kulturálisan a vállalatunknak. Hogy hogy leszünk tényleg egyszerű, digitális és együttműködő vállalat, amiben majd elérjük, hogy 2028-ra a leginnovatívabb biztosító társasággá válni, és hogy ebben mi a HR-nek a szerepe, és hogyan tudjuk a szervezetet, az egyéneket, a munkatársakat ebben támogatni. Ez most a legnagyobb kihívásom, és az, hogy eljutassam azt az üzenetet, hogy ez nem az Unika kihívása, még csak nem is a biztosítási szektor kihívása. Ez egy olyan társadalmi szintű párbeszédet igénylő kihívás, amiben én nagyon várom, hogy kezdjük el a párbeszédet. Sok ember sok gondolatából lehet oda eljutni, hogy ebből egy klassz társadalmi szintű előnyt kovácsolunk mindenkinek, és hogy ez megerősít minket.
1: Milyen szinten építitek be a működésetekbe a mesterséges intelligenciát?
2: Ahogy említettem is, mi azt tettük és csináltuk kevesebb, mint egy év alatt. Ami számomra is egészen elképesztő, hogy a technológia 8-10 hónap alatt mire képes, hogy nem egy kicsi, apró rész folyamatot váltottunk ki AI-jal, hanem egy teljes ügyfél életútban azt, hogy mondjuk egy csőtörésem van, akkor ezt hogyan intézem a biztosítóval, ennek a teljes folyamatát el lehetett oda juttatni, hogy gyakorlatilag az AI néhány helyzetben már döntést is hozhat. Egyetlen egy dolog nem fog megváltozni, hogy a felelősség mindig az embernél marad.
1: Tehát akkor azért nem kell félni attól, hogy a technológia teljes mértékben kiváltja az emberi munkaerőt, még akkor is, hogyha bizonyos munkakörök átalakulnak és felelősségi körök megváltoznak?
2: Lehetnek olyan munkakörök, azt gondolom, amiket teljesen kiválthat, de ott is a felelősségvállalás ugyanúgy jelen marad a jövőben is, azt pedig csak ember teheti. Ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni, hiszen a játékteret az AI-nak mi állítjuk be. Tehát az a potméter, hogy ő hol tevékenykedhet a háttérben, azt az ember állítja be, az ember tapasztalja meg, az ember hoz erről felelős döntést, és ezért a felelősségen van a hangsúly. Ezért is a definícióban, hogy mi a döntések definíciója jövőben, vagy mi a felelősségvállalás, ez lehet, hogy ketté fog válni.
1: Igen, mert az, hogy mondjuk van egy cégnek egy chatbotja, az már gyakorlatilag egy hétköznapi bevett gyakorlat.
2: Ugye ezt egy eszközként használjuk, de amikor egy egészen hosszú folyamatot képesek vagyunk kiváltani AI segítségével, az meg egy teljesen más megtapasztalás ügyfél és munkavállalói oldalról, hogy erről hogyan lehet egy vállalatban beszélni, hogyan lehet ezzel kapcsolatban tanulni, fejlődni együtt közösen a munkatársakkal. Szerintem ez az igazi kihívás most és személy szerint nekem
1: mielőtt
2: is.
1: Mielőtt leültünk és csak úgy beszélgettünk, szintén az AI kapcsán volt egy nagyon izgalmas mondatod, ami így szöget ütött a fejembe, hogy az átlagos munkavállaló hogyan lehet kiváló vagy kiemelkedő?
2: Igen, én azt gondolom, hogy az AI az átlagos teljesítményt tudja kiválóvá tenni. Mert a kiváló az most is kiváló, tehát hogy őt abszolút a sztár az mindig sztár marad, de hogy az átlagos munkavállalót átlag felettivé tudja tenni az AI, az egy óriási társadalmi előnyé tud válni a jövőben. Ez egy lehetőség.
1: Van-e olyan szakmai cél vagy terv, amelyet mindenképpen szeretnél megvalósítani, tekintve azt, hogy 20 éve már HR vezetői székben ülsz?
2: Ugye a jelenlegi munkaköröm nagyon érdekes, mert itt a HR részéről beszélünk, de egyébként ez a people és brand így együtt, amit nagyon ritkán kapcsolnak össze a HR-rel, úgyhogy a marketing és a brand rész is egyben van. Úgyhogy nekem a lábomnak a másik felével kapcsolatban vannak izgalmas tanulnivaló, amit nagyon élvezek most. A HR-ben pedig azt, hogy szeretném, hogyha ki tudnék lépni a saját szektoromból, és megtalálnám azokat a lehetőségeket, ahol társadalmi szinten tudok erről párbeszédet folytatni, és befolyásolni azt, hogy a jövőben az AI-jal kapcsolatos változásokat hogyan fogjuk lekövetni itt Magyarországon.
1: Milyen változásokat jósolsz, vagy jósoltok szakemberként a szervezetek, vállalatok számára?
2: Ha ma megkérdezném, hogy az ismeretségi körödbe, Judit, hány embernek van mondjuk elektromos autója? Én szerintem sokkal többnek, mint amennyit gondoltál 2 évvel ezelőtt, hogy lesz, vagy van.
1: Igen.
2: És ugye megtanuljuk, az elektromos autó jó példa arra, hogy egy teljesen más szokásrendszert kell felvenned, amikor elektromos autóval közlekedsz. Máshogy kell odafigyelned arra, hogy mikor és hol töltöd, egészen mást kíván meg tőled. Én azt mondom, hogy 2-3 éven belül nagyon nagy változások jönnek, és elsőnek lenni az mindig egy ilyen nagyon forradalmi dolog, de ezt a többiek is nagyon gyorsan meg fogják tanulni.

0: akikkel együtt dolgozom, hogy ők folyamatosan egyre nagyobb felelősséget merjenek és akarjanak vállalni, és egyre többet úgy is, hogy nélkülem. És ma már ez az, amivel meg tudom én sokszorozni gyakorlatilag azt a hatásomat, mert volt időszak, mikor elhittem, hogy mindenhol nekem kell ott lenni. És ebben még most is hajlandó vagyok belelépni ebbe a folyóba, de tudatosan törekszem arra, hogy a többieken keresztül.
1: Zsuzsa, köszönöm a mai beszélgetést. Én azt gondolom, hogy akkor legyen ez a végkicsengése, vagy a végszava a mai beszélgetésünknek,
0: nagyon
1: és
0: köszönöm.
1: Folytassuk majd innen. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm, Judit.
1: Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője volt ma a vendégem.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést!
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul léci.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, quality music lovers society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznap.

0: napi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
1: Angolul léci.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
2: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Szereted a prémium söröket és bírod a bulizást is? Irány a Nagy Budapesti Sörfesztivál Kopaszigát! Október 16-18 és 21-25 között 3+5 nap mulatság, Bajor Fesztivál sörök, ínyentségek és élő zene, Hauberex Bonanza, Rakonca Imre, Hambai PJ, DJ Dominik és sokan mások. A program ingyenes!
4: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
5: Pont mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja?
6: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
7: Céges rendezvényt, családi vagy baráti összejövetelt tervez? Biztosra akar menni? Válassza a Király utcai Trófea Grill éttermet. Budapest szívében a Deák tér és a Nagykörút között félúton 2-től akár 200 főig várjuk. Prémium svéd asztal közel 100 féle étellel, tőrlei gálapesgővel, eredeti csapolt pilsner urquellel, hiltobborokkal, Coca-Colával, kávéval és ásványvízzel, mindez korlátlanul, fixáron. Király utcai Trófea Grill étterem, Király utca 30. Részletek és foglalás a www.trofea.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: A fővárosban baleset történt a 11. kerületben a Bartók Béla úton kifelé a Szent Gellért tér után a belső sávban. Tart a helyszínen és a Helsinki úton befelé a Csepeli átjáró előtt, szintén a belső sávban. Baleset miatt lezárták a 18. kerületben a Kisfaludi utcát a Kapocs utcánál, csak a BKK járatokat engedik át. Lassú az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Astoria felé. Lezárták a 13. kerületben a Rejtel-Ferenc utcában kifelé a Kerekes utca előtt a belső sávot, illetve befelé a Rokolya utca előtt a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták a fél útpályát a 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában az Országút és az Égető utca között, mert burkolatot javítanak. Lezárták a 22. kerületben a Badacsony utcát az Arató utca és a Kertész utca között vízvezeték építés miatt. A Dózsa-György úton lezárták a külső sávot a Váci út felé a Tüzér utcánál és a Szabolcs utcánál karbantartás miatt. Felújítás miatt lezárták a K-hidat várhatóan 2027. júniusig. Szép Csilla, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Zajlik az őszi érettségi időszak, a szaltsárga barack került le a polcokról, csillaghullást hoz a jövő hét. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra küldte vissza a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament emellett elfogadta a gyermekvédelmi törvénycsomagot is. Ez erősítheti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, a Mi Hazánk sem támogatta. A matematika, a latin és a héber írásbelikkel folytatódott ma az őszi érettségi szezon. A vizsgaidőszak tegnap a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz tantárgyakkal kezdődött. Holnap történelemből és franciából, csütörtökön angolból írásbeliznek a diákok. A szezonban országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Legtöbben előrehozott, illetve szintemelő vizsgát tesznek. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Luxusmárkák hamisítványaival bukott le egy török kereskedő nem először. Raktáraiban, boltjaiban még tavasszal hamis jelzésű ruhák, cipők, táskák, övek tömkelegét foglalták le a NAV budapesti nyomozói. Nemrég lecsaptak a férfi egy újabb üzletére is. A korábbi 85 ezer után itt 25 ezer termékre bukkantak a pénzügyőrök. Az üzletember a hamisítványokkal mintegy 7 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott a jogtulajdonosoknak, emiatt akár 10 év börtönre is ítélhetik. Határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt hívott vissza aszalt sárga barack terméket a Nébi. A Naturfood 100 és 200 grammos, valamint a Spar 200 grammos aszalt sárga barack termékeire vonatkozik a visszahívás. A kén-dioxid megengedett adalékanyag a szárított gyümölcsökben, de az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Csillaghullás várható jövő héten. Október 21-én éjjel tetőzik az Orionida meteorraj. Ideális körülmények között óránként mintegy 15 meteort lehet majd látni, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló. Hajnalban láthatjuk a legtöbb hulló csillagot, ugyanis a hold eleinte még zavarhatja a megfigyelést. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
2: A műsor támogatója az Opel Frontera.
13: Köszöntjük hallgatóinkat az Autorádió 148. egyben jubileum
14: adását. Egyben jubileum, igen.
13: Hallgatjátok, a stúdióban velünk megszokott kollégáim, Szabó Bence, autóipari és minden ügyi szakértőnk.
14: Sziasztok.
13: Jobbágy Ákos, aki a, Jobbágy Robi, aki a zenéket keveri, és a mai vendégünk a Szentkuti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője, aki nem nagyon régen érkezett haza a párizsi autószalonról, és arról fogunk vele beszélgetni, hogy, milyen újdonságokkal szolgált ez az autószalon, és hogy, hogy lett ez újra valami nagy dolog, mert hogy az elmúlt időszakban talán kevesebb.
14: Ha az lett egyáltalán.
13: Ha egyáltalán az lett.
15: Igen. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást, valóban egészen frissen érkeztem haza.
13: Jó. Akkor mielőtt belefognánk, zenéljünk egyet, és aztán fogadjuk tovább Ákost, hogy miket látott.
15: Faggassatok.

0: Autórádió, a Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Vendégünk Szentkuti Ákos, aki most érkezett hozzá a párizsi autószalonról.
2: Bonjour.
3: Bonjour.
1: Bonsoir.
3: Bonsoir, tényleg. Laci, aki azért sokat beszélt franciául, főleg Afrikában, ő tudja ezt, hogy este hogy kell köszönni.
1: Köszönni, egy csomó nyelven tudok. A többi tudásomról kérlek, mert fogosítok. Hogy amikor beszélgettünk az adás előtt, eléggé feldobódottan nyilatkoztál arról, hogy talán mégse áldozott le az autószalonok ideje, és ez a párizsi autószalon valami kicsit talán már katartikusan is jól sikerült valami volt.
3: Igen, abszolút. Abszolút.
2: Voltak világpremierek korábbiakkal ellentétben, nem?
3: Voltak világpremierek, de nem igazán emiatt volt nagyon jó, hanem egyszerűen látni és érezni az európai piac, illetve az autóipar fontosságát, azt itt lehet a legkoncentráltabban. Nekem már a tavalyi vagy tavaly előtti is nagyon-nagyon tetszett, mert ugye ott láttam először például az ötös Renault-t. És hogy az is egy ilyen nosztalgikus, erős, valamit mondó, és egyébként piacilag is egy tök jó autócska volt, és ez ugye nyilván a mai napig az, de ott így egyszerűen azt láttad, hogy valahogy a kínaiak, az amerikaiak és az európaiak így nagyjából inkább egálban vannak, vagy legalábbis nincsen ilyen nagyon durva elmozdulás erre vagy arra, hangsúlyban, és volt érdeklődés, és emberek voltak, és izgalmas volt az egész. Ugye együtt is voltunk Bencével.
2: Igen, hát az nosztalgikus
3: élmények lehetett. Abszolút, és emlékszel, amikor beérkeztél a főbejáraton, és akkor így a történelem, tehát ugye a régi autók.
2: Igen,
3: volt egy koncepció, fölmentél a mozgó lépcsőn, ott voltak az új autók, tényleg így egy hatalmas csarnokban, balra az egyik oldal, jobbra a másik oldal, szó szerint tényleg egy ilyen kicsit ilyen foci meccs jellegű, de egy nagyon jó foci meccs.
2: De ellenben most?
3: Most sokkal-sokkal több volt az új autó, tehát most egyértelműen az látszott, hogy adott mennyiségű teret azt nagyon sokan akartak megtölteni. Tehát sok
1: a hallgatóink még nem jártak ilyen helyen. Mekkora terület egy ilyen párizsi autószalon? Szóval körülbelül mihez kell hasonlítani? Futballpályához, Hung Expo-hoz, vagy annál is nagyobbhoz? Vagy körülbelül mi a léptéke?
3: Szerintem, hogyha ügyesen csinálják, akkor egy Hung Expo-ra be lehet préselni, de azért hatalmas.
2: Kicsivel nagyobb, mint a Hung Expo. Igen. Tehát egy bejárhatóbb dolog, mint mondjuk bármelyik kínai autószalon, vagy mondjuk a frankfurti volt régen.
3: Igen, csak itt azért nem tudod bejárni, mert annyi újdonság van, hogy mindenhol, hogyha még ráadásul ugye én megálltam tartalmat gyártani, videózni, fotózni, meg küldeni haza az anyagokat, tehát hogy így azért nyilván nem lehet egy nap alatt megcsinálni, még az egyébként valamennyivel szellősebb sajtónapon sem, de azért ez egy területileg kompakt, viszont nagyon tartalommal jól feltöltött szalon, és hát sajnos kiszorultak ezek a veteránok, mert egyszerűen annyi gyártó akart valamit mutatni, hogy egyszerűen nem fértek már el.
2: Erről majd lehet, hogy fogunk beszélni részletesebben, de hogy minden új autó egyben régi is, mert hogy nagyon megy nagyjából az összes márkánál ez a visszanyúlunk a régi nevekhez.
1: És reinkarnálódás.
2: Igen, a retrofuturista és a satöbbi irányzatok.
3: Milyen krémesen átkötöttél, mert amúgy igen, tehát alapvetően azért az európai autóipar az nagyon erősen épít a nosztalgiára úgy, hogy közben szerintem megértették, hogy itt most piaci alternatívát kell adni. Tehát, hogy gondoljunk egy Twingo-ra, ami egy kifejezetten aranyos és nagyon retro, de mégis egy nagyon versenyképes áru elektromos autó. Tehát, hogy ezt azért vegyük észre, hogy ez a kínaiakkal konkuráló árszint, és tud valamit mutatni, ott van a tologatható hátsó ülés, egy nagyon jó árat kapsz, és igazából nem azt érzed, hogy ez egy ilyen szánalmas valami, hogy jó, húzzuk fel a régi Twingo-ra az újat, hanem hogy kitaláltak egy alapvetően jó és versenyképes autót, és ezt megkapod egy nagyon jó csomagolásban. És hogyha nem kell a csomagolás, akkor megkapod Dacia Springként, ami meg aztán tényleg nagyon olcsó, és hogyha minden igaz, akkor ilyen teljes értékű elektromos autóban rövid távon a legolcsóbb új alternatíva lesz. És hogy ott nincsen tologatható ülés, meg ott nincsen renomé, az egy egyszerű autó kívül belül, de egy 200 km fölötti hatótávú, kicsi, kompakt, 3,8 méter hosszú, rendes, normál, autópályaképes elektromos autó, amit megkapsz tök olcsón. És hogy ez szerintem menő.
1: Tehát jól érzékelhető az, hogy a kínai automárkák folyamatos megújítása gyors forgási sebességével szemben az európai gyártók érzelmeket akarnak eladni?
3: érzelmeket és alternatívákat is. Tehát, hogy van az, amikor érzelmeket akarsz eladni, de igazából olyan szintű különbség van termékek között, akár szolgáltatási színvonalban, akár árszintben, hogy ez igazából irreleváns, de hogy ez nem az. Hanem ez tényleg az, hogy kapsz egy minőségi jó alternatívát nagyon sok gyártónál, nyilván nem mindegyiknél, és mindezt megkapod egy versenyképes árszint.
2: De vajon ez elég lesz? Tehát, hogy ez az őrületes retro hullám, ami főleg a Renault-nál, de most a Citroën-nél is majd becsilingelt, hogy ez elég lesz a kínai offenzíva ellen, hogy érzelmekből lehet majd jól prosperáló európai autógyártókat fenntartani?
3: Önmagában nem, de én nem aggódom. Mármint, hogy nyilvánvalóan
2: majd küldj egy kör e-mailt az összes európai gyártónak.
1: Igen, ebben szerintem eléggé magadról lesz, hogy én az inkább
3: nem
1: az
3: aggódás szoktam érzékelni. Vállalom a Partizán akciót. Tehát alapvetően tényleg az van, hogy ha most termékszinten megnézed, és most nem nézünk az egésznek a mélyére, hogy most az akkumulátor beszállítója az egyébként kicsoda, mert nyilvánvalóan a Renault is dolgozik együtt a Geely-vel, meg gyakorlatilag nincs olyan autógyártó már, aki valamilyen módon nem működne együtt a kínaiakkal, már csak azért sem, ugye, mert az akkumulátorcellák, meg az egésznek a feldolgozási metódusa az szinte egy az egyben Kínában van. Tehát, hogy én sem akarok feltétlenül szemellenzővel közlekedni, de az biztos, hogy az a fajta körítés, amit egy autógyártó nagyon jól hozzá tud adni, és az a fajta finom hangolás, mert azért lássuk be, hogy azért a finom hangolásban még azért mindig nem az van, hogy itt azért nagyon szégyenkeznünk kéne, az alapvetően én azt gondolom, hogy elég lehet egy olyan vásárlónak, aki azt látja, hogy most nem több millió forinttal kell többet fizetni ugyanazért a kategóriájú, ugyanolyan autóért, egy kínaival szemben, hanem azt látja, hogy nagyon hasonló árszinten választhat most, akkor mondjuk azt, hogy ID pólót, vagy olyan bármilyen európai autó, nem bármilyen, de hogy vannak olyan európai alternatívák, amik oda rakhatók a mellé.
2: Nem bántva a Volkswagen, de az ID Polo-nál van szexibb kínai, vagy nem bajod? Kínai elektromos autó.
3: Mi a bajod az ID Polo-val?
2: Az égvilágon
3: semmi, de a Renault tágasabb, mint a Renault.
2: A Renault, ha megemlíted, akkor nekem mindig a Renault új 4-es, 5-ös és összes többi vonal jut eszembe, ami azért jóval kedvesebb a számnak.
3: Igen, de hogyha be akarsz ülni hátra, akkor én is imádom az ötöst.
2: Nem kell beülni hátra.
3: Igen, nem kell beülni hátra. Jó, akkor megvan oldva. Akkor Mazda MX-5.
1: Most már ilyen nem. Nagyjából 11-12 percre beszélgetünk a párizsi autószalonról, és még semmi olyan dologról nem beszéltünk, amit benzin hajt. Mert hogy amit elmondtál, az nagy részt arról szólt, hogy milyen elektromos autókat, milyen technológiai újításokat, vagy milyen márkák erősödtek meg a piacon, de hogy akkor nem lesz több benzines autó, vagy ott nem láttál olyan dolgot, amiről azt mondanád, hogy wow.
3: Alapvetően a stratégia szintjén a legtöbb európai gyártón most azt látom, hogy mindenki a rugalmasságot szeretné magának biztosítani, tehát hogy ha az igények úgy mutatják, akkor egyébként ott vannak az erősen a hibridben, ott vannak a benzinesben, de nyilvánvalóan egy ilyen vizionárius szalon, egy jövőt megmutató szalonban nem annyira férnek meg jól azért ezek a hagyományos belső égési autók. Volt egyébként Dacia Striker, tehát így mondok egy konkrét példát, hogy az egy ilyen...
2: Ők akkor sztrájkolnak az elektrifikáció ellen, vagy akkor ez hogy van?
1: Ez nem volt jó.
2: De az Ákos arcát elnézve nagyon jó
3: hát,
2: volt.
3: Hát nálam nem arattál nagy Strikert. Uff, jó. Na, minden.
2: Szegény Laci,
3: szóval, hogy az egy ilyen, tudod, az egy ilyen hagyományos Octavia per Kia Ceed K4 konkurens valami, ami egyébként benzinmotoros, egy hibrid, mondjuk az 1.8-as hibrid rendszer van benne, és van belőle összkerékhajtású, meg minden, tehát hogy azért alapvetően az ilyen észszerű, normál, úgymond benzines autók azért jelen vannak, de amikor valamit ki kell tenni a kirakatba, a plakátra, akkor azért egyértelműen nem a benzinesek felé megy most az irány. De mondjuk ott volt az E-Space, ami nem S-Pass, mint a 84-es S-Pass, hanem E-Space, ami egy olyan koncepció, aminél konkrétan oké, hogy E, de nem mondták meg, hogy milyen hajtású lesz. Tehát elmondták, hogy drive-by-wire kormánymű lesz.
1: Aha. Azért a hallgatónak mondjuk, hogy ez milyen
2: autó. Ez melyik vállalat?
3: Igen, ez egy Renault, ami az 1984-es egyterű S-Pass, az ilyen fura szélvédő szögű.
1: Kedveltem, szép,
3: imádtam én is. És ugye annak az alaphangulatát, annak az akváriumszerű hatalmas üvegfelületeit, annak a formavilágát és annak a praktikusságát lehet benne látni. Ez egy nettó koncepció autó, tehát nem egy gyártáskész valami, de azt mondják, hogy 2028-ra már elvileg lehet, hogy akár széria érett is, és pont ugyanezt mondják a Citroen kacsára is, uh-huh. ami meg, hát hogyha minden igaz, akkor egy még a Dacia Springnél is jóval olcsóbb elektromos autó lesz.
2: Ha, gondolom, igen.
3: De hogyha nem, akkor is menő, nem?
2: Ja, mindenképp, persze. De hogy látom, aznak nagyon beakadt ez a kacsa.
3: A kacsa nekem azért akadt be nagyon, mert egyrészt nem az van, hogy látsz egy sokkal radikálisan nagyobb autót, mint az eredeti, sőt, az új kacsa rövidebb, mint az eredeti kacsa volt. Tehát, hogy tényleg dimenziókban nagyon hasonlót képzelj el. Tehát nyilván azért egy ötös Renault-nál azért látod ugyanazokat a stíluselemeket, ugyanazt a megjelenést nagyjából, de azért egy hiába nem nagy autó, azért kívülről azért megmondod, hogy ez azért nem ugyanakkora.
2: De ez a szóban forgó kacsa is, ez is egy koncepcióautó volt csupán, nem? Mert hogy elnézve a beszámolókat, galériákat, azt vettem észre, hogy nagyon sok tanulmányautó volt jelen. Példátlanul sok, mint mondjuk a korábbi években. Ezt te is tapasztaltad?
3: Igen, de nem, ugye, főleg ugye a Stellantis, aki hat márkával így ráöntötte az autószalonra az újdonságait, de hogy ez nem egészen úgy volt koncepcióautó, mint ahogy mondjuk az E-Space.
2: Mint az E-Space. Uh-huh.
3: Hanem ez úgy volt koncepcióautó, hogy nincsen kész, de látod rajta, hogy ez akár kész is lehetne. Tehát, hogy úgy alapfelépítésében, struktúrájában, mindenben a hagyományos autógyártási standardek mentén ez egy megvalósítható dolog, és az, hogy ez még nyilván nem egy kész autó, én azért hamarabb mernék fogadni arra, hogy mondjuk 2028-ban tényleg látunk majd kacsát, új kacsát, uh-huh. mint arra, hogy mondjuk az E-Space nagyon hasonló formában, vagy egy Fiat Multiplay, hogy maradjunk uh-huh. a Stellantisnál, megjelenne. Tehát én azt gondolom, hogy azért a kacsából lesz valami, és a kacsa nagyon hasonló lesz, mint ez. És azon kívül, hogy megcsinálták azokat, a bordázott szélvédő, a tetővonal, a 48-as kacsára emlékeztető ilyen acélvázra ráhúzott ilyen párna gyakorlatilag a ülésként, az is tök hasonló, tehát hogy...
1: Csak jó kényelmetlen cserébe.
2: Jól néz ki, de kényelmetlen.
3: Minden bizonnyal, de azért valószínűleg ezen még majd szofisztikálnak meg, azért valószínűleg nem fognak egy teljesen oldatatás nélküli ülést piacra dobni egy olyan autót, viszont tényleg nagyon-nagyon sokan álltak körülötte, és nem véletlenül. Tehát, hogy az a kis különálló fényszóró, meg az egésznek egy olyan aurája volt, ami azért ott láttam, hogy ott sok embert megszólított.
1: Uh-huh. Imádom, hogy erről te tudsz beszélni, ez nagyon menő egyébként, néha még a levegőt sem veszel. Beszéltünk arról, hogy egy picit a trendek merre mennek el, hogy marad az SUV-mánia, vagy van még esélye mondjuk a szedánoknak, meg a klasszikus autóformának, vagy pedig ez old school irány?
3: Hát nyilván egy észszerű gyártónál, mint egy Dacia, természetesen ott van a nem crossoveres jellegű C-szegmensű autó, a Striker, meg ott vannak azért a hatchbackek, amik azért nyilván elég praktikusak sok szempontból, meg ugye láttunk kis autót is, tehát hogy a Smart 2, ez egy tipikusan olyan autó, ami most pont nem európai, mert ugye hát ez egy ilyen Mercedes Geely koprodukció, de hát inkább Geely, de hogy alapvetően láttunk ilyen formájú autókat is, meg a koncepciók szintjén azért mindenki szeretne egy kicsikét visszatérni a régen divatos, vagy a régen menő dolgokhoz.
2: Tanulmányautók ritkán SUV-k, nem? Tehát, hogy az igazán szexi tanulmányautók, amiket így mutogatnak, hogy mi ezt tudjuk, ez a jövőnk.
3: Jó, megfogtál.
2: Ritkán látunk SUV-t.
3: Megfogtál.
2: Nem akartalak megfogni mindösszesen, csak így felidézem az általam látott tanulmányautókat, és ott, hogy Lacinak címezve, hogy van talán még remény, hogy lesznek szedánok, nem csak ezek az unalmas SUV.
1: Remélem benzines szedán.
3: Igen, egy benzines szedán.
2: Hát, hogy az homár benzines is csak.
3: Egyszer Latit meglepjük egy benzines szedánnal.
1: Igen,
2: ez minden vágy egy benzines szedán.
3: Egy táliát, hogy tudom, egy Logan.
2: Benzines?
3: Igen.
1: Szerintem lesz annak még egyszer érték. Hogy van egy jól ápolt táliád otthon.
2: Igen, szerintem vedd meg, és majd az idő eldönti. Szóval az Alfára akartam csak rákötni, hogy elmaszkodjunk az elektrifikált tanulmányautóktól. és inkább kanyarodjunk rá a benzines
1: autóra. Nem láttad, de szeretnélek megkérni arra, hogy pontosan ejtsd ki a nevét.
3: Core Rosso.
2: Jó, de erre készültél, valljuk be.
3: Igen, de mondjuk ez egy viszonylag egyszerűen kiejthető. Tehát mondjuk azért a Puro Sangvével azért sokan megszenvedtek annak idején, a Sounds, meg a mit tudom én, milyen kiejtéssel. Azért a Core Rosso az még úgy, a Vörös Szív az még úgy nagyjából az még
2: és,
3: úgy.
2: És mi ez egyébként egész pontosan, aki nem látta?
3: Ez egy kifejezetten sportautó. Tehát, hogy a piros Alfa-Róma, amit elképzelsz, hát most...
2: De 4C, 8C jellegű?
3: Hát szerintem a 8C-hez egyébként közelebb
2: van. Hát a hallgatóknak ezek jobban megvannak, és akkor kicsi, lapos, rövid,
3: hát figyelj, hogyha,
2: hátul...
3: Ha azt nézzük, hogy a Core Rosso mennyire nem fog létezni, akkor valószínűleg a 8C mellé lehet elsősorban tenni, de hogy ez tényleg egy olyan vízió, ami egy kicsikét visszahozhatja az Alfa Romeo-nak a... Igazából nincs rossz szerepe az Alfa Romeo-nak a Stellantis csoporton belül, csak valahogy mindig úgy mégse látjuk, tudod? Tehát, hogy persze nyilván azért erre a kis BSUV platformra azért ők felhúztak egy nagyon jó hangolt futóművű, Sperdifis, mindenféle jóval ellátott és egyébként jól vezethető Alfa Romeo-t, és egyébként beülsz egy mai Alfába, hát hogy ahhoz képest, hogy milyen hozzávalókból kellett összerakni, ahhoz képest az egy kiváló spagetti, csak...
1: De szép volt ez.
3: Csak az összetevők azért.
1: Nagyon
2: fel van.
1: Csak
2: kicsit tejszínes a karbonára.
3: Igen, egy kicsit. Hát, hogy nem volt hozzá parmezán, nem volt hozzá egészen jó alapanyag, de hogy én nagyon bízom az Alfa Romeo-ban mindig is. Nekem azért a szívemnek nagyon kedves márka. De sajnos ezt a
2: Te vagy az, aki folyamatosan elavultsággal szokta vádolni az Alfa teszt autókat.
3: Igen, mert nem szeretnék részrehajló lenni.
1: De az miért lehet, hogy a Stellantis folyamatosan fejleszt, és maga az Alfa, ahogy te mondod, mindig egy picit le van maradva. Hát ugyanúgy bele tudják pakolni azokat a dolgokat, amit más autóba belepakolnak. Mi lehet mögött a pedagógia?
3: Szerintem régebben is az volt, és talán most is az van, hogy egy kicsit kivárnak ők mindig a modellekkel. Tehát, hogy nem ők lesznek az elsők, akik mondjuk egy ilyen platformra felhúznak. Most gondolj bele, hogy milyen régen volt már az új Mokka, mire ahhoz képest annak Alfa Romeo verziója lett. Tehát, hogy ezek azért nincsenek elsietve, és hát azért a piac, pláne azért a mai nagyon turbulens, nagyon gyors modellciklusú piac, az ezt nem biztos, hogy megemészti. És egyébként nagyon érdekes volt, mert pont egy Renault-s interjú volt, ami nyilván egy tök más márka, de hogy ők is azt mondták, hogy két évre redukálták a modellfejlesztést. Most kitalálnak valamit, abból két év múlva autó lehet. Na most nyilván ez a kínai fél évvel szemben azért hát még mindig egy kicsit erősnek hangzik, de hogy ha a korábbi öt évhez nézed, akkor viszont teljesen más jellege van, és így módon én ebben is látok némi fejlődési potenciált, és azért most a Stellantis most tényleg tegyük félre az Alfa Romeo-t feltétlenül, de hogy azért ők most belehúztak. Tehát, hogy a Renault csoport az nagyon jól ráérzett erre, de azért a Stellantis is látja azt, hogy itt bizony azért akár árban, akár minőségben utána kell menni, és egyébként meg tényleg az van, hogy azért én rengeteg olyan kínai autót vezetek, amikből tudod, de az a legvége hiányzik. Hogy van egy alapvetően hibátlan komponensekből elkészített, egyébként nagyon sok szempontból nagyon jó autó, de pont az a legvégső finom hangolás, hogy a kormányállítás, hogy az ülésben hogy ülsz, hogy a futómű, hogy milyen az egyenes futása, tehát ilyen dolgokban az a legvége marad el, és lehetséges, hogy pont ez az egy-két éves, vagy mondjuk két éves modellciklus valójában egészségesebb, mint a fél éves. És lehet, hogy nem kell ezt lecsökkenteni.
1: Úgynevezett kiforja magát, és azok a hibák, amik egy kezdeti életciklusban benne maradnak, akkor azokat valójában ki lehet dolgozni egy modellből. Reklámot kell, hogy adjunk, bár folytatnám levegővétel nélkül én is, ahogy ezt is
3: bocsánat.
1: De nagyon-nagyon menő egyébként.
2: Ennyi szófukar illető össze.
1: Igen, mint mi vagyunk. Úgyhogy reklámozzunk, és aztán jövünk vissza, mert hogy van további kérdésünk. Például az is egy elég fontos kérdés, hogy mennyire érzékelhető az a típusú technológiai változás, amiről, tehát hogy kézzelfogható-e az, hogy mindig valami új. Hogy van-e olyan, hogy egyszer csak ránézel egy autót, és ez már tök más, vagy egyébként mindig csak duplikálják az ötleteket a kínaiak, az összes olyan gyártó, aki azt mondja magáról.
2: Meg még a kínaizásba is belemeltünk egy kicsit
3: mélyebben. Hát meg abban, hogy lesz-e még 10 év múlva autószalon.
2: Innen folytatjuk.

0: még ne menjetek el. Az Autorádió folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: Egy erős KKV-t kérnék.
2: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
2: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
1: A rovat támogatója a CIP Bank. A CIP Partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
1: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja, de akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
4: Sun & Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a nap melegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun & Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun & Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
6: És itt az Autórádiót hallgatjátok, benne Szent Kuti Ákossal, akivel a Párizsi Autószalonról beszélgetünk, mégpedig arról, hogy van-e jövője ennek, illetve hogy mennyire struktúrálódott át azoknak az embereknek a csúnya szóval szerkezete, akik ide mennek, tehát mennyire korporét, mennyire üzleti, és mennyire a nagy közönség számára megalkotott vásár ez valójában?
7: Hú, ez egy nagyon komplex kérdés. Az biztos, hogy most nagyon erős szerepe van az autószalonnak az autópiacon, mert egyértelműen látszik az, hogy egy komolyabb piaci átrendeződésben vagyunk, tehát azért látjuk, hogy a legtöbb európai országban azért ilyen 10% körül jár már a kínai autók aránya mindenféle megoszlásban és mindenféle márkákkal, és most valószínűleg, legalábbis én azt sejtem, hogy ami a következő néhány évben beáll mondjuk ilyen nagyjáboli számokra, vagy márkaelosztásokra, az azért lehet, hogy hosszabban is kitart majd. Tehát, hogy akik igazából nem veszik ezt elég komolyan, vagy nem elég erősek, azok lehet, hogy kihullanak, akár kínaiból, akár nem kínaiból. Aki meg megmarad, az meg majd valószínűleg tud növekedni, és ezt azért most mindenki érzi. Tehát, hogy azért nem véletlen, hogy a Stellantis is 6 márkával hozott valamilyen újdonságot, még hogyha nem is feltétlenül széria autókat, és a kínai márkákból is egyre többet látunk. Tehát, hogy míg Bencével voltunk
8: két éve,
7: és akkor tényleg egy fél pavilon volt így a kínai márkák, most gyakorlatilag másfél.
8: Tehát, most 20 kínai márka volt talán kint.
7: 20, az. Hát igen, ez ilyen most, hogy akkor a BYD-t meg a Denza, pont a BYD-nek meg a Denzának volt külön, de hogy azért van olyan, hogy estandon ilyen multibrand.
8: Brutto 20, okay, mondjuk
7: sok,
8: bőven elég,
7: sok,
8: igen.
7: Igen, sok. És hogy az autószalon szempontjából ez mit jelent, az egy olyan szempontból érdekes kérdés, hogy mi a tartalmi napot láttuk, amikor rendesen a média dolgozói jelentek meg, és mi tartalmat gyártottunk, és azért a social médiában azért az, hogy ennyire elterjedtek ezek az autók, az nyilvánvalóan egy autógyártó önmagában a saját lehetőségei mentén kevésbé tudná ilyen erősen megoldani. Tehát az autószalonnak az itt lévő jelentősége az szerintem bizonyos. És akkor utána, hogy ugye van egy csomó publikus nap, amikor mondjuk elmegy 500 ezer ember egy ilyen eseményre, most ugye sok vagy kevés, arról szerintem vitatkozhatunk, de azért európai szinten szerintem egyáltalán nem rossz, tehát hogy az, hogy autó iránt érdeklődő emberek, akik valószínűleg a saját közegükben azért véleményvezérek, vagy legalábbis úgy vannak számon tartva, mint az autóhoz értő emberek, szerintem ez erős. Tehát, hogy az van, hogy egy ilyet megnézel, ez egyáltalán nem gyenge. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a következő években az autószalonok, és főleg a párizsi autószalon jelentősége remélhetőleg nem változik meg, és valószínűleg hasonló lesz az eloszlása is, mert ez így működik.
8: De egyébként egy ilyen talán 5-6-7 éve volt az, hogy elkezdték kapirgálni annak a jelentőséget, hogy kell egyáltalán autószalon, viszont az utóbbi 3-4-ben sokkal inkább felértékelődött az autószalonoknak a jelentősége, és ez az ide is egy tök jó példa erre, hogy tele van világpremiérrel, ott lepleztek le újdonságokat, te csillogó szemmel jössz haza Párizsból, örömittasan írod a cikkeket, meg a beszámolókat. Mi más csinálhatna az autógyár? Küld egy kukac orra egy hírlevelet az összes Volkswagen rajongónak?
7: Igen.
8: Tehát ez nem tudja meg, hogy kell az autószalon. Meg.
7: Mondjuk az is igaz, hogy azért igen, a Covid előtt, meg pláne a jóval előtte lévő években azért túl sok volt az autószalon. Tehát már egyszerűen azt látod, hogy nem tud annyi újdonság megjelenni, és elveszik az a fajta régi, ilyen sajtós, embargós, itt leplezték le, itt voltunk, megnéztük, és minden újdonság itt van. Ennek a jelentősége azért erodálódott nyilvánvalóan.
8: Hát megszűnt, nem? És mert nincs olyan, ami igen, nem lenne már neten fönt előtte.
7: Igen, abszolút, és amikor ugye a Covid-ba belementünk, és hát kiderült, hogy azért lehet itt autószalon nélküli autószalon, tehát hogy igazából
8: ez a streamelt autószalon.
7: Igen, be lehet jelenteni ezeket így bármikor, és ugyanúgy élünk tovább, az azért nyilván ezt visszavetette, és az, hogy mennyire sok autószalon volt, hát nyilván túl sok autószalon volt Európában, tehát ezt nem vitatja szerintem senki.
6: Ugyanakkor most van egy.
7: Hát gyakorlatilag ilyen, most ugye a Brüsszelt mennyire veszük ugye az évelején erősnek.
6: Tehát akkor... A Frankfurt az kvázi megszűnt, az egy ilyen mobilitás rendezvényé változott.
7: Abszolút, igen.
6: Tehát a német piacon kiszorult gyakorlatilag az autószalonok világa.
7: Mm-hmm. Ami azért ijesztő.
6: Igen, hát magyarán szóval akkor ez a párizsi az, ami...
8: Meg a Genfi.
7: Volt.
8: Igen, de az igen. Már nincs. Hol adják át az évautója díjat?
7: Azt a brüsszelin.
8: A brüsszelin?
7: Azt a brüsszelin, igen.
8: Az van év elején.
7: Ez az Éva autója dolog, ez egy nagyon más kérdés, de hogy igen, ott is azért látszik egy hasonló trend. De szerintem most azon a skáláján vagyunk a színuszgörbének, amikor az emberek nyitnak erre. Hát bocsánat. Tehát, hogy tényleg én azt látom...
6: Ihletett formában ennyi, a rádiózik.
7: Ennyi. Úgyhogy abszolút igen, tehát én abszolút azt látom, hogy ennek most rövid távon mindenképpen van jövője, és tök jót tett. Tehát ugye a párizsi autószalon is 91. alkalommal került megrendezésre, tehát hogy azért nem 3 éve találtak ki, hogy szeretnének egy autószalont, és most egy olyan pozícióba került, ami azért tényleg kedvezményezett.
8: Picit még kanyarodjunk vissza a kínai márkákra.
7: Nagyon, láttam Denzazét.
8: Amit egyébként... De jó neked, irigyellek.
7: Bele is ültem a Denzazébe.
6: És azért se kanyarodjunk vissza, mert hogy a...
8: Én egy 350Z-t láttam.
7: Azt én is.
6: Ami talán kicsit változik, hogy a kínai tömegtermékeket, azokat úgy tűnik, hogy befogadta a piac. De talán azt láthatjuk, hogy most a luxus autók piacára is elkezdenek berombolni, és új frontokat nyitnak, hogy mennyire volt ez érzékelhető a párizsi autószalonon.
7: Mind a két vége érzékelhető. Tehát tényleg a Zeekr csúcsmodelljétől a Smart 2-esig gyakorlatilag lefele-fölfele igazából mindent láttál. Én most a prémium szegmest azt a Geely-nél, illetve a Zeekr-nél láttam, illetve hát ugye a BYD a Denzával azért erősen szeretné megmutatni azt, hogy azért van olyan, hogy vágykeltő kínai autó, tehát hogy persze, oké, tudjuk, hogy így árértékarányban, meg mindenben ott tud lenni a kínai, de azért ott van a másik vége, amit azért kevésbé látsz, hogy igen, ott van a Denza, és akkor az, igen, 1600 lóerő, meg hátsókerék kormányzás, meg aktív futómű, meg fú, hogy néz ki ez, és így szóval megvan ez a része is. Mindenbe ott akarnak lenni.
8: Hogyha csak ez a kettő, vagy hát bruttó 4 márka, amit az előbb mondtál, lenne kint, mint kínai képviselő, már akkor sem egy ilyen európai vendégszereplésről beszéltünk, tehát már rég nem kéne ennek külön fejezetet nyitnunk, hogy akkor beszéljünk a kínai autókra, hanem azok kezeljük egy tényként, hogy ez történik, ez van, ez a kínai offenzíva, ami kapirgálja a Európát.
6: Igen. Mindenképpen megtörtént.
7: Hát az meg. Pont egy Smart 5-ös előtt álltam, és így elgondolkoztam, hogy atya Isten, hol tartunk, hogy eleve, hogy a Smart, amit ugye 98-ban úgy ismertünk meg, mint egy ilyen kétüléses apró picike kis autó, egyébként az új Smart is valami 2,7 méter, tehát ilyen, tehát szabad szemmel néha nem látod. És akkor ott áll mellette egy Smart 5-ös, és akkor így elgondolkoztam, hogy ilyen régen mik voltak a standardjaink, hogy egy 100 lóerős autó az úgy elég, egy 200 lóerős autó az már azért úgy erős, egy 300 lóerős az durva.
8: Beláthatatlan.
7: Az, igen, és akkor hogy a fölött mi van, azt nem tudtad elképzelni, és ott állt egy ilyen tök átlagos ötajtós Smart, így közel mentem hozzá, és akkor így az egy Brabus volt, nyilván Geely technológia, aksi meg a hajtás, de hogy 646 lóerő, és persze összerakod magadnak, hogy valójában ez egy 4,7 méteres kocsi, ami tényleg egy Model Y Performance, vagy egy Ioniq 5N, vagy...
8: Hozzá 2,1 tonna mondjuk.
7: Hát, vagy inkább több.
8: Vagy lehet,
7: vagy inkább több.
6: És mindenesetre itt van Budapesten a következő rendszerű parkolásban, már a dupla parkolás is súlyt képvisel.
7: Hát egészen biztosan, tehát, hogy azért ezek nagyon-nagyon-nagyon bőven a 2 tonna fölötti tartományok.
6: És mi volt az, ami a legmeghökkentőbb volt? Most beszéltünk már egy csomó autóról.
7: Jó.
6: De hogy volt-e olyan, amire így...
7: Volt.
6: Nem értetted.
7: Volt.
6: Vagy értetted, csak nem tudtad felfogni. Szóval mi az, ami...
7: Alpine A310 koncepció.
8: Már önmagában jól hangzik.
7: Tehát, hogy ott állsz mellette. Ugye az Alpine-nál most egy nagyon érdekes időszak van, hiszen egy A110-es modellel visszahozott márkáról beszélünk, ami azért tényleg az a kategória volt, hogy így meg kell magyaráznod, hogy miért veszel 30 millió forintért egy...
6: Miért egy nem egy Renault?
7: Vagy miért nem egy Porsche-t, és akkor így beleültél, vezetted, és rájöttél, hogy na hát igen, ezért, mert hogy azért ezek ezt olyan szinten megreszelték, hogy azért ez nagyon-nagyon más, mint ami... Tehát ez egy pályaautó volt utcára. Ugye ez most megszűnt. Ez egy nagyon-nagyon aranyos sztori volt, ugye a kis Dieppi manufaktúrában szépen gyártották, volt is rá igény, kereslete, lehetett adni drágán.
6: Pénz is volt rá, mert rettenetes árai vannak, tehát
7: rettenetes árai vannak, és hát ott, hogy az a szintű manufaktúra, az a fajta emberi munka, ami abban van, már csak a gyártás szintén is, azt érted, hogy miért olyan drága. És ugye ez megszűnt, mert ugye megszűnt, és most ott tartunk, hogy az Alpine márka az egy kicsikét elkezdett elmenni mainstreambe, hogy ott van az A290, ami gyakorlatilag egy ötös Renault, ott van az A390, ami egy nagyobb, meg nyilván az is erős, meg szexi, meg villany, meg minden, de hogy...
6: Szexi és villany.
7: Igen. Mármint, hogy a kettőt nyugodtan elválaszthatjuk egymástól, de hogy azért egy A390 azért nagyon, tehát azért mindentől függetlenül egy jól kinéző autó. És nyilvánvalóan most azért meg kell mutatni, hogy azért mi a jövője a márkának. Tehát most azért ezen sok minden múlik.
8: Ha maradt esetleg dobozban még az A110-ből motor, akkor bele lehet faragni abba az újba.
7: Nem, és...
6: Nem, valamilyen bármilyen kocsiba belefaragnám azt a motort.
7: Igen.
6: A táliába, amit megvettem.
8: Az egy komoly értékű tényező lesz, igen. Családon belül marad.
7: És ugye Goodwoodban megvillantották, hogy azért mi ennek a jövője, meg ott volt Geno Turbo-e, meg ugye ez a valószínűleg az a hajtáslánc, ami a 110 elektromos koncepciója, és akkor az egy ilyen rendes, ilyen szappantartó pályaautó, de kell mellé valami, ami azért úgy is néz ki, hogy úgy leesik az állad, és ugye ez a 70-es évek A310-es volt gyakorlatilag egy ilyen új verzióban. Na és az volt olyan, hogy így még képen, meg így sajtókonferencián még úgy igen, menő, oké. És akkor ott állsz mellett a test közelből, és megérzed a méreteit, a szélességét, az auráját, a laposságát, azokat a formai apróságokat, amit nem látszanak feltétlenül képen, és akkor azt mondod, hogy igen, tehát hogy ezt így a nappalimba most. Mindegy, hogy mekkorában, 1.64-be, vagy 1.1-be.
8: 1.1-be inkább, ha lehet kérni.
6: És mi van a hagyományos rendes automárkákkal, mondjuk, mint a BMW, a Ferrari, a Lamborghini?
7: A BMW költségokokból, de azt akkor mondtál.
8: Ja nem, dehogyis, csak pont ezt akartam kérdezni, hogy ha már meghökkentés kérdezett a Laci, hogy mi az, ami ilyen nagyon durva volt, hogy nem volt egy durva hiányérzeted? Például BMW igen, Nissan, Porsche, Ferrari, Mini, csak pár klasszikus gyártót, hogy ezeknek a márkáknak miért nem presztízs ott lenni Párizsban?
6: Mert ők nem voltak ott.
7: Ugye van, akik bejelentették, hogy valamilyen költségokra hivatkozva nem, van, akik csak simán nem. Annyi újdonság volt, hogy erre még gondolni sem volt időm, hogy mi az, ami hiányzik, de belegondolva én most azért azt érzem, hogy valószínűleg ezt most azért sokan bánják.
8: Lett volna mit mutatni pedig az előbb felsoroltak kínálatából? Akár heritage, akár újdonság terén.
7: Abszolút. Hát igen, tehát én például még amúgy Lucsit nem láttam személyesen. Mm-hmm. Tehát, hogy megnéztem volna nagyon szívesen, közel mentem volna
8: Ferrari
7: hozzá.
8: Ferrari Lucsit.
7: Igen, bocsánat, ugye a Ferrari Lucsit, a eléggé megosztó Apple Magic Mouse-t. Kicsit nagyobb és erősebb Apple Magic Mouse-t, ugye a tervező ugyanaz, ezt csak azért mondtam.
8: Nem te voltál az, aki megvédte?
7: Én megvédtem.
8: Igen, azt hiszem, mi is beszéltünk róla, és nekem perverzült, még tetszett írtuk, is egy kicsit, és mindenki fikázta a TC-n belül is, és te voltál az egyetlen, aki valamiféle felsejlő pozitívumot mondott róla.
6: Nem formálok véleményt.
7: Én annak idején azt
8: mondtam. Elektromos Ferrari-ról miért
7: nem? Én annak idején azt mondtam, hogy ezt most csúnyán szólva tényleg az embernek 39.000 forinttal megtakarítással a bankszámláján, ezt nem tiszta megítélni, hogy piacilag ez mit
8: még
7: jelent.
8: Még akkor sem, ha ez euró.
7: Még akkor sem, igen, tehát még akkor sem,
8: mert
7: hogyha
8: az drága,
7: lenne.
8: Igen, azért ez.
7: Nagyon drága autó. De hogy nézd meg, hogy eladták a hány éves gyártási kapacitását. És utána a marketingest rúgják ki. Tehát, hogy nem tudom, tehát fura az egész történet
6: nem
7: nekem.
6: Nem.
8: László megfejtett. Te miért rúgtad volna ki a marketinget?
7: Mindegy, szóval, hogy alapvetően mindenki erről beszélt. Ez volt a top autós trending téma gyakorlatilag egy hónapig.
8: Igen.
7: És tehát, hogy akárhogyan nézed, azért ez marketingben nem rossz, és megvoltak az eladások, tehát hogy az, hogy ez most hogy néz ki, meg milyen, és azért a belseje azért egy képeken, de én is a képen láttam, de azért nem mindegy, én azért nem biztos, hogy annyira elrúdnám magamtól.
6: Amerikai

0: amerikai autókat, vagy nem, és hogy hova fókuszálunk. Szerintem most az amerikai autógyártók nagyon egyértelműen a saját piacukra fókuszálnak, mert most már egyértelműen csak ez éri meg. Tehát ugye bejött egy öldöklő harc Európába az európai és kínai gyártók között, és arra a kvázi maradékra, amire rá lehet csapni, mert azért nyilván egy amerikai autógyártónak azért ilyen valódi esélyei vannak egy európai piacon, egyszerűen nem éri meg. Tehát egyszerűen sokkal fontosabb az, hogy ők a saját piacukon, a saját konkurenseikkel felvegyék a versenyt, és ilyen szempontból most az amerikai komplett, igazából autós világ így nagyon-nagyon leválik a világ többi részéről.
1: A mainstream általunk ismert folyamatokat, azokat teljesen maguktól távol tartják.
0: Abszolút, és tényleg az van, hogy mondjuk még már Afrikában kezdenek elterjedni a kínai autók, meg Közel-Keleten, meg Oroszország, meg mindenhol. Addig nyilvánvalóan Amerika az egy nagyon speciális hely maradt, Észak-Amerika.
2: Még mindig a Toyota?
0: Valószínűleg. T-betűs automárkák. Igen. Fontos T-betűs automárkák. Tehát nem mondom, hogy nem volt amerikai gyártó, de nem volt hangsúlyos, és főleg nem volt olyan hangsúlyos, mint 2 éve, amikor kim voltunk. Hogy egyik oldal ez, másik oldal az.
1: Hát, kezdem kicsit sajnálni, hogy ez a párizsi autószalon az egyetlen olyan, amiről tudunk beszélgetni, mert egyébként a 3 havonta eljönnél, és így
0: bármi, ezeket bármi máson is tudunk beszélgetni. Tehát
2: ennyit a Nordschleife-ről.
0: Nem baj.
2: Na mindegy, azt majd bepótoljuk.
1: Nagyon köszönjük, nagyon élveztem, és nagyon sok hasznos információt kaptunk tőled erről a párizsi autószalonról, úgyhogy gyere máskor is.
0: Én köszönöm.
1: Szeretném megköszönni Ákosnak, hogy itt volt velünk, és hát nyilván szeretném a kollégáimnak is megköszönni, Bencének.
2: Mi is köszönjük neked,
1: Laci. Robinak, hogy jelenlétükkel emelték a mai este fényét.
2: Megtiszteltetés.
0: Nagyon szép végszó, köszönjük.
2: Sziasztok.
1: Sziasztok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Te is unod már a sablonos borokat? Na akkor itt az idő, hogy végre valami igazán izgalmasat bonts. Vinox.hu. Egy tüzes francia vagy egy vérbe olasz? Prémium pezsgők, proszekkók és borok, amelyek nem csak az estédet, de a sztorikat is garantáltan feldobják. Exkluzív és gyors, csak kattints és bonts meg egy új palackot. Vinox.hu a minőségi bor webáruház. A bor, amit érdemes érezni.
7: Hová tehetjük a 700 kilogem kapcsot, főnök?
8: Évvégéig fel kell használnod a maradék költségvetést. Csináld okosan! Válogass a Kaiser Kraft irodai, üzemi és raktári felszereléseinek széles választékából, hogy csapatod kényelmesen, biztonságosan és hatékonyan dolgozhasson. Fordítsd megmaradt kereted valódi, hosszú távú fejlesztésre. Részletek kaiserkraft.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Jók a tapasztalatok a kötelező nyugtaadat szolgáltatás kapcsán. Ma is demonstrálnak a francia diákok. Hajnalra köt képződhet. Villányi Eszter vagyok. Nem halogatták az átállást a kötelező nyugtaadat szolgáltatásra a hazai vállalkozások. A szeptembertől érvényes szabállyal kapcsolatban kedvezőek a tapasztalatok, jelezte Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
10: Lezárult a Magyarország ellen indított EU-s kondicionalitási eljárás. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország újra hozzáfér az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz is. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás lezárásáról. Lövöldözés volt éjjel Brüsszelben az Európai Parlament épülete előtt. Az incidensben egy ember meghalt. A belga főváros egy másik kerületében egy rendőrt lőttek le éjszaka. Ő kollégáival egy lopott autót próbált megállítani, de a menekülő tolvajok tüzelni kezdtek rájuk. A járőr belehalt sérüléseibe. A különleges egységek később elfogtak egy gyanúsítottat. A két brüsszeli eset között egyelőre nem találtak kapcsolatot. Ma ismét utcára vonultak a francia középiskolások, ez már az ötödik demonstráció, melyhez az egyetemek egy része is csatlakozott. Tízezrek lehettek az utcákon országszerte, a legnagyobb menetet Párizsban szervezték. A közoktatás alulfinanszírozottsága miatt már harmadik hete tartanak megmozdulásokat Franciaországban. Változó felhőzet mellett holnap is számíthatunk több órás napsütésre, már is mondom a részleteket. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

A 60-as, 70-es évek funk-soul eszenciáját tökéletesen megragadó amerikai csapat a Dab Kings. Az angol gyökerű New Yorki star DJ-producer Mark Ronson kedvelt stúdiózenekara. Saját Version vagy Amy Winehouse Back to Black című albumának dalait például nagyrészt ők játszották fel. A néhai Sharon Jones és a Dab Kings most következő közös dala a This Land Is Our Land, a híres amerikai népdal a This Land Is Your Land sajátos átirata, amelyet 2006-ban az I Love New York című kampányfilmhez készítettek.

Németh Róbert újságíró, zenész, író. A 90-es évek eleje óta ír különféle lapokba. Dolgozott tartalomgyártó, kommunikációs PR vonalon és reklámügynökség kötelékében is. A Heaven Street 7 alapítója, tagja volt a Pegazusok nem léteznek zenekarnak. A későbbi években két szólólemezt is készített. A Wanted Podcast társalapítója. 2021-ben pedig Nem vagyok itt címmel regénye jelent meg.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Hangolódjon a karácsonyra Csajkovszki varázslatos klasszikusával. A Diótörő december 23-án a világhírű ukrán balett előadásában érkezik a Budapest Kongresszusi Központba. Jegyek www.jegy.hu.
2: Summer Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Summer Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Summer Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. Sunfun.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a rádió.

Az abszolút hallás olyan beleszületett, de fejleszthető képesség, amellyel a hangok magassága támpontok, összehasonlító hangok, segédeszközök nélkül felismerhető. Tulajdonosai nem csak az előnyét élvezik, az átlagos hallásúakhoz képest sokkal több hamis hangot kell elviselniük.

A 2005 óta sorozatos sikereket elkönyvelő Brit Awards győztes és Mercury díjas Sheffieldi indie sztár zenekar, az Arctic Monkeys minden tagja 1985. júliusa és 86. júniusa között született. Bemutatkozó nagylemezük a Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. Megjelenésekor még egyikük sem töltötte be a 20. életévét. Az album az említett díjak besöprése mellett a brit zeneipar történelmének addigi, leggyorsabban fogyó debütáló lemeze volt, elpáholva az Oasis Definitely Maybe-jét is.

Akkor tudsz hiteles lenni, ha valamennyire tényleg azt mondod, amit csinálsz. De azért a művészetnek nem lehet teljes korlátot szabni. Ha neked mondjuk olyasmi jön ki a szívedből, ami egy kicsit ki van színezve, az nem baj. A zenének, a rapnek, meg a művészetnek a lényege, hogy mondd ki, amit ki szeretnél adni magadból. Mondta Pogány Induló.

0: temetésre. Csak bekerelek, aztán veszem a fekete öltönyön, megyek a temetésre.
1: Sziasztok, Kári D'Artur vagyok. Hallgassátok a kafét.
2: Like an empty fire, like your desire.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a faluzsiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközijeiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
5: Hát ezt te jobban csinálod.
6: Mire?
5: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
6: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
5: Még egyszer.
6: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
5: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
6: Viszont alig van időnk beszélgetni.
5: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
6: És végre jót dumálunk egymással.
5: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
6: Tévéről.
5: Színházról.
6: Művészetről.
5: Kulturáltan.
6: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
6: Jól kitaláltuk, nem?
5: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
7: Apa, ma te mesélj.
2: Jól van, gyere.
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika.
0: Egy erős KKV-t kérnék.
8: Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
0: Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata minden hétfőn 3:48-kor.
8: A kopasz úrnak kész a KKV-ja.
0: Mert a lényeg a vállalkozó szellem.
9: A rovat támogatója a CIP Bank, a CIP partner vállalkozói számlacsomagok szolgáltatója.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Elfogadták a gyermekvédelmi törvény módosításait. Többen vonatoztak a Balatonhoz a főszezonban. Nem lehetnek magyar szurkolók a Georgia elleni meccsen. Villámi Eszter vagyok. Döntöttek a gyermekvédelmi törvény módosításáról. A kormány a javaslattal egyebek mellett a kiskorúak számára elérhető szexuális erőszakot, manipulációt és kizsákmányolást propagáló médiatartalmakkal szemben akar fellépni. Az országgyűlés 139 igen szavazattal 51 nem ellenében fogadta el a jogszabályt. A csomagot a Fidesz és a KDNP gendertörvénynek nevezte, ellene szavazott és a Mi Hazánk sem támogatta. A parlament több más kérdésben is döntött. Részben módosította például az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot, elfogadta az idei költségvetés módosításához benyújtott összegzőjavaslatot és azt a törvénymódosítást is, amelynek alapján a kereskedelmi gázolaj esetén évvégéig 25 forinttal magasabb összegű jövedéki adót lehet visszaigényelni. Ez a 7,5 tonna feletti kamionokra és a személyszállító járművekre vonatkozik. Többen utaztak vonattal a Balatonhoz, mint tavaly nyáron, a késések száma pedig csökkent a főszezonban. Erről számolt be a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, hogy az utazások száma majdnem 5%-kal nőtt, az északi parti vasútvonalon pedig a legforgalmasabb hetekben 65-72%-ra javult a járatok pontossága. A helyjegyes balatoni vonatokon közel 1.228.000 utast regisztráltak. Határérték feletti kén-dioxid tartalom miatt hívott vissza aszalt sárga barack terméket a Navy. A Naturfood 100 és 200 grammos, valamint a Spar 200 grammos aszalt sárga barack termékeire vonatkozik a visszahívás. A kén-dioxid megengedett adalékanyag a szárított gyümölcsökben, de az arra érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Nem lehetnek magyar szurkolók a novemberi Georgia elleni labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésen. A múlt heti nagyszombati ukrán-magyar meccsen történt 5 fegyelmi vétség miatt döntött így az UEFA. Az Európai Szövetség egy további idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, de ezt a büntetést 2 évre felfüggesztette a testület. Nagyszombatban egyébként 2-1-re nyert a magyar válogatott. Georgia ellen majd november 14-én játszik a Nemzeti 11 Tbilisiben. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okostelefon, okosóra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok! Ismét itt vagyunk az Okos Utas magazint. Halljátok a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, velem szemben Andonov Alexi, okos utas társam. Szervusz!
2: Szervusz!
1: És aktuális kérdéseket beszélünk át. Nagy bezárások közel-kelet a Vizernél. Egy új lehetőség. Pályafelújítás, illetve reptérzár miatt Eindhoven helyett Maastricht, és már pont beszéltünk volna róla, csak kivártuk ezt a döntést, hogy hova fogják áthelyezni ezeket a járatokat, hogy ide hozzuk az új holland vasúti kedvezményeket, mert ez volt az egyik ország, ahol kiváló vasúti összeköttetés, nagyon jó, nagyon szép városok vannak, amelyeket vonattal célszerű körbejárni, autóbérlés nélkül is a csodálatos városokat szépen föl lehet fűzni, csak nagyon-nagyon drágák voltak, és viszonylag kevés kedvezmény volt. A napi jegyen túl, amit csak sok utazással tudták kihasználni, a simán átmegyek egyik városból a másik városba, az nagyon drágán működött, de bejöttek az új kedvezmények, és tényleg nagyon jók, sokkal egyszerűbb és sokkal olcsóbbá teszi a holland utazást ezeken a kedvezményeket. A két fontos kedvezményen, ami egyéni utazónak, illetve csoportosan utazóknak, akár már két-három együtt utazó embernek is kiváló lehet, ezeket is akkor megvitatjuk. Aztán én sem gondoltam, hogy 100 000 forint alá megy egy 4 napos fantasztikus dunai hajós utazásnak az ára, ez is megtörtént, 250 euró alatti brutális leárazások vannak novemberre a Passau és a Bécs közötti szakaszon, természetesen szuper kilátással, jó megállókkal, teljes ellátással, úgyhogy ez sem mindennapos. Beszéltünk róla, hogy kénytelenek lesznek akciózni, de ilyen alacsony árakra nem gondoltam. Mi most a helyzet a dunai hajótakkal? Ezt is megbeszéljük majd a mai műsorban. Ezek a fő témáink, aztán meglátjuk, hogy még mi fér bele. De akkor kezdjük azzal, amit elsőként mondtunk, a fő hír az az, hogy gyakorlatilag 2 hét alatt, 2 lépcsőben a Wizz Air egyébként több más légitársasághoz hasonlóan, tehát véletlenül sem Wizz Air specifikus döntésről van szó, nem indít gyakorlatilag a közel-keletre járatokat idén télen. Hát a sem az túlzás, mert hogy tavaly indított, csak a háború, amikor kitört, akkor függesztette fel a járatokat. Sokáig úgy volt, sőt szeptemberben kimondottan erősen kommunikálta is, és sajtóközleményt is kiadott arról, hogy indulnak ezek a járatok Jordániába már szeptember második felétől, október végétől, a téli menetrendváltástól pedig Jidda, Szaúd-Arábiában, illetve az Emirátusokban, Abu Dhabi és Dubajba. Ebből az lett, hogy 3 leközlekedett járat után dobta ki azonnali hatállyal, illetve tolták el a jordániai járatot, de Ammant. Itt azért maradtak is kinutasok, mert kifele még tudtak menni, aztán hirtelen törölték, és vissza meg már nem volt járat. És akkor még úgy volt, hogy októbertől a Abu Dhabi kiesik, de Dubaj még maradhat, de egy héttel később, most a héten ezt is kiütötték, és nem is nagyon cécóztak, tehát nem januárig tologatták, hanem az egész téli menetrend időszakra kiszedték az összes járatot. Itt biztonsági megfontolások elsősorban azok, de kereskedelmiek is vannak. Te hogy látod, mit olvastál arról, mert erről a Wizz Air nem nagyon kommunikált. Annyit tudunk, hogy ahol repülhet, ott is nagy kerülőkkel menne, az viszont meg már nem igazán éri meg, és bonyolult is lenne, úgyhogy valami kombinációt érzek én a döntés hátterében.
2: Hát én is azt látom, tehát nyilván vannak, tehát ugye ezek össze is függnek, mert nyilván ha vannak biztonsági kockázatok, akkor nyilván kevesebb utas van, ha kevesebb utas van, akkor meg bejönnek a gazdasági okok is, úgyhogy hát ezek ilyen összefüggnek. Már itt sajnos ugye egyre több régióban van ez a dolog, tehát hogyha megnézzük az elmúlt 10 évet, tehát ahogy elindult a orosz-ukrán háborúval, aztán szépen közel-keletre átterjedt ez a, és nem az, hogy szűkülne ez a régió, ahol problémák vannak, hanem ugye egyre szélesebb az a régió, ahol a problémák vannak, és itt a legtöbbször az is gond, tehát hogyha az ember még azt mondja, hogy most nyilván nehéz eldönteni, hogy most mennyire legyen bátor vagy nem bátor, tehát ha tisztán statisztikailag nézzük, szerencsére eddig szándékos polgári gép lelövés nem nagyon volt, bár most pont a napokban, ugye itt a Szaúd-Arábiában gyakorlatilag szerencsére egy üres gépet lőttek szét, ugye a hutik, de itt úgy néz ki, hogy maga egy polgári gép volt a célpont. Tehát azért remélhetőleg, hogy most emberekkel teli gépet azért nem szeretnének lelőni, de azért így fokozódik a helyzet.
1: Ez képest érdekes, hogy pont a szaúdi célállomás maradt benne, mindent kivettek. Hát ugye, tegnap még az volt, hogy most, amíg beszélsz, biztosan lecsekkolom, hogy még ott van-e a járat.
2: Hát igen, tehát így ilyen szempontból, tehát ugye van egy része, hogy az ember így gondolkodik, hogy elinduljon, ne induljon-e, tehát statisztikailag nézve nagy valószínűsége mondjuk nem nagyobb az esély, hogy bármi gondja legyen az embernek, mint mondjuk egy autóbaleset, vagy tehát hogy ahhoz képest szerencsére nem olyan gyakoriak ezek az esetek, viszont abban nagyon nagy az esély ilyenkor, tehát hogy bármilyen ilyen kis gond van, hogy viszont tömegesen törlik a járatokat, és ez viszont sokkal több embert érint. Ez már...
1: Igen, erről beszéltünk, hogy például Jordániára merült föl, hogy abszolút biztonságosnak tűnik az ország, de azért van egy emelt szintű kockázat a légiközlekedésben, és aki megy, azzal számolnia kell, hogy elég egy eltévedt rakéta, vagy valami apró konfliktus, hirtelen akkor a légitársaságok törölhetnek és kint ragadhatsz. Na most ez bekövetkezett rakéta is nélkül. Bármi nélkül, amire azt gondolnánk, hogy egy komoly incidens, de mégis bekövetkezett, és azonnali törlésekkel reagált ugye a Wizzair is. Úgyhogy nem tudom, mikor lesz az, amikor tényleg ez a kockázat kiiktatódik, és majd ezekbe az országokba lehet repülni. Hát nem tudom, mennyi tartós béke kell ahhoz, hogy az emberek azt gondolják, hogy ezt a kockázatot már nem kell futni, és visszatérhet oda a forgalom. Úgyhogy ez igazából, ez valószínűleg egy tartós. Ha újra is indulnak a járatok, ez a kockázatként fönnmarad, hogy ki tudja, hogy nem akkor zárnak be hirtelen, amikor éppen ott vagyunk.
2: Hát igen, nehéz kérdés ez, de hát mostanában ugye voltak nem fapados légitárs, tehát az Etihad például csinált egy nagyon jó akciókat, itt néztem Ázsiába, és ilyen mindenki ráugrott ezekre a olcsó, ilyen, tehát hogy csak ilyen átszállásos jegyekkel Ázsiába, de hát ilyenkor mondjuk az, hogyha néhány órára átnéz, az is egy...
1: pont maradni fognak, és egyébként ez egy érdekes kérdés. Szóval nagyon sok távol-keleti útvonal, és még Ázsiában egy rengeteg helyre klasszikus átszállóhelyek az öböl menti államok. És az emberek megijedtek, de pont ezek a légitársak lesznek az utolsók, akik törölnek. Tehát itt akár már mindenki kivonult, ők még akkor is járni fognak. Tehát ők gyakorlatilag akkor fognak bezárni, hogyha konkrétan a reptér mellett mennek a rakéták, és olyan súlyos eszkalációs helyzet lesz, mint ami a háború kitörésekor volt, és azóta talán egyszer kellett néhány órára csak korlátozni a forgalmat az elmúlt fél évben, hol emlékszem, vagy talán csak kétszer, de ők repülnek. Tehát annak az esélye, hogy ők ne legyenek ott, hogy egy Etihádos, vagy Emirates-es, Fly Dubai-os, ottani átszállásos úttal probléma legyen, az nagyon csekély. Ehhez képest az emberek ezt a kockázatként nagyon magasra becsülik. Egyébként én ezt valahol meg is értem, mert azért mégis kockázat. És emiatt viszont jók az árak, tehát ők akciózni kénytelenek, mert náluk azért a forgalom pont emiatt visszaesett. Úgyhogy ha valaki ezt a kicsit nagyobb kockázatot bekalkulálja, akkor viszont nagyon nagy eséllyel, biztonságban és alacsonyabb, a korábbiaknál alacsonyabb árakon tud eljutni például a távol-keleti célállomásokra, vagy akár csak ott az óceán közepén különféle nyaralóhelyekre, úgyhogy ez is része a történetnek.
2: Hát igen, ameddig mondom, kifejezetten nem lesznek célpont ezek a légitársak, reméljük, ez nem, vagy nem tudom.
1: Egyébként egy dilemma, nekem most egészen konkrétan Hongkongból hazafele törölték a járatomat, majd ez egy januárban esedékes út lesz, és egyirányú út, és a Scoot lett volna a kiszemelt célpont, ők Szingapúr-Bécs útvonalat repülnek, ők a Singapore Airlines-nak úgymond a fapadosa, de hát azért ezt hosszú távú értelemben vett fapados, ami azt jelenti, hogy oké, olcsóbb, de nem annyival, de azért arra figyelnek, hogy a legalacsonyabb árat adják, cserébe nem is jár még kaja se semmi a 12 órás úton sem, tehát azért ez benne van a pakliban, mindenért külön fizetsz. Heti 3-ból a középső járatot kiszedték, egyébként sok-sok év alatt azt is megtanultuk, hogyha a Wizzair valamiért törölni akar, vagy a járatsűrűségen mérsékelni, akkor a klasszikus kedd csütörtök szombat menetrendből mindig a csütörtök kerül ki, és akkor a kedd szombat marad. Tehát a csütörtök járatban mindig a legnagyobb veszélyben egy ilyen útvonal, ezt már 10 éve tudjuk. Hát úgy tűnik, hogy másnál is ez így működik. Ez a középső járat a hét közben a Scootnál kikerült, és most nézem az alternatív lehetőségeket, és egészen meglepő módon vannak, ha nem a legolcsóbbak, de hogy nagyon közel vannak az öbölmenti légitársaságok egyirányú átszállásos útja is, úgyhogy most dilemmázok is, hát még hagyom, hogy versenyezzenek egy kicsit, aztán majd meglátom, mi lesz az új, amivel belevágok, de tényleg nagyon érdekes, hogy ilyen hatása is van a mostani háborús helyzetnek.
2: Hát igen, én régen is emlékszem, hogy ők egyébként egyirányú utakba mindig is jó árakat adtak, úgyhogy azt, ha valamilyen például hajózásnál, tehát hogy annál van az, hogy néha az ember kénytelen egyirányú jegyeket venni, és meglepően jó jegyek vannak, tehát én mit tudom én, Dél-Afrikába, vagy akárhova, tehát hogyha mondjuk ott akar felszállni az ember egy hajóra, vagy Mauritiuson, vagy ilyen helyeken, akkor relatíve jó áron lehet egyirányú jegyeket venni.
1: Mármint az öbölmenti.
2: Az öbölmentiek, igen.
1: Kiváló minőséget nyújtó, és nagyon büszke légitársaságoknál is. Ami nem lenne kézenfekvő, hogyha abból indulunk ki, hogy ők a magas szintű szolgáltatásokról híresek. Na hát ennyit tudunk erről, és új útvonalunk, arról beszéltünk már korábban, van egy szalernói, de egy érdekes útvonal változtatásra kanyarodunk át, amit ígértünk, és akkor kicsit Hollandiába látogatunk a következő percekben. Hát azon nem tudsz mit csinálni, hogyha van egy brutálisan nagy forgalmú reptér, aminek koptatják a pályát, és egy futópálya üzemel, és az olyan állapotba kerül, hogy már tartatlan a felújítása, hát ilyenkor értelemszerűen nem lehet csak a forgalom korlátozása vagy kizárása mellett megtenni, és Eindhoven most jutott el idáig. Ez februártól júliusig tart a reptér zár, addig mindenkinek máshova kellett átmenni, és az elmúlt hetekben tényleg kíváncsian vártuk, hogy miután nagyforgalmú reptérről van szó, ki hova tudja átirányítani a járatait. Azért érdekes a döntés, mert nincs akkora kapacitás, hogy mondjuk a relatíve közelfekvő repterek ezt átvegyék. Hát Amsterdamban eleve nem mehetnek, ott talán még kapacitás van, de mondjuk abból se sok, de sokkal drágább reptér, azt nem vállalják a fapados szolgáltatók, és akkor Düsseldorf Wizzair az egyik lehetőség, a másik meg Maastricht, csak sokkal kisebb a fogadó képessége, úgyhogy a légitársaságoknak dönteniük kellett, hogy melyik útvonalakat hagyják ott meg. Na, most végre kiderült, hogy a Wizzairnek a budapesti és még néhány járata Maastrichtbe fog átköltözni, tehát február és július között 2027-ben. Viszont jóval kevesebb járat fog indulni, mint Eindhovenbe a szokott. Aztán, hogy ez a kapacitás korlát miatt van-e, valószínűleg igen. Vagy a légitársaság úgy gondolja, hogy emiatt utasa is kevesebb lesz, szerintem nem, de ezt nem tudhatjuk, ez csak az én véleményem. A lényeg az, hogy Maastrichtbe fog repülni. Viszont vannak olyan útvonalak, amelyeket nem pótolnak, és erre az időszakra szünetelnek, és a másik magyar útvonal az pontosan ilyen, tehát Debrecen áldozatul esik. Debrecen Eindhoven addig működik, ameddig a reptér működik, és az Eindhoveni reptér zár alatt ez a járat szünetelni fog, tehát nem lesz Debrecen Maastricht, vagy Debrecen akármi más, hanem addig ez a járat nem fog közlekedni. Maastricht pedig napi egyre megy vissza, a heti 10-12-ről, sőt, szerintem volt olyan időszak, amik talán nem télen, amikor napi 2 járat volt szinte minden nap, tehát gyakorlatilag jócskán visszavágják a kapacitást, és tényleg hadd hívjam fel a figyelmet, hogy per pillanat kifelé 25, visszafelé 35 eurós árak vannak a rendszerben, gyakorlatilag az összes járatra, ezeket el fogják kezdeni viszonylag hamar megvásárolni, tehát főleg a népszerűbb időpontokra és napokra meglepően egységesen pakolta be a rendszerbe a Wizzair ezeket a járatokat, ezeket valószínűleg érdemes megvenni, és miután a Wizzairnek az árazása elég rapszódikus, és Eindhoven is egy elég népszerű célállomás, és nagyon magasak is tudnak lenni az árak. Néha lejönnek 10 ezerre, de vannak napok, amikor egyszerűen nem kapsz 25-30 ezer forint alatt jegyet. Itt most az a helyzet állt elő, hogy nem Eindhovenbe, hanem a tartalék reptérként funkcionáló Maastrichtbe. Most jó előre ezeken a nagyon kedvező fix árakon tudjuk megvenni a jegyeket, és ez szerintem egy kifejezetten jó hír, tehát ha valaki hollandiai kirándulást tervez, akkor most jó előre tudja fixálni alacsony áron a repjegy költségét, tehát érdemes ezekre szerintem lecsapni most, hogy a rendszerbe föltöltötték ezeket az új járatokat. Ez egy délutáni járat lesz, tehát a reggel indulás az nem megoldott, gyakorlatilag nyilván menetrend még bőven változhat odáig, jelenleg ezek a tervek vannak. Viszont szerintem Maastricht az egyik legszebb város Hollandiában, egy kiváló kiinduló pont, onnan egyébként bejárni az egész országot, és miután körbeértünk, tök jó onnan hazautazni. Egyébként Amsterdamban gyakorlatilag a 100 euró a kezdőár a közvetlen járatnál, a KLM-nél, néha ilyen bizonyos kedvezmények vannak, vagy promókódokkal lehet ebből talán kedvezményt kicsikarni, de ez az, amit érdemes, és ez már nem régen nem úgy működik, hogy jaj, hát ha a KLM, akkor az magas szolgáltatás, meg benne az lehet, hogy magas szolgáltatás, de hogy mondjuk a csomagabban sincsen benne, tehát azon már túl vagyunk, hogy a fapadosnál semmi csomagot nem kapsz, a nem fapadosnál meg nem, tehát ez az alap kopasz, csupasz ár, ez a KLM-nél is az ülés alá beférő csomagot tartalmazza csak, úgyhogy így érdemes az összehasonlításokat végezni.
2: Hát én még azért itt egy kicsit más témára, de megdicsérném a fapadosokat mostanában, mert így de egyébként olvastam is róla, de az személyes tapasztalatom is az, hogy egyre pontosabbak kezdenek lenni, tehát mostanában.
1: Ez mire jutott eszedbe?
2: Hát így, ahogy mondtad, hogy ez az utat, hogy a tervezhetőség, és hogy ugye eddig volt egy nagyobb különbség egyébként a hagyományos légitársaságok meg a fapadosok között, hogy ki mennyire tartja a menetrendet, és mostanában utaztam így este utolsó járattal, tehát későn, és én meglepődve tapasztaltam, hogy mennyire, sőt, még korábban is tudott érkezni az utolsó járat, mint a menetrend, tehát, hogy egyre javul, valószínűleg itt, tehát nyilván nem csak a légitársaságokon múlik ez valószínűleg, tehát itt légirányítás, stb., de hogy ezek a gondok, tehát és akár a Wizzairnél is, amik voltak egy-két éve, ezt hogy ilyen nagy késések,
1: stb. Igen, ez abszolút igazolt.
2: Tehát úgy, hogy most a tervezhetőség szempontjából ez nagyon jó, hogy most, tehát hogyha az ember szeretne valamilyen akár átszállást, vagy akár valamilyen időpontot, vagy valahová menni, vagy mit tudom én, este késői, nem tudom, autóbérlést, vagy stb. Számolni, akkor sokkal nagyobb biztonsággal tudja mostanában ezt megcsinálni. Úgyhogy ilyen szempontból tervezhetőbb lett az utazás.
1: Igen, azért érdekes, mert amikor jöttek a sokkok, és a légitársaságok kifeszítve reagáltak, ugye a Wizz Air is, akkor erre azért úgy reagáltak, ugye 2 évvel ezelőtt volt az utolsó ilyen nagy késős, sok törlésből nem, de azért próbálták minél kevesebbet, de hogy nagyon sok megcsúszásos időszak, meg brutális késések, akkor időjárás, meg légirányítás problémák voltak ugye elsősorban. Megnövelték a tartalékokat, megnövelték a fordulóidőket, úgy alakították a menetrendet, hogy a járatok között is több idő legyen, tehát így alakították át a rendszert. Na most azóta viszont sokat javultak a külső körülmények, bent nincsenek működési problémák, úgyhogy most a jó nagy ráhagyással üzemelnek alapvetően kedvező körülmények között. Úgyhogy ezzel visszaszorultak a késések alapvetően, és ez tök örömteli. Azért nem tenném őket egy lap alá, mert ez a Wizzairnél látványos. Itt azért elég meredeken szétvált, hogy a Ryanair akkor is viszonylag jól teljesített, és a Ryanair például, ha az összes légitársaságot nézed, akkor is a legkevesebbet késő légitársaságok között volt, mert ő azokat a helyvetőket is nagyon jól tudta menedzselni, mármint kimondott, hogy működési hatékonyság meg a késések, a kevés késés szempontjából. De egyébként tényleg most is vannak, nyilván vannak megcsúszások, vannak időjárás okozta problémák, ugye most voltak nagyon hosszú késések, akár csak a múlt héten is, amikor a Spanyolországban volt nagyon rossz idő, úgyhogy ezek vannak, de úgy szigetszerűen jelentkeznek, és általában hogyha időjárás nem kavar be, meg nincsen mondjuk egy sztrájk, legutóbb ugye Olaszországban, tehát minden héten van gyakorlatilag, akkor pontosan azon, amit mondtál, hogy elég jók ezek a mutatók.
2: Én azért hoztam fel, mert úgy általában ugye, akkor szokott hír lenni, amikor tömegesen késnek, és amikor minden rendben van, akkor valahogy nem,
1: és így
2: fórumokban viszont látom, hogy emberek úgy beskatujáznak, mit tudom én, akár légitársaságban, társaságokat, vagy akár, mit tudom én, így fapadosokat, összességek, hogy ők késnek, hát csak azért nehéz, nem utazunk, igen. És néha-néha érdemes ilyen híreket is mondani, mert tehát ezt a persze. Kicsit beskatujázott gondolkodást érdemes azért, amikor jó hír van, az de is hír.
1: Önmagában a fapados sokat késik, az eddig sem volt igaz, így általában, hogyha a fapadosokat egymás mellé pakolod, és akkor mondjuk járatszámban. A Ryanairnek a rendkívül jó statisztikái az egész szektort abszolút fölfelé húzták, hogyha járatszám alapján nézed, úgyhogy ez eddig sem volt probléma. Nos, ennyit az első körben. Maradunk Hollandiában, illetve hát a Maastrichti változáshoz kapcsolódóan. A következő blogban akkor átfutjuk, hogy milyen új kedvezmények vannak, amelyekkel tényleg olcsón tudjuk bejárni azt a fantasztikus országot is, sok-sok szép városkában kiszállva, megállva és folytatva az utat. Korábban ez nem így volt, nagyon drága volt, drága mulatság volt vonatozni, az egy szál, hát 60-70 eurós napjegyet leszámítva, hogyha azt ki tudtad használni, akkor az oké. Három városnál rendben volt, de gyakorlatilag kora reggel indulástól késő esti utazásra ösztökélt, következő napot meg egy helyben töltsd, most már sokkal szofisztikáltabban, kényelmesebben lehet bejárni az országot az új kedvezmények segítségével, ezeket rögtön átfutjuk a következő blogban. Maradjatok velünk, az Okos Utas magazin mindjárt folytatódik.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: felejtsétek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon. Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
2: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend akár 5 millió forint kedvezménnyel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út, 119/C, és Etele Pláza, 11. kerület, Hadakutya 1. schiller.hu/BYD.
3: Sun and Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun and Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun and Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
5: Folytatódik az Okos utas magazin, és ahogy beharangoztuk, gyors holland vonatozás, és most nem Interrail-el, mint korábban szóba került az Interrail-es adásunkban is, hanem ha csak valaki ebben az egy országban utazna, és nem vesz Interrail országra szóló Interrail-t, hanem csak hosszabb távokat utazna, és sok-sok várost fel akarna fűzni, akkor új kedvezményes lehetőségek vannak. Eddig az volt, hogy egy egyórás út például Amsterdamból Eindhovenbe is 21 néhány euró volt, és nem nagyon voltak kedvezmények, Most viszont már vannak, úgyhogy ezek közül kettőt gyorsan ismertettünk, mert ezeket kihasználva tényleg nagyon kedvező áron lehet körülnézni az országban. Hogyha egyedül utazunk, vagy mondjuk két fő, vagy csak rövidebb utat teszünk meg, akkor érdemes a Price Time Deal nevű kedvezményre keresni. Nagyon egyszerűen működik a vasútnak az oldalán, vagy az applikációjában, földobja a lehetőséget, beállítjuk az állomásokat, és akár 60%-os kedvezményt is ad a jegyre. Viszont legkésőbb az előző napon kell megvenni, és ha sokat eladtak belőle, nem biztos, hogy ez van, tehát azért néhány nappal korábban érdemes erre rákeresni. Maximum egy hónappal indulás előtt lehet megvenni. Vannak idősávok, amikor is ezek a jegyek elérhetőek. Mindig megmutatja a rendszer az alapárat, hogyha már Maastrichtról beszélünk, és mondjuk el akarunk menni Amsterdamba, akkor ez egy 33 eurós tétel, hogyha egy alap jegyárat veszünk. És akkor van minden nap néhány időpont sáv, amikor él a kedvezmény. Természetesen a hétköznapi reggel és délutáni csúcs az kimarad, akkor az alapárat, a rendes jegyárat kell megfizetnünk, de minden más időszakban vannak kedvezményes ársávok. Van, amikor változó az ár 9 és dél között, meg este 6-tól éjjel 2-ig, van, amikor ugyanaz, és ez változó. De a lényeg az, hogy a sávot kell csak kiválasztani, a sávba kell jegyet venni, és a sávon belül akármelyik vonatra felszállhatunk, és leutazhatjuk ezt a jegyet, de mondom, a lényeg az, hogy legalább egy nappal korábban, de jobb, hogyha több nappal korábban vesszük. Ami engem meglepett, hogy most tesztelgetve a rendszert, például a jövő hétre nagyobb a kedvezmény, mint 2-3 hét múlvára. Úgy tűnik, hogy nem fogyott sok, és lefele is viszi a rendszer. Tehát például pont a Maastrichtnál 18 eurós jegyet kínál föl mondjuk majdnem egy hónap múlvára, ami most éppen frissen megnyílt, de például a jövő hétre 12, meg 14, meg hasonló árakat is fölkínál a rendszer. Eindhovent nézve nyilván, ami még fölmerülhet magyar utazó, hogyha oda repül, ha éppen itt van a reptér, onnan ugye 23 euró plusz a busz a reptérről, ami bevisz még nyilván a reptérről a vasútállomásra, az még pénzbe kerül mindkét helyen. De ott is ugyanez a helyzet, hogy a következő hét az olcsóbb. Szóval ezekkel, ha már tudjuk az útirányunkat, meg lefoglaltuk a szállásokat, akkor még annyira beszorítva sem vagyunk, hogy fix járatra szólna csak a jegy. Ez egy nagyon kedvező lehetőség, és tényleg ezt kihasználva, ezek a 10-11 néhány eurós jegyek, ezek tényleg már nagyon vonzónak tűnnek. Természetesen a napi jegy lehetőség az továbbra is fönnmarad, de az tényleg csak akkor éri meg, hogyha néhány órát akarunk tölteni különböző városokba, és fölfűzünk közülük legalább hármat, de inkább négyet egy nap. Ez tehát az egyéni kedvezmény, és akkor van még egy csoportos kedvezmény is, ami szintén jó lehet, és nem is nagy csoportokról van szó, hanem egészen kicsiről is. Ezt úgy hívják, hogy off-peak group ticket. Természetesen, ahogy a nevében is már benne van, és csak és kizárólag csúcsidőn kívül érhető el, tehát hogyha el tudjuk kerülni a reggeli és a délutáni csúcsot, akkor tudunk ilyen jegyet venni. És ez azoknak jó, akik hosszabb távot utaznak, ugyanis ennek fix ára van, és bárhonnan, bárhova mehetünk vele gyakorlatilag az országban. 38,50 euró, ez az alapár, ez a legolcsóbb, de ez 2, illetve 3 főre van. Tehát csúcsidőn kívül ezért az áron 2 vagy 3 fő utazhat el A-ból B-be, akárhonnan, akárhova. Miután Maastricht eléggé a csücsökben van, ez a Maastricht-Amsterdam vonal, ez mondjuk egy jó példa lehet is. Úgyhogy ha egyedül vagy, akkor nagyon jó az a 16 eurós vagy 17 eurós ár, de ha hárman vagytok, akkor mondjuk a 38-50-nel fejenként már csak 12-re jön ki az út. És akkor innentől kezdve növekszik, többféle ársáv van például 6 fős jegy, meg 7 fős jegy, mit tudom, 52 euró 6 főre, ez azt jelenti, hogy fejenként 8 euró valamennyiért tudsz utazni, lényegében akármekkora távolságot az ország egyik feléből a másikba. Annyit érdemes még tudni a hollandiai vonatokról, hogy gyakorlatilag az egész ország le van fedve fél óránként, óránként ütemesen közlekedő vonatokkal, tehát gyakorlatilag bárhonnan, bárhova rövid várakozás után föl tudsz szállni, és elég megbízható a vasúti közlekedés, tehát és a városközpontokhoz eléggé közel áll meg többnyire. Nem mindenhol, de sok helyen a vonat és a látnivalókhoz is, még Amsterdam környékén is mondjuk könnyen ki tudsz menni vonattal. Úgyhogy ez egy tényleg kiváló lehetőség.
6: Hát én még nem vonatoztam Hollandiába, de remélem, hogy kihasználják. Bár ezek a sok kedvezve, ezen gondolkodtam, hogy tényleg valahogy nem tudom ezeket átlátni mindenhol, hogy minden országban. Meg pluszban, hogyha még elindul itt az EU-ba, az, hogy tényleg elkezdenek sok különböző társaság egymással versenyezni, de valahogy nem tudom, mindig akarja az EU, hogy ösztönözze ezeket a különböző versenyt a vasútnál, de én ahogy látom, azért ez sokkal nehezebben megy, mint mondjuk a légitársaságoknál.
5: Tehát sokkal bonyolultabb is a rendszer, meg sokkal több a társaság, meg ugye a határokat is nehezebb átlépni, mint repülővel. Igen, ez egy soha véget nem érő történet. De egyébként igen, vonatozásban is azért a csomó új szolgáltató érkezik, csomó hosszú távú vonat érkezik, vagy az éjszakai vonatoknak egy új reneszánszuk van, ezt is lehet mondani, úgyhogy sok érdekes dolog merül föl. Viszont, ha egy-egy országot akarunk bejárni, az tényleg látszik, hogy gyakorlatilag minden országnak más rendszere van. Vannak hasonló kedvezmények, de azért mindenki saját maga kitalálja, és hogyha úgy utazunk, hogy mondjuk repülővel közelítjük meg az országot, és vonattal járjuk be, akkor ezeket érdemes nagyon alaposan áttanulmányozni. És azért éreztem fontosnak erről beszélni, mert Hollandia volt az, ahol nagyon nem lehet, ahol nagyon-nagyon komoly költség volt az országot vonattal bejárni, mert nem volt igazából jó kedvezményrendszer. Máshol pedig van, vagy a Németországban, Ausztriában is például. Na, de akkor még a maradék időben egy gyors hajózás. Ígértük a Dunai nagyon olcsó utat, de egyet még hadd dobjak be még egy másik hajós lehetőséget, mert az Angliának van néhány úgymond saját hajós cég, a kimondottan a Angliából indulva, angol közönségre lőve, reklámozzák magukat, hogy fontban számolunk el, nincsen deviza, veszteség, ilyesmi. Az egy két kisebb társaság, régebbi hajókkal, de nagyon ügyesen és jól felújítva, és nagyon tényleg nagyon hangulatos, angol szokásokat megtartva, az 5 órai teja ott van, steak minden este, csak náluk tudok Benedek tojást tenni reggel az étteremben, jó kiszolgálással. Na mindegy, szóval az Ambassador az egyik ilyen hajós társaság, a másik pedig a Fred Olsen. És a Fred Olsennek olyan hűséges rajongó tábora van, hogy ők megtehetik, és mindig eseményszámba megy az, amikor meghirdetik az új menetrendet, és piacra dobják az új járataikat, és ezt már hetekkel előre promózzák, kijön az időpont, és tényleg érdekes volt most így végignézni, hogy hát meg, hogy milyen őrület van a rajongói oldalakon, úgyhogy jó szolgáltató, úgyhogy nem tudom, mit tudnak. Most már szerintem tudni fogom, mert most én is belecsaptam, és egyet lefoglaltam. Szóval vannak olyan dolgok, amik rögtön az első egy-két napban elfogynak, például a szólókabinok, amelyeket ilyenkor, foglaláskor surcharge nélkül, bocsánat, szóval felár nélkül forgalmaznak, illetve árusítanak, de aztán eddig azért nem találkoztam velük, mert hogy menet közben rátévedtem, meg tesztelgettem őket, aztán most láttam, hogy igen, ezek azért nincsenek általában, hogy azért jóval drágábbak, mert hogy ezt azonnal kizsákolják, amint megveszik. Ebből a szempontból meglepő is, hogy amikor meghirdetik az új útvonalakat, meg az új járatokat, bedobják, vagy piacra dobják, most éppen a 2028 első fél év került sorra, gyakorlatilag mindenki más már ezeket meghirdette, de ők ezt nem neki hozták, akkor jöttek ilyen útvonalak, és néhány olyan egy fős kabin van, ahol szóló utasok is mehetnek, és igazából plusz ráfizetés nélkül, de egy nappal később már azt láttam, hogy hívj, hogyha hát ha még van, de gyakorlatilag online elfogyott, a másiknál elszállt az ára, tehát ez az alapáras dolog, ez csak egy napig működött. Ezt a két céget egyébként azért is említem, nem csak itt a nagyon angol életérzés miatt, hanem a kis hajóikkal ők csinálják meg azt, hogy a norvég fjordokban pluszt nyújtanak, tehát a kisebb oldalfjordokba is bemennek, tehát ők 3 olyan céget tudok, őket, tehát az Ambassadort, a Fred Olsent, plusz még a Holland-Amerikának vannak kisebb hajói, ők bemennek kisebb oldalfjordokba is, és sokkal több fjordjárást nyújtanak, mint a nagy óceánjárók, akik a nagy fjordokba be tudnak menni. Ezért is érdekesek. Szóval ilyen is van, hogy amikor megjelenik, akkor érdemes lecsapni, és akkor még egy ide kapcsoló dolog, hirdettek egy Mystery Cruise-t, egy egész jó áron egyébként, tehát 500 font, 5 éjszaka, és azt hiszem Newcastle-ből, de mégis majdnem mindegy. Szóval a fogalmad nincs, hová mész. Nem tudom, hogy Newcastle-ből 5 nap alatt mit lehet megjárni, tehát nyilván át lehet menni, de télen van, át lehet menni Norvégiába, de télen talán nem annyira vonzó. Éjszakra nem nagyon lehet indulni, tehát azért onnan velé eléggé kitalálható, hogy talán egy ilyen, nem tudom, egy Amsterdam, Brügy vagy hasonló kör, tehát nincs olyan sok variáció, amit 5 nap alatt be lehet járni Newcastle indulásra, de ezt is valahogy imádják az angolok, és ilyenre is be lehet nevezni. Minden esetre, hát nem tudom, egyszer talán majd kipróbálom. Annyira azért nem vonz, hogy, de hogy egy programot körítenek mögé. Tehát még, amikor felszállsz, akkor sem tudod még, hogy hova fogsz menni a hajóval. Úgyhogy érdekes kezdeményezés. Hát, légitársaságnál is volt egyébként ilyen, de azok talán annyira nem jöttek be, hogy nem tudod, hova repülsz.
6: Tehát ha mondjuk tetszik, azért légitársaságnál más, mert nyilván ott mondjuk maga a repülés az rövid, viszont hajóstársaságnál vannak azért sokan, akik önmagában tetszik neki az adott hajótársaság, és majdnem mindegy, hogy merre megy.
5: Simán meg is töltik, és van a rajongótáborból, és kicsit olcsóbb is, úgyhogy ezt könnyen megtöltik. Van, akinek gyakorlatilag mindegy, hova megy, csak érezze jól magát a hajó.
6: Egyébként ilyen hasonló ilyen szempontból a transatlanti utak, mert ott is nyilván sokáig nem köt ki, tehát hogy kvázi egy ilyen önmagáért a hajóútér, és mostanában néztem, hogy azoknál is kezdenek, tehát az elmúlt évekhez képest most mintha nagyobb kedvezmények lennének most. Ott egyedül az a nagy gond, hogy valahogy légitársasági oldalon viszont valahogy nem jöttek vissza azok a COVID előtti idők, amikor voltak
5: egyirányú alacsony járatok,
6: hát, úgyhogy ott van a probléma ezekkel.
5: Ilyen üzemanyag árak, nem is várható, hogy visszajöjjenek, úgy érzem.
6: Hát nem tudom, de még egyirányú, tehát ott voltak ilyen fapadosszerű, tehát például a Level az repült, nem tudom, Martinikra, meg Guadalupe-ra, meg ilyen helyekre, tehát ahol még ha drágában is adná az egyirányú jegyet, de egyirányú jegyet adjon, és tehát, hogy mostanában azért nem annyira lehet, úgyhogy hát ez most néha szomorúan nézem ezeket a transatlanti ajánlatokat, mert jók
5: az
6: lennének.
5: Az ajánlat jó, de hát, csak hogy jössz haza.
6: Igen.
5: Tehát a hazaút azért az többe kerül. Többe kerül, mint a 10 nap hajózás teljes ellátása.
6: Így van.
5: Na, és de még ígértük még itt a dunai olcsó hajó lehetőséget, ráadásul nagyon szép szakaszon, mert ugye igazából, ami kiemelkedően gyönyörű a Dunán, az a Wahau környéke, és a másik szerintem a Dunakanyar, de hát azt persze meg tudjuk nézni magunk is, ugye a magyar hajókkal, és hát mondjuk, ha úgy veszük Esztergomtól, Bécsig azért viszonylag nem annyira látványos szakasz következik, tehát hogyha Passauból Bécsig és visszamegyünk, az egy gyönyörű rész, és végig nekem nagyon-nagyon tetszett, és pont ezeket az utakat is áraszta le az Aróza, akikről korábban beszéltünk, úgyhogy vannak ilyen egészen meghökkentő 250 eurós áraik, ez általában ezek 400-tól 450-től szoktak indulni, 4 napos utak, ezek úgy néznek ki, hogy délután Passauból indul, különféle sok szolgáltató van, sok variáció van, most a kiemelkedően a legolcsóbb lehetőséget mondom, ezt dobta be az Aróza, ők lejtmenetben, mármint hogy a folyón lefelé, megállás nélkül jönnek Bécsig, de azért arra figyelve, hogy a Wahau völgy az nappal legyen, és ott szépen kicsit be is lassít a hajó. Visszafele pedig, miután egy fél napot Bécsben töltött, másnap Dünsteinben meg is áll a hajó, és egy fél napot ott tölt, utána Melkben és Linzben van még megálló, Linzben egy egész napot tölt, mert reggel 7-kor érkezik, és este indul. Természetesen az évnek a legsötétebb időszakáról van szó, tehát ezek a novemberiek és eléggé last minute lehetőségek, de akkor november elejétől november 20-ig, 25-ig van ez, utána azért már följebb mennek, és ahogy kitör a karácsonyi vásár szezon, akkor azért még valószínűleg jobban el tudják adni. Egyébként ezen a szakaszon viszonylag jó a haladás most is, miközben Budapest továbbra is elérhetetlen, és erre talán senki sem gondolt, hogy még október közepén is mélyponton van a vízállás, és még mindig semmi jele gyakorlatilag, hogy a normál vízállás helyreállhasson, vagy ha nem is a normál, legalább az annyira alacsony, hogy hajózni lehet.

0: szerintem ez egy kiváló lehetőség, úgyhogy érdemes kipróbálni.
1: Hát igen, én is nagyon sajnálom ezt a magyarországi vízállás, de hát ez egy több mint száz éves probléma, hogy itt valahogy ez most csúcsosodott ki.
0: Jó, de ez most egészen extrém.
1: Ez igen, ez tény, tehát hogy azért.
0: De én beszéltem vízügyi szakemberrel, és az ő legvadabb rémálmában sem fordult elő, hogy október közepén ugyanott vagyunk, ahol június végén gyakorlatilag, úgyhogy ez tényleg döbbenetes, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Majd beszélünk arról is, hogy erre a budapesti turizmus, hogy reagálít, az ebben érdekeltek, mert itt több százere, több mint, nem akarok hülyeséget mondani, de több százere turista érkezik ezen az úton Budapestre. Egy komoly iparágról van szó, ami nálunk radar alatt fut, mert ugye a magyarok részt vesznek benne, utasként nem, gyakorlatilag alig kevesen indulnak innen, és a magyarok használják ki ezt a lehetőséget. Viszont a magyar, a beutazó turizmus szempontjából egy fontos terület, de hát ugye mi nem ilyen műsor vagyunk, aki ezzel foglalkozik, hanem inkább arra hívjuk fel a figyelmet, hogy nekünk is érdemes beutazni a legszebb európai folyókat. Hát ennyi félt a mai műsorban, Alexi, köszi még egyszer, hogy itt voltál, és akkor folytatjuk majd természetesen jövő héten újabb országokkal és témákkal. Bíz magadban, utaz okosan, a jelszavunk változatlan, okosutas.hu-n olvashatjátok el a további híreinket. Találkozunk jövő héten. Szervusztok!
1: Szervusztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend akár 5 millió forint kedvezménnyel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út, 119/C, és Etele Pláza, 11. kerület, Hadakutya 1. schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Elfogadta a parlament a gyermekvédelmi törvénycsomagot. Hatékonyabb lehet az első segélynyújtás. Túl van a műtéten 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Részben módosította az egészségügyi kamarákról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A jogszabályt szeptember végén megfontolásra küldte vissza a köztársasági elnök. Baka András egyebek mellett kifogásolt egyes határidőket az etikai eljárások átmeneti szabályai körében. A parlament emellett elfogadta a gyermekvédelmi törvénycsomagot is. Ez erősítheti a gyermekek védelmét például a közterületi kommunikációban. A csomagot a Fidesz és a KDNP gender törvénynek nevezte és ellene szavazott, a Mi Hazánk sem támogatta. Egyszerűbbé, hatékonyabbá válhat az életmentés, az első segélynyújtás az új európai szakmai irányelvek mentén. Fontos az is, hogy a lakosság is felkészüljön, és minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke.
4: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
3: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A Szentszék közölte, hogy a katolikus egyházfő operációja pozitív eredménnyel zárult, már ki is hozták a műtőből. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, emiatt volt szükség a műtétre. A terrorellenes ügyészséghez került a dél-franciaországi iskolai lövöldözés kivizsgálása. Az eset tegnap történt. Egy 14 éves fiú nyitott tüzet vadászpuskával egy középiskolában, az igazgatót és egy tanárt sebesített meg. Egy iskolai alkalmazott fegyverezte le a fiatalt, akit már le is tartóztattak. Azzal gyanúsítják, hogy csatlakozott egy tömeggyilkosságokat dicsőítő mozgalomhoz. Egyelőre derült idő van, de éjféltől északnyugat felől szakadozott felhőzet érkezik. Az ország délkeleti felén derült, legfeljebb fátyol felhős lesz az ég. Csapadék az ország nagy részén nem valószínű, csak északnyugaton csepereghet az eső. Hajnalban foltokban párásság, köd előfordulhat, a szél általában gyenge marad. 0 és 6 fok között alakulnak az éjszakai minimumok, a derült fagyzugokban viszont gyenge fagy is előfordulhat. Holnap változóan felhős napos időre számíthatunk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van,

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borra való gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok, kövessetek minket a Facebook oldalunkon, az Instagramon, és keressétek fel a borravaló.hu-t, ahol az összes eddigi adásunk meghallgatható podcast formájában. Sokat beszéltünk az elmúlt időszakban a különböző párlatokról, borokról, és ennek kapcsán pedig az alkoholfogyasztás is felmerült, mint téma, hiszen érdekes változó trendek vannak, amelyek a különböző párlatokra és a borokra és a sörökre is kihatnak. Arra az aspektusról viszont nem beszéltünk, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, mégpedig az, hogy hogyan lehet felelősen szórakozni, a felelős szórakozásról. Készült egy nagyon jó társadalmi kezdeményezés, az Így áll okosan, és ezzel kapcsolatos egy olyan applikáció, aminek az a neve, hogy TipsyWise. Úgyhogy itt van most a stúdióban a TipsyWise-nak az alapítója, és az Így áll okosannak a szervező alapítója, Mányi Balázs, illetve Bedi és Bebe a Melody Maker zenekarból, mint nagykövetek. Sziasztok!
2: Hello!
3: Sziasztok!
1: Na, beszéljünk először arról, hogy mi ez az Így áll okosan.
3: Az Így áll okosan egy társadalmi kezdeményezés, egy páran alapítottuk, és hát elég vicces a sztoria, mert pont egy bulin történt ez az egész, ahol volt alkoholfogyasztás, és bizony kitaláltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha minden ki tudatosan és minőségi italokat fogyasztana szemben a mennyiség helyett, mert hogy ez mégiscsak sokkal jobb, és látjuk azt a trendet mi is, hogy az Z-generációnak megváltoztak a fogyasztási szokásai, és emellett még a mikorosztályunk is változik, és emiatt gondoltuk, hogy emiatt kellene egy applikációt létrehozni. Ez egy nagyon fiatal kezdeményezés, 3 hónapja létezünk, az applikáció körülbelül 2,5 hónapja, és tulajdonképpen erre ráhúztunk egy teljes, hát nagyon sok lábat építettünk erre. Az első ilyen lábunk, amiért itt a Melody Makerből is itt van Bebe és Bedi, a zenész nagyköveteink, hogy azt gondoltuk, hogy a jó koncert az attól jó koncert, hogy másnap is emlékszünk rá, akár zenészek vagyunk, akár pedig közönség. És aki zenész, és ezt fölvállalja és beáll mögénk, őt nagyon szívesen látjuk, és a kultúrát szórakozás is, és az egymásra figyelés is nagyon-nagyon fontos. Tehát nem csak a felelős alkoholfogyasztás, hanem maga a szórakozás, és azért még van egy pár lábunk, amit majd a műsor során elő fog kerülni.
1: Mit szóltatok, amikor felkértek titeket erre?
4: Hát az én szemem az elkerekedett.
5: Én ugyanezt akartam mondani, hogy kikerekedett a szemünk.
4: Hogy ilyen hírünk van, nem? Az igen. Megmondom őszintén, hogy én az alkoholfogyasztásnak minden oldalát töviről hegyire átvizsgáltam annak idején. Azonban hozzáteszem, és az első legfontosabb dolog, arra kérnek mindenkit, hogy ezt ne azért használják, ezt az applikációt, hogy aztán autóba üljenek, mert ugye köztudottan null tolerancia van. Tehát véletlenül se jusson eszébe senkinek, hogy csak ezért letöltse. Viszont, ha már szeretne tényleg emlékezni arra a bulira, ahol volt, és nem szeretne aztán másnap iszonyatos fejfájásra kelni, akkor mindenféleképpen én azt gondolom, hogy javallott ezt használni. Már csak azért is, mert én azt gondolom, és egy kicsit elébe vágok ennek a dolognak, hogy 3 fajtája van, aki alkoholt fogyaszt. Az egyik, aki szeretne szórakozni, még adott esetben nem tudja a mértékét, az egy dolog. Van, aki bizonyos dolgoknak elnyomására próbál inni, és általában azok szoktak a legrosszabban végződni ezek a dolgok. És hát van, aki kezdőként gyakorlatilag nem tudja a mértéket, és aztán jön a probléma. Meg a másik fontos dolog, de egyébként vágjatok közben nyugodtan, mert... ez a küldetés.
1: Te lettél a keynote speaker most.
4: Igen. És volt még egy dolog, de most azt elfelejtettem így hirtelen, úgyhogy át kell, hogy adjam
1: a szokat. Azt mondtad, hogy neked is kikerekedett a szemed.
5: Igen, mert hogy ebben a kontextusban nem feltétlenül gondoltam, hogy a Melody Makerre gondoltatok. Bár ha tudnátok, hogy valóban a Melody Maker zenekarban buli előtt nem iszunk. Tehát, hogy pont azért, hogy tudjunk egymásra figyelni, és saját magunkra is. Most én az énekesek szemszögében mondom, de mondjuk egy hangszeres zenésznél is fontos, hogy ugye együtt együtt legyen a csapat, tehát hogy mindenki figyel a másikra, hogy olyan legyen az a groove, meg olyan legyen a lüktetése a zenének, meg minden. Illetve az énekeseknél most ezt hagyd mondjak el egy ilyen teljesen személyes kapcsolatot, hogy azért sem jó inni, bár tudjuk, hogy az alkohol az felszabadítja a gátlásokat, vagy valami, viszont el is, kicsit ugye el is álmosíthat, vagy így eltúnyíthat, tehát a fókuszt az abszolút csökkenti, illetve nem tudunk úgy levegőt venni, és akkor a támaszt nem tudjuk úgy használni. Tehát,
4: hogy nem is beszélve, bocsánat, igen, hogy szárítja a hangszálakat.
5: Tehát, hát főleg a sör. Úgy, de a többi alkohol is, de hát a sör az nagyon-nagyon.
4: Csak azért nyugodj, mert soha nem ittom sör.
5: Tényleg?
4: De soha, én nem bírtam meg, de nem is ez a lényeg. Meg hát én most már hát lassan 10 éve egyáltalán nem fogyasztok alkoholt, úgyhogy így lehet annélkül is. Tehát, hogyha
5: te annélkül ember... is elég bolondos tudsz lenni, hál' Istennek, és pöröksz ezerre.
3: Igen, itt felmerült a hidratáció, nagyon fontos, hát ezt mindenki tudja, hogy az alkoholnak azért vízelvonó, de hidratációs hatása van, úgyhogy mi is ezt hirdetjük az applikációban is, hogy ígyunk vizet. Tehát, hogyha iszunk valamit, akkor utána ígyunk egy vizet. Ez a bizonyos zebracsík, egy ital, egy víz, de hát azt is csak egy bizonyos mértékig.
5: Csak erre hogy próbálja, nem tudom ösztönözni az app, mert én, hát nyilván én is szórakoztam már is, hogyha én elkezdek inni, van egyébként egy ilyen zenészmondás, hogy vagy eszünk, vagy iszunk, meg
4: de fél... De egyik sem megyen a másikra.
5: Igen, tehát, hogy akkor elég nehéz magunkra erőltetni, hogy na jó, akkor a következő ital az egy víz legyen, tehát valahogy akkor annyira nem csúszik, erre van valami módszer, hogy
3: igen,
5: akkor kicsit
3: nálunk az applikáció legyen. Szól, tehát itt a köröket tudjuk rögzíteni, amikor elmegyünk a pulthoz, akkor rögzítünk egy kört, vannak benne játékok, hogy kifizeti ezt a kört, és így tovább, és így tovább, de magunknak is tudunk, akár alkoholmentest is, akivel valaki nem iszik.
4: Nagyon kezdesek, hogy gondoltatok rá.
3: Minden második kör után szól nekünk az applikáció egy kis finom üzenetbe, hogy ígyunk már hozzá vizet, és a negyedik üzenetbe pedig szól, hogy együnk rá valamit, hogy egy picit fölszívja, illetve hát vannak partnerhelyeink, akik csatlakoztak ehhez az applikációhoz, és ők garantálják azt, hogy aki bemegy hozzájuk, felmutatja ezt az applikációt, az első körhöz kap mindenki egy pohár vizet ingyen, és valami kis rákcsálnivalót, ilyen mediterrán mintára.
4: Ez tök jó, egyébként.
3: Igen, és már elég sok partnerhelyünk is van, tehát nagyon sokan fölvették, főleg a borászatok mentek erre rá, hiszen náluk ez általában alapból van, de itt például a budapesti pubok és bárok is.
1: Egyébként nagyon fontos több része ennek, és azért is örültem, amikor írtam és elolvastam, hogy miről szól ez az egész, mert nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni a különbséget a mértéktelen és ahogy te mondtad, ész nélkül mértéktelen alkoholfogyasztás és a felelős szórakozás között, és ez az a baj, hogy persze, hogy egy társadalmi problémával állunk szemben, ami miatt nagyon sokan összemossák. Ugye egyébként a borosoknak, párlatos cégeknek ez is egy nagy problémája, hogy egy olyan negatív trendbe kerültek bele, amivel nagyon nehéz küzdeni, miközben, hogyha megnézzük, hogy mondjuk fejenkénti alkoholfogyasztásban milyen nemzetek vannak előttünk, vagy mondjuk borfogyasztásban, hogy hány liter bort isznak meg mondjuk a portugálok, az olaszok, a franciák, akkor azt látjuk spanyolok, hogy sokkal többet, és még sincs egy olyan jellegű alkohol problémája a társadalomnak, mint Magyarországon, mert itt, hogyha ugye tisztelt a kivételnek, de azt látjuk, hogy a különböző dohányboltok előtt szét vannak dobálva, meg így az ablakokra föl vannak téve a kis üvegek, meg ez a kis fekete műanyag kupak szét van dobálva a bicikli úton, ahogy vezet el ugye a dohányboltól a bicikli út. Szóval ez szomorú, mert ugye itt arról szól a történet, hogy valami olyat kell gyorsan reggel,
5: ami hat,
1: vagy
5: igen,
1: gyorsan, ami gyorsan
5: igen.
1: Hat, és akkor tompítja igen. Az élet fájdalmait.
5: Itt jön vissza, amit a Bebe is mondott, hogy ez az egyik ok, hogy miért isznak, vagy miért fogyasztanak alkoholt, tehát nem feltétlenül a szórakozás miatt, hanem valaminek a tompítására. De hát ez meg szerintem nálunk miért nem annyira divatos, hogy pszichológushoz járjon az ember, vagy mondjuk valami spirituális fejlesztésre, önfejlesztésre, ahol ezeket a blokkokat ki tudná oldani.
4: De a másik dolog meg az, hogy mindig a fejét ütősödik a hal. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az edukáció az a szülőknél kellene, hogy elkezdődjön. És fontos lenne az, hogy például most elmondom a saját példámat, amikor én kicsi voltam, akkor, és elértem azt a határt, amikor már lehetett alkot fogyasztani, akkor egy buli előtt édesapám azt mondta, hogy gyere csak üljünk le. És akkor hozott egy üveg viszkit, kibontott, és akkor megkóstoltatta velem. És hát az első maga az első hatás az nem volt túl jó. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindenféleképpen a szülőkön nagy hangsúly van az, hogy tudnak a azzal a generációval, a felnővő generációval szót érteni. Mert én azt látom sokszor, hogy mi nem értjük őket, ők nem értenek bennünket, és ezért elsétálunk egymás mellett, tehát hogy valahogy akár így az applikáció kapcsán most bejött egy
3: ilyen.
4: És ha jól tudom, lesz is egy edukációs turné.
3: Igen. Tervezzük, hogy megszólítjuk az E-generációt, mégpedig gólyatáborokban, egyetemi panelbeszélgetésekben és akár fesztiválokon is, ahol egy tudatos beszélgetést szeretnénk, meghívott vendégekkel, zenész nagyköveteinkkel, szakértőkkel, akár szomeliével is, illetve tervezünk tudatos kóstolókat nekik, hogy tudják, hogy milyen hatással van, ugyanez, amit Bebe mondott, hogy megisznak egy korty alkoholt, az milyen hatás, ez hogy hat a testükre, viszünk majd alkoholszondát, van egy olyan cég, aki támogat minket alkoholszondával és drogtesztekkel is, mert én azt gondolom, hogy a felelős szórakozáshoz az is hozzátartozik, hogy figyelünk egymásra, ez is ez benne abszolút, van az applikációba, igen. És mondjuk fölveszünk egy olyan karszalagot, amire rá lehet csepegtetni, hogy van-e randi droga az italunkba, vagy sem.
1: Mi ezt is
3: az ászlókra tűztük, hogy ez ellen is valamennyire küzdjünk, hiszen ez is hozzátartozik a tudatos felelős szórakozásra, illetve az egymásra figyelés, tehát az applikációban meg tudják egymást jelölni az együtt szórakozók, és látják, hogy hol vannak. És ha valaki, ne adj Isten, nem fogyasztott felelős, sem az előfordul, akkor látják, hogy ő már 5 kilométerrel odébb van, mint ahogy kéne, akkor lehet, hogy őt össze kell szedni, vagy a feleségünknek, férjünknek, szülőnek is tudunk jelezni egy gomba, hogy már a 10. körnél tartunk, és itt és itt vagyunk. Csak egy gombbal, egy Google Maps-en hoz egy térképet, és akkor össze lehet szedni. Nálunk a baráti társaságban előfordult már ilyen, hogy
4: a gyerekeket olyan... össze kellett?
3: Nem a gyerekeket, hanem a szülőket.
4: Jó, topítani akartam egy kicsit a történetet, de igen.
3: Hát valaki már külföldről is hívta a kedves párját, hogy itt és itt vagyok, és nem EU-s országból volt, és elég nagy telefonszámlát csinált az applikáció, elég lett volna, van mobilnete, és már is tudja a feleség, hogy hol van.
1: Figyelj, szerintem sorra vesszük majd pontosan, hogy mit tud az applikáció, meg hogy miről szól az Így áll okosan, mert így részleteket már elárultál. Még egy kicsit a nagyköveteknek a tapasztalataira vagyok kíváncsi, hogy ti mit láttok a bulikon? Tehát, hogy mennyire hangsúlyos elem az, hogy most dobjunk el mindent le a láncot, vagy ez változott-e?
5: Szerintem nálunk, igen, nem annyira, tehát a mi közönségünk az többnyire ilyen kultúrát alkoholt fogyasztónak tűnik, vagy legalábbis
4: meg egy tapasztalatok
3: alapján. Jól bírják.
4: Igen, jól edzett, artizett a közönségünk, meg tehát az E-generáció másféle szórakozási módot szokott választani. Nem mondom azt, hogy nincsenek nálunk, de azért a mi korosztályunk az, aki velünk együtt felnőtt, általában Melody Maker koncerteken ott vannak. Ám bátor, várom mindenkit szeretettel egyébként.
5: Meg egyébként már most például Szegeden is, meg a Peter Stereson is rengetegen voltak. Már egyébként is az fiatal jön, tehát, hogy igen.
4: Egyébként szülőkkel lehet őket látni, és azt gondolom, hogy ez lehet egy visszatartó erő, illetve egyfajta kordon, vagy inkább felügyelet, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt jó szóval.
5: Gardedán volt régen, tudod.
4: Igen. És azért ott lehet látni, hogy azért odafigyelnek egymásra. Még akkor is, hogy együtt szórakoznak. Igen. Tehát, hogy így azért könnyebb a történet valamivel, illetve kordában tartató. De azért jártam már egy-két olyan koncerten, ahol mondjuk két generációval arrébb lévő fiatalok szórakoztak, és ott azért estek keltek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy
1: de van egy ilyen a fiatalokban, nem? Egy ilyen, hogy nyilvánvalóan, ahogy te is mondtad, a gólyatáborok és az egyetemi bulik, meg ez a közé, tehát akkor szabadul bele az életbe. Tehát azért azt, hogy is mondjam, az nagyon szemellenzősnek kéne lenni, ha azt mondanánk, hogy ez a fajta tomboló bulizás az nincs, ez minden év járatnál, vagy évfolyamnál, vagy generációnál megvan.
5: Próbálhatják a határaikat, meg mindent ki szeretnének próbálni, aztán jönnek a tapasztalatok, és akkor rájön egyébként szerintem magától is az a fiatal, hogy fú, múltkor kicsit túlőttem a célon, és milyen rossz volt másnap.
3: Hát, ha rájön,
4: Van, akik igen, csak feszegetik a határokat, teljesen mindegy, hány évesek. Tehát, hogy ezt azért lássuk őszintén, álszentek lennénk, ha azt mondanánk, hogy a mi generációnkban nincs olyan, aki még mindig a 15 éves, vagy 16 éves korát éli. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az applikáció már csak azért is jó, mint ami elhangzott, hogy tudunk figyelni a másikra, mert azért, amikor az ember alkot fogyaszt, nem feltétlenül a kontroll az első, ami az eszébe jut. És hát amit mondtál, hogy igen. Tehát, hogy amikor kiszabadul az ember, nálam is akkor kezdődött a haddelhad, amikor elmentem a főiskolára, és kiszabadultam a családi fészekből, és akkor gyakorlatilag no control. Nem tudja az ember, hogy mi az, amit bír. Tehát ez a legnagyobb baj, hogy nem tudja, hogy mi az, amit bír. Én hál' Istennek sokat sportoltam, és azért nálam másként hát megcsapódott le a más. Tehát, hogy azért bizonyos fizikai korlátokat nem tudván, azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez az applikáció segíthet abban, hogy ne renjen rosszul.
1: Tartunk most egy gyors szünetet, aztán jövünk vissza, maradjatok velünk, a TipsyWise Így áll okosan kezdeményezéséről és alkalmazásáról van szó. Itt van Mányi Balázs, az alapító, illetve a Melody Maker zenekarból Bedi és Bebe.
0: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: felejtsétek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
3: Sun & Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Sun & Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Sun & Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságos internet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Ez továbbra is a Borravaló Gasztrokultúra magazin. Arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet felelősen szórakozni. Készült erre most egy nagyon jó applikáció, illetve van egy ilyen társadalmi kezdeményezés, az Így áll okosan. Mányi Balázs van itt velünk a stúdióban, illetve a Melody Maker zenekarból Bedi és Bebe. És ugye ott tartottunk, hogy mit láttok ti zenészként a bulikon. Illetve hát ugye az is kérdés, hogy vajon, amit említett Balázs, még ez egy fontos dolog, mert szerintem ennek a társadalmi kezdeményezésnek ez is az életre hívója, hogy az egymásra figyelés, ugye? Ez a party drog, ez a bedrogoztatás, ez eléggé elharapódzott az utóbbi időben, voltak nagyon rossz, sajnos nagyon rossz történések is nemrég. Ti ezzel találkoztok, vagy mit láttok ebben, így hogyha beszélgettek más zenészekkel?
2: Az információ hozzánk is eljutott, de hál' Isten most speciál személyesen nekem nem volt, és nem is lesz hasonló megtapasztalásom, de a baráti körben is volt már ilyenre példa, és akkor tényleg akkor is az volt a szerencse, hogy az a fiataloknak a baráti köre összetartó volt, és figyeltek egymásra. Tehát, hogy bár még akkor nem létezett ez az app, de hogy igen, szóltak akár szülőnek, vagy ott maradtak mellette, ittatták, stb. Ez egyébként borzalmas, tehát én annyira örülök, hogy amikor még mi voltunk fiatalok, akkor ez még nem volt divat.
3: Bárkivel előfordult egyébként, tudom, az a baj, hogyha nem lezárt palacból, vagy üvegből kapod az üdítőt, vagy valami bármi mást, akkor fel kell, hogy merüljön a gyanú, hogy ott lehet benne bármi. Most nem gyanúsítgatok senkit. Uh-huh. Nekem volt személyes tapasztalatom, a volt feleségemnek a nagybátyja járt így, aki egyik pillanatban még táncolt az ő feleségével, nagyon vidáman, a másik pillanatban meg a kidobókat ölelgette, majd négy kézzel mászott a lépcsőn, és hát ez nem csak, hogy ez egy rossz poén, mert egyébként nem látom az értelmét ennek, hogy mások azon szórakoznak, hogy egy idézőbeti áldozat kúszik, mászik, vagy olyan dolgokat csinál, amit egyébként nem csinálna, és nem találom az értelmét ennek. Ráadásul baromi baleset veszélyes. Tehát amikor valaki elveszti a tudatát, akár kilép egy autó elé véletlenül, vagy kényszerképzettei támadnak, ugye vannak ezeknek
2: erről is volt nem olyan rég, ugye?
1: Igen, hát erre utaltam, nagyon szomorú sztorik voltak, igen. Vegyük végsorra, Balázs, azt, hogy született a Tipsy Wise, illetve hogy mik a funkciók?
4: Jó. Ahogy utaltam rá, igen, ez egy nagyon vicces történet. Egy összejövetelen ültünk, és hát fogyasztottunk alkohol, de természetesen csak felelősen és tudatosan. és akkor jött ez az ötlet, mégpedig onnan, hogy ott volt egy ilyen bluetoothos hangszóró, amire próbáltam én rácsatlakozni, majd mindig azt írta ki a telefonom, hogy kérjen hozzá engedélyt a feleségétől. Tehát kiírta a feleségemnek, mondom, én ilyet még nem láttam, és akkor ezzel röhögtünk, és akkor tényleg megjelent az ő telefonja, hogy engedélyezi Mányi Balázs csatlakozását.
3: Ezt nem mondod.
4: Komolyan mondom, én azóta sem láttam ilyet. Nincsenek véletlenek.
1: Nagyon jó. Vagy ezt a márkát add meg nekem.
4: Igen. Szerintem valami no-name
1: kínai volt. Az a buli gyilkos általában, amikor mindenki elkezdi bepakolni a zenét, és nincs egy ilyen logikus menet, mert akkor szétfolyik az egész. Ugye?
3: Persze.
1: Na, oké,
4: igen,
1: szóval.
4: És majd ezután jött, amikor valaki hozott egy tálcán egy köritalt, hogy akkor lehet, hogy erre is engedélyt kéne kérni. Hát akkor erre csinálunk egy applikációt. És akkor utána jártunk, hogy ez hogy is működik, hát GDPR és ilyesmi miatt természetesen ilyen nincsen, hogy a feleség, férj bármit is jóvá hagy, hogy mi mit csinálunk, de utána elkezdtük finomítani a koncepciót, és azt gondoltuk, hogy ebből azért kijöhet valami jó dolog, és innen indult az egész. Hát a fő funkciója az a tudatos fogyasztás, hogy meg tudom adni már előre egy ilyen önreflexióval, hogy hány kört szeretnék inni, mennyit szeretnék fizetni, illetve mikor szeretnék hazaérni. Ha nekem ez sikerül, akkor ilyen badge-eket kapok, mint a sportalkalmazásokban.
2: De ezt szerettem volna kérdezni, hogy van-e valami ilyen jutalmazós része, mert az fontos.
4: Kapom a badge-eket, és igen, akkor gyűjthetem, hogy sikerül-e, és amikor beállítok egy kört, akkor megadhatom az alkoholtartalmat, és ez megint csak az egymásra figyelés, hogy például aki nem fogyaszt alkoholt, tehát le tud menni egy társaság, és ugyanúgy be tudja állítani, hogy az ő köre az egy 0%-os. De azt állítja be, hogy ez mit tudom én, egy tömény, akkor mi ki is számoljuk rögtön, hogy ez hány alkoholgram, körülbelül mennyi idő alatt bomlik le, hogyha megadta a súlyát, nem ért meg korát, Illetve...
2: És ez mennyire hízlal.
4: És hogy mennyire hízlal. Igen, és megjelenik, rögtön megjelenik a kalória, hogy ez mennyi szabad kalória, amit nem étellel vittünk be. Úgyhogy nagyon, nagyon sokaknak ez fontos, tehát ezt tudják nézegedni. Én azt gondolom, hogy egy csomó olyan applikáció kint van a piacon, ami nagyon nagyot ment, és
2: hát,
4: és
2: hogyha hölgyek számogatják a makrókat, meg a minden hát fehérjét, meg minden,
4: igen.
2: Akkor,
4: az, igen.
2: Akkor igen. Az alkoholfogyasztás
1: is legyenek tisztán. És akkor benne vannak ezek a körök, kiszámolja ezeket az applikáció, kicsit így akkor tudatosítja, hogy mi történik aznap este, és akkor én a társaságot alakíthatok ki az appon belül?
4: Így van, egy esti session tudok indítani, és akkor hozzá tudnak csatlakozni QR-kóddal vagy kóddal, és akkor ott egymást meg tudják jelölni, és hogyha megosztják egymással a helyadatukat, akkor látják is, illetve olyan szurkolókat is be, mi úgy hívjuk őket, hogy szurkolók tudnak bevonni, hogy jól menjen az este, ezek a szülők, feleség, rokonok, és akkor neki tud küldözgetni üzenetet. Ez volt amúgy az alapkoncepció, és aztán kinöveztettünk még egy pár lábat ebből, mert folyamatosan a kis csapat állandóan ötletel ezen, és akkor utána vissza is nézheti az estét, tehát ezeket mi rögzítjük, és lehet, hogy ez is elgondolkodtatja, hogyha már a héten az ötödik ilyen estét indítja, akkor ott már átcsúszunk egy picit nem tudatosba.
3: Egyébként még azzal lehetne, tudom, hogy ez borzasztó hardware igényű, hogy felvegye a telefon az estét.
2: Ja, Istenem.
3: Hogy vissza tudja nézni magát. Lehet egy visszatartás, hát amikor fotókat néztünk
2: régóra. Igen.
3: Isten,
2: igen.
3: Így néztem ki. Igen. Tehát, hogy az is lehet, hogy visszatartó erő. Jó, de tudom, ez megint GDPR is, minden más egyéb függvénye.
4: Igen, de még lehet egy ilyen. Pont most fejlesztünk egy olyan részt, van amúgy egy kóstoló funkciónk is, pontosan onnan jött, hogy nagyon sok italkóstolón voltunk már a kis csapat, és mindig elfelejtettük az esetek többségébe, hogy mit is kóstoltunk, és hogy az mennyire, a legjobbat talán megjegyeztük, de mondjuk a második, harmadikat nem. Itt előre föltölti, aki a kóstolót tartja, és akkor végig lehet íz, illat, szint, tehát ez már egy kicsit, ez is egy tudatosság fele elmenő dolog, és akkor azt másnap is vissza tudom nézni, vagy harmadnap is, és újra tudom élni tulajdonképpen, hogy mi volt az
2: hát, hogy újra meg tudod vásárolni, vagy hogyha vendégséget szervezel, akkor
4: igen,
2: be tudod
4: akkor
2: szerelni.
4: Tudok, igen. Én most már nem is tudom, hogy honnan jött mi is volt a vezér gondolat. Ja, a felvétel.
3: Hogy felvétel.
4: És elkezdtünk szervezni így áll okosan kóstolókat, ahol a tudatosságon van a hangsúly. A szakember elmondja, mit kell tudni az adott italról, de maga a kóstolón egy nagy része a tudatosságról szól, és a végén fújhatunk velünk egy szondát, hogy nézzék meg, hogy hogyan is történik ez az egész, hogyan bontja a szervezetük mondjuk egy 2 órás kóstolóba, közben ettek is, és bizony ez a szonda ezt tud fotózni. És kiírja, hogy igen, 1,5% és mellette ott van a fej, hogy ott milyen
2: fejlődik. Ez tudod, mit te mérni, Vidám Parkban, vagy különböző helyeket csinálnak olyan egy ilyen pillanatfotót.
4: Én azt gondolom, hogy
1: nem biztos, hogy a legjobb pillanatban készül, de ez is lehet egy ilyen tudatosító. Hogyan... működik már egy ideje, milyen feedback van azzal kapcsolatban, mert nekem itt szülőként is, meg egyébként is az a véleményem, hogy kevésbé szeretik megosztani a helyüket.
2: Igen.
1: Tehát ezt a fajta kontrollt így a gyerekek, vagy a fiatalok, ugye már így kell őket hívni, mert tényleg azok lettek közben, időközben, tehát ők ezt így kevésbé szeretik, de az is elképzelhető viszont, hogy belátják, hogy ennek hogyha nem él vissza vele a szülő, hanem ezt jól kezeli, akkor ez egy szuper dolog lehet, mert mindenki nyugodtabb.
4: Természetesen, hát ez önkéntes alap, senkire nem kényszerítjük, rá van rajta egy csúszka, hogy megjelölöd, vagy megosztom, vagy nem osztom meg, de én két dolgot hallottam, hogy a nagyon fiatalok, akik már fogyasztanak, tehát én 18 év körüliek, ők két dologra hallgatnak, az egyik a szülők, érdekes módon a szülők, a másik meg a barátok. Tehát, hogyha a barátok csinálják, vagy a szülő mondja neki, akkor lehet, hogy fogja csinálni. Ez az egyik. A másik, hogy egy új trend van kialakulóban, ez nem az, hogy bejelöljek a közösségi médiába, hanem megosztom veled a lokátoromat. Tehát ez a legújabb. Én ezen akkor a hátas dobtam, hogy úgy ismerkednek, hogy két társaság ott vegyülnek, és akkor na, akkor te ki vagy, hogy vagy? De figyelj, megosztom a lokátort. Nekem...
3: ez nagyon szkifinek tetszik.
4: Igen. Nekem van egy polgári szakmám, ami az IT-hoz kapcsolódik, meg a kibervédelemhez, mert ezt az egészet úgy utána, meg mellette csináljuk, és nekem ettől ez egy nagyon fázik a GDPR-tól a dolgom, hogy én idegenekkel megosztom a lokációmat csak úgy egy buli után, tehát azt se tudom ki
1: hát
4: az.
1: Hát jó, de gondolom ez, tehát hogy is mondjam, ez egy ilyen időszakos valami, vagy ez egy ilyen, tehát gondolom be tudja állítani.
4: Hát én remélem.
2: Igen. Csak ha, nem hát, akkor megszüntet, igen.
1: Erre is kell egy tudatosítás nyilvánvalóan.
4: Hát igen, az, egy, az ez... egy másik applikáció.
3: De egyébként, amit mondtál, hogy ez szerintem biztonságot is jelenthet olyanoknak, akik szeretnének szórakozni, meg adott esetben a szórakozással együtt járó dolgokat szeretnék élvezni, hogy én biztos vagyok benne, hogy van olyan, aki biztonságban tudja magát, hogy bármikor, ha baj van, akkor tudom a szülőt értesíteni, mert ez szokott
2: lenni. Mi is a gyerekeknél, igen, ezt
3: régen, amikor még tárcsázós telefonok voltak, akkor aztán hívogathattuk, mert vagy fölvette, vagy otthon volt, vagy nem. Tehát ami nem léteztek mobiltelefonok. Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy jó funkció.
4: Mert különben is az aprót fröccsre költöttük, nem? Nem,
3: az meg a másik. Az meg a másik.
2: Nem, nekem is megnyugvás, hogy nekünk két nagy fiunk van, és férjemmel mi megbeszéltük a gyerekekkel, vagy hát a fiúkkal, hogy mert először nagyon ellenkeztek, főleg a kisebbik, hogy tényleg csak biztonsági okok, mert gondolják át, hogyha bármi történik, akkor legalább tudjuk, hogy hova lehet értük
3: hát
2: menni.
3: Hát ráadásul ők külföldön vannak, ha jól tudom.
2: Most igen, a kicsi igen, de amúgy, tehát amikor itthon elmegy, mehet bárhova, tehát nyilván rá van bízva, csak az nekem megnyugvás, hogy tudom, mit tudom, ha ránézek hajnalban a telefonra, hogy merre van, akkor most tudom, hogy meg nagyjából tudom, hogy a barátai figyelnek egymásra, csak hogyha bármi történne, akkor tudjam, hogy merre kell elindulni kocsival. Vagy
1: persze, igen, egyébként minden szülőnek ez megvan, hogyha elmegy buliba a gyermek, akkor hát mikor ér haza, hol van, azokkal a barátokkal van-e, és egy szülőnek annál rosszabb nincsen, amikor ezeket a híreket olvassa, ugye, hogy keresik eltűnt a valamelyik nagy fesztiválról, és csak annyit arra emlékeznek, hogy valaki látta a repülőtéren, igen, meg ilyesmi. Szóval, tehát én ezt szülőként olvasom, akkor hát azért ez így elég hátborzongató. Ráadásul egyébként baráti társaságként sem egy utolsó dolog szerintem, mert hogy én is hallom a fiamtól, hogy olyan, amikor olyan helyekre mennek el, ahova nem sűrűn járnak, vagy történtek keményebb ilyen nyók, vagy ilyen esetek, akkor odafigyelnek arra, hogyha valaki egy kicsit többet ivott a kelleténél, akkor nehogy már ott hagyják szerencsétlent valahol ott feküdjön valahol az utcán, vagy a szórakozó helyen. Úgyhogy, és ilyen, egyébként ilyen, hogy is mondjam, működés közbeni visszajelzés, ilyen jellegű, ilyen tesztről jött feedback?
4: Volt, hát saját magunk is teszteltük idén egy fesztiválon.
2: És
3: én így hiteles a dolog.
4: És én tűntem el.
1: Akkor ez egy arra saját bőrödön rögtön. És működött?
4: Hát utána egy kicsit kellett fejleszteni rajta.
1: Na, hát erről szólnak ezek a visszajelzések.
4: Igen, ezért teszt, igen, ez a nyári fesztiválon sikerült.
3: Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Tehát, hogy ezt lehet bármilyen oldalról vizsgálni, ez egy jó dolog. Van erre lehetőség. Meg érdekes is.
2: Tehát, ez nagyon érdekes. Egyébként még visszatérve az alkoholfogyasztásra, meg a tudatos alkoholfogyasztásra, hogy nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én, ahogy így telik az idő, szépen megfogalmazva, egyre inkább azt veszem észre, hogy másnap nagyon szomorú vagyok, meg ilyen depressziós. És nem kell ahhoz a sárga földig lenni magam, ha bármilyen kis mennyiségű és jó minőségű alkoholt is fogyasztok, utána a kedvem másnap, harmadnap igencsak a
3: béka. Én nem tudom.
2: Nem csak azért nézek, hanem így próbálok mindenkire ránézni, úgy kommunikálni.
1: Ha bemére nézel, akkor ő felvidít szerintem.
2: Igen. Na jó, de ott nincs mindig mellettem, csak a Melody Maker koncerteket.
3: Hívjál fel a lokátoromat, megosztom.
4: De az applikációban, bebét hívjad már ezt a mostanit, amikor vidám lesz.
2: Igen, na igen. Meg a másik, hogy csak így zárójelben, hogy én azért a spirituális részét is megemlíteném, hogy azt mondják, hogy amikor az ember ugye elveszti a tudatosságát, és tompul a fókusza, akkor egy kapu megnyílik, és beengedhet.
3: Rossz helyre?
2: Hogy olyan entitások, hogy olyan negatív lények is átvehetik kicsit a testét, vagy hogy mondjam, a tudatát, ami hát ami sötét dolog. Tehát hogy lehet, hogy attól is érzi magát utána rosszul az ember, mert az egészséges lélek az egy józan testben érzi magát.
1: Igen, ezt akárhogy is fordítjuk, hogy a rossz gondolatokat pedig felerősítheti, igen, abszolút. És ha már ugye mondtam, hogy nagykövetek vagytok a Melody Maker zenekarral, Balázs, csatlakoznak más előadók, színészek, zenekarok?
4: Igen, igen, egyre többen nem győzzük őket posztolni a közösségi médián, ami mi nagyon örülünk. Még visszakanyarodva Bedinek a másnaposság.
3: Hát akkor
4: a másnaposságra egy rokonom mondta, aki olyan 60 év körüli volt, és azóta én megfogadtam, és meg is vizsgáltam ezt a állítást, és tényleg így van, hogy ő már azért nem iszik, mert egy hétig pontosan szomorú és másnapos, és hogy mindig úgy van a másnaposság, hogy az életkorod első számjegye -1, és annyi napig vagy szarul másnap. Illetve, bocsánat, rossz.
1: Nem, nyugodtan, jó. Ezt nem vizsgáltam még.
4: Igen, mínusz egy nap, ugye. Úgyhogy, és tényleg, hát nekem is volt már olyan, hogy mert fiatalon, tehát 20 évesen egy nap, vagy még egy nap se, és akkor így, ahogy mennek föl.
3: Igen, ráfordul.
4: Igen, igen. És pontosan
2: egy hétig leszek. Depressziós.
4: Pontosan emiatt az applikációnak, hogy még a funkciókra is visszakanyarodjunk, van egy másnapi funkciója, tehát nem engedjük el a felhasználó kezét az estén, hanem másnap is végigkísérjük, amikor rögzített egy ilyen esti session, akkor vannak másnapi partner helyeink, akik ajánlanak egy jó reggelit, egy könnyű kardiót, mert azért súlyzózni, ne súlyzózzunk másnaposan, mert az balesetveszélyes.
2: Jó levest.
4: Egy jó levest, igen.
1: Ez olyan kár, hogy mondtad, mert így már most éhes vagyok. Nagyon leveses vagyok egyébként, hozzá kell tennem, úgyhogy igen.
4: Vagy egy jó masszást, vagy bármi olyat, ami kicsit segít.
2: Szaunát.
4: Azt mondják, hogy a szauna az van a köztudatban, hogy az jó másnaposan, én is szeretem, de hogy eleve dehidratált vagy, plusz még a szauna is kiveszi belőled a vizet, ezért kell sok ásványvizet.
2: Akkor
4: inni.
2: Tudod mi? Hideg merülés, tehát hideg vízben merülés. Azt ki tud józani.
4: Igen, például vannak balatoni szörfkölcsönző partnereink, ahol el lehet menni egy stand-up paddlerre, vagy úszni egyet, és akkor az tök jól helyre teszi az embert a hideg víz.
1: Hát nagyon klassz egyébként, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mekkora lesz ennek a hatása, főleg, hogyha minél többen csatlakoznak magának az Így áll okosan kezdeményezésnek. A Tipsy Wise a neve

0: figyelmet, keressétek az oldalunkat, a borravaló.hu-t, vagy a közösségi médiában is keressetek minket, megtalálható az összes adásunk online. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
1: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Sziasztok, Fehér Balázs vagyok, ez itt a Rádió Café, és tényleg van barátod.
1: Borra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
2: Most van még esélyetek, ne roncsátok el. Mondjuk, mit kell tennetek?
1: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban. A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Ha olyan tartalommal találkozik az interneten, ami ártalmas, veszélyes vagy törvénytelen, nem kell egyedül szembenéznie vele. Újra működik a biztonságosinternet.hu hotline bejelentő felülete. Néhány kattintással akár névtelenül is jelezheti a gyerekeket veszélyeztető, csaló vagy illegális online tartalmakat. A hotline egyik legfontosabb célja a gyerekek online biztonságának védelme és a káros tartalmak mielőbbi eltávolítása. Ha gyanús tartalmat észlel, lépjen a www.biztonságosinternet.hu oldalra és tegyen bejelentést. Ezzel mások, főleg a gyerekek biztonságát segíti. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Újra elérhető az Erasmus Plus. Csak pár centit jelentett a tavaknak a hétvégi csapadék. Túl van a műtéten 14. Leó pápa. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Lezárult a Magyarország ellen indított EU-s kondicionalitási eljárás. Ez azt jelenti, hogy 4,2 milliárd eurós uniós forrás szabadul fel hazánk számára. Az Európai Unió tanácsának döntésével Magyarország újra hozzáfér az Erasmus Plus és a Horizon Európa programokhoz is. A tagállamok konszenzussal döntöttek az eljárás lezárásáról. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mind a Velencei tónál, mind pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Újulinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: Sikeres volt 14. Leó pápa műtétje. A Szentszék közölte, hogy a katolikus egyházfő operációja pozitív eredménnyel zárult, már ki is hozták a műtőből. A pápa vasárnapi beszédében jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, emiatt volt szükség a műtétre. Nem lehetnek magyar szurkolók a novemberi Georgia elleni labdarúgó nemzetek ligája mérkőzésen. A múlt heti nagyszombati ukrán-magyar meccsen történt 5 fegyelmi vétség miatt döntött így az UEFA. Az Európai Szövetség egy további idegenbeli mérkőzésre is megtiltotta a vendégjegyek árusítását, de ezt a büntetést 2 évre felfüggesztette a testület. Nagyszombatban egyébként 2-1-re nyert a magyar válogatott. Georgia ellen majd november 14-én játszik a Nemzeti 11 Tbilisiben. Változó felhőzet mellett holnap is számíthatunk több órás napsütésre, már is mondom a részleteket. Hajnalban foltokban pára, köd előfordulhat, holnap napközben néhány órás napsütésre mindenütt számíthatunk. Délkeleten lesz a legderültebb az ég, másutt változóan felhős idő lesz. Északon és nyugaton gyenge eső, zápor előfordulhat. A szél néhol megélénkül, 13 és 19 fok között alakulnak a csúcsok. Csütörtökön országszerte sokat süt majd a nap, és a hét további részében is marad a kellemes őszi idő, de az éjszakák hidegek lesznek.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Maybarian Sunkülotz egy igazi dream pop zenekar, amely sikeresen ötvözi az olyan 80-as évekbeli new wave zenekarok merev romantikáját, mint a Cure, a lassan égő grandiózusságot és az olyan kortárs előadók álmodozását és dallamérzékenységét, mint a Beach House. Csordás Zita énekesnő olyan éteri, erőteljes jelenlétet hoz ebbe az egyedi hangzásba, amely egyszerre idézi a Cocteau Twins együttest és a magyar népzenét. E hatások ellenére zenéjük nagyon is sajátjuk, mindig a mélyen személyes és a spirituális között kanyarogva.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Sokan a venezuelai Wu-Tang Clan-ként emlegetik a La Corti formációt, mert ők voltak az elsők az országban, akik különböző karakterű rapperekből álló, nagy létszámú kollektívát alkottak a 90-es évek végén. De mi innen Magyarországról akár Bródi Jánoshoz is hasonlíthatjuk a caracasi hip-hop csapatot, mert nekik is meggyűlt a bajuk a hatalommal, és ők is a személyi igazolványukról szövegelnek egyik legismertebb számukban, a 2000-ben megjelent Cédulában. Igazolvány a kézben, a polgár megérkezett. Gúnyolódnak a venezuelai valóságon, amelyben a rendőri igazoltatások mindennaposak voltak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Poncho Sanchez, texasi kongás, latin jazz zenekar vezető és salsa énekes. A poncho tipikusan közép-amerikai viselet. Egyszerű, gyakran impregnálható fonalból szőtt, szőnyegszerű anyagdarab egy fejnek kialakított lyukkal a közepén.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nem kell az óceánhoz utaznod, hogy megkóstolhassd a tenger ízeit. Mert az ország egyetlen hivatalos osztriga szommeliéje elhozza neked 52 féle osztrigából, a világ 8 pontjáról válogatva. Céges rendezvények, esküvők, partik, gasztronómiai fénypontja. De akár igazi osztriga akadémián is részt vehetsz. Frissesség, exkluzivitás, szakértelem. Felejthetetlen élmény. Kóstold meg a tenger ízét. Osztrigasommelier.hu.
2: Hallod? A jövő hangja a csend. Most ez a csend akár 5 millió forint kedvezménnyel kerülhet közelebb hozzád. Próbáld ki a BYD elektromos és plug-in hibrid modelljeit tesztvezetésen, és engedd, hogy az élmény rád találjon. BYD Schiller már két helyen, 4. kerület, Váci út, 119/C, és Etele Pláza, 11. kerület, Hadakutya 1. schiller.hu/BYD.
3: Summer Fun Holidays, ahol a nyár egész évben tart. Fedezd fel új, de akár már ismert tengerpartokat, érezd a napmelegét a bőrödön, és éld át a gondtalan pihenés élményét. Nálunk a nyaralás nem csak cél, életérzés is. Napfény, kaland, kikapcsolódás. Ez a Summer Fun Holidays. Döntsd el te, mikor és hol induljon a nyár. Foglalj most! Summer Fun Holidays, a nyaralás napos oldala. sunfun.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. Részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Sok költő megfér egy családban. Olá János és Mezei Katalin, József Attila díjas költők gyermeke Lackfi János, József Attila díjas költő. Az ő gyermeke Lackfi Dorottya, művész nevén Azorka, dalszövegíró, dalszerző és énekesnő. Kisebb korában édesapja róla írta a Dorottya legyőzi a hisztit című versét. Úgy tűnik, Azorka valóban legyőzte. Szövegeiben sok az intenzív történés és érzelem, ám azok higgadt, visszafogott feldolgozásáról szólnak. Csendben című, az alkotói szándék szerint egyszerre melankó és nyugtató hatású dalát a megfelelési kényszer elengedése és az újrakezdés ihlette.

0: Rádió Café. Ferihegyen, az FM 98-as frekvencián.
1: The prophet is a fool. Spiritual man is mad. For the multitude of thine iniquity and the great hatred.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: João Selva, egykori elítéltek és a vallás felé forduló zenészek között nőtt fel Rio de Janeiro, Ipanema város részének hippi kommunájában, ahol édesapja a közösség lelkipásztora volt. Így az énekes dalszerző már gyerekkorában megtapasztalta a zene közösségépítő erejét, a fejlődés, a tudásvágy és a nyitottság fontosságát. Élményeiről 2017-ben dalt írt Pessoas, azaz emberek címmel. Selva már a franciaországi Lyon városában él és alkot. Korábbi Forró de Rebecca nevű együttesét is szóló karrierre cserélte, ám zenéjét továbbra is a forró brazil ritmusok dominálják.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Bár a zenekar nevét egy szombathelyi buszjárattól kapta, a 30Y tagjai 2000-ben ismerték meg egymást Pécsett, és akkor alapították a zenekart. A város könnyű zenei életében is sikerült fontos helyet elfoglalniuk, melynek legjelentősebb állomását a pécsi legenda, a Kispál és a Borz zenekar előtt való fellépésük jelentette. Szövegeikben előszeretettel boncolgatnak társadalmi, szociális témákat. Ilyen az Éhezők jól lakottak című számuk, amelyben Mucsi Zoltán is szerepel.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.

Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

0: Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
1: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
2: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.

Rádió Café. Van barát.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

ahogy ezek a csiringelő kedves szavak téged elhagynak, úgy kell most nekem, hogy téged itt hagyjalak.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Kísérleti adást fogtak el magyar tudósok, amelynek eredete még ismeretlen, egyesek szerint a jövőből érkezett.
1: Most van még esélyetek, ne roncsátok el, mondjuk, mit kell tennetek.
0: A holnap tegnapja újra az éterben. A Rádió Café fenntarthatósági magazinja Nyúl Zsuzsával minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. Mit lehet tenni egy élhetőbb bolygóért? Mit jelent a felelős fogyasztás és termelés a gyakorlatban? Kik azok, akik már ma tesznek a fenntarthatóságért? Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
2: A műsor támogatója a Biocentrum Kft. Szakmai együttműködő partnerünk a KSGS.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Egy tehetséges gyereknek nem csak szorgalomra, hanem egy kis segítségre is szüksége lehet ahhoz, hogy megvalósíthassa az álmait. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázatot hirdet a 2026-27-es tanévre. Hátrányos helyzetű, tehetséges, kitűnő tanulók számára, akik az általános iskola 3. vagy 4. osztályába járnak. A pályázatokat október 18-án éjfélig lehet postára adni. A részletes információkat a www.gyermekmentő.hu oldalon talál. Készült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.